0: haza vihet. Pont az, amiről az előbb beszéltünk egyébként, és nekünk ez egy hitvallásunk. Mégpedig az, hogy nem a divatra törekszünk, hanem arra, hogy figyeljünk oda egymásra. Hogy koncentráljunk egymásra. Hogy figyeljünk arra, hogy emberek vagyunk. Figyeljünk az emberi hangra tulajdonképpen. És hogyha figyelünk egymásra, akkor az egész életünk meg tud változni. Tehát még egyszer a kérdésedre, az, hogy mit vigyen haza a közönség magával, az odafigyelés a másik emberre. Ez a legfontosabb.
1: És tulajdonképpen ti is egy példa vagytok erre, tehát akár ha a zenekar összetételét nézem, akár ha a műsor összerakását, akkor is tulajdonképpen ezek mind példák arra, amit át szeretnétek adni üzenetként a közönségnek. Én legalábbis ezt tapasztaltam az évek folyamán. Ha 10-20 év múlva visszanéznél erre az időszakra, mit mondanál, mi volt a Romano Glasso igazi szerepe?
0: Az, amit a Romano Glasso el tudott érni, és jó úton haladunk, azt gondolom, az a pedagógia, a gyerekek. Szerintem jó hatással vagyunk a gyerekekre. És nagyon jó hatással vagyunk a gyerekekkel foglalkozó más intézményekre, és az intézményekben dolgozó, tehát pedagógusokra, pszichológusokra, és különféle gyermekvédelmi szakemberekre, mert nagyon sok helyen azt a fajta stílust, azt a fajta megközelítést, amit mi képviselünk, azt nagyon sokan átvették, és alkalmazzák mind a mai napig. Azt is, amit 30 évvel ezelőtt csináltunk, és azt is, amit most csinálunk. És ami nagyon érdekes, hogy ugye én vagyok az öreg egyedüliként a zenekarban, mindenki más fiatal, 20 évesek, ugye, és ezek a fiatalok már nagyon-nagyon fiatalon megtanulták azt, hogy hogyan kell vagy hogyan érdemes a gyerekekkel foglalkozni. És ezt a módszert náluknál jóval idősebb felnőttek is átvették. Ez egy óriási dolog. Szerintem ez annyira fontos. Tehát azért, mert ők fiatalok, azért tudhatnak még valamit. Azért, mert ők fiatalok, átadhatnak idősebbeknek is nagyon jó dolgokat, és át is veszik tőlük ezeket a módszereket, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a gyerekek fejlődjenek, hogy a gyerekek előre jussanak. Tehát az, hogyha visszatekintek majd 20 év múlva, ha még élek, arra, hogy mi volt a legfontosabb tevékenységünk, akkor mindenképpen azt kell mondanom, hogy a pedagógiai tevékenységünk.
1: Ha egy kicsit rátérünk a személyedre, akkor mindenféleképpen meg kell említenünk, hogy kulturális antropológiai tanulmányokat folytattál az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol egyébként a tanulmányaidat és a szakmai pályafutásod során a roma kultúra, identitás és közösségépítés kérdéseivel foglalkoztál. Ez miért volt fontos számodra? Hát egyáltalán fontos volt az számodra, hogy diplomát szerez?
0: Eredetileg egyébként én közlekedésgépész vagyok. Hajózási közlekedésgépész. Tehát ennek semmi köze nincs egyébként a kulturális művészeti, vagy hát ha valaki akar, akkor biztos talál benne valami összefüggést. Tehát én a hajózási szakközépiskolába jártam, hajós akartam lenni, konkrétan hajós kapitány akartam lenni, de hát aztán nagyon hamar átmentem a bölcsészet irányába, tehát egészen más irányba, és el kell mondanom, hogy nagyon nagy hatással volt rám annak idején, akiket már említettem, a Balogh János, a Zandodrom együttes egykori tagja, és a Zsigó Jenő, és hát mások is, akik annak idején a cigányügyben dolgoztak, de a Daróczi családot is megemlíthetem tulajdonképpen, Daróczi János Jokát, vagy másokat, és hát egyébként nekem nem is annyira az volt a fontos, habár ez is szerintem mérhetetlenül fontos, hogy diplomát szerezzek, hanem az, hogy nagyon sokat akartam tudni a világról, és egyébként nem csak kulturális antropológia területén, hanem szociológia területén is, egy ideig bejártam egyébként szociológiai órákra is, szociálpszichológiára is, még a Csepeli Gyurihoz is, mindenki így hívta, hogy Csepeli Gyuri, Csepeli György egyébként, és hát nagyon-nagyon sokat tanultam, elképesztően sokat tanultam tőlük, de volt úgy, hogy a középiskolába a néhány barátommal elszöktünk a középiskolába, ő onnan, mert mondjuk az egészségügyibe járt, én a hajózásiba, mások máshova jártak, elszöktünk az órákról, és elmentünk cigányokkal kapcsolatos előadásokat hallgatni, mert éppen akkor voltak az órák, ugye, de Zsigoly Jenőt hallgattunk, Pomogyi Lászlót, ha Havas Gábor, szóval lehetne még sorolni, mert nekünk az akkor annyira elképesztően fontos volt, hogy minél többet megtudjunk, egyrészt a cigányokról, másrészt a társadalomról, hogy mindent ennek rendeltünk alá tulajdonképpen. Ránk hihetetlen hatással voltak azok a cigány közéleti személyek a 90-es évek elején, akikkel találkoztunk, hogy azt gondoltuk, hogy nekünk is olyanokká kell válni majd a későbbiekben, és nem is követtünk mást utána, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy mind a mai napig én azt csinálom, mint annak idején a Zsigoly Jenő, Balogh János, Daróczi János, és lehetne még sorolni, hogy kik, amit akkor csináltak, tehát ösztöndíjat adunk cigány fiataloknak, zenélünk, és a zene segítségével próbálunk megfogni embereket, kiállításokat szervezünk, segítjük a gyerekeket abban, hogy minél inkább előre jussanak a tanulmányaik során, támogatjuk a cigány művészeket, hát ezt csináljuk a Budaörsi Tanodában is, egyébként csak mondjuk úgy, hogy kicsiben, de hogyha mindenki a maga területén kicsiben tudná csinálni, hát az milyen jó lenne, hogyha csinálhatná ezeket a dolgokat. Tehát mégis a diploma megszerzése egyrészt ez egy rendkívül fontos, mert egyrészt példát mutatunk, másrészt pedig tudást szerzünk tulajdonképpen. Másrészt az embernek ad egy önbizalmat az, hogyha diplomája van. Tehát nagyon sok oldalról meg lehet ezt közelíteni, de nálam egyébként az volt a legfontosabb, hogy tudást szerezzek, mert nekem és a társaimnak rendkívül fontos volt az. Hát néhány társamat, hogyha említhetek, az Aranyosiné Rózsa Szeréna, akik már Németországban élnek, együtt alapítottuk egyébként a Budaörsi Tanodát 2004-ben, de hát mások is, akik velünk együtt, akkor együtt nőttünk fel tulajdonképpen, és együtt csináltuk végig a középiskolát, és aztán az egyetemet és a főiskolát. Abból a korosztályból egyébként mindenki, aki ott együtt volt velünk, mindannyian a cigányügyben dolgoznak, mind a mai napig. Vannak, akik vezetővé váltak, vannak, akik egyszerű, mondjuk úgy, hogy munkások, vagy alkalmazottak, és hát vannak, akik zenészek lettek, de hát van egy-két ember, aki egészen magasra vitte, és velünk táborozott egyébként, mi táboroztattuk. A Csányi Sanyi például, aki ugye az egyik legnagyobb színész, vagy hogyha említhetem a Szőke Nikit, hát ő egy fantasztikus énekesnő, de ugyanígy voltak közöttünk labdarúgók, akik sportolók lettek abból a korosztályból, tulajdonképpen, vagy hát a következő generációt is lehetne mondani. Úgyhogy ránk a 90-es évek eleje az ránk elképesztő nagy hatással volt. Azt sajnálom, hogy a következő generációkra már ez annyira nem ragadt rá, habár el kell mondanom, hogy a további generációkban is voltak, vagy vannak olyan fiatalok, akik átvették ezt a fajta stílusú, vagy ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy felelősséget éreznek a cigányok iránt, és a cigányügyben dolgoznak.
1: Mikor fogalmazódott meg benned először, hogy a zene nem csak előadás, hanem küldetés is lehet?
0: Nagyon-nagyon korán megfogalmazódott bennem, ugyanis én már 18 évesen a Balaton Szemesen volt a Románok Hernek. A Románok Her ugye egy művelődési ház, egy közösségi ház, ahol nagyon sokféle dologgal foglalkoztak. Többek között ösztöndíjat adtak az akkor Budapesten tanuló cigány fiataloknak. Hát akkor egyébként meg kell mondanom, hogy 12-en voltak összesen. 12-en, hát most már hál' Istennek azért jóval többen vannak, de még mindig nem eregen. Tehát ösztöndíjat kaptunk, és hát volt egy üdülője a Románok Hernek Balaton Szemesen, ahová minden nyáron mentek le a kisgyerekek, és ott, sőt a középiskolások is, később aztán a nyugdíjas táborok is megszerveződtek ott, és én azt tudni kell, hogy én egy kollégiumban laktam, és a Románok Her megkért az akkori igazgató helyettes és az igazgató mester Zsuzsa és Zsigó Jenő, hogy menjek le oda dolgozni. Takarítottam, füvet vágtam, és ez egy fantasztikus dolog volt, mert megismertem az akkori cigány közéletnek a nagyon-nagyon jelentős részét, mert szinte mindenki megfordult ott. És rengeteg fiatallal, rengeteg gyerekkel találkoztam, és én akkor egyébként azt tudni kell, hogy én trombitán végeztem el a zeneiskolát, az alapképzést, de utána már nem trombitáztam, ahogy elvégeztem, mert fociztam, és az sokkal jobban tetszett, mint a zenélés. De aztán később pont a cigány táboroknak a hatására Balatonszemesen elkezdtem gitározni, megtanulni, és akkor vettem észre, Balatonszemesen vettem észre, talán 89-ben a Balog János, az Andodrom együttesnek a volt vezetőjétől vagy tagjától vettem észre, hogy amikor elkezdett zenélni, legyen az cigány népzene, gyerekdal vagy bármilyen, hogy elképesztő hatással volt a gyerekekre. Hihetetlen hatással volt a gyerekekre. Amit ő csinált. Mások is zenéltek, de ahogy ő megközelítette a gyerekeket, ahogy ő kezdett el zenélni, ahogy odahívta magához a gyerekeket, és nem csak zenélt, hanem beszélgetett a gyerekekkel. És azt vettem észre, már akkor 18 évesen, hogy itt nem a zene a legfontosabb. A zene az egy eszköz arra, hogy megfogjad a gyereket, hogy adjál át neki valamit, hogy tanítsad, hogy indítsd el egy úton ezt a gyereket. És akkor vettem észre, hogy a Balog János fantasztikusan használja a zenei eszközöket, a gitárját, a hangját ahhoz, hogy közelebb kerüljön a gyerekekhez, hogy a gyerekeket el tudja indítani, hogy valami plusz tudjon nekik adni. És akkor én azt elhatároztam, hogy én is elkezdek megtanulni gitározni, és hát a nyár végére már tudtam 3 vagy 4 akkordot, de hát a cigány népdalokhoz hál' Istennek nem kell olyan nagyon-nagyon sok akkord, aztán később persze többet is tanultam. Tehát én 17-18 éves korom óta tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy én magam is rájöttem arra, és használom is a zenét arra, hogy a pedagógiai munkám során a zene az egy eszköz legyen arra, hogy fejlesszük a gyerekeket, a fiatalokat.
1: Mondtad, hogy trombitán is tanultál. Ha egy gyerekkori hangot vagy dallamot kellene megnevezned, ami elindította a zene felé, mi lenne az? Van ilyen esetleg?
0: Amikor én gyerek voltam, a trombita, ez teljesen véletlenül, sőt nem is trombita volt egyébként az első hangszerem, hanem a vadászkürt. Vadászkürt, de nem véletlenül a zeneiskolában, hát akkor a zeneiskolák nem úgy működtek, mint most, hogy mindenféle hangszerek vannak, és lehet válogatni, meg mit tudom én, hanem amilyen hangszer van, olyat használhatsz. Mert a zene is szegények voltak a zeneiskolák is, ugye? És senki nem akart a vadászkürtön játszani. És az mondj, de én még mindenáron zenélni akartam, de azért, mert volt az iskolában egy zenekar, részfúvósok voltak, és minden ünnepségre kimentek, és ők zenéltek. És ez volt a legnagyobb siker akkor, hogy ők zenél, mindenféle mozgalmi dalokat játszottak, meg hát bármit eljátszottak, mert tök ügyesek voltak a maguk módján. És én irigykedtem, hogy ők, miért van az, hogy ők ott zenélhetnek, én meg nem zenélhetek. És akkor jelentkeztem a zeneiskolába, és azt mondták, csak a vadászkürt van. És én elképesztően örültem neki, de hát ugye a vadászkürt az majdnem azonos a trombitával, a hangokat majdnem ugyanúgy kell lefogni, picit másképp kell megfújni a sípot, vagy a fúvókát, bocsánat. De hát én mind a két hangszeren egészen elképesztően jól játszottam, de közben kiderült, hogy jól is focizok, és én inkább a focit választottam. Tehát nálam ez volt a fontos, hogy az iskolai zenekar az a különféle ünnepségeken fantasztikusan játszott, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett. De később pedig, amikor már fiatal felnőtt voltam, ahogy már elmeséltem, nekem az nagyon tetszett, hogy az Andodrom együttes és a Balog János a nyári gyerektáborokban a gyerekeket meg tudták fogni a zenével.
1: Milyen terveid vannak a közeljövőre, vagy akár egy 5-10 éves időtávlaton? Hol látod magad ebben az időszakban?
0: Hát András, te nagyon optimista ember vagy, úgy látom, szerintem én 10 év múlva még élni fogok. Úgyhogy nagyon bízom benne, mert
1: legyen így van,
0: mert a kisunokám nemrég született meg, most 8 hónapos, és azért vele még azért sok időt szeretnék eltönteni. De hát a cigányok nem élnek sokáig egyébként. Nagyon kevés cigány él sokáig, sajnos. Hogyha mondjuk úgy, hogy középtávra tervezek, mondjuk egy 5-5 évre, akkor még mindig szeretném a tanodát tovább működtetni, és ott sok gyereket befogadni. És hát nagyon szeretnék járni továbbra is vidékre, főleg Tarnabodra, ahová minden pénteken járok egyébként is, ott a gyerekeknek zenei fejlesztő foglalkozásokat tartok, és hát a többi településre is. De hogyha a zenei részt nézzük, hogyha azt kell, arról kell beszélni, akkor most van bennem egy olyan terv, hogy a Románok László együttessel olyan módon feldolgozni a cigány népdalokat, hogy nagy zenekarral, tehát egy klasszikus nagy zenekarral játszani a dalokat. Egyébként 2 évvel ezelőtt voltunk Németországban, Erfurtban, és ott egy fantasztikus zenész, akinek átküldtünk 3 cigány népdalt, átdolgozta, ahol volt hegedűtől kezdve a csellőig, a nagybőgőig, a trombita, minden, tehát ahogy egy klasszikus zenekar felépül, mindenféle hangszerelésbe feldolgozta ezt a 3 cigány népdalt, és úgy szólt, hogy amikor mi meghallottuk, mert ő nem mondta el nekünk, hogy mit akar vele csinálni, csak hogy küldjünk el neki 3 népdalt, aztán mi kimentünk Erfurtban, Németországban, mert közösen tartottunk koncertsorozatot Erfurtban és Erfurt környékén, és amikor meghallottuk, hogy egyébként gyerekzenekar volt, hát voltak fiatalok is, meg voltak felnőttek is, de főleg gyerekek, olyan fantasztikusan játszották, és olyan feldolgozásban játszották a cigány népdalokat, hogy leesett az állunk. Azt gondoltuk, hogy ez nem lehetséges. Ahogy mi játszottuk egyszerűen, ugye egy gitárral, meg kanállal, meg mit tudom én mivel, úgyis nekik meg azt tetszett nagyon, de ahogy ők ezt átdolgozták, hogy ilyet is lehet csinálni egy cigány népdalból, nem akartuk elhinni. Fantasztikusan csodálatosan feldolgozták, és én nekem bennem már egyébként korábban is voltak olyan gondolatok, hogy egy kicsit meg kell változtatni azokat a dalokat, amiket mi játszunk, amit cigány népdalként adunk el. Természetesen meg lehet tartani az eredetit is, mert az is önmagában is gyönyörű, de mi lenne, hogyha egy picit tovább lépnénk, és valami más tennénk bele, de én semmiképp sem gyorsítani nem akarok rajta, nem akarok mulatósat csinálni belőle, nem akarok elektromos hangszereket használni, és akkor maradt az, hogy klasszikussá tenni, tehát feldolgozni komoly zenévé a cigány népdalokat, csak hát soha nem jutottunk el odáig, hogy ez aztán meg is valósuljon, de hát láss csodát, a németek ezt megcsinálták, de csak 3 dallal egyébként, és most azt keresem, mert ehhez pénz kell, idő kell, emberek kellenek, zenekar kell, ez nem egy egyszerű dolog egyébként. Tehát azt akarjuk, hogy egy kicsit megváltozzon az a fajta, vagy legalábbis megmutatni azt, hogy a cigány népzene másképp is megmutatható, más irányba is elvihető, és csodálatos dolgokat lehet belőle csinálni, de ehhez egyébként az is kell, hogy saját magunkat is tudjuk fejleszteni, mert azért valljuk be, mi alapvetően nem klasszikus zenét játszunk, és véletlenül soha nem is fogunk önmagában, de viszont azt az irányt felvehetjük, és törekedhetünk arra, hogy másokkal tudjunk együtt játszani, olyanokkal, akik egyébként nagyon jól tudják ezt a fajta stílus képviselni, és egyébként felvettük már Magyarországon a kapcsolatot csodálatos zenészekkel, akik szerintem az ország legjobb zenészei közé tartozik, a Horváth Jenővel, a Baranyi Zolival, és lehetne még sorolni, a Szomora Zsoltival, akiknek elképesztő módon tetszik ez a dolog, és már kisebb dolgokat csináltunk, játszottunk együtt, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy meg tudjuk valósítani azt a tervet, hogy a cigány népdalokból egy ilyen klasszikus témájú dolgot csináljunk. Tehát ez a 2 tervünk van, egyrészt, hogy fejlesszük magunkat abba az irányba, hogy képesek legyünk klasszikus formában, komoly zenei formában is zenélni, illetve az, hogy a cigány népdalokból komoly zenei darabokat csináljunk.
1: Ha egy dalban kellene megfogalmaznod a személyes tapasztalataidat, üzeneteidet, illetve az, ami nagyon fontos számodra, akkor melyik lenne az a dal? Van hát, ilyen?
0: Van ilyen. Nagyon-nagyon régen, amikor én először találkoztam, mert mi otthon egyébként nem nagyon találkoztunk a cigány népzenével, de amikor először én találkoztam, az 88-ban volt, és az Andodrom együttes nagyon érdekes, a Románok Hernek, akkor még nem Románok Hernek hívták 88-ban, hanem egy nagyon hosszú neve volt, Fővárosi Tanács, mert akkor nem önkormányzat volt, hanem tanácsok voltak, ugye? Tehát Fővárosi Tanács, Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ, tehát egy ilyen egészen hosszú neve volt, tehát ennek az intézménynek volt egy középiskolás klubja. és oda jártunk le, amikor én Budapestre kerültem 88-ba, akkor én is elmentem az első ilyen nekem első klubfoglalkozásra, és ott volt az Andodrom együttes, hát nem véletlen, hiszen ennek az intézménynek a vezetője a Zsigó Jenő volt, aki egyben az Andodromban is ugye zenélt, és ott elkezdtek zenélni. És az első dal, amit meghallottam, hát az örök életre belém bevésődött, ez a Dikta Devla Kojodi, ja Istenem, ki az ott, egy ilyen dal, egy lányról beszél, akit szeretne a fiú megszerezni, mert annyira gyönyörű, annyira szép, ez egyébként egy közepes ritmusú dal, és hát mi ezt mind a mai napig énekeljük, és nagyon szeretem, de aztán szintén az Andodrom együttesről hallottam évekkel később egy másik dalt, és most nekem ez a kedvencem, ez pedig az Ársodornál elhajómat című dal, ez is egy közepes ritmusú dal, ez cigány nyelven is van, és magyar nyelven is, és kifejezetten nekünk, mert egyébként csak cigány nyelven énekelte az Andodrom együttes, mi is énekeljük, csak nekünk, a Román Oglász együttesnek teljesen ingyen és óriási odaadással lefordította a Horváth Kristóf színész Bob, hát mert nem, ugye nem lehet csak úgy lefordítani, tehát ahhoz kell egy különleges képesség, hogy ugyanolyan vagy hasonló érzetet vagy érzelmet adjon vissza a dal, úgyhogy nekem most ez a kedvenc dalom.
1: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigetre, és magaddal vihetnél esetleg 5 CD-t, lemezt, bakerit, albumot, akkor mi lenne az az 5? Tulajdonképpen mi volt rád nagy hatással eddig életed folyamán?
0: Erre nem készültem fel, hogy ilyeneket fogsz kérdezni, de az biztos, hogy vinnék magammal Andodrom zenét, természetesen hát a Román Oglász az itt van bennem, az nem is biztos, hogy kell vinni, Karaván Familiát is vinnék természetesen, hogyha népzenéről beszélünk, és hát természetesen, amit én nagyon-nagyon szeretek, és sokan azt gondolják, hogy ez nem nincs így, én nagyon szeretem a komoly zenét egyébként is, hallgatok is komoly zenét, úgyhogy komoly zenét vinnék magammal, az biztos, hogy Brahmsot biztos, hogy vinnék magammal, de Chopint is vinnék magammal. Az a baj, hogy olyan nehéz választani egyébként, hogy az elképesztő, de hát biztos, hogy vinnék magammal magyarországi magyar népzenét, mert én nekem az a másik nagyon-nagyon nagy kedvencem, a magyarországi magyar népzene.
1: Gyűjtésekre gondolsz ilyenkor?
0: Egyébként én szeretem a feldolgozásokat is. Tehát gyűjtéseket is szeretem önmagában, a kapellában, a maga egyszerűségében, de én szeretem azokat is, amik már, most nem arról van szó, hogy amelyik ilyen nagyon-nagyon könnyű zenévé lett átalakítva, az is jó egyébként, de én nagyon szeretem azt is, ahol egyszerű módon népzenei dallamokra épülő magyar népdalokat adnak elő. Nagyon szeretem ezt is.
1: Egy élmény volt veled beszélgetni, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és megosztottad velünk a gondolataidat. Természetesen várunk vissza sok szeretettel bármikor, hogyha esetleg valami olyan történik a Román Oglász Szó emberi hang művészeti csoport életében, amiről érdemes beszámolni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm is, nagyon szívesen jövök.
2: Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, Román Oglász Szó emberi hang művészeti csoport és a Budaörsi Tanoda vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező harmadik részében mesélt nekünk életéről, a cigány folklorzenéről és gondolatairól. A következő percekben pedig hallgassák meg gondolataimat, illetve kutatásomat a cigány folklor, cigány népzene kapcsán. A cigány folklorzene arcai. Hagyomány, identitás és élő emlékezet. Amikor cigány zenéről beszélünk, gyakran egyetlen leegyszerűsített kép jelenik meg előttünk. Hegedű, cimbalom, vendéglő, érzelmes dallamok. Ez a kép azonban csak egy szelete annak a rendkívül gazdag és sokrétű zenei világnak, amelyet a roma közösségek évszázadok alatt hoztak létre Európában, és különösen a Kárpát-medencében. Kutatóként és zenepedagógusként számomra mindig nagyon fontos kérdés volt, hogy hol húzódik meg a határ a folklór, a közösségi hagyomány és az előadó művészeti, városi zene között. Mert amit ma sokszor cigányzenének nevezünk, az gyakran nem a közösségek belső zenei kultúráját tükrözi, hanem annak egy historikusan kialakult reprezentatív formáját. A néprajzi és etnomuzikológiai kutatások, például Sárosi Bálint vagy Szuhai Péter munkái már évtizedekkel ezelőtt rámutattak arra, hogy Magyarországon sincs egységes cigányzene, hanem egymás mellett élő, különböző eredetű és funkciójú hagyományok léteznek. A hazai roma közösségek három nagyobb csoportja, a romungrók, az olácigányok és a beások eltérő nyelvi, kulturális és zenei örökséget hordoznak. Ezek a különbségek a zenében is világosan megjelennek. Míg egyes közösségek erősebben kötődnek a magyar népzenei hagyományhoz, mások inkább saját, belső, sokszor nyelvhez kötött repertoárt őriznek. A magyarországi cigány folklorzene egyik legfontosabb területe a vokális hagyomány. Az olácigány közösségekben különösen gazdag az énekelt anyag. Lassú hallgatók, balladaszerű, történeti dalok, siratók, szerelmi énekek alkotják ennek a világnak az alapját. Ezek a dalok többnyire hangszerkíséret nélkül szólalnak meg, és az előadó személyisége, érzelmi állapota döntően formálja őket. Sárosi Bálint már a 20. század második felében hangsúlyozta, hogy ezekben az énekekben az improvizáció, a rubátó, a párlándó előadásmód alapvető szerepet játszik. A dallam soha nem kész, hanem minden alkalommal újra megszületik. Ennek a hagyománynak egyik mai hiteles képviselője Lakatos György és az általa vezetett Romano Glasso emberi hangművészeti csoport is. Munkájuk jól mutatja, hogy a vokális cigány folklor nem múzeumi tárgy, hanem élő, fejlődő kulturális gyakorlat, amely képes megszólítani a mai közösséget is, anélkül, hogy elveszítené belső hitelességét. A vokális hagyomány mellett fontos szerepet játszik a ritmikus, perkusszív zenei világ is. Sok roma közösségben a test válik hangszerként működő eszközzé, például taps, lábdobogás, szájbőgő, kanalazás, ritmikus kiáltások alkotják a zenei struktúrát. Ezek a formák szorosan kapcsolódnak a tánchoz, az ünnepekhez és a közösségi alkalmakhoz. Kertész Judit kutatásai rámutatnak arra, hogy ezekben a ritmikus formákban gyakran komplex metrikai rendszerek jelennek meg, melyek nem mindig illeszkednek a nyugati zene szabályrendszeréhez. A zene itt nem elválik a mozgástól és a társas kapcsolatoktól, hanem azokkal szerves egységet alkot. Ezzel szemben a 19. században kialakuló városi cigányzene, amit ma gyakran kávéházi cigányzeneként emlegetünk, már egy másik történet. Ez elsősorban a verbunkós, a magyar nóta és a polgári szórakoztatás világából nőtt ki. A roma muzsikusok ebben a rendszerben közvetítő szerepet töltöttek be. Kiváló technikai tudásukkal és improvizációs készségükkel formálták a repertoárt. Saját kutatásaim során a Rajkó módszerről, a Rajkó zenekar történetéről és a Pillantás a cigányzenére című munkámban azt tapasztaltam, hogy ez a hagyomány inkább egy professzionális előadó művészeti modell, mint sem folklór. Fontos része a magyar zenei kultúrának, de más funkciót tölt be, mint a közösségi eredetű népzene. Ha a nemzetközi kitekintést teszünk, még sokszínűbb képet kapunk. A Balkánon, Szerbiában, Bulgáriában, Romániában a roma zene gyakran hangszeres, rezes bandákhoz kötődő formában él. Ezekben aszimmetrikus ritmusok, virtuóz improvizációk és erőteljes tánczenei funkciók dominálnak. Spanyolországban a flamenco gitánó hagyománya mutatja meg, hogyan fonódhat össze roma, arab és andalúz kultúra. Carol Silverman és Mark Slubin kutatásai szerint ezek a stílusok egyszerre lokálisak és nemzetköziek. Mélyen beágyazódnak a helyi közösségekbe, miközben globális hatást fejtenek ki. A magyarországi vokális dominancia ebben az összefüggésben különösen érdekes. Itt a hang, az emberi megszólalás, a történetmesélés kerül a középpontba. Ez a hangsúly talán a nyelvhez, a családi emlékezethez és az identitás megőrzéséhez is szorosan kapcsolódik. A 20. század második felétől egyre tudatosabbá vált ezeknek a hagyományoknak a dokumentálása. A népzenei gyűjtések, archívumok, hangfelvételek, majd később a digitális adatbázisok lehetővé tették, hogy ezek a zenei formák ne vesszenek el. A Hagyományok Háza, a FONU, valamint számos civil kezdeményezés fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Ugyanakkor a folklór nem csupán megőrzendő örökség, hanem élő tudás. Minden generáció újra értelmezi, új kontextusba helyezi. A kortárs roma együttesek oktatási programok és közösségi projektek azt mutatják, hogy ez a zenei világ képes alkalmazkodni a 21. század kihívásaihoz. Számomra a cigány folklórzene legfontosabb üzenete talán az, hogy a zene nem pusztán esztétikai élmény, hanem emlékezet, identitás és kapcsolat az elődökkel. Minden dal mögött emberi történetek, családi sorsok, örömök és veszteségek húzódnak meg. Ha ezekre a dallamokra figyelünk, nem csak egy zenei stílust hallunk, hanem egy közösség múltját és jelenét is. És talán ez az, ami miatt ez a hagyomány ma is élő, érvényes és megszólító erejű marad. Holnap estétől, vagyis kedden, szerdán és csütörtökön este 22 óra 5 perctől Kerényi György, a Rádió C első főszerkesztőjével készített interjúmat hallgathatják meg, aki 2001 és 2004 között vezette Magyarország első roma rádióját, amelynek én magam is részese lehettem, még 19 éves zeneakadémista koromtól. Kerényi György számos rádió alapítója is volt, többek között a még ma is működő Tilos Rádiónak, és 2006 és 2010 között a Kossuth Rádiónak is főszerkesztője volt, amelyekről szintén mesél majd nekünk a beszélgetés során, így érdemes lesz velünk tartani. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. A Bahart 180. jubileumi évében augusztus végéig meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programhajókkal vár. A főszezonban minden nap közlekednek a menetrend szerinti hajók a legforgalmasabb útvonalakon, Fonyód és Badacsony között, illetve Siófok, Balatonfüred és Tihany között napi 10-10 indulás szerepel a menetrendben. Csütörtöktől vasárnapig késő esti visszaindulásokkal, írja a Bahart sajtóközlemény. Az útvonalak érintik a felújított Fonyódi és Balatonfüredi kikötőt is. A Révfülöp Balaton-Boglár átkelőjárat idén is kiegészül Balatonlellével, illetve napi két-két eljutást kínál a társaság a Balatonalmádi Alsóörs-Tihany útvonalon. Július 24-e és 26-a között harmadik alkalommal rendezik meg a Füred Art Week-et, az Art and Antique és a Budapest Contemporary szervezőinek művészeti vására a Balatonfüred Kongresszusi Központban várja a látogatókat kortárs és klasszikus alkotások széles válogatásával. A rendezvény találkozási pontot kínál a műgyűjtőknek, a dizájn és alakberendezés iránt érdeklődőknek. A kiállított alkotások között mindenki találhat inspiráló darabokat, legyen szó komoly műtárgy befektetés, vagy egyszerűen a művészet élményéről és felfedezéséről. Kiterjedt szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat szombat délután Budapest 3. kerületébe, a hajógyári sziget térségébe, ahol jelentős területen csaptak fel a lángok. Az egységek gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni a tűz tovább terjedését, így rövid időn belül sikerült megfékezni a lángokat. A rendelkezésre álló információk szerint a tűz mintegy 700 négyzetméteren pusztított, ahol ajnövényzet és felhalmozott szemét égett. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoldók mellett a Dombi önkéntes tűzoltók is kivonultak, akik összehangolt munkával kezdték meg az oltást. A tűzoltók végül 4 vízsugárral elfojtották a lángokat, amivel sikerült megakadályozni, hogy a tűz tovább terjedjen a környező területekre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 8-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Farkas Gergő, fiatal, leendő hegedű művész, akit az idén vettek fel az egyetemi képzésbe. Ennek kapcsán mesél nekünk a szakmai útjáról, a gyökereiről és az álmairól. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm, Gergő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a DIK rádió nézőit, hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást.
3: Az aktualitás, amiért meghívtalak, hogy felvettek a Pécsi Tudomány Egyetem zeneművészeti karára, méghozzá Szabadi Vilmos osztályába kerültél. Én azt hiszem, hogy ez egy elég nagy kitüntetés.
4: Igen, így van, és nagyon vártam a felvételit, és nagyon örülök, hogy sikeres volt.
3: Hát gratulálok hozzá én is. Nyilván ez egészen másfajta hozzáállást igényel majd, hiszen eddig a középiskolai éveidet töltötted a konziban, először a Bartók konziban, majd a Rajkóban, és most felvételiztél egy egyetemre, ami én azt gondolom, hogy először is egy picit messze van, tehát majd az utazást is meg kell oldanod, és hát rengeteg energiát igényel majd nyilván a gyakorlás. Hogy fogod megoldani például az utazást? Mert azért most, ha jól emlékszem, akkor Budapest mellett laksz, nem messze.
4: Igen, most Budapest mellett lakom. Elég sokat gondolkodtunk már a utazásról és a tanulmányokról, hogy hogyan fogom megoldani. Még nincs eldöntve pontosan, hogy hogyan fogom megoldani, de nyilván ez egy nagyon nagy változás az életemben. Nem is van ugye közel, elég messze van, de minden megoldást keresek rá valahogy, hogy jó legyen.
3: Hát Pécs egy gyönyörű város, az kétségtelen, remélhetőleg neked is tetszeni fog majd. És mi inspirált egyébként pont arra, hogy Pécsre felvételiz?
4: Nagyjából két évvel ezelőtt ismertem meg Szabadi Vilmos hegedűművészt, fogadott hegedű órára itt a Budapesti Zeneakadémián. Részt vettem a finnországi kurzuson is, nagyon megtetszett ahogyan tanít és foglalkozik velem, és akkor ő is inspirált erre, hogy nézzem meg Pécset is, hogy milyen a Zeneakadémia, vannak ismerősök is Pécset, és akkor így jött ez a döntés.
3: Nézzük meg, hogy jutottunk el idáig, hiszen zenész családból származol, ami én azt hiszem, hogy determinálta, hogy te akkor zenész leszel, tehát gondolom nem is gondolkodtál azon, hogy esetleg nem tudom, mondjuk ács és állványozó legyél.
4: Így van.
3: Mesélj egy picit a családodról.
4: Édesapukám Farkas Pál prímás, és nyilván ő adta először a hegedűt a kezemben. Ő kezdett el otthon tanítani, aztán beíratott zeneiskolába, ez 60 volt a Kocsis Albert zeneiskola, Olá Zoltán hegedűművész tanár volt ott a tanárom.
3: Ott klasszikus tanultál, igaz?
4: Klasszikust, így van.
3: És előtte már, mielőtt beiratkoztál a zeneiskolába, akkor te már tudtál gondolom valamennyire hegedülni, hiszen akkor apukád foglalkozhatott veled.
4: Így van, otthon a alapokat ugye elkezdte nekem tanítgatni, és aztán ugye a zeneiskolába íratott be.
3: Úgy jött, aha. És egyébként a családban más is van zenész?
4: Természetesen, nagyapám Farkas János prímás, ő is kávéház cigánzenét játszik.
3: Aha.
4: Hát ő már annak idején B kategóriás brácsos volt.
3: Természetes volt, hogy akkor ezt szívtad magadba gyerekkorodba, hogy a zene, és tulajdonképpen ez vett körül. Ez nem is volt meglepő, hogy nem. Akkor beiratkoztál a zeneiskolába. Egyébként megtörtént az a hagyományos aktus, hogy a vonót a kezedbe adták, amikor újszülött voltál, mondjuk?
4: Így van, van is erről fotó is, amikor megszülettem, és a vonót a kezembe adta apukám. Sőt, amikor a testvéremnek a gyermeke megszületett, neki is így pólyás volt, és akkor a kezébe adta vonót.
3: Ilyenkor működnek a gyermekeknél a reflexek, tehát természetes, hogy rámarkol ilyenkor a gyerek a vonóra, de ez a lényeg, hogyha rámarkol, akkor zenész lesz belőle, igaz?
4: Igen.
3: És a zeneiskolai tanulmányodaid alatt akkor csak klasszikus tanultál, vagy esetleg már elkezdtél érdeklődni akkor a cigányzene iránt?
4: Hát nem csak a cigányzene, közben Turán ugye népzenei oktatás volt, Unger Balázs vezetésével, oda is beíratott édesapám, és akkor megpróbáltuk a népzenét is, tehát megpróbáltam. Voltam a Fölszállott apával műsorban is. És aztán a klasszikus mellett döntöttem természetesen. Közel áll a szívemhez a kávéhez cigánzene, mint most is a Muzsikáló Magyarországban is tevékenykedem, de fővonalban ugye a klasszikus van.
3: Tehát te hegedűművész szerettél volna lenni, és a zeneiskola után hol folytattad a tanulmányaidat?
4: Rajkóba voltam ugye, hát nem tudom hány éves lehettem, de odaíratott be édesapukám.
3: Talán 12 körül?
4: Igen. És
3: Mi akkor találkoztunk, hiszen akkor én még a Rajkóban tanítottam, igaz?
4: Így van, akkor még találkoztunk egészen pici koromban. Oda Horváth Zoltán brácsa művész kísért el felvételizni a Rajkóba, és akkor Nyári László prímás tanítgatott ott engem, és utána Tóth Aladár zeneiskolából mentem felvételizni a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumba. Lakatos György hegedűművésznél tanultam.
3: Meddig voltál ott?
4: Egészen 11. osztályig ott voltam, aztán utolsó évemre kacsintottam vissza újra Rajkóban, és ugye most ott érettségiztem, képesítő vizsgám is volt, szakmai bizonyítvány, ugye.
3: Milyen különbséget véltél felfedezni esetleg a Rajkó és a Bartók konzé között? Egészen más természetesen a kettő, hiszen a Bartókban azért mégiscsak a klasszikus zene a fővonal, viszont a Rajkóban általában szórakoztató zenei képzésre járnak a diákok, mármint a zenész diákok. Te többek között például játszottál a Kis Rajkó zenekarban is.
4: Így van, játszottam a Kis Rajkó zenekarban is. Hát véleményem szerint ugye mindennek az alapja a klasszikus zene. Nyilván a Rajkóban is mindenki tanul klasszikus zenét.
3: Így van.
4: Hát ugye ott van a szimfonikus zenekar a Bartók Béla konzervatóriumban. Ott ugye minden kötött, a klasszikus zenei világ, ugye kottából játszunk. Nyilván nekem ez nagyon tetszik. És ugye a Rajkóban meg ott nem kottából játszunk, hanem ugye a Rajkó módszer. Kézről kézre tanulás.
3: Nyári László tartotta a zenekari foglalkozásokat, ugye? Mesélj nekem erről egy picit, hogy milyenek voltak ezek a foglalkozások. Ez nagyon érdekes. Mert ez azért egyedi, tehát hogy ilyen sehol máshol nincs, csak a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumba, ahol egyébként Nyári László még a Farkas Gyula által bevezetett hagyományokat viszi tovább. Tehát aki alapította ugyebár a Rajkó zenekart 1952-ben. Szóval miből áll ennek a hagyománynak a lényege?
4: Így igaz. Hát a zenekarin ugye Nyári László tanít, ahogy mondtuk, igen? És akkor ott van hegedű, brácsa, bőgő, klarinét, és ugye Laci bácsi tanít mindenkit, ugye cimbalom is van, Laci bácsi tanít mindenkit, egészen kezdők is jelentkeztek. Egy év alatt a zenekari számokat játszották a cimbalmosok Laci bácsi tanítása alatt.
3: És ez hogy működik? Hogy, hát ő hegedűs, megmutatja nekik hegedűvel, hogy mit kell cimbalmozni, vagy hogy működik ez?
4: Hát ugye mondja neki mindig az akkordokat, hogy ezt itt is meg, ott is meg, és akkor ő zongorán is szokta nekik leütni, aha, hogy hallják, hogy mit is kell ott ütni a cimbalmon. Aztán nekünk ugye Farkas Gyula zeneszerzeményeit is tanuljuk. Laci bácsi ezért a partitúrát szokta nézni, és akkor ugye mindent kézről kézre tanulunk.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy előjátsza nektek hegedűn mondjuk a darabnak egy részletét, és nektek akkor ezt vissza kell utánoznotok.
4: Így van.
3: Na de minden hangszernek külön-külön megmutatja?
4: Minden hangszernek, igen.
3: És te mondjuk addig mit csinálsz, amíg mondjuk a nagy bőgősöket tanítja?
4: Hát azért érdemes figyelni, hogy a többi szólam miket játszik. Van, amikor ugye sokszor szoktuk azt nézni, hogy akkor mit csinál a bőgő, a cimbalom, a cselló, vagy pedig éppen ott gyakorolgatjuk azt, amit előtte mutatott Laci bácsi.
3: És akkor közben foglalkozik az egyéb hangszeresekkel.
4: Aha. Így van, igen, igen.
3: És milyen különbséget érzel a között, hogy kézről tanulsz, vagy éppen kottából kell játszani, vagy kottából kell tanulni?
4: Hát ugye ez a hallás utáni tanulás, hát én is így kezdtem nyilván, apukám is otthon így tanított hallás után a cigányzenét, viszont a kottából való tanulás, ugye hát az egy kötött dolog, azt kell csinálni, amit leírt a zeneszerző. Egészen meglepő, hogy olvasni még ugye nem tudtam, még ovis voltam, de már a kottát azt olvastam az Oli bácsinál a zeneiskolában.
3: Tehát akkor nem feltétlenül csak azért tanulták kézről, mert nem tudták kottát olvasni, hanem gondolom azért is, mert a cigányzenének van eleve egy olyan hagyománya, ami tulajdonképpen szájról szájra terjed, mint a népzene is. Hiszen ezeket a kis finomságokat nem biztos, hogy le lehet írni kottába. És talán ezért nem is érdemes kottából tanulni ezt, vagy hogy látod te ezt a kérdést?
4: Hát ugye majd idővel mindenkinek van egy egyéni saját stílusa, uh-huh. És ugye hát ugye szívből jön ez a cigányzene, uh-huh. Ugye ez a mi zenénk, de ugye későbbiekben kialakul a egyéni stílus, és uh-huh. Akkor uh-huh. Igen.
3: Tehát nem azért játszunk így, ezt szögezzük le még egyszer, mert nem tudunk kottát olvasni, igen, vagy mert nem tud az adott gyerek akármilyen fiatalon ott elsajátítani bármit kottából, hanem ennek ez a hagyománya.
4: Így van, hát véleményem szerint nagyon fontos a kotta olvasás. A Rajkóban is vannak most sok olyan tanuló, aki hát alig-alig akarja olvasni a kottát, de közben meg a Laci bácsinál olyan darabokat játszik, ami egészen ugye már nehéz darabok, ugye a kézről tanulás, ugye hallás utáni tanulás, mert ugye nekünk romáknak szokás mondani, hogy jó a hallásunk, és akkor azután mindent lejátszunk, de úgy gondolom nagyon fontos a kotta olvasás.
3: Uh-huh, uh-huh. Ez egyébként érdekes, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy tulajdonképpen azért jó a romáknak a hallása, mert ezzel a módszerrel tanultak, vagy éppen fordítva. De ez jó, hogy te tulajdonképpen ezt a módszert is tudod, tehát te hallás után is tudsz bármit játszani, hiszen azért ebben nagy gyakorlatod van, és kottát is kiválóan olvasol, hiszen különben nem vettek volna föl az egyetemre.
4: Így van.
3: Ez egyértelmű.
4: Igen.
3: Amikor a Bartók Konziba jártál zenekari órákra, ott hogy folytak a zenekari órák? Tehát mi volt a különbség még egyszer? Úgy?
4: A különbség az volt, hogy ugye a szólam próbákon is Tuska Zoltán tanár úr tartotta nekünk még akkor a szólampróbát, és akkor mindenki megkapta a kottáját, azt meg kellett tanulni, meg kellett mutatni tanár úrnak, hogy akkor megtanultuk. Nyilván vannak ott is kérdések, és akkor, de nem ez a hallás utáni tanulás, hanem ugye a kottából meg kell tanulni. Aztán jött az, hogy próbáltunk ugye a szimfonikus zenekar.
3: És akkor mindenki kirakta maga elé a kis kottáját, és akkor így játszottatok. De hát ez a hagyományos módszer tulajdonképpen. Egy szimfonikus zenekarban is ez működik. És miért akartál mégis klasszikus zenével foglalkozni egyébként?
4: Megmondom az őszintét, hogy ugye sajnos nagyon nehéz a megélhetőség is ebben a cigány zenében. Apukám is mindig sokszor mondta, hogy nagyon örülne, hogyha tudnám ezt a vonalat vinni, hogy a cigánzene nehéz a megélhetőség is benne, de viszont nekem szívemhez áll azért a klasszikus zene, és így ezen a pályán döntöttem.
3: Uh-huh. És ebben az esetben szerinted fontos, hogy diplomája is legyen az embernek? Akár művész diplomája, vagy tanári diplomája?
4: A mai világban már igen. Igen, uh-huh. Igen.
3: Tehát, hogy a klasszikus zenével akarsz foglalkozni, akkor pedig mindenképpen, gondolom. Mi a célod? Tehát a tanári diploma, művészi diploma?
4: Hát ugye most vettek fel az egyetemre, ugye most az első célom az, hogy szorgalmasan el tudjak indulni, tanulni, minél többet fejlődni, úgy technikailag, mint hegedű hangban, uh-huh. És ugye az első lesz majd ugye a kis diploma.
3: Ez a BA diploma,
4: ez
3: igaz?
4: A BA diploma.
3: Tehát akkor egy, hogy is működik ez, hogy akkor három év?
4: Három év a
3: bachelor képzés.
4: Igen.
3: És akkor utána a végén van egy BA diploma.
4: Így van.
3: Igen, és
4: igen.
3: Utána? Akkor gondolom tovább akarsz menni?
4: Hát mindenképpen szeretnék, igen, igen, igen.
3: És akkor jön a master képzés.
4: Igen.
3: Az még kettő év, ha jól tudom?
4: Kettő, igen, igen, igen.
3: És akkor erre jön még, ha esetleg nagyon szorgalmas vagy, a tanári master?
4: Hát igen, jó lenne odáig eljutni, de ugye nagyon-nagyon nehéz. Nem könnyű ez a világ, de hát ugye szorgalom, kitartás, és akkor hát bízom benne, hogy előre tudok uh-huh. jutni, haladni.
3: Uh-huh. Egyébként terve van az is, hogy később majd tanítasz?
4: Persze, igen, igen, igen. Szeretnék
3: van
4: majd.
3: Ehhez valamiféle affinitásod, kedved, és el tudod magad képzelni tanárként, hogy esetleg úgy adod át a tudásod, mint akár neked adta Nyári László, vagy a Szabadi Vilmos tanár úr a tudását?
4: Igen, hát elképzeltem már sokszor ezt a tanítási világot is, ugye sokszor szoktam nézni is, amikor tanítják a gyerekeket, és hát igen, azért el tudom képzelni magam benne.
3: És hol látod magad mondjuk 10 év múlva? Inkább szólista szeretnél lenni, zenekari zenész, vagy inkább tanár? Vagy esetleg valamiféle mixel, keveréke ezeknek?
4: Az az igazság, hogy ugye szólistaként azért mondjuk meg az őszintét, nagyon nehéz szólistának lenni. Semmi sem kizárt, ugye, még előttem áll az élet, meg a tanulás, semmi sem kizárt, de azért nyilván szeretnék zenekarban is játszani, tanítani, és azért mindent meg szeretnék próbálni, hogy hogyan tudom ezeket megvalósítani, az az egyik, és akkor megmérettetni a tudásomat.
3: Uh-huh. És a cigányzenével mi a terved? Mivel ez neked nagyon jól megy, akkor gondolom nem szeretnéd abba hagyni ezt sem.
4: Hát ezt sem szeretném azért abba hagyni. Nyilván most egy kis időre háttérbe kell szorítanom mindent, mert erre kell odafigyelni, hogy ugye az egyetemen most leszek első éves, minden energiámat most erre fogok szentelni, de nem fogom nyilván elfelejteni a cigányzenét sem.
3: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon különleges érték, hozzáadott érték, hogyha valaki nem csak a klasszikus zenét tudja, hanem mellette benne van az a fajta szabadság is, amit a cigányzenéből kapunk. Tehát te ebből a szempontból nagyon különleges leszel.
4: Igen.
3: Tehát el tudok képzelni neked egy olyan különleges pályát, egy olyan utat, életutat, ahol valahol egyesül ez a cigányzenei hagyomány, tudás és a művészi lét.
4: Szokták mondani, hogy az idősebbek mindig, hogy a mai világban mindent tudni kell.
3: Mi mindenre gondolsz még? Mondjuk a nyelvtudás, az például szerintem nagyon fontos. Te ezt hogy látod?
4: Igen, nagyon fontos a nyelvtudás. Hát sajnos, vagy nem sajnos, nekem általános iskolában valahogy nem tudom miért, de a német nyelvet választottam. Bizony, nehezebb a német nyelv, mint sokkal az angol, igen, de aztán mégis most érettségit az angolból raktam, hát ugye az is egy világnyelv, és ugye azzal reménykedünk, hogy azért mindenhol megértenek minket, mert zenészként azért nagyon fontos a nyelv, én úgy gondolom.
3: Azért a zenészek gyakran utaznak erre arra is, hogyha nyilván az emberrel utazik bárhova a világba, azért meg kell tudni szólalni. Akkor ez neked egy nagyszerű alap, hogy van egy német nyelvtudásod, mert hogy a német nyelvterületre mész, akkor ott sem fognak eladni téged?
4: Hát igen, azért annyira most nem nagyon jól állok a némettel, de azért szeretnék nyelvet tanulni, igen.
3: Egyébként én is ugyanígy voltam vele, hogy általánosban németet tanultam, és megmondom őszintén, nem bántam meg, mert adott tényleg egy olyan alapot, amit később tudtam használni, és erre rá lehetett építeni. És a középiskolai angol oktatás, hát az angol nyelv az egészen más, mert ott nyilván sokkal jobban ragad az emberre a nyelv, hiszen mindenütt ezt hallja. Tehát az valahogy könnyebben megy általában az embereknek. Nem tudom, hogy veled ez hogy van. Te is így érzed?
4: Igen.
3: Hát nyilván, tehát az angol vesz bennünket körül mindenhol, úgyhogy azt azért könnyebben megtanulja az ember, és hogyha van már egy ilyen alapot tulajdonképpen, akkor ezt már csak tovább kell fejleszteni. Hát az egyetemen is kötelező lesz ezt tovább fejleszteni, hiszen ott is van nyelvoktatás.
4: Így van, igen.
3: Tehát ez egy még egy ember, hogyha valaki tud egy idegen nyelvet, és hogyha te most kettőt már valamennyire elsajátítottál, még ha csak az alapokat is, akkor az még plusz tudást ad neked. Egyébként a tanulás és ezek a tudások, amiket magadra szedtél az elmúlt években, ezek szerinted mennyire értékesek, mennyire fontosak? Tehát milyen értéket képvisel a tanulás, a tudás a fejedben, a családodban?
4: Hát szerintem a tudást azt senkitől nem lehet elvenni. A tudás az egy hatalom, tehát tanulni. Hát a családomban és ugye apukám is az tovább tanult, mindig tanult ő is, tehát még későbbiekben is. Nyilván abban a világban még nehezebb volt a tanulás, de ő is csinálta.
3: Igen, akkor még nem is feltétlenül volt szükség a diplomára, de hát azért most ez már az érettségi az alapkövetelmény, hát a diploma az pedig azért egy rangot ad egy embernek, én azt gondolom. És akkor te ezzel példát is mutatsz a generációdnak, ha lehet ezt mondani, hogy igen, te tovább tanulsz, te egyetemre mész, és neked van egy ilyen ambíciód, hogy művész szeretnél lenni.
4: Igen.
3: Mit üzennél egyébként azoknak a fiataloknak, akik hasonló cipőben vannak, mint te, de ők még mondjuk 10 évesek?
4: Hát kitartás, szorgalom az nagyon fontos. Mindig vannak ugye nehéz időszakok, hullámvölgyek, de de valahogy minden rossz után ugye szokták mondani, hogy a jó jön. Kitartást mindenkinek. Kitartás. Igen.
3: Szerinted egyébként mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
4: Hát a szorgalom az szerintem ez egy igen mérvadó. Ugye? Szorgalom. Igen.
3: Én azt gondolom, hogy ha valaki tehetséges, az nagyon sokat számít, főleg az elején, a tanulmányainknak az elején. Hát hogyha mondjuk zenét tanul valaki. De utána a szorgalmas az mindig behozza a tehetségest.
4: Igen.
3: Ha persze ez együtt jár, és ez a két dolog társul, akkor persze az az igazi, és abból lehet óriási dolgokat kihozni, de a szorgalom az, én azt hiszem, hogy az egyáltalán nem mellőzhető.
4: Így van.
3: Akkor ezt te is így látod.
4: Igen.
3: Ez a tapasztalatod igen, neked igen. Már most is. Magad körül egyébként hogy látod a pályatársaidat? Szerinted mi kell ahhoz, hogy sikeresek legyenek?
4: Hát ahhoz, hogy sikeresek legyünk, hát én magamról tudok példát mondani. Mindig mondta apukám is, hogy foglalkozni kell közismerettel is, mert nagyon fontos, igen. De ugye a zenében ugye hát az egész nap ott kell lenni, és ugye gyakorolni rengeteget kell, ugye életünk végéig tanulunk.
3: Uh-huh. Egy picit beszéljünk a tanáraidról is, hiszen nagyszerű tanáraid voltak. Nyári László után most, aki a felvételire készített, az Nagy Béla volt.
4: Így van, Nagy Béla hegedű művész készített fel a felvételire. Uh-huh. Egészen pontosan tavaly óta foglalkozik velem itt a Rajkóban, és nagyon lelkiismeretesen tanít, nagyon sokat foglalkozott velem, tehát nem az volt, hogy jaj, letelt az egy óra, és akkor vége az órának, hanem nagyon-nagyon sokat foglalkozott velem, nagyon sokat köszönhetek neki, ráadásul még a felvételire is elkísért, eljött velem
3: Pécsre.
4: Ott volt velem, nyilván nem jött be meghallgatni, mert nagyon féltem volna, tehát nagyon szigorú, de meghallgatott úgy kintről, nagyon sokat köszönhetek neki tényleg.
3: Kell a szigor, úgy érzed? Tehát egy tanár legyen szigorú?
4: Szerintem igen. Uh-huh. Igen. Nagyjából az Oli bácsi annak idején kiskoromban hasonlóan tanított, mint a Nagy Béla tanár úr. Zoli bácsi is mindig megvoltak a követelmények, kívülről tudni kellett a darabokat, mindig volt zongorás próbáim, rengeteg versenyekre elvitt. Nagy Béla tanár úr ugye tavaly óta foglalkozott velem, de nagyon sokat tanulhattam tőle. Tehát ott nem volt az, hogy nem készültem az órára, mert akkor ugye mondta, hogy viszontlátásra, hogyha valami ilyesmi volt.
3: Hogy akkor kidobta a növendékeit,
4: persze,
3: mondjuk, ugye?
4: Igen.
3: Aha, nagyon jó.
4: Igen.
3: Nagyon
4: igen.
3: Jó.
4: Szó szerint, tehát, hogy már, hogy mentünk be reggel, tudsz valamit? Hát mondom, igen, jó, kíváncsi leszek rá, és akkor mentünk fel. De nyilván az órán úgy vagyunk, hogy mint egy természetesen tanár diák, de azon kívül van egy nagyon jó külön, mint egy emberi kapcsolat, tehát hogy ugye magán életben is szoktunk úgy beszélgetni, és ugye mindig kitér arra, hogy hogy vagy, uh-huh. Tehát mindent.
3: Tehát a közvetlen.
4: Nagyon közvetlen, igen.
3: Érdeklődik a diákjai.
4: Igen.
3: Ez fontos nyilván, tehát, hogy a tanítás az nem csak arról szól, hogy az ember bemegy az órára, és akkor ott, na itt most D van, ott A van, meg milyen új rendel kell csinálni, hanem ez nagyon szoros kapcsolat a tanár-diák viszony. Főleg a zenében, hiszen ez egy egyszemélyes oktatás, ami azt jelenti, hogy nem egy tanár 30 diákkal, hanem egy tanár egy diákkal.
4: Hát én úgy gondolom, hogy Nagy Béla tanár úrnál ez nagyon megvan, tehát tényleg mindig, ahogy bementem az órára, ugye néztük az anyagokat, nagyon sokat skáláztat minden órán, meg el is mondja, és a másik, amit nagyon szeretek benne, hogy nincs kertelés, tehát hogyha valami nem jó, és valami nem tetszik neki, és hogyha nem úgy van csinálva, hogy gondolja, akkor bizony ő megmondja, hogy már pedig ez nem jó. Azt is megmondja, hogyha jó. Nyilván keveset szokott dicsérni, de azzal inspirál, hogy még mindig itt ezt javíts ki, ezt lehetne másképpen is, a hegedű hang, technika, nagyon sokat segített nekem technikába is, és a hegedű hangban is. Egészen máshogy viszonyultam a hangszerhez, ahogy elkezdett velem foglalkozni.
5: Hát valójában az életetek múlik ezeken az éveken, én azt gondolom. Hiszen az ember zeneiskolától elkezd tanulni, tanul, mit tudom én, 8 évet, aztán még 4 évet a középiskolában, de hogyha azt a 4 évet a középiskolában nem tudja rendesen megfogni, és főleg az utolsó évet, a felvételi évét, akkor évek, évtizedek mennek fúcsba, hogyha lehet ezt mondani.
4: Így van, itt nekem ebben az a tanévben is mindig hangsúlyozta a Béla, hogy vigyázz gyerek, mert hogy az életed múlik ezen a pár hónapon, tehát hogyha itt nem figyelsz oda, és nem hallgatsz rám, és nem fogadod meg, amit mondok, akkor probléma lesz. De nagyon jól megértsük egymást, és nagyon tetszik, ahogy foglalkozik velem, bízom benne, hogy a továbbiakban is számíthatok a segítségére. Ugye még egyszer mondom, a felvételire is eljött velem, leutazott velem, és ugye ott volt egy zongora kísérőm is, dr. Marci Marian volt a zongora kísérőm, ő is ugye jött velem, tehát nagyon, nagyon sokat köszönhetek nekik.
5: Most ez, hogy az életed múlik rajta, ez nem azt jelenti, hogy szó szerint kell ezt lenni, hanem hogyha mondjuk nem vesznek föl, és nem tanulsz tovább, és nem tudsz kiteljesedni ebben a szakmában, akkor lehet, hogy más szakmában kellett volna érvényesülni. Rengeteg hiány szakma van, mondjuk tanulhattál volna targonca vezetést is természetesen, de azért az mégsem olyan, mint hogyha valaki művésznek tanul.
4: Így van.
5: Tehát az egy presztízs.
4: Igen. Persze, tehát nem szószoros értelme, hogy az életem múlik rajta, de nyilván értettem, ahogy mindig mondta nekem, hogy igen, ez az életem múlik ezen a dolgon, és hogy fogadjam meg a tanácsait. Április 25-én volt a elméletből a felvételi. Ugye zene elmélet, szolfézs, meg volt egy ilyen az ugye zongora, tehát voltak a felvételik április 25-én. Hát nagyjából rá 3-4 napra kiküldték, hogy megfelelt, minden rendben van, nagyon örültem. És akkor onnan még, tehát volt egy siker élményem, hogy sikeres volt az első forduló a felvételin, és onnan egy plusz energiát kaptam, de végére nagyon elfáradtam, alig vártam, hogy már meglegyen, mert ugye voltak más teendőim is, mint szakmai vizsga, meg érettségi, ugye idén csináltam angolból, de ugye sikerült, és megvolt, hát nagyon elfáradtam a végére, de minden rendben volt.
5: Ez az utolsó év, ez mindig egy nehéz, hiszen az ember nem csak a felvételire koncentrál, amint tényleg a szakmai élete múlik, hanem akkor még érettségire is kell ilyenkor koncentrálni. Hát ez extrán megnehezíti a feladatát egy felvételizőnek, egy érettségizőnek. Mi egyébként az álmod?
4: Hát az álmom a legelső az, hogy el tudjam végezni a tanulmányaimat sikeresen, és hogy egy sikeres embernek mondhatjam úgymond magam, és a zenei világban szeretném ugye leírni az életemet, ebbe is képzelem el magam. Úgy másban nem is nagyon gondolkodtam a zenén kívül, mindig szoktak velem viccelődni a testvéreim is, hogy hát neked, hogyha nem a zene, akkor nagy problémák lesznek, de ugye nagyon rajta vagyok, hogy sikeres legyen. Nagyon nagy erőt adott nekem viszont az is, hogy amikor úgy sikerült ez az elméleti dolog, amit az előbb mondtam, és akkor meglátogattam a horvát, vagy a Olá Zoli bácsit, ugye, aki a általános iskolába foglalkozott velem, és akkor mondta nekem, hogy hát fiam, nagyon sok sikert kívánok neked, és nagyon örülök, hogy sikerült az első forduló, mindenképpen látogass meg engem, és ne feledd azt, amiket tanítottam neked, és akkor ez így végig mentek a gondolatok minden éjszaka a fejembe, pörgött le, amiket mindig tanított nekem Zoli bácsi is, meg minden, és tényleg nagyon sok hasonlóság volt a Béla tanár úrral, és ugyanazokat mondta nekem, amiket Zoli bácsi.
5: Hogy egy kicsit jobban bepillantást nyerjünk az érzelemvilágodba, gondolataidba, egy olyan speciális kérdést szeretnék feltenni neked, amit egyébként minden zenésznek, hogy mi lenne az az 5 zenemű album CD, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Tehát tulajdonképpen mik a kedvenceid?
4: Hú.
5: Esetleg, hogyha előadókat is megnevezel, ez külön izgalmassá teszi a dolgot.
4: Hát előadókban, akiket nagyon szeretek, és kivételesen a hegedű hang az nagyon-nagyon tetszik, a Kogán, ugye?
5: Uh-huh. Tehát egy Kogán albumot, CD-t vinnél magaddal?
4: Igen, igen, igen.
5: Mindegy, hogy melyik?
4: Hát szerintem igen, igen. Nagyon sokat hallgatom, ugye Heifetz, nagyon rengeteget hallgatom.
5: Hát Jasa Heifetz a 20. század legnagyobb hegedűse volt.
4: Igen.
5: Legalábbis azt mondják, és én is így gondolom.
4: Hát most így rengeteget tudnék sorolni. Ugye Dávid Osztrák, ilyen előadókat szoktam hallgatni.
5: Ha, tehát csak hegedűsöket vinnél hát, magaddal akkor?
4: Hát igen.
5: Aha. Nyilván most ebben forognak a mindennapjait, hogy a hegedűsök hogyan játszanak, mit játszanak, tehát akkor így nem is csoda, hogy a mai napon, hogyha mondjuk azt mondanák, hogy viszünk egy lakatlan szigetre, akkor csak hegedűsöket vinnél.
4: Igen. Természetesen Nagy Béla tanár úr, ugye ő is egy példaképem.
5: Akkor az ő felvételeit is elvinnéd, ha lehet.
4: Igen, igen.
5: Aha, ezt teljesen megértem. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk egy picit a múltadról, jelenedről és a jövődről. Remélem sokat hallunk még rólad, és hát várunk vissza természetesen sok szeretettel.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, további szép estét kívánok mindenkinek.
5: Mai vendégem Farkas Gergő, fiatal, leendő hegedű művész volt, akit az idén vettek fel az egyetemi képzésbe. Ennek kapcsán mesélt nekünk a szakmai útjáról, a gyökereiről és az álmairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: el tőle.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Rádió Dík.
2: Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 rádiódikben. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Napokban tartotta a magyarországi romák országos önkormányzata azoknak az újdonsült jogvédő irodáknak a megnyitóját, amelyek megvalósítása azáltal vált lehetővé, hogy az elnök Dancs Mihály lemondott egy éves tiszteletdíjáról. A három jogvédő iroda Miskolcon, Pécsett és Budapesten lesz elérhető, élükre pedig sorrendben Sifter Ágnest, Buzes Hábel Gézát és Rácz Bélát választották. Az eseményen beszédet mondott az elnökön túl Abba Horváth István, Farkas Mihály, valamint a miskolci és pécsi jogvédő iroda vezetői is. Az MROÖ történelmében most először nyílik kifejezetten romáknak szóló jogsegély és információs szolgálat. Ennek örömére pedig nem is egy jogvédő irodát kívántak nyitni, hanem egyszerre hármat. A jogvédő irodák annak apropóján tudnak megvalósulni, hogy Dancs Mihály, az MROÖ friss elnöke egyévi tiszteletdíjának a lemondását kérte. Azzal folytatta, hogy mindenki előtt nyitva állnak az MROÖ kapui, mindenki véleményét szívesen várják. A jogvédő irodák jelenléte egyértelműen szükségszerű. Rengeteg már eleve kiszolgáltatott körülmények között élő roma kerül abba a helyzetbe, hogy lehetőségek hiányában nem jut el hozzá a megfelelő jogi segítségnyújtás. Ez a szolgálat egyszerre nyújt közvetlen jogi segítséget az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy, a lakhatás vagy a szociális ellátások területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetés esetére, valamint a gyűlöletbűncselekmények, gyűlöletbeszéd, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Sifter elmondta, ezzel a lehetőséggel számára is egy álom vált valóra, és azon fog dolgozni, hogy a jövőben a cigányság jogai harc nélkül is biztosítva legyenek. A cigányság társadalmi felzárkóztatása és esélyegyenlőségének elősegítése fontos feladat Magyarországon és Európa számos országában. Ebben jelentős szerepet töltenek be a független civil szervezetek, amelyek oktatási, szociális, jogvédelmi és közösségfejlesztő programokat valósítanak meg. Ezek a szervezetek függetlenül dolgoznak és javítanak a roma emberek életkörülményein, csökkentik a hátrányos megkülönböztetést és támogatják a társadalmi beilleszkedést is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 9-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csikós József zongorista a mai vendégem, akivel beszélgettem a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczene jelenéről és a szakmai útjáról. Tartsanak velünk ma este is!
4: Mai vendégem Csikós József, zongorista. Köszönöm, József, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: Legutóbb néhány hónappal ezelőtt találkoztunk méghozzá egy zongora versenyen, ahol a fiad játszott, fantasztikusan játszott, hallottam, és hát meg is nyerte a korcsoportját, úgyhogy gratulálok ezúton is.
5: Nagyon
4: neked.
5: Szépen köszönöm.
4: Gondolom, elég komoly felkészülés áll egy ilyen verseny mögött. Mesélj, hogy hogy készültök. Segítesz neki te is?
5: Igen, hát abszolút a otthoni gyakorlás az megvan, ugye próbálom így a napi teendők mellett napi szinten ezt berakni, ez nem mindig sikerül. Réti Tamásnak szeretném itt is megköszönni a felkészítést, ő rengeteget foglalkozik a fiammal, és hát hála Istennek eredményesen.
4: Zongorista lesz?
5: ezt majd ő eldönti. Én nem feltétlen ragaszkodom hozzá, hogy zenész és azon belül is zongorista legyen. Én lehet, hogy egy zenekari hangszernek jobban örültem volna. Így én már zongoristaként tudom, hogy mindig én mindig szerettem volna tartozni valahová, hogy egy zenekar, meg egy...
4: Igen, az más. Egészen más jellegű.
5: Igen, a zongorista az mindig egy olyan magányos műfaj szerintem.
4: Igen.
5: Hogyha még ezt fokozni szeretnénk, akkor ennél már talán csak az orgonista, aki magányosabb. Vanus Szavír mondta egyszer egy riportban, hogy az orgonista az a Notre Dame-i toronyőrrel van egy szinten, úgyhogy ők már annyira elzártak a világtól, de jó, a zongora persze nem ennyire, de a zongorista egy magányos farkas, hogy így mondjam.
4: Viszont képes egyedül is játszani, egy teljes zenekart helyettesíthet akár. Most térjünk egy picit rád, hiszen téged úgy ismerünk, mint bárzongorista. Egyáltalán mi az a bárzongorista? Te jazzzongoristaként végeztél, azért ezt is tudni kell, és klasszikus tanulmányaid is nagyon jelentősek.
5: Igen, hát én elég sokáig tanultam klasszikus zenét, lehet, hogy egy picit túl sokáig is. Mert én egy 20 éves koromban váltottam, közel 20 éves koromban váltottam jazzre.
4: Aha.
5: És hát így helyes, ahogy mondod, hogy a jazz tanszakon diplomáztam 2010-ben Olá Kálmán tanítványaként, és hát én mindig is ilyen 2003 óta én jártam már muzsikálni, hogy így mondjam. Éttermekbe, szállodákba, ugye édesapám is zongorista, ugye hát ez érdekes, ez a bárzongorista titulus, ez nem olyan a túl régi dolog. Például apukámnak a működési engedélyéből egy A kategóriás előadó művész, zongorista, de az ő működési engedélyébe az van írva, hogy tánczenész.
4: Igen, hát ez az.
5: Na most ugye ma már a tánczenészek leolvadtak csak bárzongoristákra, hogy így mondjam, mert egyszerűen azok a régi dobosok, tánczenész dobosok, basszusgitárosok, szaxofonosok, ők, hát ha még vannak is, már nagyon kevesen lehetnek. Úgyhogy akik úgymond talpon maradtak a rendszerváltás 2000-es évek tájékán, ők a zongoristák. Mert így, ahogy mondod, ahogy beszéltünk róla, hogy egyedül is tud zongorázni, ez a zongoristáknak a skillje, hogy egyedül is megél. Úgyhogy így lettünk mi, vagyis hát az a műfaj a tánczenészekből bárzongorista.
4: Tehát tulajdonképpen a tánczenéből jön ez az egész. És igen. Hogy alakult ki akkor ez, hogy jöttek ezek a bárzongorista versenyek, ugye még valamikor a 2000-es évek elején?
5: Hát szerintem úgy váltott át, hogy ugye egyrészt, hogy egyedül mi meg tudunk szólaltatni egy úgymond komplett zenekart, szóval nem kell mellénk más, mondjuk egy dobos, vagy egy szaxofonos, vagy egy bőgős mellé. És hát ugye ennek szerintem financiális okai voltak annó, hogy akkor azt mondták, hogy akkor nem kell nekem 4-5 ember, még 2 se, 3 se, hanem akkor legyen egy szóló zongorista. Gyakorlatilag szerintem ez ilyen egyszerű lehetett annó, és valószínűleg így is volt, mert hogy apámra nekem a pályáját így végig gondolom, akkor ez így volt, mert amikor mondjuk én születtem, akkor ő még bőven triókba is játszott. Aztán, ahogy cseperedtem, ő már inkább egyedül zongorázott, mert már dobos nem kellett.
4: Nekem olyan emlékeim vannak egyébként, hogy amikor édesapám az Olimpia szállóban muzsikált, és szünetek voltak, akkor át lehetett menni a bárba, ahol volt egy bárzongorista. Általában egyébként ő egyedül volt.
5: Igen, persze voltak.
4: Tehát régen is ez megvolt nyilván.
5: Igen, persze volt ilyen, aki kifejezetten egyedül volt, ők általában énekeltek is.
4: És milyen műfaj tartozik egy bárzongoristához? Hát miket kell játszani?
5: Hát gyakorlatilag mindent.
4: Mint egy cigányzenekarnak lényegében?
5: Mint egy cigányzenekarnak, igen. Hát ugye egy bárzongoristától kérhetnek jazz standardet, kérhetnek operettet, keringőt, filmzenét, különböző műfajú dolgok, latin zenét. Szóval ott azért nagyon, nagyon összetett egy bárzongoristának a repertoárja.
4: Sőt, még akár a klasszikus zene is szóval
5: lehet. Sőt, így van, még a klasszikus.
4: Akár egy Strauss keringő, mondjuk.
5: Simán, de, de valaki bejön és azt mondja, hogy Chopin-t szeretne hallani. És akkor hát vagy eljátsszuk, vagy nem. Én mondjuk nem szívesen fogok bele, mert ezek azért nincsenek kézbe napi szinten. Mondjuk apukám pont egy ilyen, akinek annó csomó ilyen kezébe volt, és ő ezeket szerette és imádta. Én is szerettem játszani, csak hát valahogy úgy elment a dolog abból az irányból, hogy napi szinten a kezembe legyen.
4: De ez óriási repertoár, tehát hogy lehet egyébként ennek akár csak a töredékét is a kézben tartani?
5: Hát, szerintem a rutin meg az évek most egy ilyen pestiesen. Szóval, hogy szerintem semmi más, hanem az, hogy a napi szinten ők ebbe benne voltak, és megmaradt úgymond a kézben ezek a dolgok.
4: Én mindig, amit éreztem ezzel kapcsolatban, például amikor Ökrös Otto után mentünk a Firkászba, hogy meghallgassuk, hogy muzsikált, rendszeresen egyébként, hát ez egy fantasztikus élmény volt számomra mindig, akkor mindig csodáltam, hogy milyen különleges kapcsolatot tud kiépíteni a közönséggel. Tulajdonképpen hasonlóképpen, mint egy primás. Tehát valahol megvan ez a párhuzam egy bárzongorista és egy primás között, én azt hiszem. Tehát a repertoár is egy picit hasonló, bizonyos szempontból, tehát vannak átfedések, ha azt nézzük, hogy mondjuk Kék Duna keringőt kell játszani, vagy filmzenéket, de ez a fajta hozzáállás a közönséghez, ez egészen más, mint egy klasszikus zenész, vagy egy jazz zenész esetében. Te ezt hogy látod?
5: Hát igen, a repertoárban is vannak átfedések, egy prímás, tehát ugye ez abból fakad szerintem, hogy maga a műfa is olyan helyen van, tehát vendéglátó helyen van. Uh-huh. Szóval egy prímástól is kérhetnek mondjuk jazz standardet, de egy zongoristától is kérhetnek akár magyar nótát, mondjuk ma már nem nagyon kérnek, a prímástól se.
4: Hát ez az.
5: De a zongoristától pláne, szerintem, legalábbis én nagyon ritkán találkozom ilyennel, ugye ott közvetlen a kapcsolat a közönséggel. Nagyon is. Uh-huh. Ugye ott bejön valaki, kérhet, mi megkérdezzük esetleg, hogy játszhatunk-e. Szóval ez egy színpadi zenében nincs meg ez a nagyon közvetlen légkör.
4: A bárzongorázásban is nagyon jelentős az improvizáció. Mennyiben hasonlít ez a jazzhez?
5: Igen, hát ma már elvárás egy bárzongoristától, hogy tudjon improvizálni. Ez mondjuk 40-50 évvel ezelőtt még abszolút nem volt elvárás. Uh-huh. Szóval ez szerintem egy mai kornak a terméke, hogy tudjanak a bárzongoristák úgymond rázni, improvizálni. Uh-huh. De ez régen ez a jazzzenészeknek volt a kiváltsága, illetve a feladata, vagyis ezt várták el tőlük. Egy bárzongoristától én nem gondolnám, hogy feltétlenül ez volt az elvárás. Ott a nagy repertoár, a nagy kommunikatív képesség a közönséggel, inkább ezek voltak a fontos dolgok. Ma már igen, ez hozzátartozik, hogy improvizálni tudunk, vagy próbálunk. Nem minden helyzetben kell, én azt gondolom, nem minden helyzetben a mennyiség fontos még, hogy egyáltalán. Úgyhogy igen, ez a mai kornak szerintem a terméke.
4: Nehéz kérdés, mitől jó egy bárzongorista? Tehát akkor nyilván tudjon improvizálni.
5: Hát ma már igen, a minőség és a mennyiség. Szóval, hogyha mind a kettő találkozik, nagyon komoly minőségbe tud előadni egy adott művet, lehet egy Horváth Jenőszám, lehet egy Strauss, lehet egy pár akármi, és ebből sokat. Uh-huh. Szóval ha mind a kettő arányában megvan, akkor szerintem ez a legjobb.
4: Változott egyébként a műfaj az elmúlt évtizedekben, illetve a közönség?
5: Hát a közönség az biztos, hogy változott, mert régen a bárzongoristák vagy tánczenészek olyan dalokat, olyan repertoárra rendelkeztek, ami akkor a népnyelvnek a napi használatában volt. Uh-huh, tehát mit tudom én, eljátszottak egy Máté Péter számot, akkor azt dúdolták a villamoson is, mert akkoriban az ment. Ma már nem biztos, hogy Máté Péter számokat dúdolgatnak az utcán, legalábbis a fiatalok biztos, hogy nem. Úgyhogy ebbe biztos, hogy változott, hogy mi már egy régebbi korokat idézünk, inkább így mondom, hogy inkább már ez egy retro dolog. Amikor 40 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel, még nem volt egy retro dolog ez, hanem a napi.
4: Hát, sőt, hát akkor ez volt a pop.
5: Akkor ez volt a pop, így van, pontosan.
4: Uh-huh. És a fiatalok mit kérnek, mit hallgatnak? Tehát amikor mondjuk muzsikálsz a Four Seasonben, mert többek között ott is játszol, akkor van olyan, hogy oda mennek hozzád, és akkor szeretnék ezt vagy azt hallani?
5: Előfordul, hogy kérnek külön valamit, általában filmzenéket, ez érdekes, hogy általában a filmzenéket, Emily csodálatos életéből, ezt nagyon szereti. De úgy igazából nem nagyon kérnek már. A fiatalok legalábbis nem. Ők azt mondják, hogy ha az ember meg is kérdezi, hogy játszatok el, és látom, hogy tetszik, és van rá érdeklődés, akkor azért meg szoktam kérdezni. Akkor azt mondják, hogy ez így minden nagyon jó, ők ezt nagyon kellemesen elhallgatják. Szóval így konkrétan így nem, mondjuk azt nem mondják, hogy játssz el a Casablancát. Ez nem. Egy-két dolog van, amit így külön kérnek, általában filmzene, de meg hát ember válogatja, de nem ez az általános, már úgy nagyon kérnének, meg nagyon ismernék, amit lehet egy bárzongoristától. Sokszor inkább olyat kérnek, amit nem is tudunk eljárni, vagy ha el tudunk játszani, nem áll jól szóló zongorát.
4: Aha. De akkor ezek szerint megváltozott valahogy a szórakozási szokás?
5: Hát ilyen értelemben biztos, hogy megváltozott. Hogy ez annyira... Ez a leülős, hallgatom a zenét, dúdolom vele, ez már biztos, hogy megvált. Hát legalábbis van egy réteg, aki szereti, nemrég jártam a Piros Pezsgő bárban, és ott láttam, hogy egyébként fiatal emberek viszonylag mulatnak, szórakoznak, de hát az megtévesztő hely, mert mindig úgy látja az ember, hogy tele van, de ez nagyon pici helység, szóval nem tudom, hogyha öt lenne ilyenből, akkor mind az öt tele lenne, az is lehet, hogy igen, nem tudom, de szóval komolyra fordítva, biztos, hogy van, aki szereti, de azért már nem annyian, mint régen.
4: Mi a helyzet ma a tánczenekarokkal, amiket régen annyira szerettünk?
5: Hát ugye az a klasszikus tánczenekar felállás, hogy dobbőgő, zongor, egy énekesnő, meg akár egy fúvós. Hát azt most mondjuk meg őszintén, hogy nincs. Pesten stabilba, hogy így mondjam, nincs. Igen. Az, hogy te elmész egy helyre, és ott van egy konkrétan egy tánczenekar, nyilván alkalomszerűen igen, de meg rendezvényeken, de úgy, mint mondjuk volt az Ungár zenekar az MK-ben, aki egy legendás, vagy mint a Martini együttes, szóval a tánczene az úgymond megszűnt, és a tánczenéből lettek úgymond bárzongoristák, mert a környező ritmus szekció az leolvadt a zongoristákról, és a zongoristáknak ez maradt, úgy mondja, az kivéje, hogy tudnak egyedül játszani, és ők egyedüli magányos farkasok lettek, és egyszerűen leomlott róluk a zenekar.
4: Nyilván a forrás az lehet, hogy az érdeklődés hiánya volt?
5: Hát szerintem ugye az egy nagyon nehéz helyzet lehetett ott a rendszerváltás után, meg ott lett egy ilyen ízlésbeli különbség is. Szóval ami akkor még ment, és az ma már, vagy akkoriban már úgy kezdett úgy megszűnni. Bár az zongoristákra van igény, meg szükség, meg szerintem lesz is, azt nem tudom, hogy ez a tendencia növekedni fog, szerintem mondjuk nem nagyon, de bár zongoristák vannak, voltak, talán lesznek is, reméljük, de tánczenekar az már rég nincs. Szóval ezért ritkán szokták elmondani, hogy maga a tánczenekar stabilban az megszűnt úgymond létezni. És ez nagyon furcsa dolog azért, hogy ugye általában erről nem nagyon beszélnek.
4: Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan kerültél a pesti zenei élet vérkeringésébe, klubokba, bárokba.
5: Hát ez úgy működött, hogy én elkezdtem, Weiner Konzis voltam, és 5 éves voltam, amikor fölhívott egy hegedűs kollega, Seres Tamásnak hívják, és vele elkezdtem éttermekbe, szállodákba zongorázni, ugye hegedű zongorával. És egy gyakorlatilag így.
4: És akkor miket játszottatok? Akkor is ugyanezeket a repertoárokat, hogy tehát ami a bár zongorázásba tulajdonképpen belefér, vagy beletartozik?
5: Végül is igen, a Tomi egy klasszikus végzettségű hegedű művész, és ő akkoriban Strauss-keringőket, operetteket, táncszámokat, táncdalokat, jazz standardeket, szóval nem az a klasszikus primás repertoárja volt a Tominak, és így jöttem bele gyakorlatilag vele én is, és ezért mai napig állásodnak.
4: de tőled ez egyáltalán nem állt távol ez a fajta műfaj, hiszen édesapád ennek egy kiemelkedő alakja. Ezért most térjünk is egy picit vissza a gyökereidre. Zenés családból származol. Mesélj nekünk egy picit a családodról.
5: Így van, apukám is zongorista, úgyhogy a zongora szeretetért nem kellett a szomszédba menni, hogy így mondja. Ő nagyon sokat zongorázott otthon, és hát ő is erre a hangszerre irányított engem, amikor elkezdtem tanulni, úgyhogy igen, úgyhogy apukámtól jön ez a zongora dolog.
4: És más zenészek is vannak a családban?
5: És hát rengeteg más zenész is van, így van, anyukám részéről is, apukám részéről, jazz zenészek, klasszikus zenészek, cigány zenészek, úgyhogy ez a három mű. Rockzenész még nincs, vagy nem tudok róla, eddig még nincs, de klasszikus zene, jazz és cigányzenész, és tánzenészek, akkor ők abszolút megvannak mind a két részről.
4: Tehát akkor így nőttél föl, akkor benned sem merült fel a kérdés, hogy esetleg mással kezdj el foglalkozni?
5: Hát nem, mert az ember épp, hogy elkezdte tudni az eszét, már tanult zenét. Úgyhogy ez volt a fő. Hogy, szóval nem tudjuk, hogy mi lehetett volna, ha nem ez van csak és kizárólag, mert nem volt erőltetve, de azért szóval azért gyereket terelni kell, na. És én is így szülőként, ugye 2 9 éves gyermekem van, Iker, egy gyönyörű ikerpár, imádom őket, és nagyon büszke vagyok rájuk. Azért gyereket terelni kell, hogyha nem adunk meg egy csapás irányt, hogy erre kell menni, akkor egy gyerek ugye, hát ő még magától nem tudja.
4: Na jó, de te sem biztos, hogy el tudnád terelni akár a jogi pálya felé, hiszen nem tudod, hogy akkor milyen irányba tereld, vagy hogyan lesz akkor ő pilóta mondjuk, hogyha te soha nem repültél. Tulajdonképpen a szülő nem tud más csinálni, csak azt, amit ő maga is tanul, és ő maga is tapasztalt valamiben, és ezt tudja átadni a gyermekének.
5: Így van. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a gyerekkor, hogy ki mit látott ott. Például mit tudom én, hogy azért nem véletlenül vannak orvos családok, vagy vannak ügyvéd családok.
4: Hát ez az.
5: Hogy hát már nagyapám is ügyvéd. Igen. Hát ugye mi zenész család, te is, Andis, ugyanúgy, hogy azért már Istennek ismerjük egymást, meg a családot is. Hogy, ugye ez ember ezt látta, ez volt a napi téma otthon, ki hol játszik, mennyit keresett, most hova megy külföldre, hú, ez is ilyen, olyan, szóval erről volt szó. Ugye egy orvosnál, meg más a téma.
4: Ezért nem tudjuk más irányba terelni tulajdonképpen a gyerekeket, és nem is biztos, hogy egyébként kell, de hát nyilván akkor te is így kezdtél zenét tanulni.
5: Igen, én abszolút így kezdtem.
4: Édesapád kezdett el veled foglalkozni egyébként?
5: Igen, ő kezdett el velem a zeneiskolába. Én már úgy mentem, hogy olvastam a violin kulcsot és a basszus kulcsot.
4: Mennyi idősen kezdett el veled foglalkozni?
5: Ilyen 5-6 és ilyen 7 évesen, második osztályos voltam az általánosban, amikor elkezdtem a zeneiskolát.
4: Aha.
5: És például már úgy mentem, hogy tudtam az összes skálát. És emlékszem, a Vitárius Imrénéhez jártam, aki egy legendás zongoratanár.
4: Még Józsefvárosi zeneiskola, ugye?
5: Józsefvárosi zeneiskola, Napucai zeneiskola, és ő még él, a Zenit néni, innen is puszilom őt, és Isten éltesse. És engem az unokabátyám vitt el, a Berki Artúr, mert ő hozzájárt. És a Zenit néni tele volt mindig. És az ő sógora volt ott a Rigó Feri, aki akkor fiatal ember, hát gyerek lehetett, tehát én voltam olyan 6 héten, nem is tudom, a Ferik akkor hány, mindegy is. És akkor ők elvittek ketten, mert apukám külföldön volt, és anyu az Artúrt kérte meg, mint öccsét, hogy segítsen ebbe, hogy a gyereket akkor zenéskor. És akkor emlékszem, hogy elmentem, és akkor hát ugye nagyon izgultam, mert kisgyerek voltam, és akkor mondja az Zenit néni, hogy hallom, hogy te tudsz skálázni, akkor, hogy F-durt, légy szíves. És annyira izgultam, hogy F-molt játszottam az F-durát, ugye kapásból 4B-s. És akkor emlékszem, hogy jöttem ki, és sose felejtem, anyukám ott várt a folyosón, az Artúr, meg a Ferike. És akkor emlékszem, hogy Ferike mondta, hogy a gyereket fölveszik, kimaradok. ez egy kedves sztori volt, ez már most múltam 40 éves, úgyhogy hát 36 éve ez.
4: Na hát ez az, amikor egy család tulajdonképpen tudja, hogy hova kell vinni a gyerekét, hol igen, kell tanulnia.
5: Igen, pontosan.
4: Hát, hogy ha pilótának szeretnék, akkor
5: pontosan.
4: Hova vigyem a gyerekemet? Fogalmam nincs.
5: Ez az, hogy én például soha nem voltam egy lázadó típus. Valami, nem voltam soha egy konfliktus, mindig egy konfliktus kerülő ember voltam, ez se jó egyébként. Én mindig úgy beleegyeztem, ami apukám ezt, akkor ezt kell tanulni. Szóval szerintem ahhoz, hogy valaki kitörjön, most idézőjelben, hogy mondjuk a fiam mondjuk pilóta adja, jó Isten, pilóta legyen, ahhoz kell egy ilyen láng, a franc fog zenét tanulni, ő most pilóta le. Addig a jó, amíg ilyen felé menne, majd meglátjuk, hogy ő mit szeretne, hogy szeretne, kiderül.
4: Zeneiskolai tanulmányaid alatt azért, ahol elsősorban klasszikus zenét tanultál, folytattál másfajta tanulmányokat is? Tehát esetleg apukád foglalkozott veled, és nem tudom, nótákat esetleg mutogatott
5: neked? Nem, ilyeneket vagy? Abszolút nem is. Még a zeneiskola mellett szeretném mondani, hogy ugye Enid néni nyugdíjba ment, és utána én a Szatmári Éva nénihez jártam, nagyon-nagyon szeretem őt. Tartjuk mai napig a kapcsolatot. Ő is a Józsefvárosi Zeneiskolában vagyunk mi mindig, és akkor én tőle mentem felvételizni a Weiner Konziba. Uh-huh. Ez is úgy volt, hogy elmentem a Weinerbe, az volt az első a dátum szerint, mert utána jött a Bartók és a Szent István. És én nagyon izgulós ember voltam, nem szerettem ezeket a stressz helyzeteket, és hát aznap az Éva néni megtudta nekünk estére, hogy sikerült. És én már mondtam otthon, hogy én már nem akarok menni a Bartókba. Tudtam, hogy fölvettek, akkor lement rólam. Igen, mert akkor izgult, az egy nagy dolog volt. Persze. Még abban az időben, ez 99.
4: Sőt, hát akkor azért egészen nehéz volt a felvételi.
5: Bizony, akkor mind egyrészt, hogy skálázni kell tudni, azt hiszem, hogy, hogy az hagyján, hogy minden hangnemet, de mindenhogy. Tehát kérhettek skálát, etüdöt, Bachot, szonáta három tétel, romantikus, ugye ez lehetett Liszt, vagy Chopin, vagy Brahms, és akkor volt 20. század, ez Bartók volt, vagy Prokofjev, vagy ilyesmi. Nemrég megtaláltam egyébként a apukámnál azt a videókazettát, amin ez föl van véve, még a zeneiskolába, szerintem az ilyen előtte volt ilyen, akik mentek fel, és nem is kevesen mentünk a Józsefváros zeneiskolába. És hát az az igazság, hogy egy jó 20-25 perces műsor volt. Mm-hmm. Szóval így mentünk oda 14 évesen, hogy ja, és bocsánat, előtte volt szolfés felvétel.
4: Így van.
5: Tehát zongorázhattam volna én úgy, mint a Cifra György. Ha nem sikerül a szolfés, akkor nem mehettem volna zongorázni. Szóval előtte volt egy elmélet. Mm-hmm. Az egy teljesen más volt akkoriban egy középiskolába bekerülni, mint ma.
4: De tanítasz is középiskolában is, és majd erről is beszélgetünk, de hogy érzed, milyen a színvonalbeli különbség az akkori időköz képest, illetve a jelenhez viszonyítva?
5: Hát nagyon, nagyon leegyszerűsítve, és ebbe azért szerintem sok minden benne lesz, ugye akkoriban három nagy konzib volt, amikor én jártam, én ez nem 1800-as években, de 99-ben mentem a konziba.
4: Ez a Bartók, a Szent István és a Weiner.
5: Így van, pont. Ez a három nagy konzi volt, ugye klasszikus. Akkor még nem nagyon voltak ilyen könnyű zené konzi. Talán, de volt mondjuk a Kőbányai.
4: Igen,
5: az
4: a
5: volt.
4: Kőbányai jazz suli talán.
5: De ez a három volt, ami olyan fő dolog volt. Legalábbis ez volt olyan nagyon nívós ide bekerülni. És akkor mi az a korosztály vetekedett, hogy bekerüljön valamelyikbe. Ma már én azt látom, hogy annyien kisebb konzi van, hogy az iskolák vetekszenek, hogy bekerüljenek a gyerekek. Jöjjenek minél többen. Mert eloszlik, úgymond az a mennyiség a sok iskola között.
4: Ez érdekes kérdés, mert ezt én is tapasztalom, de nem vagyok benne biztos, hogy ez azért van, mert több a konzi, hanem azért, mert inkább kisebb az érdeklődés a zenetanulás iránt esetleg.
5: Igen, ez is igaz, de szerintem is.
4: Is.
5: És kisebb is az érdeklődés, mondjuk a kislányom hegedű tanárával beszélgettünk, hogy ma, mit tudom én, megy a Zeneakadémiára 20 hegedűs, amikor mondjuk én emlékszem, hogy a zongora hegedűz mindig ugye sláger hangszer volt.
4: Így van.
5: Akkor több napos felvételi volt, mert
4: így van.
5: Naponta hát, mennek, mentek 40-en.
4: 60-80-an simán igen. Volt akkor a felvétel.
5: Szóval ennyivel.
4: Csak magyarok, így van.
5: Csak így van. Így van.
4: És még a külföldiek még külön voltak.
5: És azok teljesen külön napon is.
4: Igen.
5: Úgyhogy az érdeklődés is csökkent, ez biztos, meg több helyre lehet menni. Szóval kevesebben mehetnek több felé. Uh-huh. Úgyhogy ez a két dolog, ez nagyon meghatározza a színvonalat. Vannak mai napig is nagyon tehetséges, ügyes gyerekek, akiket érdekel, szeretik, de a többség az már nem biztos, hogy a zenész lesz, inkább így mondom.
4: Térjünk vissza egy kicsit most a te tanulmányaidhoz. Elkezdted végül is akkor a konzis tanulmányokat, tehát a középiskolai tanulmányaidat a Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnáziumba, ma már így hívják. és ha jól emlékszem, Szerencsés Mártánál kezdtél.
5: Igen, igen. Hát én Szerencsés Márta tanárnőnél voltam, és ott érettségiztem 2003-ban. Uh-huh. Úgyhogy most már ennek is 22 éve, és onnan én már a 5. évben elkezdtem, az előbb említettem, a vendéglátózni, játszani itt-ott-tamott. Sőt, hát nem is a Seres Tomi volt az első, hanem apukám küldött be maga helyett. Ő akkor a koronaszállóba zongorázott, és akkor nem volt szabadnap, és akkor na, akkor a gyerek lesz minden vasárnap. És akkor így belecsöppentem tulajdonképpen ebbe a dologba.
4: És te a konzis tanulmányaid mellett akkor még elkezdtél bárzenei repertoárral is foglalkozni? Hogy tulajdonképpen felkészülj arra, ezekre a vasárnapokra, ezekre az alkalmakra?
5: Igen, igen. Hát így apukámnak ugye voltak rengeteg kottái mai napig, és akkor abból. Uh-huh. És akkor mondta, hogy na akkor ezeket nézd meg, tanuld meg, ugye akkor még vittem be magammal, nem volt iPad, meg ilyen, hanem nagy mappákba, meg igen, nagy zsákokba úgymond vittem be a kottákat, és kiraktam ott a zongorát, és akkor abból zongorázgattam. Uh-huh.
4: Konziba mit szóltak hozzá? Mert azért ez nem volt jellemző annyira. Még ha igen, egy családias légkörű iskoláról is van szó, ami tényleg nagyon támogató környezetet biztosít a diákoknak, azért ez nem volt jellemző annyira, hogy muzsikálgatni mennek a gyerekek.
5: Hát ugye ez már 5. évben volt, és hát nem volt ebből úgy mondjuk gond, uh-huh, de hát nem volt gond belőle, inkább így mondom.
4: Jelentett esetleg valami pluszt ezt neked, hogy te vasárnaponként mondjuk muzsikálni jártál? Hiszen azért a konziban azért azt valljuk meg, hogy nem volt feltétlenül olyan sok lehetőség a fellépésre, hiszen voltak fél évkor vizsgák évvégén, és akkor egy-egy tanszaki hangverseny, de hát ez nem elég arra, hogy az ember színpadi rutint szerezzen. Viszont az, hogy mondjuk minden héten játszik valahol.
5: Igen. Értem, hogy mit akarsz mondani. Hát, nézd, az az igazság, hogy én általában egy izgulós típus voltam, akár még egy fél évi vizsgán is, vagy egy koncerten is.
4: Hát, hogy nem.
5: De azért ez egy más légkör oda. Szóval ott nem az van, hogy ülnek a közönség, és akkor mereven téged hallgatnak minden hangodat, hogy most ott hogy játszottál, elrontottad, uh-huh, piánót uh-huh, játszott, sok volt a pedál. Ott ilyen nincs. Szóval azért ez egy kötetlen, ugye emberek ott jönnek, mennek, leülnek, pesgőznek, szóval esznek, isznak. Szóval ott nem ez a merev. Ott ilyen helyen soha nem is izgultam, hogyha zongorázni kellett, hogy akkor fú, most nekem zongor. Mert ott nem az van, hogy ott tényleg figyelnek, és akkor nem, akkor meg kell mutatnod, mert ha nem, akkor. Hanem ott tényleg kötetlen. Uh-huh. Szóval lehet, hogy az én habitusomhoz ez közelebb, azért áll közelebb, hogy szóval nem véletlenül van mindenki ott, ahol van, előbb-utóbb, mert ez egy picit olyan tét nélküli dolog. Most csúnyát mondtam, uh-huh, bocsánat, hogy itt, hogyha félreütök, akkor nem fogok egyest kapni. Uh-huh. Persze igyekszek nem félreütni, de hogy az emberen nincs ez a nyomás. Ez egy picit olyan kötetlenebb dolog. Nekem ugye a klasszikus pálya, nekem lehet, hogy soha nem volt elég önbizalmam valószínűleg ehhez. Én mindig szerettem azért picit ugye egy kicsit elmenni barátokkal, picit olyan kötetlenebbül uh-huh, lenni. Szóval a klasszikus zene az egy teljesen más embertípust igénye szerintem, bár már erre is látok ellenpéldákat, hogy azért ilyen lazább emberekből is lehet, mármint hogy emberileg laza kinézetű, de aztán az nem biztos, hogy az úgy van, csak hogy ma már lehet, hogy ez is egy szín a klasszikus zenei palettán, hogy nem biztos, hogy öltönybe, vagy nem is öltönyt akartam mondani, hanem a frakban kimegy a művész, és akkor Beethoven hajjal ott meghajol, hanem pont az a lényeg, hogy fülbevaló, kis bőrszerkú, hát igen, igen, hogy a kicsit csak elment talán, vagy megy a klasszikus, de ebben nem akarok, mert ez nem az én még abszolút rosszat mondani, de egy picit ott is talán ezek a tradíciók talán ott is így mennek más irányba.
4: De ezek tudatosak szerintem, tehát igazából a klasszikus zene, a jazz zene és a bárzene is egy külön életformát igényel. Tehát, hogy más habitus kell az embertől, másfajta gondolkodás. Tehát, hogy én például nagyon látom a kollégáimon, hogy mennyire másként gondolkodik, viselkedik egy klasszikus zenész, mint egy jazz zenész. És nem megbántva egyiket se, hiszen mind a kettőnek megvannak az előnyei.
5: Igen, igen. Például az Olá Kálmán mondja, az általam nagyon tisztelt és szeretett Olá Kálmán mondja azt, hogy ez zongorista, hogy egy riportjában, hogy az a jó improvizatőr, aki az életben is könnyen reagál dolgok, tehát nem ragaszkodik a megbeszéltekhez, hanem könnyen tud változtatni. És hogy szerint ez a jó impro, és ez így is van, szerintem is.
4: Csikós József zongoristával készült beszélgetésem első részletét hallgathatták meg, amelyben beszélgettünk a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczenei jelenéről és a szakmai útjáról. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
6: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík, süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Hegedű Zsolt feljelentést tett a Miskolci Kórház és a MedCenter nevű budapesti magáncég ügyében. Az egészségügyi miniszter hűtlen kezelés gyanújával fordult a hatóságokhoz a több évtizedes ügyben. Az egészségügyi miniszter nem részletezte az ügyet, de szerinte olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Egy orvostudományi portál szerint akár 14,5 milliárd forintos lehet az okozott kár. A Népszava szerint ez az az ügy, amelyben a felek erőpróbája alatt egy bank működő sugárterápiás gépet foglalt le, de az is előfordult, hogy az ellátandó daganatos betegek egy része a rendelt időben nem kaphatott kezelést, mert a felek között mérgesedő vita miatt időnként csökkent kapacitással működött a szolgáltatás. Fürdési tilalmat rendeltek el a szelídító strandján, miután a legfrissebb vízvizsgálatok szerint a megengedett határértéknél jóval magasabb enterokokusz baktérium koncentrációt mutattak ki. A szakemberek szerint a kialakult helyzet hátterében a rendkívül meleg időjárás állhat. A tartós kánikula következtében a sekély gyorsan felmelegedő állóvizek kedvező környezetet biztosítanak a baktériumok gyors elszaporodásához, ami most a szelídítónál is problémát okozott. A kimutatott enterokokusz baktérium egészségügyi panaszokat is okozhat. A tájékoztatás szerint kellemetlen hasmenést és hányást okozhat, ha véletlenül lenyeljük a vizet. Emellett az érzékenyebb bőrűeknél, illetve nyílt sebek esetén fájdalmas bőrgyulladást, fertőzést válthat ki. Hosszas előkészítés után új korszerű CT-berendezést állít a kerületiek szolgálatába a második kerületi önkormányzat. A CT-t az önkormányzat finanszírozza, a budapesti Szent Ferenc Kórház biztosítja a helyiséget, és megszervezi és kiképzi a berendezés működtetéséhez szükséges személyzetet. Igény esetén a Pulzus Központ mellett le tudja fedni a Kapás utcai szakrendelő távleletezését is. Korábban egy kiváló minőségű röntgen és ultrahang készüléket is beszerzett a kerület.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dík kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 10-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csikós József zongorista ismét a mai vendégem, akivel az interjú második részében beszélgettem a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczene jelenéről és a szakmai útjáról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Megint térjünk vissza egy picit a tanulmányaidhoz. A Weiner Konzit befejezve végül is Győrbe mentél, és ott kezdted meg az egyetemi tanulmányaidat, klasszikus szakon.
6: Igen, ott még szintén klasszikus szakon tanultam Győrben. Hát talán a Weiner Konzi után kellett volna átpártolni a jazzre, most majd utólag úgy érzem, de még ott. Hát én nem voltam soha ez a változtatós típus, hogy valamiből megvoltam, akkor nem, ez ugye a visszavezet, vagy nem voltam egy lázadó típus most se. És a lényeg az, hogy oda még klasszikus zenére mentem, de én mindig jazzt hallgattam, szóval nekem mindig, ugye minden a gyerekkorból jön, szokták mondani, hogy én akkor még nem volt YouTube, hanem apukámnak voltak videókazettái, és az egyiken volt egy mesefilm, utána jött egy Hofi kabaré, és az utolsó volt egy Peterson koncert, a berlini. Nekem az mai napig egy meghatározó, és én ezt a kazettát néztem kisgyerekkoromban, akkor még nem volt az, hogy TikTok, meg ilyen. YouTube-on már azt se tudjuk eldönteni, hogy most ez a mese menjen, vagy az, hanem az elindult az a kazetta, a mesefilm, akkor jött egy Hofi kabaré, és akkor jött ez a Peterson koncert, és én nekem innen jön a, a, a, a jazznek a szeretete, meg apukám is sok jazzt hallgatott otthon régen. Úgyhogy valószínűleg innen jön. És én mindig is azt, hát igazából azt szerettem. Uh-huh. Hogy nagyon tisztelem és becsülöm a klasszikus zenét, és az az igazság, hogy mai napig azt tartom a legmagasabb rendű zenének, szóval így minden abból jön. Ez a, az abba, az most nem abba a formában lenne abba, ha nem lenne Bach. Mm. Úgyhogy ez szerintem ez biztos, hogy így van. És innen jön nekem az a klasszik, ez a jazz zene szeretete, ugye a gyerekkori dolgokból, és hát ez én nem nagyon, ez emiatt nem nagyon szerettem volna megmaradni a Segyőrben, pedig nagyon jó iskola volt, és nagyon jó tanáraim voltak. Se a klasszikus vonalon. Akkor már azért kijött, hogy nem az én utam ez. Csak egyszer véletlennek a folytán apukám összefutott a ifjabb Szakcsillakatos Bélával a Köztársaság téren. Most már János Pál Pápa tér, bocsánat, elnézést. Városvédőket megsértett. És akkor... hát ott ők elkezdtek beszélgetni, ők nagyon rég ismerik egymást, a híres Mátyás tér 12-ből, apukám ott volt fiatal, a Béci meg ott volt gyerek, és akkor mondta, hogy a fiam szereti jazzt, hogy hallgasd meg, és akkor elmentünk, zongoráztam neki, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor elvállal tanítani. Tehát nagyon, nagyon aranyos volt. És én második vagy harmadik óra után mondtam apámnak, hogy én a jazz tanszakra akarok menni, és ott hagyom a győri sulit. Fú, fiam, hát azért rögtön, hát ahogy Bécihez elmentem, illetve akkor eljött velem apukám, és akkor mondta, hogy szerinted, hogy, és akkor Béci, emlékszem, mert tartott ettől, mert ez lehetett olyan október-novemberben. És ugye a felvételi nyáron volt. De belevágtunk, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Bécinek azóta is, hogy ezt felkészített, és hát akkoriban nagyon sokat foglalkoztam ez, és hát sikerült a felvétel, és akkor végig ott diplomáztam le 2010-ben, és a Szolák Kálmán volt a tanár.
7: Mennyiben más a klasszikus zene, illetve a jazz zene? Milyen képességeket igényel az egyik, milyen képességeket igényel a másik, illetve felkészülést, hozzáállást? Te erre egy nagyon jó példa vagy, hogy akkor ezt kifejtsd, mert neked jó klasszikus zenei alapjaid vannak, és aztán még a bárzenéről is beszélgetünk, hiszen az is egy teljesen más műfaj.
6: Igen, már nem emlékszem pontosan, hogy milyen órára, de pont ilyenből írtam egyszer egy ilyen eszét. Uh-huh. Mert akkor még nagyon friss volt ez a klasszikus zenei tanulmányok, és a jazznek akkor az elején voltam. Hát nagyon más olyan értelemben, hogy ugye a klasszikus zene az teljesen kotta alapú dolog. Úgy, amit ott le van írva, azt nekünk le kell tudni játszani. Uh-huh. Ha nehéz, ha könnyű, az úgy van. És ugye a jazzenimekben pont az a lényeg, ami nincs leírva. Szóval a kreatívságot tudnám kiemelni, mint nagyon nagy különbséget, hogy ott egy 32 ütemes számból ki kell hoznunk valamit. És azt úgy játsszuk el, hogy le van írva, az rossz. Mert ott ugye tátitik vannak leírva, most az valaki, hogy eljátsz, az gyerekes. És ugye a klasszikus zenimekben pont az a lényeg, hogy ne tegyél hozzá mást, hát Beethoven nem ezt írta le. Ugye a jazzben meg pont az a lényeg, hogy te magadat tedd bele. Hogy te hogy játszod a Mistit, vagy a nem tudom melyiket. Uh-huh. És ez a kettő együtt, azért mondtam az elején, hogy én egy picit később, hamarabb abba kellett volna, hogy mert a kotta, én mai napig észreveszem azért magamon, hogy én nagyon, nekem nagyon jól le van írva valami. A látom. És ez megkötés egy picit, úgy érzem.
7: Engedd meg, hogy megvédjem egy picit a klasszikus zenészeket olyan szempontból, hogy valóban sokkal nagyobb kreativitásra van szükség a jazzben, de talán másfajta kreativitásra, hiszen a klasszikus zenészeknek nyilván a kottából kell kihozni valami olyat, amit mondjuk más nem tud, tehát ott is van egyfajta kreativitás, és én egyébként ott látom a különbséget, hogy másfajta metódussal tanulnak, hiszen hogyha egy gyereket úgy nevelünk, hogy valóban, ahogy a kottáról beszéltünk, hogy akkor itt van, ezt most le kell játszanod, és csak egyféleképpen játszhatod le, mert a vizsgán még ezt várják el, ugyebár főleg zeneiskolában, és még konziban is. Tehát, hogy neked ezt a szabályokat betartva kell elzongoráznod csak így, mert hogyha egy centit eltérsz tőle, akkor az már nem olyan. Természetesen tisztelve azokat is, akik egy picit rugalmasabbak e tekintetben és másként gondolkodnak, de azért a klasszikus zenére valójában itthon legalábbis ez a jellemző, hogy azért mégiscsak a kereteket betartva próbáljuk interpretálni ezeket a műveket. És még a jazz zenénél, a tánczenénél is természetesen, valójában tényleg már az elejétől kezdve kialakítják ezt a fajta kreatív hozzáállást, gondolkodást, tanulási módszert, ahol mondjuk a füledre hagyatkozol, nem feltétlenül a szemedre.
6: Igen. Hát azért örülök, hogy elmondtam az elején, hogy én a klasszikus zenét tartom a legmagasabb rendű műfajnak, hogy úgymond visszacsatoljak ezt. Igen, igen, ez nem csak azért, hogy oké, hogy a kreativitás, de például egy Horowitz. Nekem azért minden idők egyik legnagyobb művésze, mert ő lejátsza, ami a kottában van, de mégis ő a Horowitz.
7: Hát ez az.
6: Na most egy jazzzenész, bocsánat, ha én két ujjal zongorázok, improvizálok egy számra, akkor is azt mondom, hát ez én így érzem. De ha akkorát zongorázok, mint Artétum, akkor is mondhatom, hogy ez, szóval ott van egy ilyen, de azért nehezebb a klasszikus zene, és akkor ezt most így, ezt vállalom, ezt a kijelentésemet. Szerintem azért nehezebb, mert ott a leírtakból és a nagyon keretek közé szorítottakból az igazán nagyon nagy művészek ki tudják hozni azt, hogy ő a sajátjává teszi. És ezt szerintem ez nagyon nehéz dolog. Hogy ott nincs az, hogy hát én ezt a futamot most nem játszom el, mert nekem azt, én nem úgy érzem ott, neki azt el kell játszani. De valamitől mégis a sajátjává kell, hogy tegye.
7: És összevetve a bárzongorázással, ott mi a különbség? Nyilván technikailag is vannak dolgok, tehát egyértelmű, hogy mondjuk a hangképzés, menjünk bele egy picit jobban ebbe a témába, tehát a hangképzés mondjuk a klasszikus zenénél ott sokkal jelentősebb. A jazz zenénél a hangképzés, tehát a billentés, ahogy megütjük a hangokat, azért ott másfajta attitűdöt igényel, hasonlót esetleg, mint a bárzongorázás, de ezen túlmenően mi lehet még, ami ilyen különbség alapvetően?
6: Hát erről azt gondolom, hogy ugye a jazz zenében a apró technika. Ugye nem is használunk annyi technikát, mint egy klasszikus zongorista. Klasszikus zongorázás, például a jazzzenész azért ritkán oktávozik, szerintem. Ott inkább ez az apró technika. Szóval technikailag már egy szinttel, vagy kettővel, vagy hárommal lejjebb vagyunk. Ugye bal kezet, azt nagyon kevesen használnak, úgymond, hogy ez a kétkezes improvizáció, azért ritka ki. Szóval ott már a bal kéz is egy picit háttérbe szúrul, ott ugye szurkálunk, ott inkább ritmikai feladatai vannak a bal kéznek.
7: Hiszen ott a zenekarban tulajdonképpen azért így megadják van. Az alapot.
6: Így van, mert ott ugye van...
7: Mondjuk a bőgő.
6: Így van, van.
7: Tehát másra van szükség.
6: Ritmus, igen, másra más. Szükség. Szóval ott azért egy klasszikus zongorista, hogy ott ugye a két kéz egyenrangú. Egy jazz zongoristán azért nem mindig mondhatjuk el ezt.
7: És a bárzongoristáknál?
6: A bárzongoristáknál ott meg ott annyiban más a dolog, hogy ugye bárzongorista ugye egyedül zongorázik. És ott nem, a bal kéz ott nem ritmikai szerepet tölt be, nem szurkál, ilyen szakirányú kifejezéssel éljek, hanem ott ugye egy teljes zenekart kell imitálni. Ritmikailag, stílusában ott meg kell mutatnunk két kézzel, hogy most swinget játszunk, bigint játszunk, keringőt játszunk. Volt ennyivel másabb mondjuk, mint egy jazz zongorista, aki azért nagy részt az életének dobbőgővel játsza.
7: Tehát ez egy egészen másfajta hozzáállást, technikát és gondolkodásmódot igényel. Egy picit térjünk vissza most megint csak rád, és sokfelé játszottál már. Jelen pillanatban a Four Seasons-ben is lehet téged hallani. Mik voltak még azok a jelentősebb helyek, amik úgy nagyobb hatást gyakoroltak rád, vagy neked jó élményt okozott?
6: Hát nagyon sok felé voltam már, így az utóbbi hát 2000, hát most már 22 éve, azt kell mondjam, kimondani is furcsa. Hát játszottam Japánban 3 hónapot Szomora Tibor meghívására, aki egy szuper hegedűs, és egy nagyon jó szalonzenekar jött össze a kiváló muzsikusokból. Aztán játszottam Ausztriában, játszottam Svájcban decemberben, itthon a Four Seasons-t, azt nagyon szerettem. Royal szállóba is zongorán. Általában ilyen nagyobb szállodában mindenhol volt. Játszottam a Matilt Hotelben, de vidékeken is itt-ott. Én mindenhol általában mindig jó helyekre mentem, hála jó Istennek, meg olyan helyekre hívtak, ahol jól éreztem magam, igyekeztem mindenhol meg mai napig helyt állni, pontosnak lenni, mindig úgy játszani, hogy a helynek megfelelő milliót erősítsem, a hangulatot, úgyhogy ezek a tapasztalataim, meg a...
5: Mi a különbség mondjuk a külföld és az itthoni játék, illetve közönség között?
6: Hát nézd, nagyon nagy különbség. Hát Japánban volt különbség, mert ott nagyon nagy kultúrája van a magyar zenének. Uh-huh. És nem csak konkrétan arra gondolok, hogy Bartóknak vannak, hanem úgy általában a magyar zenészeket nagyon szeretik.
5: Egyébként nagyon sokan jöttek mondjuk a 70-es években Kodály módszert tanulni, meg hát a Zeneakadémiára is zongorázni, akár még napjainkban is. Tehát, hogy valóban megvan ez a fajta kötődés a két ország között.
6: Hát ugye Japánban ők nagyon, nagyon udvarias és nagyon muzikális emberek. Szóval ők egy más közönség. Ők nagyon tudnak örülni mindennek, úgymond. Ott minden, ilyet vált ki, mert eljátszottunk egy Brahms magyar táncukat, az úristen. Aha. Az nekik az ilyen egzotikum, hogy magyarok játsszák a Brahms magyar táncokat.
5: Nyilván nem ugyanúgy játsszák a magyarok a Brahms magyar táncot, mint hogyha mexikóiak játszanák.
6: Ez egy egzotikum.
5: Igen, de hogy tulajdonképpen ez a tradicionális előadásmód, hiszen a magyar táncok az alapvetően a cigányzenei hagyományokra épít. Igen, na most, hogyha kimegy egy ilyen cigányzenekar, szalonzenekar, mint a Szomora Tibi, vagy éppen te is, akkor nyilván a saját tradíciótokból is építkeztek.
6: Igen, abszolút.
5: Tehát valóban a hagyományos előadásmódot hallhatják, ami ott tényleg különleges.
6: Igen.
5: A szempontból.
6: Hát ugye nagyon messze van Japán, és ez nekik nagyon egzotikus. Mondjuk egy szlováknak, vagy egy osztráknak lehet, hogy szintén, de nem annyira. Hát ugye ők...
5: Neki ez a kultúrája.
6: Már hallotta.
5: Igen.
6: De mondjuk ide jön így, hogy mondod, most akkor maradjunk egy mexikói zenekar, és azt a zenét játszatok, az nekünk is más, mert hát ők ezt tudják, hogy...
5: Sőt, igen. Tehát egy mexikói zenét, azt mexikói zenekartól szeretnék hallani, nem pedig mondjuk...
6: Svédektől.
5: Például nagyon jó. Így van. Számos előadóval játszottál, többek között Házeszterre, vagy hát a Jazzpresso Quartet keretében is természetesen. Emelj ki nekünk néhányat esetleg, hogy mik voltak azok a jelentős fellépések, ahova jártatok.
6: Így van, hát a Házeszti énekesnővel is egy ilyen, hát most már 5 éve dolgozunk együtt, duóban, Golden Duo néven, vele is sok helyen megfordultunk, kultúrházakban, Budapest Jazz Clubban egyaránt, a Jazzpresso Quartet pedig a saját ötletem alapján létrejött zenekar, ott Lakatos Gabriella énekel. Hát ott ugye az volt a koncepcióm, hogy ezeket a régi magyar slágereket a jazznek a köntösébe bújtatva adjuk elő, és ezzel azt akartam megmutatni, hogy ezek a magyar szerzők és ezek a magyar slágerek, ezek legalább olyan értékes dalok, mint mondjuk egy amerikai jazz standard. Tehát most, ha egymás mellé teszünk egy amerikai standardet és egy magyar dalt, magyar számot abban a köntösben, mondjuk swingesen, vagy a jazznek bármelyik ritmusában, akkor igazából nem tapasztalunk visszaesést, hanem ugyanolyan műfajú lehet egy magyar dal, mint egy amerikai. Nekem ez volt az alapkoncepció. De hát én nem vagyok egy túl jó szervező. Hát havi egyszer szoktunk játszani a Four Seasons-ben zenekarral. Uh-huh. Fesztiválon is játszottunk már, de valahogy nem sikerült oda férkőzni abba a fesztivál dolgokhoz, hogy ez úgy rendszeres legyen. Hát ahogy Balzac mondta, hogy egy remek művet megírni semmiség, eladni, na ott kell a zsenialitás. És ebben tényleg van valami, hogy én azt gondolom, hogy amit kitaláltam, az nem egy hülyeség, úgymond, hogy egyrészt, hogy magyarul énekel a hölgy, magyar dalokat mutatunk be, nagyon jó zenészeket szedtem hozzá össze, Eig László bőgőzik, egy bőgőművész, és Lakatos Pecek András dobol, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg most minden álszerénység nélkül egy jó dolgot, csak sajnos én nem tudom jól eladni ezt. Uh-huh. Szóval érdekes, hogy amikor én ezt kitaláltam, és még főiskolán jutott ez eszembe, akkor még teljesen más emberekkel indultam ebbe az irányba. Aztán próbálkoztam ide, próbálkoztam oda, nem jött össze, picit én is meguntam a dolgot, majd azt vettem észre, hogy a földből nőnek ki ilyen zenekarok. Uh-huh. Ez is magyar számot dolgozott fel, az is magyar szám. Szóval ez az az igazság, hogy nagyon-nagyon fontos, pláne már mai világban, hogy eladni valamit.
7: Gyakran beszélgetünk egyébként itt a műsorban a kollégákkal, illetve hát a vendégekkel, mondjuk így, az önmenedzselésről, ami egyre jelentősebb szerepet kap egy mai művész előadó életében. Hiszen az a generáció tulajdonképpen, amiben mi nőttünk föl, mi azért még elvártuk, hogy legyen egy szervezőiroda, illetve ehhez szoktunk hozzá még gyerekkorunkban, vagy legyen egy menedzser, aki majd menedzseli akár az előadót, a szólistát, vagy akár egy zenekar. De ez egyre jobban kikopott a köztudatból, és egyre kevesebb menedzser van, nyilván azért, mert megváltoztak a körülmények. De valahogy az oktatásba is most már egyébként kezd beszivárogni az önmenedzselésnek a tanítása, a jelentősebb tétele, de valahol még nyilván még mindig nem elegendő mértékben. És a másik probléma szerintem az, hogy egy zenész az zenész, az nem menedzser. Tehát a zenész az azzal foglalkozik, hogy gyakorol, gondolkodik, alkot. Az előadó. Persze, igen, így van. Igen, tehát igen. Nem pedig azzal foglalkozik, hogy ő most kopogtat ide meg oda.
6: Teljes mértékben egyetértek. Igen. Ez itthon ez egy elvárt dolog, egy zenészt pedig nem a mi feladatunk tenni egyrészt, meg hogy mondjam, panaszkodni sem akarok, mert még önmagamat azt gondolom, hogy valamilyen szinten el tudom navigálgatni, mert azért hála jó Istennek van munkám, meg mindig akad valami. De amikor már egy nagyobb csapatról van szó, na ott kéne a zsenialitás, hogy Balzac mondta, hogy megírni nem nagy dolog, hanem meg kitalálni, de eladni. Na ott, és ezért tényleg így vagyok, hogy vagy nem találtam meg soha azokat a csatornákat, nem tudom igazából mi az oka. Szóval még így önmagammal úgymond elboldogulok, meg azért egy bizonyos körben úgy azért gondolnak rám, hála jó Istennek, és ezt köszönöm is mindenkinek, aki így van ezzel. De amikor már zenekarról van szó, meg az egy másik ösvény. Szóval ezek a koncertezés, ez a fesztiválozás, az egy másik világ, mint az, hogy mondjuk amiből kiindultunk, hogy a bárzongorázás.
7: De valahol a bárzongorázás is egy réteg műfaj. Hasonlóképpen, mint a jazz. Nem tudom, hogy esetleg megvan-e az a metszete a közönségnek, aki tulajdonképpen mind a kettőt szereti és rajong érte.
6: Hát biztos, hogy megvan, mert látok olyan előadókat mai napig, akik elővesznek ilyen dalokat, uh-huh. amik nem jazzzenék, jazzzenészként mondom, jazzzenészek elővesznek olyan dalokat, amik nem kifejezetten jazzmuzsikák, és persze van, csak egyszerűen oda kellene férkőzni az a kulcshoz, ami nyit ajtókat.
7: Tehát érdeklődés az van.
6: Ez biztos, hogy van, uh-huh. persze, meg uh-huh. ma már jazz sem arról szól szerintem, hogy nem tudom, 85 kört rázunk egymás ellen, hanem akarnak valamit ott is mutatni, szóval uh-huh. hogy ott is valami koncepció mentén vagy, de ebben nem akarok belemenni, mert nem az én asztalom, nem akarom, hogy itt megszóljanak, hogy már ebbe is beleszól, hanem tényleg az, hogy egyszerűen azok az emberek, vagy azok a szervezőket nem tudtam úgy felkutatni, ez az igazság, uh-huh. akik ezzel foglalkozhattak volna, úgyhogy a Four Seasons-ben hála Istennek ott kapunk lehetőséget havi szinten, mondjuk ott is most pont van egy nyári szünet a múzsában, de havi szinten ott összejövünk, ott nagyon örülünk egymásnak, hogy zenekarral van lehetőség játszani, úgyhogy ennyit tudok egy erről.
7: Hogyan látod a bárzongorázásnak a jövőjét?
6: Szerintem mindig lesz rá igény, csak azt nem tudom, hogy mennyi. Hogy valamilyen szinten mindig lesz rá igény, mindig lesz egy olyan réteg, aki meg ez pici, ez nem is picit, ez most már egy nosztalgikus dolog, inkább ilyen retro nosztalgikus dolog, hogy jaj, hát még a nagypapám énekelte, meg a nagymamám énekelte, és ez emiatt mindig szerintem lesz olyan, akit érdekel. Azt már, persze azt már látjuk, hogy ez csökkent, legalábbis nem is az én saját életemből, hanem így a generációk kal kapcsolatban, vagy a szüleim életéből, vagy a régi korok, régi generációk, időseknek a mendemondáiból, ez biztos, hogy csökkent ez az igény. Az, hogy ez a jövőben csökken-e, vagy hogy stagnál, nőni nem hiszem, hogy fog, mert teljesen más utak vannak, meg teljesen más zenék elszipkázzák úgymond a füleket erről a bárzenéről. Nőni én nem tennék rá sok pénzt, hogy nő. Talán stagnálni fog, vagy pedig tovább csökken, de nem akarok ilyen rossz, hogy hívják ott, fölfesteni. Nekem most ez a megérzés.
5: Nagyon fontos a következő generációnak átadni a tudást, amivel rendelkezünk, vagy amivel te is rendelkezel. És ezt a tanítás folyamán teheted meg. Milyen kapcsolatod van a tanítással?
6: Én azt gondolom, hogy tanítás nagyon fontos, és fontos, hogy átadjunk egy olyan értékrendet a diákoknak, ami a jövőben talán egy picit, ha nem is mindenkiből lesz zenész, mert ez nyilván nem, de hogy nagyon fontos, hogy ők általam egy picit másképp tekintsenek a zenére, és a zenei műfajokra. És én ezen vagyok, hogy próbáljak nekik minél többet, akár koncertek útján, videók útján bemutatni, én magam is sokszor játszom nekik, meg nagy művészeket persze, hogy rajtuk keresztül aztán még jobban, hogy egy picit másképp tekintsenek a jazzre, és a klasszikus, meg minden műfajra. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy nekem, aztán azt persze látjuk, hogy kik azok a diákok, akikből zenész lesz, és akkor ő velük meg azon vagyok persze, hogy minél többet megmutatni, megtanítani nekik. Akikemmel látom, hogy nem biztos, hogy ez lesz az ő útjuk, velük meg inkább azon vagyok, hogy megszerettessem a zenét, és hogy egy picit jobban ők a civil, majd a későbbi civil életükbe belelássanak. Igen, én tanultam, és azt mondta a tanár úr, hogy így, meg szóval, hogy lássák azért, hogy nem úgy megy. Mert ez egy civil embernek, én azért sokszor találkozom vele bárzongoristaként, hogy egy civilnek ez olyan dolog, hogy jaj, hát ő csak leül és zongorázik. Uh-huh. Hogy ők azt nem tudják, hogy egy hangszert megtanulni, abban hány év van, hány óra van, hány tanórákra sietett. Szóval ez egy komoly időbefektetés volt megtanulni valamit. Valahogy, persze, azt majd eldönti mindenki, hogy, de megtanulni egy hangszeren valamilyen szinten, egy normál szinten, azért az nem akármilyen hangszer, nem könnyű.
5: Hát ez évtizedek.
6: Az én gyerekeim, a fiam, lányom, ők hegedülnek, zongoráznak. A két legslágerebb hangszert választották, a legnagyobb konkurencia ezen a két hangszeren van. De majd meglátjuk, hogy ezen maradnak-e. Én a fiamat próbáltam egy időben még egy picit most is úgy eltéríteni a zongorától, ugye pont amiatt, hogy zongor egy magányos hangszer, hogy úgy tartozni valahol mindig a zenekarba, zenekari, nagy zenekari szinten. Az egy biztos dolognak tűnik neki. Aztán biztos, hogy annak is megvannak nehézségei. Például vannak én ugye Weinerből nagyon jó barátaim, akik fúvósok, és pont ezzel a social media, Facebook megjelenésről volt szó, hogy hát látják, hogy én mindig itt vagyok, ott vagyok, milyen jó, jövök meg. Hát mondom, igen, és akkor ők nem nagyon posztolnak. És akkor mondtam a srácnak, hát figyelj, mondom, neked nem is kell. Hát mondom, ott vagy 5-6 éve egy színházban játszol, Németországban. Hát mondom, nekem muszáj egy picit reklámoznom, úgymond idézőjelben magam, hogy lássák azt a különböző, mert az igazság, sajnos vagy nem, jobban eszükbe jutok. Hogy fú, láttam a múltkor, ott voltál az énekestől, ráértek. Ha nem rakom ki, akkor. És ugye, aki ott van 5 éve egy helyen, vagy 10, vagy nem tudom mennyi, hát ugye, meg ha nem is az a típus, aki szereti úgy megmutatni, de én mondjuk már az a típus, meg bevallom, aki szereti megmutatni. De ezáltal lettem olyan típus, szóval
5: Igen, de ez hozzá tartozik tulajdonképpen hát igen. A művész élethez.
6: Meg úgy általában könnyű zenészek azért posztolnak. Sok klasszikus, muzsikus ismerősöm, barátom van, akiknek nem az a... Szóval neki nem kell úgymond, mert ott van a zenekarban 40 éve, vagy 20, vagy 10, vagy 5, és akkor ő nem muszáj, hogy neki megmutassa minden nap ugyanazt a próbát, ugyanazt a koncerttermet, vagy össze a színházat, mert megmutatja egyszer, vagy kétszer. De én ugye, én legalábbis én mindig azért máshol játszom, máshol lépek föl. Most nemrég voltam a Szép Művészeti Múzeumban, szóval ilyen helyeken olyan jó érzés nekem zongorázni, hogy na azért itt is előadtam magam.
5: Ezek nyilván mind hozzátartoznak a tanításnak az érték közvetítéséhez, hiszen én azt gondolom, hogy egy tanár legyen példakép is, és ebből a szempontból, hogyha te mondjuk egy jól képzett tanár vagy, aki rendszeresen játszik, színpadon muzsikál, akkor te egy nagyszerű példa vagy a tanítványaidnak. Azon kívül pedig olyan értékeket, klasszikus zenei, jazzzenei értékeket, vagy mondjuk az, hogy európai értékeket közvetítünk, amik nagyon-nagyon jelentősek abban, hogy egyfajta igényt kialakítsunk a növendékekben, vagy a fiatalokban. Mert hogyha nincs meg az igényük a jó zene iránt, akkor én azt hiszem, hogy nagyon rossz irányba haladna a társadalom.
6: Igen. És hát ugye ez is a neveléshez tartó. Szóval nem minden, amit az ember nem csak az iskolában nevel. Ugye így a Facebooknak, meg a Instagramnak, meg a mit tudom én, milyen nyavajáknak köszönhetően, ugye a diákok belelátnak abba, hogy mit csinálunk hétvégén. Szóval azt látják, hogy hát a tanár úr az most itt fog föllépni, az hát remélem, hogy egy inspiráció egy picit nekik, hogy koncertezem, és hogy én egy aktív zenész vagyok. Nem csak tanárként. Szóval azért a mi pihenésünk, azért nagyon sokan mondják, hogy hát a tanároknak a nyári szünet. Hát nekem a nyári szünet az még akkor jobban fölpörög a biznisz, úgymond. Szóval nekünk nem úgy van, mint egy matek tanár leteszi a krétát június 20-án és szeptember 1-én fölveszi, hanem mi legalább annyit, hanem kétszer annyit dolgozunk, mint a télen.
5: Igen.
6: Szóval úgy nagyon nagy pihenés nincs, meg hát hétvégén is vasárnap járok Sunday brunchra ide-oda. Szóval igen, szóval a diákokat úgymond nem csak az iskolában látják az én példámat, mármint amelyiket érdekli, hanem a Facebookon is akár, vagy az interneten.
5: Mit üzennél a fiataloknak, akár a diákjaidnak, vagy így is kérdezhetném, hogy mit üzennél mondjuk a 11 éves önmagadnak?
6: Fú, most jót kérdeztél. A diákoknak azt üzenném, hogy csinálják, amit szeretnek. Úgy is az lesz jó. Meg főleg a mai világban nem is lehet erő, meg nem, ma már nem az a típusú emberek vannak, gyerekbe se. Mint régen, hogy vigyázba álltak, meg köppenybe jártunk be az iskolába, nem volt rajtunk köppeny, egész órán felállsz, fiam, nincs rajtad köppeny. Ma már nem ez a karakterek vannak azt se tanárba, se iskolába, se diákba. Én azt mondom, hogy ha szeretik a zenét, akkor foglalkozzanak vele, és akkor nem is kell végül is mondani. Amit szeret az ember, azt úgy is csinálja. Uh-huh. Hogy saját magamnak mit üzennék? Hát a lottószámokat. Nem. Hát figyelj, igazából én azt gondolom, hogy nyilván 1000 dolgot lehetett volna másképp csinálni, de összességében áll a jó Istennek, azt gondolom, hogy elégedett vagyok, úgymond, amit nem vagyok egy, nyilván vágyok dolgokra, meg szeretnék, meg de jó lenne, meg hú, meg ha. De úgy összességében most így nagyon átgondolom a fontos dolgokat, akkor úgy azt gondolom, hogy úgy jól vagyok.
5: Milyen álmaid, terveid vannak a jövőben? Hol látod magad akár 10 év múlva?
6: Szeretném, hogyha én inkább a gyerekeimet begondolkodom már, tudod, hogy nyilván még szeretnék én is dolgozni, játszani. Nézd, olyan nagyon nagy, ilyenkor szoktak, tudod, a nagy ívű dolgokat mondani, hogy ilyen dolgok. Figyelj, én azt mondanám, hogy a Jóisten megsegít erőt, egészséget, ott szeretnék ugyanúgy muzsikálni, mint jelenleg muzsikálok, szép helyeken, jó muzsikusokkal, barátokkal, és én főleg a gyerekeimben látom már azt az igazán nagy ívű, hosszú távú dolgokat, hogy tényleg a kislányom is nagyon tehetséges, hegedűs, ő is sorra nyeri a versenyeket, hogyha ha valamire igazán büszke lehetek, akkor az én életemben, akkor jó sikerültek. a kisfiam ugyanúgy ügyes, nagyon zongorán sorra nyeri a versenyeket, meglátjuk, én támogatom őket, ha ezen a pályán szeretnének maradni, de én nekik szeretnék sok sikert és sok erőt, egészséget, és ami nagyon-nagyon fontos, az általán nagyon tisztelt és szeretett Gálvölgyi János idézi az ő tanárát, ha jól emlékszem, Nádasdy Kálmánt, de ha nem, akkor nem, bocsánat, de úgy írom, hogy Nádasdy Kálmánt, akkor ő bekerült a Gálvölgyi János a főiskolára, a színművészeti főiskolára, akkor a Nádasdy tanár úr fölemelte mutatóját, hogy ne felejtsék el, ehhez a szakmához kell 10% tudás és 90% szerencse. Hm. És akkor jelentkeztek, hogy tanár úr eltetszett rontani, hogy nem fordít, nem. 10% tudás és 90% szerencse, és ezt én is így gondolom.
7: Egy utolsó befejező kérdés a végére, ha megengeded, amit mindig felszoktam tenni. Ha egy lakatlan szigetre vinnének, akkor mi lenne az az 5 zenemű CD album, amit elvinnél magaddal? Ez nyilván mutatja azt, hogy most jelen pillanatban milyen zenéket hallgatsz, vagy mik voltak azok az életed folyamán, amik meghatározóak voltak számodra, akár előadóval megnevezve.
6: Hát Bachot vinnék mindenféleképpen, akár Glenn Gould-tól, akár Schiff Andrástól. Vinnék Horowitzot. Az a hangszín zseniális.
7: Horowitztól mit szeretsz? Rachmaninoffot,
6: Scriabint, vagy Liszt. A romantikusokat. Scriabint, az nagyon Rachmaninoffot. Vinnék persze Cifrát. Uh-huh. Cifrát szintén romantikusok.
7: Mondjuk liszteket? Átiratokat?
6: Átiratokat, igen. Hát amit ő tudott, az nekem az lenyűgöző mai napi zongoristaként, hogy olyan, mintha valaki kézen állva rohangál az utcán, és közben a lábával tapsol. Ez hihetetlen. De nem is tudok nagyon, mert mindegyiket nagyon, ilyen nagyon nagy, ugye Richter, hát Kocsis Zoltán, óriási. Volt szerencsém egyszer összefutni. Örök emlék az a pár mondat, amit mondott. Hát akiket még Bill Evans, Kis Jared, Chet Baker, nekem az a cool jazz, van egy hangulat a mögött, ami nagyon megérint engem. John Coltrane, ugye maga nagyon invenciózus és nagyon egyedi játékával. Bud Powell, Sonny Stitt. Hát most itt milliót föl tudnék sorolni.
7: Tehát klasszikus zongoristák.
6: Klasszikus zongoristák és a jazzből őket, Oscar Peter, Keith Jarrett. Tehát ezeket a... Meg azért a végén, amikor megy le a nap, és az nagyon egyedül érzi magát, és az ember egy lakatlan szigeten, és szeretném otthon érezni magam a konyhába, amikor főleg gombaleves, akkor azért vinnék egy kis Perki Béla Prímást.
7: Aha.
6: És a YouTube-on felelhető C-moll blokkot meghallgattam tőle.
7: De ezek nagyon jó választások, köszönöm.
6: Köszönöm a meghívást.
7: Élmény volt, hogy itt voltál és beszélgettünk.
6: Nagyon jól éreztem.
7: Kicsit a bárzongorázás rejtelmeiről, hiszen ez egy különleges aspektusa volt, én azt gondolom, a beszélgetésünknek, és ezt külön köszönöm neked.
6: Én köszönöm a meghívást.
7: Remélem, hamarosan újra találkozunk.
6: Remélem én is. Szia-szia.
8: Csikós József zongorista volt ismét a mai vendégem, akivel az interjú második részében beszélgettem a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczene jelenéről és a szakmai útjáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szabad lélekkel Isten rendjében országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebészentkúton. Július 4-én Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan Mátraverebészentkúton tartották meg a 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Szeferinó Intézet szervezésében. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A 18. országos roma zarándoklat mottója a népét megszabadító Istenről szólt. Mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Miután sorra érkeztek az ország több pontjáról a roma zarándok csoportok Szentkútra, és áldást kaptak a kegyhely igazgatójától, Orosz Lóránt ferences szerzetestől, zenés dicsőítés kezdődött a kegyhely oltárnál. A délelőtt folyamán azután Kós Ede, egri cigánypasztorációs referens beszélt a szenvedélybetegségekből való szabadulás lehetőségéről és a cigányság értékeiről. Mint mondta, a cigányság mindig sokszínű volt, de a közös eredet, a közös sors, a közös sebek és értékek összekötik őket. A keresztény cigány emberek pedig vallják, hogy a teremtő gyermekei. Sarlós Boldogasszony ünnepére utalva azt mondta, Szűz Mária Erzsébetet látogatván a fiát hozza. Hozzánk is így érkezik, Jézust hozza, és nem csak a jóknak, a rendezett életűeknek, akiknek minden sikerül, hanem azoknak is, akik sebzettek, bűnösek, megfáradtak és csalódottak. Minden cigányemberért vagyunk itt, ezen az zarándoklaton, azokért is, akik szeretnének szabadulni szenvedélybetegségeikből, azokért is, akik még nem ismerték fel, hogy ezektől meg kell szabadulniuk, mondta el Kós Ede. A nap mottójára utalva rám mutatott. Salamon király ebben az ószövetségi részben a népért imádkozik, mert tudja, a nép istené és nem az uralkodóké. S a nép tagjai vétkeznek, ahogy minden nép tagjai követnek el bűnöket, hiszen minden közösség hordoz sebeket, minden családban vannak fájdalmas történések, és minden embernek szüksége van a megtérésre, ezért egyetlen nép sem bélyegezhető meg. Ugyanakkor a bűn nem marad következmények nélkül. Valamilyen fogság, nyomorúság követi, például belső fogság, amikor nem vagyunk szabadok a rossz szokásainktól, az indulatainktól. Salamon azt kéri Istentől, hogy ha a nép felismeri bűnét, magába száll, s hozzá kiállt, akkor szabadítsa meg őt. Ugyanakkor gyógyulás nincs igazság nélkül, szabadulás nincs önismeret nélkül, megújulás nincs bűnbánat nélkül, tette hozzá Kós Ede. A továbbiakban a cigányság értékeiről és jelen valóságáról beszélt, mint mondta. Az ősi értékekhez visszatalálni úgy lehet, hogy megszabadulunk a kötöttségeinktől. Kós Ede leszögezte, vannak alapvető emberi értékek, ilyen az istenfélelem, ami nem rettegést jelent, hanem tiszteletet, annak tudása, hogy az ember nem élhet akárhogyan. Van számadás és van isteni irgalom is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallam.

0: felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Digben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
1: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
2: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
1: Igen.
2: Nem, csak simán nak.
1: Ez csak simán nák, így van, mivel csak egy órunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dig. Rádió Dig. Rádió Dig. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Digben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Szabad lélekkel Isten rendjében országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély-Szentkúton. Július 4-én Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan Mátraverebély-Szentkúton tartották meg a 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Szeferino intézet szervezésében. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathely püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A 18. országos roma zarándoklat mottója a népét megszabadító Istenről szólt. Mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Miután sorra érkeztek az ország több pontjáról a roma zarándok csoportok Szentkútra, és áldást kaptak a kegyhely igazgatójától, Orosz Lóránt ferences szerzetestől, zenés dicsőítés kezdődött a kegyhely oltárnál. A délelőtt folyamán azután Kós Ede, egri cigánypasztorációs referens beszélt a szenvedélybetegségekből való szabadulás lehetőségéről és a cigányság értékeiről. Mint mondta, a cigányság mindig sokszínű volt, de a közös eredet, a közös sors, a közös sebek és értékek összekötik őket. A keresztény cigány emberek pedig vallják, hogy a teremtő gyermekei. Sarlós Boldogasszony ünnepére utalva azt mondta, Szűz Mária Erzsébetet látogatván a fiát hozza. Hozzánk is így érkezik, Jézust hozza, és nem csak a jóknak, a rendezett életűeknek, akiknek minden sikerül, hanem azoknak is, akik sebzettek, bűnösek, megfáradtak és csalódottak. Minden cigány emberért vagyunk itt, ezen az arándoklaton, azokért is, akik szeretnének szabadulni szenvedélybetegségeikből, azokért is, akik még nem ismerték fel, hogy ezektől meg kell szabadulniuk, mondta el Kós Ede. A nap mottójára utalva rám mutatott. Salamon király ebben az ószövetségi részben a népért imádkozik, mert tudja, a nép istené és nem az uralkodóké. S a nép tagjai vétkeznek, ahogy minden nép tagjai követnek el bűnöket, hiszen minden közösség hordoz sebeket, minden családban vannak fájdalmas történések, és minden embernek szüksége van a megtérésre, ezért egyetlen nép sem bélyegezhető meg. Ugyanakkor a bűn nem maradt következmények nélkül. Valamilyen fogság, nyomorúság követi, például belső fogság, amikor nem vagyunk szabadok a rossz szokásainktól, az indulatainktól. Salamon azt kéri Istentől, hogy ha a nép felismeri bűnét, magába száll, s hozzá kiállt, akkor szabadítsa meg őt. Ugyanakkor gyógyulás nincs igazság nélkül, szabadulás nincs önismeret nélkül, megújulás nincs bűnbánat nélkül, tette hozzá Kós Ede. A továbbiakban a cigányság értékeiről és jelen valóságáról beszélt, mint mondta. Az ősi értékekhez visszatalálni úgy lehet, hogy megszabadulunk a kötöttségeinktől. Kós Ede leszögezte, vannak alapvető emberi értékek, ilyen az istenfélelem, ami nem rettegést jelent, hanem tiszteletet, annak tudása, hogy az ember nem élhet akárhogyan. Van számadás és van isteni irgalom is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió D.
1: Kérasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra múlt, és 7-e van, méghozzá 7. hó 7-e. Kedd, visszatértem hozzátok, ugye tegnap délután érkeztem haza a Balcsiról, úgyhogy ma már Zsuzsival várunk majd benneteket 9 után a süsfel napba. Na de ne rohanjunk ennyire előre, ugyanis a mai napon Apollónia névnap van, gyönyörű szép név, úgyhogy aki ennek a névnek a birtokosa, ő neki nem tudok más mondani, mint azt, hogy boldog névnapot! Ezt tudom mondani. A mai napon született Árpádházi Szent Erzsébet méghozzá 819 évvel ezelőtt, tehát 1207-ben. 486 éve Budán megszületett János Zsigmond erdélyi fejedelem, második János néven Magyarország választott királya volt ő. 454 éve második Zsigmond Ágost lengyel és litván király halálával kihalt a Jagelló dinasztia férfiága. 219 éve született Fényes Elek, közgazdasági statisztikai és földrajzi író, az MTA tagja. 166 éve született Gustav Mahler, cseh-osztrák zeneszerző és karmester, aki Budapesten is élt és dolgozott. Aztán megyünk tovább. 165 éve született Nettie Stevens genetikus, az egyik első amerikai nő, akit elismertek tudományos munkájáért. Felfedezte és leírta az XY kromoszóma rendszert. 132 éve született Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon először sikerült mozgó tévé közvetítést adnia. 127 éve született George Cukor, amerikai filmrendező, az elfújta a szél, ugye? Aztán 125 éve született Vittorio de Sica, Oscar-díjas olasz, neorealista filmrendező, a Búcsú a fegyverektől című filmért kapott Oscar-díjat. És végül, de nem utolsó sorban, ma 86 éve született Ringo Starr, a Beatles dobosa. Hát ezekkel az érdekesség morzsákkal a 7. hó 7-ét elindítottam, jöjjön egy 10.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vójatú Menger!
2: Hamarosan 7:30, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Szerémi úti lehajtóban lezárták a külső sávot, a felhajtón időszakosan kell sávlezárásra számítani. A Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé a Kitéri úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. A Bartók Béla úton a Tétényi útnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A Tétényi út után befelé lezárták a külső sávot. A 7-es, az 58-as, a 114-es, a 153-as, a 213-as és a 214-es autóbusz, valamint a 907-es éjszakai járat idéglenesen megáll a Tétényi úton, a Sárbogárdi út előtt. Jöjjön a zene!

0: 98.3 Rádiódi.
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Fél nyolc múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek.
2: Hírek rólunk neked.
3: 2026. május 22-e péntek, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádiódik roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányirodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Mi tudható a roma ellenállás napjáról?
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: A roma cigány irodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. Ezek a művek nem csak egy kisebbségi közösség életét mutatják be, hanem olyan egyetemes kérdéseket is érintenek, mint az identitás, a kirekesztés, a szabadság, a család és az emberi méltóság. A roma szerzők könyvei gyakran személyes tapasztalatokra épülnek, ezért hitelesen és érzelmileg erőteljesen szólnak az olvasóhoz. Az elmúlt évtizedekben egyre több roma író és költő jelent meg a magyar és nemzetközi irodalomban, akik saját nézőpontjukból mesélnek a roma közösségek múltjáról és jelenéről. A roma irodalom egyik legfontosabb témája az identitáskeresés. Sok műben a főszereplők két világ között élnek, egyszerre tartoznak a roma hagyományokhoz és a többségi társadalomhoz. Ez gyakran belső konfliktus okoz számukra. Az írók bemutatják, milyen nehéz megőrizni a kulturális hagyományokat egy olyan világban, ahol sok előítélet és diszkrimináció éri a roma embereket. A könyvek szereplői gyakran szembesülnek azzal, hogy a társadalom másként kezeli őket származásuk miatt, még akkor is, ha tehetségesek vagy éppen szorgalmasak. A magyar roma irodalom egyik legismertebb alakja Lakatos Menyhért. Leghíresebb műve a Füstös képek, amely a roma közösségek életét mutatja be a 20. század első felében. A regény különösen fontos, mert hiteles képet ad a cigánytelepek világáról, a szegénységről, valamint a közösségi összetartozás erejéről. Lakatos Menyhért művei azért jelentősek, mert emberközelből ábrázolják a roma emberek mindennapjait, és megmutatják, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen erős lehet az emberi méltóság és az összetartozás érzése. Szintén fontos szerző Bari Károly, aki verseiben és prózai műveiben a roma kultúra gazdagságát jeleníti meg. Költészetében gyakran szerepelnek a természetképei, a hagyományok és a szabadság motívuma. Művei egyszerre líraiak és társadalomkritikusak. Bari Károly munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra nagyobb figyelmet kapjon Magyarországon. A roma témájú könyvek nem csak roma szerzőktől származhatnak. Több nem roma író is foglalkozott a cigányság helyzetével, bemutatva a társadalmi különbségeket és az előítéletek problémáját. Ezek a művek segíthetnek abban, hogy az olvasók jobban megértsék a roma közösségek történelmét és mindennapi nehézségeit. Az irodalom fontos szerepet játszik az empátia kialakításában, mert lehetőséget ad arra, hogy más emberek szemszögéből lássuk a világot. A roma irodalom másik gyakori témája a család és a hagyományok tisztelete. Sok történetben hangsúlyos a generációk közötti kapcsolat, az idősek bölcsessége és a közösségi összetartás. A roma kultúrában a család kiemelkedően fontos érték, ezért a könyvekben gyakran jelennek meg nagy családok, közös ünnepek, zenés, táncos hagyományok és erős érzelmi kötelékek. Ezek a művek megmutatják, hogy a kultúra megőrzése mennyire fontos egy kisebbségi közösség számára. Cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigánykoncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett program sorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez. Mit tudható a roma ellenállás napjáról? Május 16-a a roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944 májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenze közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944 májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944 májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kult szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
1: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
2: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
1: Igen.
2: Csak simán nak.
1: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Létezik-e roma festészet? A kérdés elsőre egyszerűnek tűnik, aztán az ember leül 7 roma képzőművésszel beszélgetni, és negyed óra alatt rájön, hogy erre egyetlen jó válasz sincsen. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nincs. Van, aki szerint csak addig létezik, amíg mások így nevezik. És akad olyan is, aki azt mondja, attól, hogy roma ember festette, a kép még nem feltétlenül roma festvény. A Herényiek háza alkotó táborában Balogh Tibor, Bari Janó, Ferkovics József, Hályas Zoltán, Rácné Kalányos Gyöngyi, Sütő Gábor és Vári Zsolt ugyanazt a 3 kérdést kapták. Hogy mit jelent számukra a roma identitás? Milyen festői eszközökkel dolgoznak, és mit szeretnének, hogy a néző hazavigyen a képeikből? A válaszok azonban szinte semmibe sem hasonlítottak egymásra. Talán kevésbé meglepő, hogy a színek terén sem volt egyetértés. Volt, aki az élénk színek vibrálását és ritmusát viszi a vászonra, míg mások inkább a kevert árnyalatokat érzik közelebb magukhoz. A festészetről szóló beszélgetés közben azonban fenszíre kerültek az emberi sorsok is. A roma telepek világa, az intézetben töltött gyermekkor, az identitás keresés és az eredet kutatása. Nem a festményekről szól igazán az interjú, hanem az emberekről, akik megfestik őket. Az egyik művészük, tehát Ferkovics József, a roma festőművész. Ferkovics József a kortárs magyar roma képzőművészet egyik kiemelkedő alakja. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte. Már fiatal korában megmutatkozott rajztehetsége, azonban nehéz életkörülményei miatt hosszú és kitartó munkával tudta csak megvalósítani művészi álmait. Tanulmányait Pécsett és Budapesten folytatta, ahol grafikai és festészeti ismereteket szerzett. Ferkovics József művészetének középpontjában az ember áll. Festményein gyakran jelenik meg a roma kultúra, a család, a hagyományok, a szegénység, valamint a hit és a remény. Alkotásai nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem fontos társadalmi üzenetet is közvetítenek. Célja, hogy bemutassa a roma emberek életét, értékeit és történelmét, valamint erősítse a kölcsönös megértést a különböző kultúrák között. Munkásságának egyik legismertebb része a roma holokausztot feldolgozó képsorozat, amely a II. Világháború során üldözött és meggyilkolt romák emlékének állít emléket. Ezek a művek mély érzelmeket közvetítenek, és arra emlékeztetnek, hogy a történelem tragédiáiból tanulnunk kell. Alkotásait Magyarország mellett több külföldi kiállításon is bemutatták. Ferkovics József nem csak festőként, hanem közéleti szereplőként is sokat tett a roma közösségért. Évek óta aktívan részt vesz kulturális programok szervezésében és munkájával példát mutat a fiatalok számára. Több mint 100 kiállításon szerepeltek alkotásai, számos elismerésben részesült, és jelentős szerepet játszik a magyar roma művészet népszerűsítésében is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlt jön a programajánlóm. Egészen a Margit-szigeti szabadtéri színpadig kalauzollak benneteket, ugyanis július 23-án bemutatásra kerül Verdi a Trubadur című operája. A mű középpontjában az elnyomás elleni lázadás, a bosszú, a szenvedélyes gyűlölet, a szerelem és az árulás áll. Verdi képzeletét a mű megírásának idejében megragadta a regényes középkori környezet, a cigánytáborok különleges hangulata. Ebből rajzolódott ki a titokzatos trubadur története, akinek szerenádjára fellobban Leonóra szíve. A trubadur cselekménye Spanyolországban játszódik az 1410-es években, amikor Urgel grófja trónkövetelő háborút indított első Ferdinánd aragóniai király az elhunyt Márton király unoköccse ellen, akit megválasztottak, nem pedig örökölte a trónt. Az Aragon királyság központjában a Pireneusok déli lejtőinél elterülő Zaragoza város közepén, az Aliferai palotában él a királypárti Lunagróf, a közeli Sargostra palotában Leonora, a királynő udvarhölgye, Marikó pedig a Biszkai hegyekből származik, és Urgel gróf mellett harcol. Luna gróf és Marikó tehát politikai ellenfelek is, nem csak szerelmi vetélytársak. A dráma központi figurája Azucena cigányasszony, aki leginkább hallgatásával szövi kuszára a szálakat, és passzívan tolja a tragédia felé a szerelmi háromszög résztvevőit. Belső elkörcse ártani nem akaró hangja vív csatát a hagyományok által diktált vérbosszú intézményével. És akkor nézzük a szereposztást. Luna gróf Bogdan Bacsui, Leonora Sargosta grófnő, Marina Rebeka, Azucena cigányasszony, Kutasi Judit, Mariko Trubadur, Jusif Eivazov, Ferrando Luna hűbérese Kovács István, Inez Leonora bizalmasa, Heiter Melinda és Ruiz Mariko kísérője, Újvári Gergely. A rendező producer Bán Teodóra, aki nem mellesleg a Margit-szigeti szabadtéri színpad igazgató asszonya is. Közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Nemzeti Énekkar, fénytervező Bodor Ákos, vezényel Halász Péter. Úgyhogy Trubadur július 23-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Most pedig a 100.3-on zene.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 8:30, adjon Isten erőt, egészséget, nézzük meg a közlekedést. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. A továbbiakban a 12-es villamos munkanapokon, a reggeli és délutáni csúcsidőben meghosszabbított útvonalon Rákospalota, Kossuth utca és Lehel tér között közlekedik. Csúcsidőn kívül és hétvégenként a 12A villamossal lehet utazni Rákospalota, Kossuth utca és Angyalföld kocsi szín között. A Békásmegyer felé közlekedő 943-as éjszakai járat egyetem megállóját hátrébb a Dózsa-György úton a Möller István utca elé helyezték, méghozzá útfelújítás miatt. Nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék, ám előbb egy kis music.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, káló búkó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a káló búkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
2: Zeneszövegben.
3: Zeneszövegben. Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Íló. Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk, neked.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok. Brass Bence és Gár Éka Ágota színész házaspár válása az elmúlt napokban került a nyilvánosság elé. És a szakítást övező pletykák azonnal felkavarták a közvéleményt. A híresztelések szerint a válás hátterében egy harmadik fél, a fiatal rapper Pogány Induló, polgári nevén Szirmai Marcell állhat, akivel Réka az első közös munkájuk a 4-6 című színdarab próbái során kerülhetett közelebbi kapcsolatba. Bár a találgatások egy részét senki nem erősítette meg, és az sem világos, van-e még esély a házaspár kibékülésére, a történet már is nagy figyelmet kapott. Brass Bence korábbi nyilatkozatai árnyalják a helyzetet, bocsánat, és betekintést engednek abba, hogy a színész hogyan gondolkodik a párkapcsolati hűségről és megbocsátásról. Egy áprilisi podcastben például arról beszélt, hogy már megbocsájtott hűtlenséget, de szerinte nem csak az számít, mi történik egy kapcsolatban, hanem az is, hogy a felek hogyan kezelik a helyzetet. Úgy véli, különbséget kell tenni a fizikai és az érzelmi hűtlenség között, és az utóbbi sokkal súlyosabb árulásnak tartja. Ha valaki nem hűséges, és most nem feltétlenül a szexualitásra gondolok, hanem mondjuk komolyabb érzelmi írogatásra vagy beszélgetésekre, nem azt mondom, hogy rangsorolni lehet, de utóbbi parább, mintha csak lefekszik valakivel, mit tudom én, berúgva. Tehát szerintem sokkal nagyobb árulás, magyarázta korábban a Marie Claire-nek Brass Bence. A színész a megbocsájtás kérdéséről is őszintén beszélt, és szavai kevés reményt hagynak a házaspár kibékülésében bízók számára. Szerinte nem minden esetben szükséges megbocsájtani, és a kapcsolat állapotától függ, van-e értelme a tovább lépésnek. Szerintem nem biztos, hogy meg kell bocsájtani. Ez a párkapcsolat függő, hogy ki hol tart. Az sem mindegy, hogyan kezeled, mert ha mondjuk megbocsájtod, de folyamatosan felhozott bántóan, annak nincs értelme. Én bocsátottam már meg, de akkor én nem nagyon hoztam fel. Szerintem, ha már egy ilyen történik, ott nem áll biztos lábakon a kapcsolat. Nem vagyok egy megcsalós alkat, de ha mondjuk egy olyan alkat, mint én csinál egy ilyet, valószínűleg van valami érzelmi bevonódás, és az ott már többet jelent. Fejtegette Brass Bence. Na, megyünk zenélni, vagyis megyek zenélni, most még csak egyes szám első szemében, mert utána, amikor legközelebb bejelentkezek, már Völgyi Zsuzsival karöltve kezdjük is a süsfel napot, úgyhogy maradjatok itt.

0: nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és

0: kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus Kollégium alapítványt. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg. A lépés szorosan kapcsolódik a Tisza kormány azon vállalásához, amellyel a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK felszámolása révén igyekszik hazahozni a befagyasztott Európai Uniós forrásokat, írja a Telex. A miniszter már július 2-án meghozta a döntést az intézmény felszámolásáról. A határozatot pedig Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke és az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke hozta nyilvánosságra a Facebookon. Az MKIF ZRT közleményben reagált azokra a sajtóban megjelent állításokra, amelyek szerint a társaság nem a kapott állami kifizetésekkel arányos műszaki tartalmat valósított meg. A vállalat szerint ez nem felel meg a valóságnak. A társaság közlése szerint 2025-ig mintegy 700 kilométeren, összesen 13 millió négyzetméteren újították fel a gyorsforgalmi utak burkolatát. A munkák során nem csak a kopó réteget, hanem több helyen az alsóbb rétegeket is cserélték. A felújításokhoz 3 év alatt 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel, emellett 315 hidat és 68 pihenőhelyet is felújítottak. A társaság közlése szerint 2025 végéig nettó 673 milliárd forintot kapott az államtól a koncesziós szerződés alapján. Az összeget az általa kezelt több mint 1300 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére, fenntartására és felújítására fordították. A katasztrófavédelem a héten nagyszabású szúnyoggyérítést indít Budapest két kerületében és országszerte több településen. A földi kémiai kezeléssel összesen 31.600 hektáron 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen. A beavatkozás Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdúbihar, Heves, Jász-Nagykun, Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyéket érinti. A védekezés a települések lakott területein zajlik majd platós gépjármű művekre szerelt permetező berendezésekkel, jellemzően az esti és éjszakai órákban. A hatóságok szerint az érintett települések többségén már észlelhető az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog térhódítása. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. Ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrend kiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni, a cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette. A hivatalnak alapesetben 3 hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható. A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió DIK. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: kedves hallgatóink, a Süsvelnap azonban indul. Addig is szíves türelmet kérjük. 103 rádiózik, Süsvelnap már elkezdődött. 9 óra múlt 17 perccel, kedd van és 7. hó 7-e. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a 007-es Süsvelnap, úgyhogy már kettesben mindkét jó kém, úgyhogy 07-07, ez a ma reggelünknek a szlogenje.
0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Így van, visszatértem, ugye hát már a Vekkerbe hallhattátok, de így közösen Zsuzsival még ugye nem, hiszen hát most kezdődik a Süsvelnap. Visszatértem gyerekek, tegnap délután bár ne tettem volna, mert legutóbb Rodoszról meghoztam a meleget Budapestre, tegnap meg valamiért esőt hoztam, pedig Balatonon
1: úgy
0: nem
1: érzed,
0: esett.
1: Úgy érzed, hogy ezt te intézed?
0: Mindent magamra veszek. Magamra veszek.
1: Te intézed a jót is, rosszat is.
0: De látod, a rosszat is legalább magamra veszem.
1: Bevállalod ezt is.
0: Gyerekek, tegnap leszálltunk, vonattal mentünk, ez nem titok. És vagy vonattal jöttünk haza, mert lefele kocsival mentünk, ez egy másik történet, és leszálltunk a vonatról itt a déli pályaudvaron, innen ugye tőlünk most jelen pillanatban 5 percnyire, és amíg hívtam a taxit, konkrétan abban a pillanatban egy olyan esőzés vette kezdetét, hogy én azt hittem, hogy itt a világ vége, mert ilyen óriási széllel párosulva, ilyen, mint akit így öntik, tudod, idézából, és nem áll meg. Egyszer csak megáll. Jó, mondom,
1: igazi
0: akkor,
1: monszunos
0: mondom,
1: ez
0: ilyen zápor, tudod, mondom, vagy mondom, letudta magát. Aha, hazaérünk, kipakolunk, pakoljuk ki a ruhákat, szennyesbe, mosógép, ez azon, rendelünk kaját, hogy ebédeljünk valami, ez a, egyszer csak megír rá kezd.
1: Show must go on.
0: De ömlött. Tényleg? Ez kár, hogy nem videóztam le, mert ilyen esőt én nem is tudom, mikor láttam utoljára.
1: Én Tájföldön mondom, láttam ilyen esőt.
0: Hát jó, de Tájföldön, de.
1: De az olyan volt, gyerekek, hogy addig, ahol motorral jártunk azokon az utakon, onnantól kezdve ott kacsák úsztak. Esküszöm, ez így volt.
0: Hát itt érdekes, azért nem tudott volna, olyan érdekes, tehát az nyilván durvább volt.
1: Minden kerületben szerintem más volt a szitu, mert nálunk például Csepelen, most vagy én aludtam át ezt az óriási nagy dézsából öntött esőt, vagy nem tudom, hogy mi történt ott, de ott ezért ennyire durva nem volt. Picike kis szél volt, azt láttam, de ennyire nagyon durva, ilyen monszunos eső nem volt.
0: Figyelj, előfordulhat, hogy vagy átaludtad, vagy pedig tényleg titeket is így kikerült, tehát egy ilyen erősebb széllökéssel tovább fújta.
1: Mostanában úgy látom, igen, van, amikor Csepelt elkerüli.
0: Van ilyen. Volt olyan is, hogy mondom, feleségem írt, hogy itt Budán esik az eső, én addigra már otthon voltam a 13-ban, és mondtam, hogy mondom, itt egy csepp se.
1: Igen, nagyon érdekes, tehát van, amikor kerületben is egészen más történik,
0: és
1: ami
0: jó fél óráig ömlött. Viszont a jó hír, hogy megjavult a légkondi. Mikor javult meg? Amikor meg nincs annyira meleg a lakás. Tegnap hazajöttünk
1: rendesen. Azért, mert jobb a páratartalom, nem érted? A páratartalommal van összefüggésben.
0: Rendesen tegnap kinyitottuk az ajtót, hogy beléptünk, rendesen hűvös volt a lakásban.
1: Amikor nem kéne.
0: Hát mondom,
1: amikor meg 41 fok van,
0: persze,
1: akkor meg...
0: Most, hogy 22 volt tegnap, 22-re lehűlt a hőmérséklet, a lakásban is 22 volt. Na,
1: de
0: hát
1: jó.
0: Én megmondtam feleségemnek, egyszer mondom, arra fog hazajönni, hogy én már költöztető autókkal állok le, meg bőröndel, és fölfogom magam, és eljövök onnan, mert nekem ebből már kezd nagyon elegem lenni, hogy nem én generálom a lakásba a hőmérsékletet. 40 fokba
1: idegesítő megsülök, tud lenni,
0: leszakad rólam a víz. Tegnap hazajövök, ömlik az eső, ugye? Jó, taxival jöttünk, tehát nyilván nem áztunk el úgy, de hogy ömlik az eső, lehűti a levegőt rögtön, vagy 10 fokkal. Hazajövök, és a lakásban rendesen hűvös van.
1: És még amikor nem hát, vágysz arra, hogy most megfagyjál a lakásba,
0: hát
1: akkor
0: persze,
1: sikerül
0: persze,
1: a légkondicionálnak be. Na, de milyen volt a hétvége? Hogyan ünnepeltétek gyerekek a születésnapodat?
0: Figyelj,
1: mesélj egy kicsit.
0: Ez a péntektől hétfőig intervallum, ugye 3 éjszaka, csodaszép volt, csoda jó volt, és hát olyan idő van Balatonon, hál' Isten, vagy mi fogtuk ki, jól nem tudom, hogy Balatonon aztán tegnap esette, mikor mi eljöttünk, ezt nem tudhatom, hiszen nem voltam már ott, de amíg ott voltunk, az a drága levegő, az a Balaton felőről szeleződő, vagy hogy is mondja, olyan tudom most fogalmazni, ez a Balaton felől áradó, friss, finom, drága nyári levegő, csoda jó volt. 26-27 fokunk volt, tehát nem voltak, sőt az első péntek szombaton volt inkább 28, és vasárnapra ott is lement egy 26 fokra.
1: Fürcsíztettek a Balcsiba?
0: A Balcsiba nem, de a kinti medencébe végig, és annyira kevesen voltak, a szálloda nyilván ennek annyira nem örült, félház volt, ezt hallottam a tulajdonostól, mert ugye barátom, és félház volt, de mi meg nagyon örültünk, mert konkrétan úgy képzeljétek el, hogy a beltéri, de úgy beltéri, hogy kültéri, tehát a szálloda kültéri medencéjébe. Úgy tulajdonképpen azt hiszem szombat-vasárnap csak én és feleségem
1: ültünk. Az a legjobb,
0: be.
1: Az a legjobb.
0: Úsztunk.
1: Akkor azért van veletek tele az újság.
0: Igen. Úsztunk, szaladgáltunk benne, nagyon jó volt. Jókat ettünk, ittunk, illetve volt egy mini fellépésem is, ugye szombat este, akkor volt a hotelnek a 15. születésnapja.
1: És gyuszi csárdásokat énekelt.
0: És én csárdásokat énekeltem, nem? A Zséda jött énekelni, Zséda volt a sztár fellépő, én pedig ugye az est házigazdája voltam, elmeséltem a szálloda történelmét, közérdekű adatokat elmondtam közben, stb. Tehát nagyon az a olyan 100-110 voltunk úgy, hogy így a régi dolgozók közül is meghívtak ugye természetesen a szálloda vezetőséget, tehát azt mondanám, hogy olyan 110 fő volt úgy kb. Ugye a nagyteremben.
1: Tehát itt voltak vendégek is, meg dolgozók is.
0: Így van. És nagyon jó hangulata volt, jó koncertet adott a Zséda igazából, tehát hogy jó hangulatot csinált, és teljesen korrekt volt.
1: Kerek volt.
0: Én nagyon jól éreztem magam.
1: Neked is.
0: Abszolút, tehát hogy én jól éreztem magam, jó volt egy kicsit úgy, teljesen más volumenben, ilyen kis lazább volt a kis közönséghez szólni, kicsit irányítgatni az embereggel, mit tudom én, nekem ez így
1: táncoljatok, így mondta, táncoljatok,
0: na most táncolni.
1: Most mindenki táncol.
0: Igen,
1: mindenki üljön le, mert jön a vacsora.
0: Igen,
1: tehát egy kicsit ilyen lagzis.
0: Így van, pontosan így, úgyhogy mi is jókat ettünk, ittunk, jókat beszélgettünk ott mindenkivel, ismerőseink, ugye, akik már mondom a szálloda dolgozói, meg mondom vezetőség.
1: Tudták, hogy születésnapod van?
0: Tudták.
1: Kaptál tortát?
0: Nem kaptam. Hát nem titok az ilyenkor, hogy én ingyen megyek ilyenkor. Uh-huh. Tehát, hogy nekem az...
1: Neked az volt a torta.
0: Nekem ez volt a torta, hogy tulajdonképpen nekem ez az úti költségemben.
1: Jó, nem ingyen mész, illetve, azért megcsinálod a showműsort.
0: Jó, hát igen. Illetve amit fogyasztunk, tehát mit tudom én, kávék, sörök, esténként ugye söröztünk, borosztunk, stb. Ezeket természetesen fölütik, és akkor ezt így tegnap rendeztem, mielőtt eljöttünk. De azon kívül nekem a szállás, meg a kaja az feleségemnek is,
1: hát
0: meg
1: ez már szerintem nagyon jó. Elnéztem ezeket a magyar wellnesseket, hogy mennyibe kerül három, vagy két éjszaka, három nap. Hát azért zsebben nyúlós.
0: Igen, hát mi most azért is gondolod, de hogy mi meg három éjszakát voltunk, ugye négy nap, három éjszaka, az ilyenkor még jobban megdobódik, ugye minimum, ugye általában úgy szokták, hogy ha benne van egy vasárnap, akkor az valami százalék van ilyenkor Balatonon, nem tudom, hogy minden szállodában, de tudok többet is, ahol igen. De igen, valóban, aztán a taxissal pont beszélgettünk erről, hogy nagyon, talán azért is voltak most kevesebben Balatonon, mert egy még úgymond most kezdődik el a főszezon, illetve a másik pedig az, hogy nagyon sokan mennek már külföldre, tehát hogy nagyon-nagyon rájöttek arra egy picit, tehát rájöttek arra az emberek tulajdonképpen, hogy hozzáteszel egy, nem is kell nagyon sokat, egy 200.000 forintot mondjuk, már minimum Horvátországba vagy Bulgáriába ki tudsz menni, akár kocsival.
1: Igen.
0: Igen, de az már repülős, de most arról beszél csak, ami mondjuk legyen kocsi. Tehát pont a taxis mesélte, hogy ők a szomszédaikkal négyen kimentek egy nagyobb jeep autóba, bőven befértek, és ők lementek Horvátországba.
1: Nem látom amúgy sok értelmét bepakolni autóba is, mert nem jössz ki olcsóbban, jártam már így is, voltam már így is nyaralni, és még így se jössz ki olcsóbban, mint hogyha elmennél, de az, mint hogyha felülnél a repülőre, és úgy mennél ki bárhová is, tehát a kocsi, az üzemanyag, az autópályadíjakkal annyira megdobódik az úti költség, hogy nem látom sok értelmét.
0: Jogos.
1: Összetörni magadat, 10 órát utazni, hogy egy tengerpartot láss, amikor már közben tényleg a repülőre fölülsz, és bármelyik görög, török, bármelyik gyönyörű szép tengerparton így van.
0: Ott nézd, meg... én egyetértek veled, ez úgy buli mondjuk, hogy én is úgy leutaznék egy társasággal, ahol mondjuk kibérelnénk ezeket a, tudod, vannak ezek a merci mikrobuszok, tudod, amivel a politikusokat is szokták vinni, ezek a nagy, szép, fekete izék, abba azért elférsz bőven, és abba mondjuk beül egy 4-6 fős társaság, és buli, mint egy ilyen road movie, tudod, ilyen kicsit, megálltok a benzinkúton, kajáltok, isztok egy-két kávét, elvagytok,
1: felvákba vezettek. Hakniba utazás. társas feeling.
0: De hogy úgy buli is valahol, mert amikor a Soproni Petőfi Színházba dolgoztam még Krisztus előtt 400-ba, akkor mi Pestről jártunk le folyamatosan, mert mindenki pesti volt, milyen érdekes Soproni Színházban, mindegy is. És amúgy voltak nagyon fárasztó, nagyon unalmas utak, de volt, amikor maga az út sokkal bulibb volt, mint aztán később az előadás.
1: Na tehát, persze. Visszatérve egyébként erre, arra, hogy külföldre már rengeteg idősebb korosztály is inkább repül. Sokkal biztonságosabbnak érzik azt, hogy fölüljenek a repülőre, és mondjuk 2 óra alatt, jó persze az átengedő kapuk miatt persze. több, de maga az utazás, a repülés az nem több, mint 2,5-2 óra 40 hát perc, mondjuk esetleg Törökországban. Szóval, hogy nagyon sok idősebb korosztálynál is látom azt, hogy inkább nem mennek már busszal, mert 12 órát ülni. Egyszer igen. édesanyámnak is volt egy ilyen ötlete, kiment a párjával busszal Görögországba, és mondta, hogy soha többé.
0: Nem, én ilyen busszal, ami úgy mondom, hogy az a busz, amibe ülsz, mit tudom én, még másik 50 idegennel, olyannal én se, mert olyannal én is utaztam még nagyon fiatal gyerekként, tényleg ilyen 14-15 éves lehettem, azt én se soha többet.
1: És hiába tudod átrajtani az ülést, tudom, akkor is kényelmetlen.
0: Igen, mi ugye vonatoztunk, az teljesen kényelmes, ilyen első osztályú jegyet vettünk, nem drágább már, mint a második, igazából negyed órát késett csak a vonat, hoppá, tehát, hogy ez már nagyon, már haladunk szépen lassan. Nagyon kevesen voltak a vonaton is, tehát hogy hála jó Istennek, most megint kifogtunk, le is kopogom, és tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy nagyon kifogtuk mind Rodoszon, mind itt most Balatonon azt az érát, amikor nincsenek sokan, nem kell várni semmire, mert most tele van a TikTok például azzal, hogy nem csak Rodoszra, hanem más görög területekre 5-6 óra várakozás vannak, mert most indítja mindenki ezeket a charterjáratokat, akik tudod, egy hétre mennek, mit tudom én, hétfőig ezek a utazási irodás charterjáratok, és 5-6 órás várakozások vannak az összes görög reptéren. Tesszalonikitől kezdve, Rodoszon át, nem is tudom, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen.
1: Igen, nem olyan régen pont belefutottam egy ilyen hírbe is, hogy nem fértek már fel a csúszások miatt, már nem indult el a repülő, úgyhogy ott ragadtak magyarok, nem is kevesen, pont egy ilyen, azt hiszem, igen, görög uh-huh. reptér
0: az
1: volt.
0: Az most ott nagyon megvan, illetve hát ugye az Etna kitörése óta Szicíliában maradt most nagyon sok utas, mert nem tudtak felszállni, mert kitört a vulkán, és ugye behamúzta az eget, hogy így mondjam, most én nagyon
1: hát igen,
0: után
1: és az a repülőnek, de jól mondod, mert ez tényleg szó szerint ez történik, és ebben viszont nem tudnak a repülők felszállni.
0: Ez nem az ő hibájuk, de ez viszont kivételesen nem a repülőknek a hibája. Az, ami Görögországban történik, amióta hazajöttünk, tehát konkrétan ma van azt hiszem harmadik hete, igen, ma van harmadik hete, hogy hazajöttünk, azóta folyamatosan dobálja föl a TikTok, a híradóba látta mindenhol, hogy a görög repterek szinte megbénultak. Uh-huh. Olyan ki, tudd már, most már megismertem a rodoszi repteret, például föl is ismertem, és rögtön így bögdöstem a rít, hogy mondom, figyelj már, ez a rodoszi reptér, és milyen kígyózó sorba álltak ott, ahol mi konkrétan úgy mentünk át, hogy
1: még kényelmesen, még, igen, mert az még egy előszezon volt.
0: Még unatkoztam is.
1: Előszezon, szerencsétek volt.
0: Ez nem szerencse, ez ilyen isteni áldás konkrétan, mert ott utána mondom ezt, tehát most a vonat csak negyed órát csúszott, és azt mondtam, hogy jó, ez még úgy belefér, meg vonat, tudod, kinnálsz a levegőn, semmi gond, mit tudom én, de egy repülőnél, mikor már alapból benn vagy 2 órával előtte, ugye, az indulás előtt, és még arra rácsúsznak, akármennyi.
1: Tudod, mi még a rossz, amikor még ülsz a repülőben, és még mindig nem adták meg az engedélyt, hogy felszállj, és ott ülsz már lassan már 40 percet, vagy volt már olyan is, hogy egy órát ültem.
0: Sőt, valakinél 40 évet ül, ha repül.
1: Na jó van. Szerintem, Gyuszikám, most menjünk el egy kicsit zenélni, aztán utána jöjjünk vissza.
0: De mi nem leszünk olyan, mint a görög repülőtér, mi időben jövünk vissza.
1: Mi ránk nem kell várni.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 37, hát ahogy mondtam, ránk nem kell várni, mint mondjuk egy görögországi repülő utazásra, ugye itt hagytuk abba
2: a témázást.
1: Mi pontosak vagyunk, igen. Úgyhogy összességében, Zsuzsám, lezárva a témát, nagyon jól éreztük magunkat, jó volt. Ami szomorú egyedül lesz, még csak hagyd mondjam el, hogy ugye voltunk június elején Rodoszon, most július elején voltunk Zamárdiban, most nincs mit várni. Nincs mit várni.
2: Ugye, most, ez most hogy kellenek az új tervek.
1: Júli 7-e van, kedd.
2: 07-07.
1: Igen, és olyan, itt vagyok, háló. Nem olyan. Nincs mit várnom. Hova mész ma? Sehova. Csináltok már mit? Na semmi. De nem, tehát olyan...
2: Akkor valamit kezdjél el tervezni.
1: Hát igen,
2: valami újabb utazás, valami újabb nyaralás,
1: jó,
2: valami új cél.
1: Nincsen,
2: egy, vegyél egy kis szekrényt, vagy gyere át hozzám, van egy cipőszekrényem ott áll, még a dobozba rakd össze, várjuk azt.
1: Nem, csak azt nem azért mondott, hogy gyere el hozzám, mert úgyis messze lakunk egymástól, hogy az is egy utazás effektív, hogy na ma elutazok gyerekek, na. Hova mész? Cseperre a Zsuzsához. Cseperzitire.
2: És mit csinálsz? Összerakom a cipőszekrényét.
1: Na, jó munka. Hogy tett a hétvégét, drága Zsuzsám?
2: Munkával.
1: Na.
2: Igen, nagyon-nagyon szuper hétvégét töltettem együtt a csapatommal, a kis romantik csapatunkkal, mentünk Szlovákiába, Felvidékre, és nagyon-nagyon kedves közönség fogadott ott bennünket. Mostanában azért mindig felviszem a telefonomat, és csinálok. Hát a magam kedvéért egyébként szoktam, nem is live-ozok, hanem felveszem videóra, és aztán utána össze szoktam vágni, és ki szoktam rakni az oldalunkra, hogy mennyire kedves volt a fogadtatás, meg az emberek. Rengetegen voltak, iszonyatosan sokan, és hát döbbenten láttam aztán utána egy újságcikket.
1: Én is belefutottam.
2: Igen, amit a, hát kimondhatom szerintem, amit a Blick írt, és a Blick generált, egy, hát nem egy szép újságcikk volt, olyan volt, mint hogyha az illető, aki írta volna ezt az egészet, ott se lett volna, mert ha ott lett volna, és úgy írja meg ezt a lejárató cikket, akkor valószínűleg több pozitívum is kerül bele ebbe az újságcikkbe. Engem nem hívott fel senki, hogy milyen volt ez a fellépés, természetesen minden fellépésen előfordulhat például olyan, hogy a hangtechnikával vannak problémák.
1: Hogyne.
2: Volt probléma a hangtechnikával, ezt abszolút maximálisan aláírom. Igen, mert nem tudta úgy a hangtechnikus indítani a dalokat, ahogyan kell, akkor a mikrofonjaink nem úgy szóltak, folyamatosan állítgatta a hangtechnikus. Ezekkel vannak helyek, ahol igen, megbirkózunk. Tehát ez nekünk is ilyenkor egy nagy küzdelem, állva a színpadon, és közben a hangtechnikus valahol a hátsó, utolsó sátorban irányítja, meg próbálja tekergetni, mert hát folyamatosan látom ezeket a hangtechnikusokat, hogy tekergetik jobbra-balra, állandóan állítgatják, kapkodnak. Szóval szerintem az elmúlt időszakban nem tudom, hogy ilyen iskola van-e, ahol hangtechnikát tanulnak, de csak az a baj, hogy ezekben a pultokban nem olyan emberek állnak, akik értenek is
1: hát
2: hozzá.
1: Hát nem feltétlenül, sajnos, igen.
2: Hát mindegy, ezt így zárójel bezárva.
1: Aki tudod, a polgármester unoköcsének a
2: igen,
1: barátja.
2: Igen. Na, te is ezt meglovagolt egy kicsit a Blick, és a Blicknek már láttam az elmúlt időszakban ilyen nagyon hangzatos, hát nyilván egy a kattintáshoz, mert már nem tudom, hogy a Blicknek van-e még írottan nyomtatásban
1: nekik
2: újságja.
1: Nekik még van, a Borsot darálták be, ugye?
2: Hát már nem sokáig lesz szerintem a Blicknek sem, mert annyira szerintem olyan nagy igény már nincs arra, nincs, hogy az emberek újságformájába vegyék meg, és ha így folytatja sajnos a Blick, akkor arra se lesz igény, hogy olvassák a feltöltött, internetre feltöltött irományaikat, mert nem az az első, nem mi vagyunk az elsők, akikről megjelenik egy úgymond lejárató cikk. Most pár héttel ezelőtt pont a Fatimának láttam egy ilyen újságcikket megjelenni, ugyanitt, hogy ételt gyűjt az utcán. És ez volt a címlapon, hogy ételt gyűjt az utcán. Na de hát ez nem erről szólt, mert Fatima nem ételt gyűjtött az utcán, tehát ez az egész nem arról szólt, mint amit ők kiírtak leadbe, hanem arról, hogy hogy a Fatima azokat az ételeket gyűjtötte össze az otthonába, és arra buzdította a rajongóit is, hogy amik mondjuk be vannak csomagolva, kekszek, csokik, bármi, ilyen rengeteg van nálunk is, azokat akkor összegyűjtötte, és elvitte azoknak az embereknek, akik erre rászorultak. Tehát a rászorulóknak vitte el, szegényebb emberekhez juttatta el.
1: Facsarva,
2: teljesen ki volt tekerve, és így a Fatima is így fel volt háborodva ezen a címlapon. Na most nálunk is megjelent egy cikk, ahol teljesen, tehát így több oldal számon keresztül így a, hát a csapatom az így szépen így finoman így próbálták lejáratni a kis csapatomat. Mindeközben mi teljesen másképp éltük meg ezt a fellépést, mert minket ott nagyon szerettek, szépen fogadták, torkuk szakadtából énekelte a közönség az összes dalunkat. Szóval én azt gondolom, hogy egy 26 éve működő csapatnak, akiknek több arany és platina lemezük is van, és akiket a rajongók szeretnek, és sokkal többen szeretnek még most is bennünket, mint nem, és most az teljesen lényegtelen, hát nem lehet mindenkit szeretni, tehát az előadók is ilyenek, nem szereti mindenki Madonnát, vagy nem szereti persze mindenki Jennifer Lopez, most csak mondok egy nagyon szélsőséges világsztárt.
1: De persze, abszolút értem.
2: De akkor is én azt érzem, hogy azért nekünk még megvan a rajongó bázisunk, és talán nem kéne ezeket azért, mert uborka szezon van, és nem tudunk mit írni, kedves Blik, olyan lejárató üzeneteket vagy cikket írni, ami nem méltó. Nem méltó. Meg kellett volna, mondjuk a győzőt megkérdezték, de például engem nem, sem Katinkát, hogy mi mondjuk, hogy éreztük magunkat a színpadon, vagy esetleg mi volt ott bármilyen probléma. Mert elmondtam volna, hogy igen, a hangtechnikával volt probléma.
1: Igen,
2: de
1: valóban az, csak hogy a belemerülni, itt most olvastam a cikk legalján, volt igen,
2: és
1: csak
2: az,
1: a győző
2: hogy belemerülni abba, hogy az emberek...
1: Ő is ugyanezt mondta, bocsáss meg, csak ennyit mondott, igen, ő is, hogy de nagyon jó volt a koncert, és hogy csak megint csinálják a bonyodalmat.
2: Generálják.
1: Gondolom, hogy utala erre a győző is, hogy az újság.
2: Hát, generálja, igen. És hagyj áruljak el egy titkot, mert azért ezt nagyon sokszor nem mondja el egyik előadó se, de mert nem is magunkat védjük be ezzel, hanem azokat az újságírókat, akikkel esetleg jó a viszony, vagy kedvesek vagyunk, vagy tényleg tehát adunk interjút bárkinek, ez egy nagyon bizalmi kérdés. Hány esetben, ez szerintem nem csak én vagyok az egyetlen, aki be tud arról számolni, hogy fölhívja az újságíró, hogy van veletek valami, tudunk valamit közösen együtt dolgozni? Tehát ez így megy. Uh-huh. Tehát ez úgy megy, hogy nem hasraütésszerűen írnak cikkeket, de az elmúlt időszakban sajnos igen, tehát ahogy látom, ez sajnos az teljesen átfordult, de ez éveken keresztül úgy ment, hogy felhívtak bennünket, és valami csontot dobjunk,
1: aha, mert amit lehet cikket
2: amit,
1: írni.
2: Amit meg tudnak esetleg írni, aha, amiből tudnak valami cikket, vagy valami hangzatos dolgot generálni. Ezáltal igen, segítettük mi is az ő pénzhez jutásukat, az ő munkájukat, és rólunk megjelent az, amit mondjuk esetleg volt olyan, hogy esetleg kitaláltunk valamit. Aha, volt olyan, hogy esetleg közösen találtunk ki valamit, vagy valami az újságíró kamu mondta, hogy mit szólnál ahhoz, hogyha most te ez vagy az lennél, unikorn is lennél, vagy bármi. De volt ilyen, csak elhiszem, ezt most nem akarom ecsetelni, és akkor ebbe vagy belemész, vagy skippeled, és azt mondod, hogy na jó, hagyjál igen, már, nem, persze, ez azért minden határ igen túllép, nem. De nagyon sok esetben ez így működik, hogy mi újság veletek, és ez a mi újság veletek, ebben benne van minden, hogy akkor kellene,
1: valami
2: mert
1: anyag,
2: minden, hát igen, valami anyag, igen, szülessen valami anyag, hogy ők is pénzt tudjanak keresni. De ne így keressünk pénzt, hogy olyan anyagok születnek, amivel lejáratják a mondjuk
1: hát
2: egy
1: éveken keresztül. Arra hivatkoztak, hogy egy ottani néző nyilatkozott nekik, aha, és akkor
2: igen, szóval ez
1: mindig
2: is,
1: ez a kedvencem, ez tudod, a névtelen forrás,
2: igen,
1: ez mindig a kedvencem, amikor leírják, hogy egy stábból egy névtelen
2: persze
1: forrás.
2: Na most ez is teljesen szubjektív, hogy ki hogy éli meg a koncertet, mert a tömeg, én úgy láttam, hogy nagyon jól élte meg a koncertet, egyébként erről videót föl is tettem az oldalamra, úgyhogy meg lehet nézni, hogy a tömeg hogy érezte magát.
1: Kicsik
2: generációk sora állt az első sorban, kisgyerekek, akik énekelték, akik ugyanúgy felvették a ritmust a nagyobbakkal, akik meg már 20 éve éneklik ezek a dalokat. Szóval, hogy erre semmi szükség. Semmi, de semmi szükség. Igen. Köszönjük szépen.
1: Én is azt gondolom, hogy amúgy vannak olyan cikkek, amikből igen érdemes kivenni az adatokat, mert fontosak, meg minden, de amúgy az ilyenek... Én például az
2: hergelik az embereket, ilyen hírek, tudod?
1: Például most én nem ismernélek, én például rá se kattintok erre.
2: Na, és van, aki meg rá... És tudod, erre, hogy hány, mert... tudod, hány kommentelő, aki olvassa ezeket az újságokat, vagy hát ezeket az online megjelent írásokat, tudod, hogy mennyien írják azt, rengetegszer futok bele, hogy miért csináljátok ezt, miért hazudtok, vagy miért kell ez a kamu.
1: És na, már... de hát ez tök jó, hogyha már ilyenek is
2: világosodnak
1: vannak,
2: világosodnak meg az emberek.
1: Meg hiszennek,
2: igen.
1: Meg izé.
2: Világos, persze. Nagyon sok ember már meg van világosodva, hogy össze-vissza írogatnak, ezer éves képet raknak ki.
1: Ja,
2: hát most
1: az
2: is.
1: Azt imádtam, régi hát, fekete hajú lánykori képet volt.
2: Fölmegyek a Google-re, és körülbelül egy perc alatt találok olyan fotót, ami most aktuális a romantik csapatáról. Szóval, hogy nem is értem.
1: Hát nézd.
2: És világosodnak az emberek meg.
1: Hát reméljük, igen. De mondom, vannak persze cikkek, ami nem ilyen bulvárcikk, mert ez nevezzük bulvárnak egész nyugodtan. Alapból nem is értem, hogy az ilyennek miért van létjogosultsága még mindig. Tehát még most amúgy is... Most ha mondom,
2: ugye?
1: Hogyha nem is, most erre lehetne mondani, és most ne vedd úgy, hogy rossz néven, de hogy amúgy meg kit érdekel?
2: Igen.
1: Kit érdekel?
2: Igen.
1: Tehát, hogyha, ha most
2: nem,
1: jó
2: hát
1: volt,
2: valamit meg kellett fogni.
1: Igen, tehát hogy ez olyan egy ilyen számomra nonsens dolog, de nyilván mivel ismerlek, láttam a szalagcímet, én is rákattintottam, és megnéztem, és aztán meg ugye most meg te elhoztad szóba, tehát hogy ez
2: igen,
1: ilyen kellemetlen.
2: Teljesen.
1: Ilyen...
2: De ebből lehetett volna jobb is. Tehát, hogyha igen, lehetett volna jobb is, mert lehet, hogyha mondjuk fölhívnak engem, vagy a Katinkát, akkor lehet, hogy el tudunk mesélni egy csomó tök jó pozitív dolgot. Igen. De nem, hát a lejáratás itt a lényeg, tehát, hogy itt mindig
1: ezt
2: az a
1: legfontosabb. Már most nem sértődj jön meg ő is, hogyha hallgat bennünket, vagy bármi, ez a győző ellen irányul, ez evidens.
2: Tehát, simán meg lehet, igen. Csak az a baj, vagy hát nem baj, ha mi egy csapatban vagyunk, mi egy csónakban nevezünk, tehát mi a színpadon együtt állunk.
1: Persze,
2: most
1: persze.
2: Az, hogy ki ellen, mi ellen, lehetnék én is egyébként a célpont, csak ez ne egy globálisan így a csapat ellen irányuljon, mert nem méltó, egyáltalán nem méltó.
1: Ebben egyetértek.
2: Megdolgoztunk mi a sikereinkért, és azért is megdolgoztunk azért a sikereinkért, amit most megkaptunk a közönségtől. A tapsot, a kedvességet, és egyébként ez a legfontosabb. Az, hogy mit ír a Blik, az meg már...
1: Így van, azoknak csináltátok a koncertet.
2: Keressetek
1: igen,
2: egy kis pénzt. Na, örüljünk neki, hogy akkor megjelent egy ilyen is. 3 nap múlva körülbelül így fogják elfelejteni az emberek.
1: Ó, milyen 3 nap, hát ez egy tegnapi cikk, már ma csomó ennél fontosabb dolog történt, amit majd el is fogok mesélni 10 órakor, de teljesen jó, hogy ezt elmondtad, hogy az ilyenfajta működést, hogy ez a fölhívják az embert, hogy dobja
2: persze,
1: csontot a lapon.
2: Uborka szezonban, nem tudtok
1: uborka
2: valamit?
1: Szezonban, persze,
2: találjunk ki valamit, és ez éveken keresztül így igen. Megy. Így megy, mindig így megy.
1: Szomorú.
2: Elárulom a backstage infokat, ez így megy. Amikor meg van valami, amit irogathatnak, akkor persze van egy olyan munkatárs, aki benfentes, vagy
1: persze.
2: Egy közeli barát, vagy egy közeli
1: de
2: ismerős.
1: Azt imádom mindig, igen, de névtelen. Igen.
2: Névtelen,
1: szigorúan,
2: mindenképpen.
1: Szigorúan, mert ott itt nem lehet akkor perelni, nem lehet személyiségi jogok, nem sértődnek személyiségi jogok, ha te azt írod, hogy egy névtelen forrás, vagy magát meg nem nevező forrás azt
2: hát,
1: állítja.
2: Meg nem emlékszel, volt egy olyan hetekig húzták, vonták, hogy senkinek nem fették fel a kilétét. Van egy énekesnő, akinek a párkapcsolata egy leszbikus kaland, és a színésznő volt, és a színésznő és a leszbikus kaland, és akkor soha nem derült ki, hogy ki volt az. Soha nem derült ki, hogy ki volt az. Volt egy másik, persze, volt egy másik, az is énekesnő volt, ott valami betegségről, éces megfertőzésről, soha nem derült ki, hogy ki az, és az emberek csak így néztek, hogy minek ez? Sziluetteket raktak ki.
1: Igen, mint a való világszavazásnál volt régen, tudott, hogy most a fantomképeket mutatunk, nézzük, hogy ki, hogy áll.
2: Igen, hát ez, és akkor
1: jó figyelj,
2: lesz-e semmi, fog
1: az
2: meg
1: írott
2: jól.
1: Az írott sajtónak ugye amúgy is már leáldozott, és ráadásul nem tudom, hogy a Blik hova tartozik, hova nem, de amióta kormányváltás volt, azért nagyon sok annó kormánypárti lapnak, ahogy Cilla mondaná, taka. Tehát, hogy a Blik nem tudom, hova tartozik, nem is tisztem nekem ezt tudni, meg
2: hát
1: nem
2: akkor,
1: is érdekel.
2: Igen, akkor...
1: De Itt több mint valószínű, hogy nekik muszáj valahogy most így kiegyenlíteni a viszonyokat, hogy most már nincsen bors, még izé mit, és akkor így ők mindenről is úgy írnak, ahogy az ő szájuknak megfelelő, szájízüknek.
2: Valójában
1: megfelelő,
2: azért fognak megszűnni egy, mert elkezdenek hiteltelenné válni, már most is hiteltelenné válnak, ahogy látom a nagy tömeget, akik már nem is kattintanak oda, és a másik meg megvan már nekünk is a saját fórumaink, ahol ki tudjuk rakni, ki tudjuk kommunikálni azt, hogy mi van velünk, mi történik velünk. Sokkal jobban nézik mondjuk az én oldalamat, mint lehet, hogy mondjuk ezt a Blikk cikket. Lehet, hogy az én oldalamat többen elolvassák, vagy az én követőim, akik minket, vagy bennünket szeretnek, jobban érdekli az, hogy tényleg onnan értesüljenek, amit én rakok ki, és nem pedig egy Blikk oldaláról.
1: Világos, teljesen világos, igen. Na jó van, hát ezt is megtudtuk, ezt is megemészszük, és 10 órakor jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van, mivel csak egy orrunk van, úgyhogy...

0: Szütyi vasznos esze.
1: Tanuljunk örömmel.
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány zongoristák a zene világában. A roma név évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be Európa zenei kultúrájában. A cigány muzsikusok kivételes hallásukról, improvizációs készségükről, ritmusérzékükről és előadói tehetségükről váltak ismerté. Bár a legtöbben a cigány zenét a hegedűvel, a cimbalommal vagy klarinéttal azonosítják, a zongora is fontos hangszerré vált a roma zenészek körében. Számos roma származású zongora művész bizonyította be, hogy a klasszikus zene, a jazz és a könnyű zene területén is a világ élvonalába lehet kerülni tehetséggel, szorgalommal és kitartással. A legismertebb roma zongora művész kétségtelenül Cifra György. Budapesten született 1921-ben egy szegény roma muzsikus családban. Már egészen kisgyermekként rendkívüli zenei tehetséget mutatott. Hallás után játszott el dallamokat, majd rögtönözni is képes volt. Fiatalon felvételt nyelt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjébe, ahol kiváló mesterektől tanult. Életét azonban számos nehézség kísérte. A II. Világháború, majd a kommunista diktatúra évei alatt üldöztetés, börtön és kényszermunka is sújtotta. Ezek az embert próbáló megpróbáltatások sem törték meg művészi elhivatottságát. Az 1956-os forradalom után Franciaországba emigrált, ahol világhírű koncertzongorista lett. Előadásait páratlan virtuózitás, technikai biztonság és mély érzelmi átélés jellemezte. Különösen Liszt Ferenc műveinek tolmácsolásával vált legendává, de kiválóan játszotta Chopin és más zeneszerzők műveit is. Cifra György életútja jól példázza, hogy a tehetség, a kitartás képes legyőzni a nehézségeket. Nem csak előadóként alkotott maradandót, hanem alapítványt is létrehozott fiatal művészek számára. Nagyon fontos volt számára, hogy a következő nemzedékek is lehetőséget kapjanak tehetségük kibontakoztatására. Munkásságát Magyarországon és Franciaországban egyaránt nagy tisztelet övezi. A roma származású zongoristák közül a jazz világában is számos kiváló művész találunk. Közéjük tartozik Balázs József, akit az East Gypsy Band vezetőjeként ismertünk meg, roma zenei hagyományokat ötvözi a modern jazz stílusával. Játékában egyszerre jelenik meg a cigány dallamvilág gazdagsága, az improvizáció szabadsága és a jazz kifinomult harmónia világa. Koncertjeivel nem csak Magyarországon, hanem Európában is az Egyesült Államokban jelentős sikereket ért el. A roma zongoristák közös jellemzője az improvizáció különleges szerepe. A cigány zenei hagyományban mindig is fontos volt, hogy a zenész ne csupán lejátsza a kottát, hanem saját érzéseit és egyéniségét is beleadja az előadásba. Ez a szabadság és kreativitás a klasszikus zongora játékban is megjelenik, különösen Cifra György előadásain, amelyekben gyakran hallhatók egyedi díszítések és természetesen saját átiratok is.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 17 perccel, kedd van, és július 7-e, tehát 7. hó 7. Szép reggelt mindenkinek.
2: És itt a két 007-es ügynök.
1: É, a nevem Gyula. Maka Gyula. Vagy sőt,
2: a lehetne. Nevem Zsuzsa. Bond Zsuzsa.
1: Bond Zsuzsa. De ha meg egy kicsit... A nevem Sándor. Bangó Sándor.
2: Jaj!
1: Az ekkora... Lenne egy ilyen verzió. Hát, de tényleg, hát ezt meséltem a Zsuzsinak, ő meg azt hitt, hogy valóban így lesz, de csak mondtam, hogy csak egy viccmém. Láttam gyerekek tegnap TikTokon egy ilyet, hogy jövő héten cigányhetek lesznek a McDonald'sba, és a Happy Mealhez egy gitározó Csóré Béla figura jár. Hát én nagyon jó
2: Isten nevet. Nyugasztalja.
1: Isten nyugasztalja, de hát annyira vicces volt maga ez a mém, hogy én nagyon nevettem. Zsuzsi meg így néz, hogy tényleg.
2: Azt elittem.
1: Persze.
2: Hát mindez van már meg, már én Jacksonos ilyen sármokat is láttam, meg szerintem lesz Jackson hetek is, mert simán beleférhetne.
1: A Jacko azért szerette állítólag a KFC-t. Én azt tudom, tényleg, én azt tudom. Aha, ő szerette ezt a kosár csirkéket.
2: Annyira imádom.
1: Én meg azt
2: én a Jackson-t imádom.
1: A Jackson-t azt én is, de ezt a ezredes csirkés dolgot azt annyira nem. Na, mindegy is.
2: Csak egy pillanatra Jacksonra, ha már szóba jött, hogy annyira érdekes, hogy most valahogy még jobban úgy beleástam magam a munkásságába, nem tudom, egy jött még egy ilyen nagyon nagy hullám. Miatt. Biztos, hogy a film miatt, mert nyilván, és rengeteg ilyen privát videó is kerül ki róla, meg minden, és folyamatosan, nekem én most gyászolom meg őt, azt hiszem, hogy Isten igazából olyan nagyon igazán, nem is 2009-ben, hanem nekem most jött rám, most telepedett rám az, hogy ő már tényleg nincs, és hogy tehát az a nagyon mély elmúlás és gyászidőszak, amit így vele kapcsolatban megélek. És olyan érdekes, hogy volt egy érája neki, amikor abszolút a világ dolgaival foglalkozott, hogy hogyan mentsük meg a bálnákat, az egész világot. Tehát rengeteg,
1: jó ember volt.
2: Igen. Tehát, hogy ő annyi mindenre rávilágított, a környezetszennyezésre, az állatvédelemre, a gyerekek védelmére. Szóval, hogy így annyira
1: ami
2: globálisan...
1: Ami utólag derült ki, tesszük hozzá az igazsághoz, az a gyermekvédelem dolog, ez a részéről utólag került csak sajnos napvilágra, ugye annak idején pont, hogy az ellenkezője ével vádolták őt hosszú-hosszú
2: mindig
1: ideig.
2: Jó, mindig a jó embereket próbálják beszennyezni, besározni.
1: Hát van, amikor rosszakat, de igen, a Jacko esetében ez most pont igen rosszul jött ki ez szegénynek.
2: Nagyon. Hogy pont őt vádolták meg.
1: És hát ez a tipik, tudod, amikor már és ő akart segíteni,
2: volt.
1: Ő akart segíteni, azok meg el akarták hallgattatni, és így a legjobb rákenni. Ez
2: van.
1: Egy nagyon jó taktika mindig, ez a legjobb védekezés, a támadás. Ez
2: mindig
1: négy
2: évre
1: is
2: rá,
1: így volt.
2: És 4 évre rá meg is halt.
1: És napjainkba derült ki, ugye, amikor kikerültöttek dokumentumok, meg ugye Netflix-el dokumentumok, így van.
2: Igen.
1: Erre akartam ráutazni, és hogy utána derült az ki, hogy tulajdonképpen a Jacko még dalon keresztül is
2: jelezte
1: ezt az egész történetet, hogy baj van, és hogy ő segítene inkább sem, mint hogy részt vett ebben az egész mocsokban, amit az Epstein körül
2: kialakult. Kenték. Hát persze,
1: próbálta jelezgetni. Ez igen. Mindig is egy jó taktika, hogyha te vagy a hibás, a másik meg le akarja buktatni ezt a szervezetet, amiben te rész, a legjobb arra ő rákenni, és akkor téged észre se vesznek, hogy ott van.
2: És igen. Nagyon sok olyan videóklip kerül most szemem elé, amit úgy nem is tudtam, hogy van videóklip ezekhez a dalokhoz, például a Man in the Mirror, amit úgy most ástam úgy igazán bele magam ennek a jelentésébe, meg úgy most lett valahogy fontos a mondani valója, hogy egy ember a tükörbe, aki azt kérdezi magától, hogy miért nincs változás, és ha látod, hogy a világ romlik, és hogy a világban mi van, akkor, és olyan videóklippek ezek, amiben ő már nyilván nem is szerepel, mert nem tartotta fontosnak, hogy szerepet vállaljon benne, de hogy olyan a klip, amin elsírod magad, és ilyen az Earth Song, amiben szerepel, és de jó, hogy szerepel benne, vagy ilyen a Heal the World, meg egy csomó dala, ami azokban az időkben tényleg annyira ilyen fókuszáltan tolta, hogy gyerekek, állítsátok meg a környezetszennyezést, az emberekhez való kapcsolataitokat, tegyétek normálisabbá, ne háborúzunk, stb. Tehát, hogy annyira fókuszáltan ment erre, és igenis, én azt gondolom, hogy egy ekkora előadónak, sőt, még egy kisebbnek is, kisebb előadónak, akiknek már követőszámuk van, igenis fontos az, hogy mit közölnek ki magukból. Fontos az, hogy, hogy mi a mondani igen. valójuk, ugye?
1: Tehát, igen, hogy most, ha most élne a Jacko, azért is még mindig ekkora a tábora lenne, sőt, még valószínűleg még nagyobb lenne a tábora. Nagyon-nagyon kellenek ilyen emberek, ilyen megmondó emberek, akik kiállnak
2: ilyen,
1: a jó dolgokért.
2: Nagyon-nagyon erős lesz, amit most mondani fogok, de olyan messiás érzésem van vele kapcsolatban, hogy sokkal jobban oda kellett volna figyelni arra. Mondjuk hát figyelte őt az egész világ, és imádta, szerette. És nem olyan régen láttad, hogy volt Londonban kint egy, hát nem tudom, hogy most minek kapcsán vonultak ki, de lehet, hogy a Jacksonnak a születésnapját ünnepelték épp ott kint az emberek. Igen, mert az pont nem, a halálának az évfordulójára mentek igen. ki, egy nagy főtérre Londonba, és ott álltak, szólt ezerrel a Jackónak az Earth Song, és egyszer csak Gyuszi megjelent egy szivárvány az égen.
1: De nagy.
2: Aha.
1: Ezt nem láttam.
2: És mindenki kamerázta, és zokogott, és sírt ott a nagy tömeg, hogy úristen, egy ennél nagyobb jel nem is kell, hogy megvan a kapcsolat a túlvilág és a földi világ között.
1: Nézd, ez tény és való, hogy ő tényleg egy olyan Isten áldotta, tehetségű ember volt, akinek tényleg tömegek zokogtak, ahogy meglátták csak őt, és nem tudom. Kellenének még ilyen emberek, valóban én is azt gondolom, hogy főleg mai világban, mert még 2009-ben is, amikor ő meghalt, meg előttei érában is sem volt baj, hogy ő ilyenekre fölhívta a figyelmet,
2: nem.
1: De ma 2026 júliusában talán még hatványozottabban igaz lenne ez, hogy mekkora, milyen jó lenne, ha lenne ilyen ekkora világsztára, kér így megbolondulnak az emberek, mint annó a Beatlesért, a Jacksonért, a nem is tudom, sorolhatnánk régi nagyokat.
2: És akinek a dalain keresztül egy olyan felhívás van, egy olyan mondani való, hogy nem csak ilyen üres szavak, amilyen most csak a szerelemről, nem lehet mindig csak a szerelemről énekelni, igenis, aki ekkorára növi ki magát, egy ekkora annak világsztár, fontos. Annak nagyon is fontos, és, így van, és, felhívni és a figyelmet ezekre.
1: Mértékben is, hogy azért, amit ő mond, vagy ő kér, vagy ő áll valami mellé, az fontos, nem véletlen, ugye, hogy olyan termékeket reklámozott csak, vagy olyan dolgok mellé állt ő ki, amiben ő valóban hitt. Lásd, ez olyan, mint amikor a Ronaldo egyszer, ugye a Cristiano Ronaldo arrébb rakott egy sajtótájékoztatót, egy Coca-Cola-s üveget, másnap zuhantak a részvények, vagy nem tudom hány százalékot.
2: Milyen durva.
1: Mert hogy vannak ilyen megmondó emberek, akikre tényleg egy világ odafigyel, uh-huh. és azt mondja, hogy igen, a környezetvédelem fontos, azt mondja az én példaképem, az én császárom, a Jackson. Na, akkor mostantól én is jobban figyelem.
2: Így van.
1: A Ronaldo, a legnagyobb király fotbalista, azt mondja, hogy a kóla a rossz ital. Mostantól én is vizet iszom. Uh-huh. Vagy nem tudom, biztos, hogy nagyon sok ilyen jellegű dolog van. Hát igen, és nem véletlen osztam fel Ronaldot, ezt hagyd mondjam el, ugye a kedves, hát szerintem a világot is érdekli, ez nem csak a férfiakat,
2: persze.
1: Azt akartam mondani, hogy a férfiakat.
2: Nem, engem is érdekel, mi
1: Ronaldo,
2: van bele?
1: Tegnap Ronaldo búcsúzott a világbajnokságtól, és több mint valószínűleg, hogy örökre, ugye uh-huh. hiszen 41 éves emberről van már szó, aki tegnap ugye a spanyolok ellen játszottak, és 1-0-ra kikaptak, így Cristiano Ronaldo búcsúzott a világbajnokságtól, és hát még azt sem tartom kizártnak, hogy a portugál válogatottól is elbúcsúzott már, mert 2 év múlva ugye lesz EB, amit pont Spanyolország és Portugália fog rendezni, de 2 év múlva Ronaldo már 43 éves, az már púró a fociban.
3: Nem árt! Nem
2: nézzétek meg, betolakodott ide. Egy másik kedves műsorvezető kollégánk, Baranyi Tamás. Ja, na most akkor, már akkor gyere.
1: Jó, most már gyere, no!
3: De most adás van?
1: Adás van.
3: Akkor én kivel játszok? Ezzel le vagy mivel?
1: Na most igen.
2: Igen, most adás van Tomikám, úgyhogy élőben szólt áll a hallgatóinkhoz. Déltől tiéd lesz a mikrofon.
1: Sok haszna volt, köszönjük.
2: Te mit szólsz ahhoz, hogy a Ronaldo láttál erről videókat, ahogyan sír?
3: Hát én már kirítom az életemet. Azóta nem is nagyon eszek, de majd most már
1: azóta
3: kezdek visszarázódni. Tudom, azóta
1: nem értem
3: semmit.
1: Hogy
3: gondold el, engem ismerve azért ez nem egy kis mutatvány.
1: Az nem, valóban.
3: Na jó, hát akkor én nem foglalkozok veletek, mert én meg így most unatkoztam, de akkor előbb jöttem be, de akkor sziasztok. Köszönöm szépen.
1: Lehet
3: rátok számítani.
2: Déltől visszaadjuk a mikrofont, jó? Déltől hallhatjátok Baranyi Tamást, aki most itt egy szüszenet erejéig.
1: Semmiből beszökött hozzá egy nagy komoly téma közben. Na mindegy, szóval a viccet félretéve és bezárva, azért tényleg komoly dolog ez, mert azért egy élő legenda tegnap ténylegesen sírva fakadt a pályán. És,
2: igen.
1: És,
2: valahol el kellett, hát ez egy gyász, ezt elgyászolja az ember. Igen. Hát,
1: figyelj, 41 éves, 26 éve, nem akarok pontos számot mondani, mert nem vagyok benne. Az biztos, hogy ez volt a 6. világbajnoksága, és VB-ket ugye 4 évente rendeznek, tehát 6x4, 24. Tehát minimum 24 éve a pályán van az ember, világbajnokságok tekintetében csak, vegyük csak azt, és tegnap utoljára lépett pályára, és mondom, még az sem kizárt, hogy már a portugál mesztő nem veszi többet magára.
2: Láttam videókat, ahogy harapta a szája szélét, és megkönnyezte. Hát ki igen. Nem könnyezné meg, hogy levonul a pályáról. Nem tudom, hogy mennyire volt ez, vagy volt ő megünnepelve akkor ott úgy méltóképpen az ő munkásságához, méltóképpen, hogy megtapsolva, meg hogy mondjam.
1: Akkor a rajongók persze, biztos, persze. De a csapata nagyon irigy, nagyon irigy. Tehát, hogy olyan rossz indulatú irigyek ezek az a portugál válogatott, hogy én innentől kezdve bármikor is játszana, én már csak azért is ellenük fogok drukkolni, mert egy unszimpatikus szemtelen csapat olyan szempontból, hogy egyszerűen annyira irigyek, és annyira rosszul esett nekik ez az elmúlt x év, több 10 évről beszélek persze, amíg a Ronaldo ott volt köztük, és csak ráfigyeltek az emberek, csak ő vele foglalkoztak, ha portugál mezt vesznek az emberek, csak Ronaldosat vesznek értelemszerűen. Ez annyira rosszul esett nekik, hogy egyszerűen szerintem ő nagyon-nagyon örül a válogatott, hogy nem lesz ott velük többet, szerintem.
2: Elsöpörte a fényt mindenkiről.
1: Mindenkiről elvette. De én meg ezt úgy gondoltam volna inkább fordított helyzetbe, hogy mivel én is megkeresem a magam pénzét, inkább veszek abból a tortából, ami a Ronaldot körülölelő sztár millió, ami miatt a mi válogatottunkat fölemelik, gondolnám ezt, ha én is portugál lennék, meg játékos, és nem sem mint azt, amit ők csináltak vele, hogy így látszódott, hogy ők így húzzák őt vissza, hogy nehogy már ő itt most még megint őróla szóljon ez is.
2: Nehogy mindig róla szóljon a történet.
1: Igen, és ez annyira rossz szegénynek, ez egy olyan méltatlan helyzet ez szerintem, hogy én ezért is sajnáltam őt nagyon. Én ezért is sajnáltam őt nagyon, hogy őnek így kellett búcsúzni egy ilyen világbajnokságon, ahol úgy látszódott már a csapatán, hogy még megint itt van velünk az öreg, nem bírjunk vele, és nem ültetik le, és nem tudunk neki passzolni, mert már nem fut úgy, meg persze ember 41 éves, de te az egész portugál válogatott, az életében nem fog együttesen annyi gólt szerezni, és annyi szó pályán lenni, mint a Ronaldo volt egyedül.
2: Nem visszahúzta a csapatot azért ez.
1: Nyilván nem tett hozzá tegnap a meccshez, ez is igaz. Tehát, hogy nem nagyon tett ő hozzá ehhez a mérkőzéshez, ez való igaz. De hát, ha nem szolgálják őt ki, ha nem segítenek neki, ő egyedül már mit, 41 évesen már nem tudja azt csinálni, mint régen a Real Madridba, hogy megkapja a labdát félpályán, és végigviszi egyedül az összes ember között, mert ő a Ronaldo. Hát azért már 41 éves, persze. Már azért nem lehet.
2: Már azért ott is fárad a test.
1: És a spanyolok nagyon jók voltak, tehát és mindig is jók voltak a spanyolok, azért ott már más a leányzó fekvése, mint mondjuk játszol Szaúd-Arábia ellen, akik meg nyilván nem egy foci nemzet, a spanyolok azok, hát 2 év ők nyerték meg az EB-t.
2: Most kik azért... fognak nyerni, Gyuszi, még spanyolok, mindig spanyolokat mindig mondod?
1: Hát most főleg a tegnapi után spanyolok.
2: Tisztán látszik, benne. Hogy erősek, ugye?
1: Nagyon. És csak még egy hír így a futballal kapcsolatban, hogy tegnap meg Mexikó, nem, de hogy is Mexikó, hülye vagyok, Mexikó is kikapott már, de nem az a lényeg. Ja, az összes házigazda búcsúzott, tehát Kanada, Amerika, Mexikó, mindenki búcsúzott már, de ők nem mennek sehova, mert otthon maradnak, ugye? De tegnap éjszaka volt még Amerika és Belgium, és a belgák ejtették ki a nagy házigazda amerikaiakat, úgy, hogy az egyik játékos eltiltást kapott, de Donald Trump oda telefonált a FIFA-ba, hogy tessék engedni játszani.
2: Hiha.
1: A játékost.
2: Az amerikai
1: játékos? Az amerikai, persze.
2: Azt a mindenit. Aha.
1: Igen.
2: Tehát annyira fontos volt.
1: Balogun nevű
2: és még így se sikerült.
1: Hát 4-1-re kikaptak a belgáktól, úgyhogy nem sokat sikerült. Számított. Én nagyon drukkoltam a belgáknak emiatt, mert ha ez a legszemetebb dolog, amikor a politika ilyen jelleggel beleszól a fociba, hogy hazai rendezésű ország, nem elég, tehát alapból az, hogy otthon játszol, az már egy óriási handicap, mert pozitív értelemben.
2: Most és gondold akkor... el ezt a jelenetet, nézi otthon az elnök, érted? Nézi, föltett lábbal, asztalra, az ölébe egy kis popcorn, meg a másik kezébe egy sör, és akkor meglátja, hogy kiállítják a játékost.
1: Igen.
2: Leültetik. Na, add ide a telefon, Melanie!
1: Melanie,
2: hozd ide a telefon!
1: Hozd csak ide, he!
2: Mert ezek fölhúzták az agyamat. Már hozd majd ezt a telefon!
1: És egyből fölhívta a FIFA elnökét, és megmondta, hogy a következő meccsre, mert hogy amikor valaki piros lapot kap, az eltiltást kap a következő mérkőzésre is. És ezt elérte a Trump, hogy ne.
2: Az szép. Ki mer neki nemet mondani?
1: Hát ez szomorú,
2: mi lehetett a másik fel? Na halló?
1: Ez szomorú, na, halló. Senki, hogy
2: senki. Tényleg... A játékost, akit leültettetek, most azonnal állítsátok vissza? Felejtsétek hát el ezt... ezt a műzét, mert olyat rendezek, olyan műsort rendezek nektek.
1: Vagy mit csinált volna, hogy kit, jó, akkor a többi meccset már nem rendezhetitek meg Amerikában, vagy mit mondott volna. De tényleg csak Emmanuel Macron szavait hagy idézzem, tényleg egy világ a világ dolgai függenek egy több mint 70 éves embernek a hangulatától.
2: Ez mindig így volt. Ez mindig így volt.
1: Ő,
2: mindig
1: most, mondod,
2: mindig a nagy vezetőkön voltak.
1: Ő felidegesítette magát. Ő az amerikai elnök, ráadásul hazai pályán vannak rendezve a mérkőzések, mert hogy Amerika ad otthont ugye idén a világbajnokságnak. Ő oda telefonált a FIFA elnökének egyenesen, hogy figyeljél csak, állítsad vissza, de hát izé nem látszhat eltiltát. Nem, hagyj játszani.
2: Ez mindig is így volt, amióta világ a világ.
1: Fú, de jól tették a belgák, hogy 4-1-re elkenték a szájukat. Jaj, de jól tették. Még azt, hogy hetet kellett volna nekik
2: várni. Nem véletlenül
1: várni.
2: Mondják azt, hogy a világ első embere az amerikai
1: az
2: elnök.
1: Persze, csak nem áll, véletlenül. Nem áll.
2: De tehát, ez így van. Jó, ez mindig így volt, és ez látod, ez így is marad.
1: Én nem szerettem a belga
2: apró dolgok, ezek csak apró dolgok ahhoz persze. Képest, ami a nagyvilágban
1: tudom,
2: zajlik.
1: Tudom, csak érted, ez nagyon feltűnő, és mondom, nem szeretem a beválogatottat, hogy különös képe, jól játszanak, de nem rajongok értük, vagy hogy mondja, de tegnap nagyon-nagyon drukkoltam nekik emiatt, hogy mondom, kenjétek el az amerikaiak
2: nem
1: száját,
2: lehet.
1: Ahogy lehet. És jó, el is kenték 4-1-re, jó, megverték őket, az ki is ejtették őket.
2: Na, hát akkor meg lehetett.
1: Megérdemelték.
2: Hát tudod, ebben már nem tudod beleszólni.
1: És ezért nagyon örültem neki, hogy még így is, hogy visszaengedtek egy játékost, akinek nem szabadott van, még így is 4-1-re kikaptak. Na, megérdemelték.
2: Azért látod, van, csak van isteni gondviselés.
1: Hát hogyne, ez most mekkora, na mindegy, szóval ezt mindenképp el akartam mondani, mert ez egy olyan hír szerintem, ami nagyon mondhatjuk nyugodtan így nyíltan, hogy picit fölháborító is, tehát hogy ez más csapat nem érnem. Ja, mert hogy amerikai, és akkor érted, ez nem szép, nem, ez nem volt egy korrekt húzás az amerikaiak
2: mondhatjuk
1: részéről.
2: Mondhatjuk azt, hogy nem fair play,
1: de mondom így, hogy 4-1-re a belgák elkenték a szájukat az amerikaiaknak, így meg aztán a belgák örülhettek a legjobban annak, és ők is nyilatkozták a végén, hogy is mit szóltatok, hogy mégis játszott egy eltiltott, ráadásul csatár, aki amúgy egész jól is játszik, és akkor mondták, hogy hát semmit, mit kell vagy csak sírnunk kellett volna.
2: Persze.
1: És 4-1-re nyertek.
2: Ennyi.
1: Boom.
2: Úgy se tudsz ellene mit tenni. Igen. Csak menni tovább.
1: Ma pedig este Argentína Egyiptommal csap össze. Ez már ugye 8-ad legjobb 16-nál járunk. Vagyis most már legjobb 8 jön, bocsánat.
2: Argentínok azok ügyesek, ugye?
1: Sajnos. Én nem szeretem őket a Messi miatt, mert ugye Ronaldo fan vagyok. Én nem örülök annak, hogy megint a Messi jut messzebb világbajnokságon, mint a Ronaldo.
2: Messi messzebb jut.
1: És valószínűleg, hogy nem az egyiptomiak fogják megállítani az argentinokat. Majd a spanyolok vagy a franciák megállíthatják őket, de az egyiptomiak nem fogják. Tehát az egyiptomi csapat nem éppen az a csapat, amire azt mondott, hogy ha, na majd most ők majd útjukat állják, nem fogják valószínűleg. Azt hiszem ma este 6 órakor lesz a mérkőzés, úgyhogy kapcsoljatok az M4-re, és nézzétek meg ti is, hogy aki Messi fan, hogy kenje el a száját
2: a
1: Egyiptomnak.
2: Na, egy kis sporthírt hallhattatok. Igen. A Gyuszitól.
1: Igen, úgyhogy Ronaldo, pedig ha hallgatsz minket, kitartás, drága szép bátyám, te vagy a legnagyobb király, nagyon tudsz.
2: És Isten áldásol, drága szép családodra.
1: Legyen neked szerencsés, ahogy eddig is, úgyhogy még mindig Ronaldo a király, én ezt mondom. Na jó, zenebona, aztán 11-kor jövünk vissza.

0: egy jó.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Szemkorp kínai szeparátor fólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltott

0: Tiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja 24.hu. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán zajló eljárás részleteit a hatóság egyelőre nem hozta nyilvánosságra. A nyomozást megalapozó feljelentést Papp László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyező anyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. Átfogó felülvizsgálat indul a hazai ebrendészeti telepeken, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint a kormányzat kiemelt célja, hogy az önkormányzati fenntartású gyepmesteri telepek működési színvonala emelkedjen, és ott fokozottan érvényesüljenek az állatjóléti szempontok. A folyamat első szakaszában helyszíni vizsgálatok során terepmunkával mérik fel az egyes intézmények infrastruktúrális és szakmai helyzetét. A helyzetfelmérés lezárultával a szaktárca az önkormányzatokkal közösen dolgozza majd ki a szükséges fejlesztési irányokat. Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalom használat. Az ügyintézés és szabályozás során fogalmaztak. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. A magyar rendőrség 15 embert fogott el és gyanúsított meg az emberkereskedelem felszámolására szervezett egyhetes nemzetközi akcióban, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon hétfőn. A művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. A negyedszer végrehajtott akció kifejezetten a szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére, valamint az ehhez kapcsolódó bűnesetek felfedésére fókuszált. Az akció során 7 áldozatot azonosítottak, 3 szexuális célú kizsákmányolás sértettje, míg 4 kényszermunka sértettje.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak mirelitudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt 15 perccel, szép délelőttöt mindenkinek így kedden, július 7-én.
2: Sziasztok, szép napot nektek!
1: Erőt, egészséget, békességet. Na, képzeljétek el, egy zenék alatt mutatott nekem Zsuzsi egy sztoriát, mert nem láttam, mondom, tegnap értem ugye haza Balatonról, pakoltunk, mostunk, ettünk, stb. De nem nagyon telefonoztam.
2: Zsuzsi, de azért nem is láthattad, mutat... mert éjjel raktam ki ezt
1: a sztorit. Ezt éjjel raktad, éjjel. Akkor pláne reggel, meg pláne nem telefonozgatok.
2: Éjjel nem nagyon tudtam aludni, és nosztalgiáztam, és úgy visszamentem éve. Hát most már sokat kell legörgetni a felhőmbe, hogy visszamenjek mondjuk arra az időszakra, amikor a én lányom olyan 3 éves volt, vagy 4. Nekem azok voltak a legizgalmasabb időszakok, mert akkor már úgy annyira ki volt nyílva az értelme, és olyan jókat mondott, de közben meg még mindig benne voltak azok a kis cuki, ártatlan, igen, azok az ártatlanul kiejtett szavak, azok a kis saját gondolatok, a kis képzeletvilág, meg az egész, és úgy vissza-vissza nézegettem ezeket a videóimat, és azt néztem éppen, hogy mind a mellett, hogy nagyon szórakoztató, és meg is osztottam egy párat a követőimmel, mert hát über cuki, nagyon aranyos manó hang, és
1: nagyon aranyos volt. Nagyon szép volt a haja, ez direkt külön így meg is jegyeztem Zsuzsinak, hogy így nagyon menő volt a Glóriának a hajacskája.
2: Jaj, ilyen, meg hát olyan...
1: Kleopátrásra volt picit.
2: Úgy volt levágva, ugye? Szó jó szerint, mondom, igen, na. Igen, tehát hogy ott fazonra volt, tudom? Ott fodrász vágta fazonra neki a haját.
1: Szaszon.
2: Igen.
1: Az olyan,
2: igen.
1: Is van, vigyázz,
2: és nagyon aranyos, tudom. Tényleg nagyon aranyos volt, és akkor mindig úgy meglepett dolgokkal, egyszer csak főztem a konyhába, kijött, tiszta narancssárga volt az arca, mert ő sminket csinált, tehát hogy mindig úgy működött, tehát hogy egy gyerekkel az élet, így is vannak fönt egyébként ilyen hashtagek, hogy gyerekkel az élet, és ezt a hashtaget alkalmaztam tegnap, amikor így megosztottam egy párat, akkoriban olyan érdekes, hogy úgy annyira nem raktam ki ezeket a videókat, nem tudom, úgy féltve őriztem, az az enyém volt, úgy nem akartam minden pillanatomat, hogy,
1: jaj,
2: hogy azt gondolják, hogy igen, tehát,
1: az
2: hogy minden
1: is,
2: pillanatod
1: jó,
2: a gyerekről
1: szerintem.
2: Szól. Egy idő után unalmas. Egyet-egyet így elcsípsz, bedobsz, meg hát mindegyiknek megvan a saját bája. Na és hát pont azt néztem, hogy bizony-bizony van az a pillanat, amikor ránézel a gyerekedre, és akkor így elgondolkozol, hogy várjunk csak, hova lett az a kis óvodás? Tehát hova tűnt az a kis fizimiskája, hova tűnt az arca, mikor lett ilyen nagy, mint hogyha egyik napról a másikra megnyúlt volna, vagy elvékonyodott, vagy éppen kikerekedett az arca, nagy lett a lába, és hogy már nem az a kis gömbölyded óvis néz vissza rád, hanem most már azért úgy egy változáson
1: egy
2: megy keresztül.
1: Egy kis tini, azt szoktad mindig mondani.
2: Igen.
1: A mostani
2: igen.
1: Korosztályára a Glóriának, hogy
2: igen.
1: Kis tini.
2: Kitolódott, azért azt ne felejtsük el, mert a kis tinédzser korszak az nem a 12 éves korban kezdődik, hanem bizony a 9 és 10 évesek körében már felelhető a kis tinédzser kor, és hát nagyon sok szülő ilyenkor megijed egy kicsit, hogy biztos eleget teszik-e, hogyha mondjuk nem, tehát hogyha egy vékony testalkat, vagy hogy nem fogyott el túlságosan, vagy nem hízott el túlságosan, pedig ez egyébként egy teljesen normális folyamat, amikor az iskolások elkezdenek változni. Beköszön az úgymond ilyen, vannak akinél nyúlási folyamat, vagy időszak, és vannak azok, amikor így megnyúlnak, tudod.
1: Igen, igen, igen, igen.
2: Ugye a csontok először így megnyúlik a test, meg hát ugye fogváltás is ad egy ilyen, hát ez egy nem szép korszak, tehát a változás az olyan tényleg, mint egy ilyen, úgy fogalmaznék el ezzel kapcsolatban, mint egy lepke gubóban eltöltött időszak, amikor egyszer csak így levedli
1: ilyen
2: a
1: báb. Igen.
2: Be vannak bábozódva, igen, és a kislányoknál szerintem ez nem is véletlen, hogy ilyenkor azt mondhatnám, hogy olyan kis csúnyácskák ilyenkor a gyerekek, mert kinő az a nagy foguk, és az a nagy, ahhoz a nagy fogukhoz még nem nő hozzá a fejük.
1: Az arc, igen.
2: Igen, az arc, mert ugye minden nő, minden változik, és akkor ilyen megvannak teljesen így változva ilyenkor, és abból a bábból szerintem azért is van ez az átalakuló folyamat, hogy ne is nézzenek rájuk a gyerekekre olyan pillantással, felnőtt férfi emberek, akár kislányokra, vagy akár kisfiúkra, tehát hogy őket még tényleg gyereknek lássák a felnőttek, és ne legyenek meg még azok a felnőtt jegyek úgy hirtelen egy csettintésre. Szóval, hogy ez az időszak, ez az átmeneti időszak, mindig ezt nézem, hogy változik, eltűnik az a babás pufiság.
1: Hát igen, mindenki ilyenkor egy picit ilyen béka lesz, ugye ilyenkor tényleg pont ezt mondtam erre, amikor mutattad ezt a videót, hogy igazából én két típust vettem eddig észre. Van az a típus, aki 17-18 évesen, de legyen 20 is, akár most picit följebb megyek így az időbe, de 15 és 20 között nézzük. Van, aki akkor nagyon olyan, hát hogy is mondjam, én is az voltam, ilyen kis csúfbéka, nagy keretes szemüveg, ahogy mondod, ez a hülye fog, nem tudtam még, hogy mi áll jól a frizurába, ezért össze-vissza hordtam a hajam.
2: Keresed még az utadat, igen.
1: Persze, de ez nem tök normális. És akkor utána kiforsz, jó esetben, és akkor drága baró gágyi vagy manus leszel 25-30 évesen. És most jön a másik verzió, ami szerintem a rosszabb, hogy vannak azok a típusok is, akik viszont 15 és 20 éves koruk között vannak úgymond a csúcson, mert olyan babák, hogy megbolondulsz, akár legyen fiú vagy lány, ilyen kis Backstreet Boys fiú, vagy kis Britney Spears lányok, és pont a Britney Spears jó példa is erre, hogy ő tiniként megbolondult érte a világ,
2: mennyire
1: minden
2: szép
1: férfi szerelmes
2: volt
1: belé, és most szegény, még csak nálam egy pár évvel, olyan veled korosztályú, ugye?
2: Pont velem egy idős.
1: Na, 40-es korosztályú nő, és simán lehetne még olyan baba, mint az álom, de csórókám úgy megbolondult, meg minden, hogy már úgy
2: de,
1: neki úgy...
2: De azért, tehát, hogy a mindenféle tudatmódosítószert, az alkoholt, hát... meg ezeket azért most ne hozzuk be,
1: jó, de
2: mert ezek nagyon
1: átlagot...
2: tudják befolyásolni a külsőt, azért magamon ezt teljesen jól tapasztalom és látom, hogy nagyon sokszor kérdezik, hogy mit csinálok a bőrömmel, mitől ilyen szép, nem feltétlenül ugye az arcom, hogy sima, mert az arcommal azért persze nyilván a kozmetológusom foglalkozik, tehát én is járok mindenféle kezelésre, akár töltésre, akár botoxra, tehát hogy
1: de
2: nálam
1: is ez
2: szerintem
1: baj,
2: már
1: ameddig,
2: ez nem,
1: szép
2: de közben
1: látvány.
2: Arra a bőre gondolok, hogy a karomon, a mellkasomon, tehát hogy ezekre nem tudsz mindenhová botoxoltatni
1: igen,
2: vagy töltögetni, tehát hogy azok az emberek, akik odafigyelnek arra, hogy nem piáznak, nem dohányoznak, odafigyelnek arra, hogy esetleg vagy nem futottak bele nem volt egy elcsúszásuk mondjuk a drogvilágában, tehát azoknak igen. Az embereknek azért úgy...
1: Nem viseli meg annyira az élet a pacekot, igen.
2: Igen, de mondom, igen, vagy mint egy alkohol, vagy ha sokáig hát valaki alkoholizál, akkor igen, teljesen el tudja változtatni férfit nőt.
1: Hát nekem volt olyan munkatársam, a nem mondom ki hol, mindenki tudja, hol dolgoztam sokáig. Lényeg, hogy volt egy munkatárs, akiről azt gondoltam, hogy ilyen 60-60 pluszos férfiról van szó, az kiderült, hogy 50 éves.
2: Uh-huh.
1: Mert hát azért végig...
2: Megette az élet,
1: hát,
2: meg a pia.
1: Ő megette a tüskéket, ugye maradjunk ennyibe. De én inkább azokra gondoltam, aki például nálunk is volt a suliba olyan, aki ez a cheerleader, mi az magyarul? Hát nálunk nincs is
2: ilyen
1: magyar.
2: Vezető,
1: ott ő abban az érában, amikor érettségi évben voltunk, ugye akkor 17-18 éves egy átlag diák, abban az érában az a gágyi mindenki kedvence volt, mindenki őt akarta, és lehemperedtünk a lába elé annyira az izéba. És képzeljétek el, hogy egy 10-15 évvel találkoztunk az érettségi után, és hát megmondom az őszintét, hogyha ő nem szól, hogy az ő... Én meg nem ismertem volna. Jó, kezdek kicsit Völgyi Zsuzsi lenni, tehát, hogy nem ismerek meg embereket, ez tény. De viccen kívül nem ismertem volna föl, mert én azt gondoltam akkor, hogy hát ebből a nőből a világ szépsége lesz felnőttként is, és hát nem egészen így lett.
2: Milyen durva, és mennyiszer van az, hogy látunk egy gyönyörű szép kislányt, és kislánynak mennyire szép ilyen angyali, ugye ilyen angyali bája van, gyönyörű szép a haja, mindene, de hát igen, nem lehet azt tudni, hogy
1: az
2: felnőttként mind megy keresztül, és mi az, amivel esetleg mondjuk...
1: Vagy a genetika, tudod, most ez lehet tényleg úgy is, mert mondom, de a legtöbb alkalom inkább azt veszem észre, hogy azért többé-kevésbé szerencsésebb típusoknál ez inkább így van, hogy gyerekként még olyan kis békácskák, és aztán később szépen kiforja magát. Mindenki megtalálja a stílusát, a férfiaknál esetleg kis izom kerül, a nő is eljár ugye, edzeni, drága, bull, minden íz, és akkor kifor az ember, míg nem mondjuk 17-18 évesen még olyan kis tinike.
2: Még sokkal előbb, mert hogy pont előbb ezt kezdtem el így vizsgálgatni így ezekben a videókban, hogy miért volt másabb? Tehát miért volt óvodás korában, miért nézett ki úgy, és most miért néz ki másképp? Hát igen, azért az arcvonások megváltoznak, azért az óvodás kort, ahogy kinövik, és elindulnak az iskoláskor felé, az a babás kis arckarakterük megváltozik, a csont, tehát hogy a csontszerkezet az hangsúlyosabbá válik, aztán utána a hormonok miatt elkezdenek, ugye fagyúmirigyek jobban felfokozottabban működnek, megjelenhetnek az első miteszerek, vagy pattanások
1: és
2: már
1: ebben az időben. És ha szerencsétlenek vagytok, rajtatok is marad, mint rajtam.
2: Vagy a hajszerkezet is módosulhat, sötétedni kezd. Uh-huh. Nekem például teljesen besötétült, amikor ilyen 10 éves lettem, amikor kisebb lányka voltam, akkor óvodás koromban világosabb volt a hajam, ilyen kis puhább. Aztán utána ugye hormonok miatt a hajszerkezet is sötétebb, erősebb szálúvá válik.
1: Igen, nekem is mogyó, ilyen kis halvány mogyoró színű hajam volt amúgy. Uh-huh, képzeljétek ugye? El. Uh-huh.
2: Nekem is ilyen mogyoró barna volt a hajam, aztán egyszer csak majdnem ilyen sötét barna lett.
1: Sőt, az nekem a szemem is beljebb sötétedett, mert nekem teljesen zöld volt a szemem, most pedig ilyen zöldes barnává változott az elmúlt években, de jobban dominál benne a barna már, de azért látszik benne a kis világos zöld rész, ezt anyámtól hoztam, uh-huh. Nyilván, mert neki meg nagyon zöld volt a szeme, és a szemem színe is egyszer csak így, mint egy ilyen izének, ilyen, nem tudom, kaméleonnak így
2: tud változni.
1: Besötétedett a szemem konkrétan, de tényleg ez
2: történt. Zöldesebb volt.
1: Mert öcsémnek meg mindig is nagyon sötét barna volt, szinte már ilyen fekete szeme volt, mint apánknak, nekem meg olyan volt, mint anyánknak. És egyszer csak az kezdett bebarnulni, és ebből lett egy ilyen, hát én mindig úgy szoktam mondani, hogy ilyen sárszínű szemem van, ha közelről fénynél nézi az ember, hogy de hát olyan, mint az ilyen, mert zöldes, barnás, de olyan, na mindegy, szóval a lényeg az, hogy besötétedett maga a szem is.
2: Igen, tud ez is változni. Például, hogyha visszanézem a csecsemőkori képeit, ott kék a szeme a lányomnak, most meg már teljesen zöld, és ilyen sötét zöld. Uh-huh. És igen, a haja is, tehát amikor kisovódás volt, akkor nagyon szőkés haja volt. Tényleg volt egy olyan időszaka, amikor teljesen világos szőke volt. Most már inkább ez a középszőke hajszíne van. És szalva, megváltozik a testalkatunk, hát a növekedési ugrások vannak. És észrevettem például, nem tudom, hogy mennyi szülő veszi ezt észre, hogy amikor növekedési ugrásban van egy kis tinédzser vagy egy gyermek, akkor sokkal többet eszik. Tehát akkor megeszik a hűtőt, akkor bármit képesek megenni, falnak. Egyszerűen és ilyenkor figyelembe kell venni azt, hogy bizony egy növekedési szakasz van, egy növekedési ugrás. A lányoknál hirtelen ilyenkor megindul a nyúlás, vagy éppen olyan testi változás, hogy formálódik a csípő, elkezd növekedni a mell, vagy éppen a szőrzet, szóval érdekes. És hát a testszag megjelenése. Még, ami mellett hát nem menjünk el.
1: Nem, persze, de ez így is van. Visszatérve a kajálás részre, valóban ez egy érdekes jelenség, hogy kire hogy hat ez. Mert például milyen érdekes, hogy én egészen olyan 28-30 éves koromig volt idő, hogy nem ettem sokat, de azért megettem a magamét mindig is, és nem látszott meg soha. Tehát uh-huh. egyszerűen, ahogy te mondtad, agár voltam, és nagyon kellemetlenné vált az, hogy most viszont megeszek-e, jó ízűen megvacsorázok, vagy megebédelek, és utána úgy érzem magam, mint egy felpuffadt léggömb, mint uh-huh. amikor a Willy Wonkába fölfújják a kisfiút, aki mindig rágózik, és úgy érzem magam én is. Szóval nagyon-nagyon kellemetlen
2: fiatalabb
1: ez.
2: Korban nem volt így, hát nem. Akkor még beépült.
1: De, igen, de ott is vannak azért látunk gyermeki elhízást is, nem hogy kell Amerikáig elmenni azért, ahol ténylegesen a felnőttek hogy és gyerekek ne. Is nagyon, de hát ott minden édes, ugye, hogy a kenyerüktől kezdve a mindenük édes, és minden adag akkora, hogy mi azt két étkezésre esszük meg, amit ők ebédre esznek meg konkrétan.
2: Nagyon kell figyelni, nekem a lányomnál is nagyon oda kell figyelnem arra, hogy mikor mit teszik idősávos. étkezés van, többé-kevésbé azért figyelem tényleg az, hogy hány órakor mit bont ki. Tehát, hogy nyilván nem vonom meg tőle, mert hál' Istennek semmi problémája nincsen, nem cukorbeteg, nincsen semmilyen hormonális, nincsen nagy kiugrás a súlyában, de súlyosabb, mint a tehát, hogy testsúlyában, illetőleg súlyosabb, mint az osztálytársai, és éppen ezért oda kell nekem is figyelnem arra, hogy mondjuk már 9 után, ilyenkor nyáron ne bontogasson ki chipset vagy csokit, hanem inkább akkor egyen meg, ha még éhes, egy bármi mást, egy joghurtot, igen, vagy tehát a szénhidrátok helyett is inkább azért tudom, hogy egy hosszantartó szénhidrát a pufasztott rizs, tehát az egy hosszan felszívódó szénhidrát forma, de még mindig jobban preferálom azt, hogy igen, hogy vacsorára egy 3 pufasztott rizs teszik meg, mint egy fehér kenyeret. De ő is szívesen eszi, tehát hál' Istennek ezzel nekünk nincsen problémánk, meg hát ő szívesen eszi az egészséges ételeket.
1: Mostantól én is salátákat fogok enni, most már szégyellem a pofámat, úgyhogy, de ez egy másik téma. Ez a felnőttkori elhízás, ez
2: neked
1: másik
2: nem
1: téma.
2: Kell.
1: De hogy nem. Viszont gyorsan csak erre, hogy igen, hogy kire, hogy gyerekként, hogy rakódik, vagy hogy nem. Ez nem tudom, mitől függhet, mert például most én is visszagondoltam az általános iskolára. De sőt, nem is kell az osztálytársaimra gondolni, elég, hogy öcsémre gondolok. Hát öcsém is egy ilyen kis pufiris gyerek volt. És most meg azért jó, nyilván a sport, meg minden, de hogy pont ezt akarom mondani, hogy pufiris volt, elkezdett focizni, nem tudom hány éves volt, ő jobban meg tudnám mondani.
2: 10-11.
1: Én is erre satszolok, hogy 10-11-12 éves korában, addig pufiris volt, elkezdett focizni, nyilván nem rögtön a Barcelonába kezdett el focizni, de hogy elkezdett futni, edzeni,
2: ő
1: nem iszik, nem dohányzik, tehát neki jobban jobban tudott ez mindig is része lenni az életének, mint mondjuk sajnos nekem, és pikpak lefogyott, és mai napig izmos, vékony, nem tudom, és ugyanígy volt egy volt osztálytársammal, még emlékszem is rá, nem mondom, hogy milyen, de Viktor, most ez beugrott hirtelen, hogy szegénykém, ő is az általános iskolában egy igazi, az a pici alacsony, szemüveges, pufi gyerek volt szegényke, és most hallod, valamelyik nap szembe jött fenn Facebookon egy sztoria, ránéztem, mondom, mondom, ez a Viktor. Halál pacek, szemüveg már náne, halál pacek, ki van pattintva, és kenuzik.
2: Aha, megtalálta a saját sportolási lehetőséget, és ez is nagyon fontos, hogy a gyereknek meg kell találnia azt, hogy mi az, amit szeret, mi az, amiben mozgásfajta, amit be lehet egy gyereknél iktatni.
1: Te akarod, hogy a Glória járjon?
2: Nagyon szeretném, igen, én nagyon szeretném, semmit nem akar csinálni. Nagyon szeretném, közben meg nagyon tehetséges tornás lenne, tehát ő nagyon szépen tornázik, nagyon szépen csinálja a kézen átfordulásokat, a cigánykerekeket, tehát gyönyörű,
1: bocsánat,
2: gyönyörű.
1: Kisebbségi kerék, jó?
2: Kisebbségi kerék, igen, elnézést. Szóval, hogy ezben tök, meg a táncban is lenne tehetsége, de neki nem mondják meg, hogy ő mit csináljon. Visszatérve egy kicsit a higiéniai nevelésre, ezt fontosnak tartom elmondani, hogy azért, tehát, hogy amikor már elkezdődik ez a kis tinédzser korszak, hál' Istennek nekem ez erre olyan nagyon nagy ránevelésem, ráhatásom nem kell, hogy legyen, mert én szerencsés vagyok ebből a szempontból, hogy a lányom hazajön az iskolából, és azonnal a tusolással kezdi, és neki jól esik az, hogy illatosan van, aztán utána egész végig otthon. Tehát, hogy rögtön tusol, arcápolási rutin van, de ő egy lány. Azért a fiúknál is azért fontos, hogy bevezessük a kiskamaszoknak szánt tisztító cuccokat, géleket, hidratálókat, a fiúk is használhatnak.
1: Dezodor?
2: Azt
1: használhatja a gyerek?
2: Igen.
1: Tehát fontos, kérdezem.
2: Fontos, igen. Ez a napi rutinnál kell, hogy váljon, hogy az alumíniummentes, gyengéd dezodor használat már ebben a korban simán bejöhet. És a lányom fújja is. Tehát odafigyelek arra, hogy a nekivalók is olyan dezodort, ne ilyen erőteljes legyen, hogy mit tudom én, a Rexona vagy valami, de egy kis minimális dezodor azért. Ő reggel úgy megy el az iskolába, hogy fújja a hónaljára ezt-azt.
1: Hát és nem, hát, igen, az nem is árt, igen.
2: És azért ami nagyon fontos, Szerintem így még a végére tartogattam azt, hogy a pozitív megerősítés abban, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a belső értékek, a belső értékeire, az egészséges testműködésre, és a, inkább, a, igen, inkább a belső értékekre kell nagyon oda fókuszálni, hogy, hogy a tökéletes külső helyett, na, ezt szerettem értem, volna mondani,
1: igen.
2: Hogy nem a tökéletes külsőre kell feltétlenül törekedni, hogy az meg legyen, hanem inkább a belső értékeinket kell erősíteni, és aztán utána persze egy kis kamasz esetében a, jöhet a külső.
1: Igen, hát az úgy is alakul, is. Amit most beszéltünk is, igen, hogy az úgy is tényleg nagyon hosszú évek alatt alakul ki egy, már mondhatjuk, hogy végleges külső, amit aztán persze majd a hajak, testújingadozás változtat felnőttként
2: minden,
1: is.
2: Meg a trendek, tehát hogy a trendek van, is beleszólnak azért abba, hogy egy mondjuk már egy nagyobb lány, aki már mondjuk inkább középiskolás, mit visel, a zenei irányzat is nagyon meghatározza a külsőnket, a rockerek, a rappesek, a mit tudom én milyen rappesek. Zenei irányzat, hát nem, voltak a rockerek, meg a rappesek.
1: Igen. Rappesek
2: régen, igen. Én a régi idők gyereke igen. vagyok, én erre
1: hát
2: tudom gondolni.
1: Hát a mi időnkben meg, nem tudom, én úgy emlékszem, hogy a 2000-es évek elején meg a lányoknál ez a Spice Girls ruházat volt a divat, főleg a nagyon vékony csajsziknál,
2: kint
1: ez
2: a has,
1: top, vagy milyen topnak,
2: és csípőnadrág, top,
1: csípőnadrág, top.
2: Most a csípőnadrágot rajtam, te nem láttál soha. Mert az ilyen giliszta testű lányokon mutatott jól, de én mindig azt mondtam, hogy a divat nem tud engem meghatározni. Mm. Tehát én tudom, hogy nekem mi az előnyös, mi a jó, nem, soha nem voltam az, aki a divat után szaladt.
1: Szaladjon
2: inkább a divat én utána.
1: Szaladjon magának a divat tőlem, amerre akar. Én is most itt ülök a drága szép kékfehér melegítőmbe. Azt olyan jól érzem bennem magam, hogy még soha.
2: Na, szóval nagyon, erről. Így van. Meg tudja határozni a zenei irányzat a stílusunkat. Most a gyerekeknél a koreai pop, a K-pop az, ami nagyon hasít, igen. nagyon szeretik. És
1: de azok mondjuk szerencsére követik. Jól öltöznek azért javarészt. Amiket látok legalábbis képet, hát nem vagyok képbe ezekkel
2: meg jók a zenék.
1: K-pop dolgok. Hallottam egy-kettőt, nem rosszak. Azért
2: vannak
1: nem
2: amerikai K-popos előadók is. Hú, na, érdekes zenét csinálnak. Én inkább már zajnak nevezem, de lehet, hogy már én vagyok a boomer.
1: Valószínű.
2: Igen, de addig persze. hallgatom egyébként ezeket a zajokat otthon, amíg megszeretem. Tehát végül csak megszeretem.
1: Hát,
2: találok benne én is jót.
1: Figyelj, de legalább mondom mentségükre, ők legalább, amiket láttam, mondom képek, ők jól öltöznek, tehát hogy még mindig szerencséje van egy szülőnek szerintem, hogyha mondjuk a lánya vagy fia ilyen K-popos ikonokhoz, idolokhoz igen. akar hasonlítani, mert a csávókon is föltől láttam, ilyen tök rajki zakeszok vannak, ilyen kis állónyakú igen. zakó, ingekkel, pacek, uh-huh. pacek, nem tartom.
2: Hát nem egy Marilyn Manson irányzat.
1: Hát igen, igen. Vagy ezek a régen volt, az is inkább a mi időnkbe, sőt, inkább az én időmbe, azt mondom, a 2000-es évek elején, mikor én voltam tizenéves gyerek, hogy ezek a nagyon bő háromnegyedes farmerek lánccal.
2: Aha.
1: És XXL-es póló, hiába vagy 42 kiló vaságyal együtt.
2: Ez a plusz size-os
1: plusz
2: size, méretek.
1: De akkor volt a reppes, hogyha aha. már a te szavaiddal éljek, hogy ez így volt. És akkor deszkás cipő, tudod, ez a ilyen vaskos, tehát így megy a lábad, és így szélesedik a cipő, és minden extra giga nagy rajtad, és azt viszont most azért látom vissza-vissza jönni egyes fiatalokon, hogy amit mondtam is egyszer, hogy bementem a spanyol márka üzletbe, és köldökigérő póló a fiúknak, viszont cserébe 2 giga XL-es bősz hárunadrág. Hát, ezek, hogy ez mitől
2: hát,
1: jó,
2: igen,
1: a jó
2: igen.
1: Isten áldjon meg, aki kitalálja, áldja meg, aki kitalálta, hogy
2: igen,
1: ez mitől jó.
2: Igen, azért az mostani férfi divatot nagyon el tudják vinni egy teljes más irányzatba. Lásd, Szoboszlai Dominikon az a
1: jó, de
2: rövid nadrág, meg a makos cipó. Hát alapvetően igen, de most, hogyha megnéztük azt
1: jó.
2: a fotóját hónapokkal ezelőtt.
1: Hát ott már öreg asszonynak öltözött ott, igen. Azon
2: hogy,
1: a híres képen.
2: Igen, tudnak azért a férfiaknak olyan divatokat így bepróbálni, igen. ami nem mindenkin megy át.
1: Persze. De ez mindig is így volt, mindig is volt olyan divat, ami most így belegondolsz utólag, hogy az Úristen milyen kellemetlen volt, hogy azt hordtam. Reméljük, hogy az is eljön minél gyorsabban, hogy ezek is kimennek szépen a divatból, mert akárhányszor látok amúgy kis jóvágású, kis helyes 17-18 éves srácokat, tényleg tök ilyen kis pacek gyerekek, látom, hogy mennek gácsizni, tudod, ilyen plázák környékén, tudod, rajom, mert eszembe jut, hogy bezzegén is, tudod, így ez ilyen nagy öreg, aki most lett
2: ugye, a nosztalgia.
1: 4 napja ugye 38 éves, és látom, hogy mindegyiknek egyen frizura, persze. Az muszáj. Tehát ez
2: pacekra
1: a...
2: vágott szakál.
1: Szakál 18
2: ja,
1: évesen?
2: Nincs még?
1: Hát nem olyan, mint én, hogy már 16 évesen volt, nem, nekik nincsen. Halál izé az arc még sejjen, persze. De a haj az ugyanaz, és a szett, megmondom ezt, hogy fölül tapadós, minimum tapadós és picit rövid póló, viszont a nadrág az, az el van eresztve, az budgyosba, mint egy ilyen izé, ez a hortobágyi nadrág, tudod, ez a, már csak a karikásos tor kell hozzá, és akkor izé cipő, egy valamilyen Nike sneaker, vagy edzőcipő, és az mondjuk az menő az oké.
2: Valami menő. Szóval, volt, amikor a fiúknál is próbált betörni divatba az, hogy bodorítsák a hajukat, és bodorították
1: volt
2: is ilyen göndő.
1: Hát most ez most
2: is?
1: Van.
2: Ja, bocsánat.
1: Mi az, hogy volt idő? Pont
2: azt hittem, ez már lefutott.
1: Nem, pont, hogy valamelyik nap pont azt láttam, egy híres, vagy hát egy jól menő fodrász, nem tudom, hogy híres-e, TikTokon erről beszélt, hogy most a fiatal fiúknak, ilyen 16-tól 26-ig terjedő férfi vendégek, zöme, még a full egyenes hajból is, az a kérés, hogy ilyen nedves hatású és hullámos, nem kell, hogy göndör legyen, de hogy hullámos legyen.
2: De jó.
1: Szóval milyen kimbó, mi most van ennek a divatja.
2: Igen.
1: Én
2: és a férfiaknál, vagy hát a fiúknál
1: van.
2: Is bejött az, hogy fontos az, hogy mit teszel, hogyan öltözködsz, a higiénia, a testápolás, és a kondi. Van egy srác, akit követek, nem magyar, egy fiatal fiú, és nagyon szeretem a videóit, mert szeretem nézni, ahogy úgy saját magát viseli, hordja, nagyon pacek a gyerek, ilyen 20 éves, nagyon szép kis barátnője van, és a barát nőjével mindig olyan tartalmakat gyártanak, hogy megmutatják mindig, hogy mit tesznek, a csávó halál jól néz ki, ki van gyúrva, de fiatal, tényleg nagyon fiatal, ilyen 22-23. Hát jó, de most bekövettem, mert kíváncsi.
1: Jó, csak mondom, a általános, akinek nem inge, nem veszi magára.
2: És ilyen ötleteket ad a csávóknak, hogy például nézd, hogyha a nyelvedet így fölhúzod, akkor nincs tokád. És akkor ilyen, hogy a nyelvét így Jézusom. Fölhúzza, így behúzza a nyelvét, hogy még karakteresebb, még markánsabb
1: ja,
2: legyen az arca.
1: Ja, hogy csak egy gondolom, így nem lehet
2: nem.
1: Egész nap
2: mászkál. Ő egész nap így mászkál, fölhúzza a nyelvét.
1: Na, hogy akkor mutasd, tudod, mint, hogy bolonduljon meg ott, ahol...
2: a nyelvet, mutasd, Gyuszi.
1: Na, hogy bolonduljon,
2: hát
1: akkor meg én azt
2: kívánom.
1: Majd
2: neked, hogy egy kicsit tanuljál tőle.
1: Ó, igen, mindjárt van a nyelved, ide orromhoz fölnyomom a nyelvemet, még ilyeneket. Na.
2: Garatba, persze, behúzza garatba, hogy ne legyen tokája így. Ez? Most van tokám?
3: Egyedül. Nem.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Létezik-e roma festészet? A kérdés elsőre egyszerűnek tűnik, aztán az ember leül 7 roma képzőművésszel beszélgetni, és negyed óra alatt rájön, hogy erre egyetlen jó válasz sincsen. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nincs. Van, aki szerint csak addig létezik, amíg mások így nevezik. És akad olyan is, aki azt mondja, attól, hogy roma ember festette, a kép még nem feltétlenül roma festvény. A Herényiek Háza alkotótáborában Balogh Tibor, Bari Janó, Ferkovics József, Hályas Zoltán, Rácné Kalányos Gyöngyi, Sütő Gábor és Vári Zsolt ugyanazt a 3 kérdést kapták. Hogy mit jelent számukra a roma identitás? Milyen festői eszközökkel dolgoznak, és mit szeretnének, hogy a néző hazavigyen a képeikből? A válaszok azonban szinte semmibe sem hasonlítanak.

0: hasonlítottak egymásra. Talán kevésbé meglepő, hogy a színek terén sem volt egyetértés. Volt, aki az élénk színek vibrálását és ritmusát viszi a vászonra, míg mások inkább a kevert árnyalatokat érzik közelebb magukhoz. A festészetről szóló beszélgetés közben azonban felszínre kerültek az emberi sorsok is. A roma telepek világa, az intézetben töltött gyermekkor, az identitáskeresés és az eredet kutatása. Nem a festményekről szól igazán az interjú, hanem az emberekről, akik megfestik őket. Az egyik művészük, tehát Ferkovics József, a roma festőművész. Ferkovics József a kortárs magyar roma képzőművészet egyik kiemelkedő alakja. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte. Már fiatal korában megmutatkozott rajztehetsége, azonban nehéz életkörülményei miatt hosszú és kitartó munkával tudta csak megvalósítani művészi álmait. Tanulmányait Pécsett és Budapesten folytatta, ahol grafikai és festészeti ismereteket szerzett. Ferkovics József művészetének középpontjában az ember áll. Festményein gyakran jelenik meg a roma kultúra, a család, a hagyományok, a szegénység, valamint a hit és a remény. Alkotásai nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem fontos társadalmi üzenetet is közvetítenek. Célja, hogy bemutassa a roma emberek életét, értékeit és történelmét, valamint erősítse a kölcsönös megértést a különböző kultúrák között. Munkásságának egyik legismertebb része a roma holokausztot feldolgozó képsorozat, amely a II. Világháború során üldözött és meggyilkolt romák emlékének állít emléket. Ezek a művek mély érzelmeket közvetítenek, és arra emlékeztetnek, hogy a történelem tragédiáiból tanulnunk kell. Alkotásait Magyarország mellett több külföldi kiállításon is bemutatták. Ferkovics József nem csak festőként, hanem közéleti szereplőként is sokat tett a roma közösségért. Évek óta aktívan részt vesz kulturális programok szervezésében és munkájával példát mutat a fiatalok számára. Több mint 100 kiállításon szerepeltek alkotásai, számos elismerésben részesült, és jelentős szerepet játszik a magyar roma művészet népszerűsítésében is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait engedik át. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a 3. kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon. A Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt lezárják a külső sávot.
1: Időjárás.
2: Meleg, szeles, nyárias idő vár ránk a mai napon. A nap folytatásában is változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék nem várható a térségben. Élénk erős lesz a szél, ami bizony jól fog esni a délutánra várható 32-33 fok körüli maximumban. Az előrejelzések szerint délután 4 órakor 29 fokkal kezd enyhülni a meleg, ezt követően este 8-kor 26, 10-kor 23, éjfélkor pedig 22 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 21 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban is környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

vagyok egészen, a szívembe bevéstem.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Baranyi Tamás vagyok. Július 7-e van, és ez 7. hó 7-ét jelent számokban kifejezve, hogy numerológiailag ennek milyen jelentése van, megmondom őszintén, fogalmam sincs, viszont valószínűleg, hogy valami jót jelenthet, hiszen a 7 az a teljesség száma, annyit még én is tudok. Ezen a napon az apollóniákat köszöntetjük, akik nevének jelentése Apollónak szentelt. Na hát ehhez tudnunk kellene, hogy a görög és római mitológiában ki is volt Apolló. Ő nem más, mint a fény és a költészet, a zene és a gyógyítás istene, elég sokoldalú istenség. Kívánom, hogy minden apollóniának a fény, a költészet, a zene és a gyógyulás kísérje útját, és természetesen kiterjesztjük ezt a jó kívánságot a minket hallgatókra is. A következőkben jön egy időjárás jelentés, azt megelőzően pedig szokás szerint a budapesti útinform. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait engedik át. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a 3. kerületben a Kisceli utcában, a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Rádai Gedeon utcánál, a kifelé vezető oldalon. A Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt lezárják a külső sávot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, csatornátépítés miatt. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy Ottó utcánál. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszki János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. S akkor most nézzük az időjárást, kitekintve a következő napokra is. A nap folytatásában is változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék nem várható a térségben. Élénk erős lesz a szél, ami bizony jól fog esni a délutánra várható 32-33 fok körüli maximumban. A további napokban valahogy így fog kinézni az időjárás, hogy szerdán egy hideg front hatására tovább növekszik majd a felhőzet fölöttünk, de napközben már a napos gomoly felhős időre számíthatunk, ugyanúgy, mint a mai napon. Kisebb eső záporok helyenként azért előfordulhatnak, és néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Továbbra is szeles marad az idő, délután ismét egy 30 fok körüli értéket mérhetünk. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Záporok csak elvétve fordulhatnak elő, és marad a többfelé megerősödő szél. Délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a további napok pedig innen nézve most változóan napos felhős, péntekre 28, szombatra 30, vasárnapra pedig 32 fokos maximumot mutatnak. Mindenkinek további jó rádiózást és szép délután kívánok!

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Legyen szép napunk, Baranyi Tamás vagyok. Június 7-e van, mégpedig Apollónia névnapja. Eredetileg az Apolló istennek szánt emberekről van szó, Apolló pedig a fény, a költészet és a zene istensége volt többek között. Hamarosan folytatjuk is a muzsikák lejátszását. Előtte következzen a budapesti útinform, azt követően pedig kitekintünk az időjárásra, megnézzük, hogy mi is vár ránk egészen szerdáig, sőt, akár vasárnapig. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait engedik át. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a 3. kerületben a Kisceli utcában, a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Rádai Gedeon utcánál, a kifelé vezető oldalon. A Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt lezárják a külső sávot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, csatornátépítés miatt. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy-Otto utcánál. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszki János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert felújítják az útburkolatot. Nézzük az időjárást, kitekintve a következő napokra is. A nap folytatásában is változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék nem várható a térségben. Élénk erős lesz a szél, ami bizony jó fog esni a délutánra várható 32-33 fok körüli maximumban. A további napokban valahogy így fog kinézni az időjárás, hogy szerdán egy hidegfront hatására tovább növekszik majd a felhőzet fölöttünk, de napközben már a napos gomoly felhős időre számíthatunk, ugyanúgy, mint a mai napon. Kisebb eső, záporok helyenként azért előfordulhatnak, és néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Továbbra is szeles marad az idő, délután ismét egy 30 fok körüli értéket mérhetünk. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Záporok csak elvétve fordulhatnak elő, és marad a többfelé megerősödő szél. Délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a további napok pedig innen nézve most változóan napos felhős, péntekre 28, szombatra 30, vasárnapra pedig 32 fokos maximumot mutatnak. És most folytatom a zenék lejátszását, hisz Apolló Isten egyik tulajdonsága a költészet és a zene pártfogása volt. No akkor adjunk egy kicsit Apollónak is.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, Portugáliától Görögországig csaknem 20 ezer hektár égett le, tízezreket kellett kimenekíteni otthonaikból. A helyzet a Pireneusoknál a legkritikusabb, ahol 700 tűzoltó küzd egy ellenőrizhetetlenné vált tűzzel a francia-spanyol határon, miután a lángok vasárnap óta majdnem megháromszorozódtak. A tüzek hátterében a rekordhőség és a kiszáradt talaj áll. Az ENSZ főtitkára szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint amilyen ütemben a szabályozás követni tudná. Ezért globálisan összehangolt fellépést csörgetett a technológia kockázatainak kezelésére. António Guterres a Genfben rendezett első kormányzati szintű nemzetközi tanácskozás megnyitóján kiemelte, hogy különösen a gyermekek védelme, az emberi jogok érvényesítése és az átláthatóság érdekében szükség van közös nemzetközi szabályokra, elismerve a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyeit. Szerint elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásának megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni. Vezetőváltást jelentett be a Várkapitányságnál és a Steindl Imre programirodánál Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attillát. A Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda

0: A vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át, írta a miniszter a Facebook oldalán. A döntés célja, hogy a várkapitányság és a Steindl programiroda egységes vezetés alatt működjön tovább, ezzel erősítve az állami magas építési és városfejlesztési projektek előkészítését és megvalósítását. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet, hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a cikk Pannónia. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a podgyász vesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Salgótarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait engedik át. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a 3. kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál a kifelé vezető oldalon. A Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt lezárják a külső sávot.
1: Időjárás.
2: Meleg, szeles, nyárias idő vár ránk a mai napon. A nap folytatásában is változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék nem várható a térségben. Élénk, erős lesz a szél, ami bizony jól fog esni a délutánra várható 32-33 fok körüli maximumban. Az előrejelzések szerint délután 4 órakor 29 fokkal kezd enyhülni a meleg, ezt követően este 8-kor 26, 10-kor 23, éjfélkor pedig 22 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 21 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban is környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Rádiódik. Kellemes délutánt és jó hangulatú zenehallgatást kívánok mindenkinek, aki velünk tart ezen a délutánon. Baranyi Tamás vagyok. Július 7-e van, mégpedig Apollónia névnapja. A hölgyek nevének jelentése Apolló istenségnek szánt. Az ő kegyeibe ajánlott, Apollón isten pedig nem más volt, mint Zeus és Létó gyermeke, valamint Artemis és a Pipás Bozsa unokaöccse. Apollót általában a fénnyel, a költészettel, a zenével és a gyógyulással hozták kapcsolatba. Mondhatnánk, hogy Apolló egy igazi mitfárer volt, hiszen jó sok mindenhez értett. Kívánom, hogy az Apollóniák útja legyen fénytől vezérelve. Kísérje útjukat a költészet, vagyis a szépség, a zene és a gyógyulás. Ugyanakkor ezt kívánom mindannyiunknak, akik ezt a délutánt együtt töltjük, ha csak az éteren keresztül is. Hamarosan folytatom a zenék lejátszását, előtte következik a budapesti útinform és egy rövid időjárás jelentés. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a 3. kerületben a Kisceli utcában, a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Rádai Gedeon utcánál, a kifelé vezető oldalon. A Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt lezárják a külső sávot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát, a Kossuth Lajos utca után, csatornátépítés miatt. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy Ottó utcánál. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszki János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert felújítják az útburkolatot. Tart a felújítás a 20. kerületben is a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították azt befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig. S akkor most nézzük az időjárást, kitekintve a következő napokra is. A nap folytatásában is változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék nem várható a térségben. Élénk erős lesz a szél, ami bizony jól fog esni a délutánra várható 32-33 fok körüli maximumban. A további napokban valahogy így fog kinézni az időjárás, hogy szerdán egy hideg front hatására tovább növekszik majd a felhőzet fölöttünk, de napközben már a napos gomoly felhős időre számíthatunk, ugyanúgy, mint a mai napon. Kisebb eső záporok helyenként azért előfordulhatnak, és néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Továbbra is szeles marad az idő, délután ismét egy 30 fok körüli értéket mérhetünk. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Záporok csak elvétve fordulhatnak elő, és marad a többfelé megerősödő szél. Délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a további napok pedig innen nézve most változóan napos felhős, péntekre 28, szombatra 30, vasárnapra pedig 32 fokos maximumot mutatnak. További jó délutánt és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dikkel tart.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Baranyi Tamás vagyok. Július 7-e van, ezen a napon az Apollóniákat köszöntetjük, akik nevének jelentése Apollónak szentelt. Ki is volt Apolló? A görög és római mitológiában a fény és a költészet, a zene és a gyógyítás istene, elég sok oldalú istenség. Kívánom, hogy minden Apollóniának a fény, a költészet, a zene és a gyógyulás kísérje útját, és természetesen kiterjesztjük ezt a jó kívánságot a minket hallgatókra is. A következőkben jön egy időjárás jelentés, azt megelőzően pedig szokás szerint a Budapesti Útinform. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a 3. kerületben a Kisceli utcában, a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Rádai Gedeon utcánál, a kifelé vezető oldalon. A Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt lezárják a külső sávot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, csatornátépítés miatt. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy Ottó utcánál. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszki János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert felújítják az útburkolatot. Tart a felújítás a 20. kerületben is a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították azt befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. S akkor most nézzük az időjárást, kitekintve a következő napokra is. A nap folytatásában is változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék nem várható a térségben. Élénk erős lesz a szél, ami bizony jó fog esni a délutánra várható 32-33 fok körüli maximumban. A további napokban valahogy így fog kinézni az időjárás, hogy szerdán egy hidegfront hatására tovább növekszik majd a felhőzet fölöttünk, de napközben már a napos gomoly felhős időre számíthatunk, ugyanúgy, mint a mai napon. Kisebb eső záporok helyenként azért előfordulhatnak, és néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Továbbra is szeles marad az idő, délután ismét egy 30 fok körüli értéket mérhetünk. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Záporok csak elvétve fordulhatnak elő, és marad a többfelé megerősödő szél. Délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a további napok pedig innen nézve most változóan napos felhős, péntekre 28, szombatra 30, vasárnapra pedig 32 fokos maximumot mutatnak. Mindenkinek további jó rádiózást és szép délután kívánok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány zongoristák a zene világában. A roma név évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be Európa zenei kultúrájában. A cigány muzsikusok kivételes hallásukról, improvizációs készségükről, ritmusérzékükről és előadói tehetségükről váltak ismerté. Bár a legtöbben a cigány zenét a hegedűvel, a cimbalommal vagy klarinéttal azonosítják, a zongora is fontos hangszerré vált a roma zenészek körében. Számos roma származású zongora művész bizonyította be, hogy a klasszikus zene, a jazz és a könnyű zene területén is a világ élvonalába lehet kerülni tehetséggel, szorgalommal és kitartással. A legismertebb roma zongora művész kétségtelenül Cifra György. Budapesten született 1921-ben egy szegény roma muzsikus családban. Már egészen kisgyermekként rendkívüli zenei tehetséget mutatott. Hallás után játszott el dallamokat, majd rögtönözni is képes volt. Fiatalon felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjébe, ahol kiváló mesterektől tanult. Életét azonban számos nehézség kísérte. A II. Világháború, majd a kommunista diktatúra évei alatt üldöztetés, börtön és kényszermunka is sújtotta. Ezek az embert próbáló megpróbáltatások sem törték meg művészi elhivatottságát. Az 1956-os forradalom után Franciaországba emigrált, ahol világhírű koncertzongorista lett. Előadásait páratlan virtuózitás, technikai biztonság és mély érzelmi átélés jellemezte. Különösen Liszt Ferenc műveinek tolmácsolásával vált legendává, de kiválóan játszotta Chopin és más zeneszerzők műveit is. Cifra György életútja jól példázza, hogy a tehetség, a kitartás képes legyőzni a nehézségeket. Nem csak előadóként alkotott maradandót, hanem alapítványt is létrehozott fiatal művészek számára. Nagyon fontos volt számára, hogy a következő nemzedékek is lehetőséget kapjanak tehetségük kibontakoztatására. Munkásságát Magyarországon is

0: Franciaországban egyaránt nagy tisztelet övezi. A roma származású zongoristák közül a jazz világában is számos kiváló művészt találunk. Közéjük tartozik Balázs József, akit az East Gypsy Band vezetőjeként ismertünk meg, roma zenei hagyományokat ötvözi a modern jazz stílusával. Játékában egyszerre jelenik meg a cigány dallamvilág gazdagsága, az improvizáció szabadsága és a jazz kifinomult harmónia világa. Koncertjeivel nem csak Magyarországon, hanem Európában is, az Egyesült Államokban jelentős sikereket ért el. A roma zongoristák közös jellemzője az improvizáció különleges szerepe. A cigány zenei hagyományban mindig is fontos volt, hogy a zenész ne csupán lejátsza a kottát, hanem saját érzéseit és egyéniségét is beleadja az előadásba. Ez a szabadság és kreativitás a klasszikus zongora játékban is megjelenik, különösen Cifra György előadásain, amelyekben gyakran hallhatók egyedi díszítések és természetesen saját átiratok is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni. A Salgótarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait engedik át. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a harmadik kerületben a Kisceli utcában, a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Rádai Gedeon utcánál, a kifelé vezető oldalon. A Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt lezárják a külső sávot.
1: Időjárás.
2: Meleg, szeles, nyárias idő vár ránk a mai napon. A nap folytatásában is változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék nem várható a térségben. Élénk erős lesz a szél, ami bizony jól fog esni a délutánra várható 32-33 fok körüli maximumban. Az előrejelzések szerint délután 4 órakor 29 fokkal kezd enyhülni a meleg, ezt követően este 8-kor 26, 10-kor 23, éjfélkor pedig 22 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 21 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban is környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: mi zenéink
1: változatosan. Rádió Dick.
2: Legyen szép napunk, Baranyi Tamás vagyok. Június 7-e van, mégpedig Apollónia névnapja. Apolló pedig a fény, a költészet és a zene istensége volt többek között. Hamarosan folytatjuk is a muzsikák lejátszását. Előtte következzen a budapesti útinform, azt követően pedig kitekintünk az időjárásra, megnézzük, hogy mi is vár ránk egészen szerdáig, sőt, akár vasárnapig. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait engedik át. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a 3. kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Rádai Gedeon utcánál, a kifelé vezető oldalon. A Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt lezárják a külső sávot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát, a Kossuth-Lajos utca után, csatornátépítés miatt. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móricz utcában, a Bláthy-Otto utcánál. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszki János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert felújítják az útburkolatot. Tart a felújítás a 20. kerületben is a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították azt befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig. Nézzük az időjárást, kitekintve a következő napokra is. A nap folytatásában is változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék nem várható a térségben. Élénk erős lesz a szél, ami bizony jól fog esni a délutánra várható 32-33 fok körüli maximumban. A további napokban valahogy így fog kinézni az időjárás, hogy szerdán egy hidegfront hatására tovább növekszik majd a felhőzet fölöttünk, de napközben már a napos gomoly felhős időre számíthatunk, ugyanúgy, mint a mai napon. Kisebb eső záporok helyenként azért előfordulhatnak, és néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Továbbra is szeles marad az idő, délután ismét egy 30 fok körüli értéket mérhetünk. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Záporok csak elvétve fordulhatnak elő, és marad a többfelé megerősödő szél. Délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a további napok pedig innen nézve most változóan napos felhős, péntekre 28, szombatra 30, vasárnapra pedig 32 fokos maximumot mutatnak. További jó délutánt és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dickkel tart.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorbasza.
0: Rólunk, neked.
3: Kellemes délutánt és jó hangulatú zenehallgatást kívánok mindenkinek, aki velünk tart ezen a délutánon. Baranyi Tamás vagyok. Július 7-e van, mégpedig Apollónia névnapja. A hölgyek nevének jelentése Apolló istenségnek szánt. Az ő kegyeibe ajánlott, Apollón isten pedig nem más volt, mint Zeus és Létó gyermeke, valamint Artemis és a Pipás Bozsa unokaöccse. Apollót általában a fénnyel, a költészettel, a zenével és a gyógyulással hozták kapcsolatba. Mondhatnánk, hogy Apolló egy igazi mitfárer volt, hiszen jó sok mindenhez értett. Kívánom, hogy az Apollóniák útja legyen fénytől vezérelve. Kísérje útjukat a költészet, vagyis a szépség, a zene és a gyógyulás. Ugyanakkor ezt kívánom mindannyiunknak, akik ezt a délutánt együtt töltjük, ha csak az éteren keresztül is. Hamarosan folytatom a zenék lejátszását, előtte következik a budapesti útinform és egy rövid időjárás jelentés. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Időszakos lezárásra kell készülni, este 6 óráig a harmadik kerületben a Kisceli utcában, a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert útburkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Rádai Gedeon utcánál, a kifelé vezető oldalon. A Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt lezárják a külső sávot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudtok tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a 2. kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmádi út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást mindkét irányban, a 2. kerületben a Hidegkuti úton, a Rózsa utcánál. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, csatornát építés miatt. Félpályás lezárás okoz lassulást a 8. kerületben a Benyovszky-Móric utcában, a Bláthy Ottó utcánál. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták a 9. kerületben a Szobieszki János utcát, a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, mert felújítják az útburkolatot. Tart a felújítás a 20. kerületben is, a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították azt befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig. S akkor most nézzük az időjárást, kitekintve a következő napokra is. A nap folytatásában is változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék nem várható a térségben. Élénk erős lesz a szél, ami bizony jól fog esni a délutánra várható 32-33 fok körüli maximumban. A további napokban valahogy így fog kinézni az időjárás, hogy szerdán egy hidegfront hatására tovább növekszik majd a felhőzet fölöttünk, de napközben már a napos gomoly felhős időre számíthatunk, ugyanúgy, mint a mai napon. Kisebb eső záporok helyenként azért előfordulhatnak, és néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Továbbra is szeles marad az idő, délután ismét egy 30 fok körüli értéket mérhetünk. Csütörtökön sok napsütés vár ránk, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Záporok csak elvétve fordulhatnak elő, és marad a többfelé megerősödő szél. Délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, a további napok pedig innen nézve most változóan napos felhős, péntekre 28, szombatra 30, vasárnapra pedig 32 fokos maximumot mutatnak. További jó délutánt és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dickkel tart.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
1: Félreérthetően kommunikált az alapítvány volt kuratóriumi elnöke Orbán Balázs az MCC alapítványának megszüntetéséről, erről írt az MCC vezetése. Közölték, a KEKVA megszüntetéséről hozott határozat nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. Mint emlékeztetnek, a KEKVA megszüntetése után nyilatkozhat az eredeti alapító, jelen esetben a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja ez alapítványt. A vezetés jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt, fogalmazott az MCC vezetősége. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja 2,2 millió forintot. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások, a húsvéti időszak és az otthon start program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Leginkább a betegségektől, a demenciától és az időskori kiszolgáltatottság mellett a pénzügyi gondoktól félnek a magyar idősek, derült ki az Érmák Nonprofit Kft. És az Európion közös felméréséből. A kutatás eredményei szerint a válaszadók 70%-át nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, közel fele pedig attól is fél, hogy elmagányosodik időskorára. Mindezek ellenére a megkérdezettek 39%-a elutasítja az idős otthonba költözés lehetőségét. Az is probléma, hogyha valaki mégis bejut egy otthonba, havonta átlagosan 300-450 ezer forint térítési díjat kell fizetnie, miközben az átlagos nyugdíj 2-300 ezer forint körüli. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mi hamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járó betegek MR vizsgálatainak elvégzésére, a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat jelölte ki, tájékoztattak.
0: Ezek voltak

0: 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
1: Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot lezárták, és a hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. Időszakos lezárásra kell készülni a Hévízi úton a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a félútpálya a Sporttelep utcában, a Vadgesztenye utcánál. Le van zárva a Petőfi Sándor utca, a Kossuth-Lajos utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Doba utcában, a Gép utcánál. Le van zárva a Hajdú utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, illetve útszűkületen kell áthajtani a Pannónia utcánál is. Tart a felújítás a Virág Benedek utcán, így a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti szakaszt egyirányosították. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Hungária körútnál, illetve le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést mind a kettő irányban a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál. A Madács Imre tér környékén le van zárva a Madács Imre út, illetve a Zsumbakseves Estjén utca és a Madács Imre tér közötti szakasz sem járható, az Asbót utca pedig kettő irányú Zsák utca lett. A Nagymezi utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Vezessen mindenki ügyesen és okosan, és hát természetesen azért ez szabályosan is, a Kressz előírásainak megfelelően, de azért mégis egy kicsit vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami ami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön változóan felhős, napos időre van kilátás, és a csapadék országszerte nem valószínű. Élénk és erős lesz ugyanakkor a szél, és hát sajnos az irányzata nyugatias lesz, viszont a mai délután cserébe 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy meleg, enyhén szeles, nyárias idő várható. Nem tudom, hogy ez mennyire meglepő akárkinek is, de ez van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen annyit, és csak is annyit, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridő. Úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, méghozzá Krisztiántól, így szól a kívánság. Szia Csabi, Krisztián vagyok, zenét szeretnék kérni szülinapom alkalmából, azt kívánom, hogy mindenkit éltessen az Isten a mennyekországában, köszönöm, Álmot láttam című dalt, kérem. Hát akkor Rokkótól el fogom indítani az Álmot láttam című slágert, és hát ki szeretném hangsúlyozni a Krisztiánnak a példáját a kedves hallgatóknak. Tehát a Krisztián nem olyan, hogy hát speciálba küldöm, halljak meg bátyaizni, hanem hogy ő tényleg kulturáltan magának kér egy dalt a szülinapja alkalmából, sajnos ezt más közeli hozzátartozója nem tette meg, ő neki magának kellett kérje, és nem is magának kért ilyen áldásokat, hogy hú, áldjon meg engem a jóisten speciálba, meg ilyenek, hanem mindenkit éltessen az Isten a mennyek országában. Ez a mondat annyira a szívemhez szólt, hogy ettől nagyobb szeretettel én már tényleg nem is tudnék elindítani dalt, úgyhogy most

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel várom, és teljesítem a további zenei kívánságokat. Szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért te szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Tehát én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, és hát nem győzöm kihangsúlyozni azt a tényt, hogy lehetetlenség elvárni tőlem azt, hogy ténylegesen mindenkiét teljesítsem egyesével külön-külön, mert akkor két opció van. Vagy mindenkinek csak a külön zenéjét lejátszom, amit kért, vagy pedig 3 óra abból áll ki, hogy felolvasom, hogy Pityuka speciálba küldi, Jancsika sok szeretettel kéri, ez így kéri, az úgy kéri, és akkor tényleg, mint egy Petőfi Sándor, amikor elszavalta a nemzeti dalt, én is csak így szavakkal itt tudok nektek teljesíteni kívánságot, de közben zenét meg nem tudok lejátszani. Van egy arany középút, amit én minden nap próbálok megtalálni, úgyhogy olvasom is Norbi SMS-ét. Szia Csabi, Borose Csabinak, Ferinek és Sanyinak szeretnék kérni egy zenét munkából hazamenetelre, egy pörgős cigányzenét. Előre is köszönöm, Norbi. Na hát akkor Norbi küldi, gondolom, a kollégáknak nagyon sok szeretettel Jémitől a Haza kell menni című dalt, abból az alkalomból, hogy kellemesen teljen a hazafele vezető út, és hát gondolom én, hogyha már a Norbi így a rádió dikken keresztül kedveskedik a Csabinak, a Ferinek és a Sanyinak, akkor értelemszerűen jól dolgozhattak, és ténylegesen megérdemlik a zenét. Úgyhogy kedves Jamie, hadd szóljon sok szeretettel a slágered!

0: csokolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió D.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot lezárták, és a hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. Időszakos lezárásra kell készülni a Hévízi úton a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a félútpálya a Sporttelep utcában, a Vadgesztenye utcánál. Le van zárva a Petőfi Sándor utca, a Kossuth-Lajos utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Doba utcában, a Gép utcánál. Le van zárva a Hajdú utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, illetve útszűkületen kell áthajtani a Pannonia utcánál is. Tart a felújítás a Virág Benedek utcán, így a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti szakaszt egyirányosították. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Hungária körútnál, illetve le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést mind a kettő irányban a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál. A Madács Imre tér környékén le van zárva a Madács Imre út, illetve a Rumbaksebes utca és a Madács Imre tér közötti szakasz sem járható, az Asbót utca pedig kettő irányú Zsák utca lett. A Nagymezi utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Vezessen mindenki ügyesen és okosan, és hát természetesen azért ez szabályosan is, a KRESZ előírásainak megfelelően, de azért mégis egy kicsit vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön változóan felhős napos időre van kilátás, és a csapadék országszerte nem valószínű. Élénk és erős lesz ugyanakkor a szél, és hát sajnos az irányzata nyugatias lesz, viszont a mai délután cserébe 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy meleg, enyhén szeles nyárias idő várható. Nem tudom, hogy ez mennyire meglepő akárkinek is, de ez van.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A nyár derekán a piacok polcai és az erdőszélek bokrai roskadoznak a sötét lila, szinte már feketébe hajló lédús bogyóktól. Hát így megfogalmazni egy áfonyát meg egy ilyen bogyókat, ez le a kalappal. A szeder sokak abszolút kedvence, de a legtöbben csupán ízletes, szezonális, nasolni valóként tekintenek rá. Viszont a legújabb tudományos kutatások rávilágítanak, hogy ez az apró kis gyümölcsöcske valójában egy igazi hazai szuper élelmiszer. Rendszeres fogyasztásával ugyanis elképesztő módon támogathatjuk a memóriánkat, védhetjük a szívünket, és még az anyag cserénket is egyensúlyba tarthatjuk. A szeder mély, sötét színét nem a véletlennek, hanem a benne rejlő óriási mennyiségű antóciánnak köszönheti. Ezek a természetes növényi pigmentek rendkívül erős antioxidánsként működnek a szervezetben, és segítenek semlegesíteni a sejtjeinket károsító szabad gyököket, ezáltal csökkentik az oxidatív stresszt. Pontosan ezért kulcsfontosságú, mert az oxidatív stressz közvetlenül felelős az időskori krónikus betegségek kialakulásáért, és hát a szervezetünk korai öregedési folyamatáért. Egy 2021-es szisztematikus tudományos áttekintés szerint az antociánokban gazdag étrend bizonyítottan javítja a kognitív teljesítményt, a koncentrációt és a memóriát. Bár a kutatók hozzáteszik, hogy önmagában a szedertől senki nem fog meggyógyulni az Alzheimer-kortól, az aktív és egészséges életmód részeként fogyasztva viszont komoly szerepet játszhat az időskori szellemi hanyatlás lassításában. Erről viszont eszembe jutott egy nagyecsedi mondás, egy nagyon primitív és túlságosan egyszerű mondás, ez szerintem még az ősember időszakban találhatták ki nagyecsed környékén, és hát úgy terjedt el, így szól: addig nincs baj, amíg nincs baj, csak akkor van baj, hogyha baj van. Tehát most valakinek a nagymamája Alzheimer-koros, akkor már hiába eteti szederrel, ez nem egy csoda gyógyszer, hanem igazából csak egy bokorról le lehet szedni. Ingyen, és bekapjuk, és megesszük, és igazából már akkor igazából nem érünk vele semmit. Pontosan ezért mondom mindenkinek azt, hogy már fiatalabb korban érdemes előre úgymond ráedzeni az idős korra, hogy minél jobb legyen. Tehát valaki mondjuk 20-30-40 éves korában eljár edzeni, egészségesen eszik és tudatosan él, az nem azért jó, hogy mondjuk 20-40 éves korára jól nézzen ki, hanem amikor lesz 60-70-80 éves, akkor ne ilyen sétabottal kelljen járni, meg ne legyen szenvedés egy lépcsőre való feljutás például. És ez az egész életmódváltás nekem Rómában fogalmazódott meg, ugyanis hát az az igazság, hogy én nem nagyon éltem annyira nagyon-nagyon kiemelkedő és példaértékű életszínvonalat egészség szempontjából, és hát ott Rómában pedig az ilyen kínai, meg japán, meg ázsiai öreg emberek szó szerint felkocognak a lépcsőn. Tehát rendesen élethalálra a 40 fokba nem felsétálnak, hanem ilyen gyorsan fel tudnak menni a lépcsőn, míg sajnos a roma társadalomban található embereknek még az is kihívás, ez az igazság, hogy mondjuk elsétáljanak az autóhoz, anélkül, hogy lihegjenek, mert mondjuk éppen meleg van. Ezért mondom, hogy érdemes már most előre felkészíteni a testünket, hogy amikor idősebbek leszünk, akkor jó legyen. Ez pontosan olyan, hogy valaki inkább dolgozzon a fiatalabb éveiben, és amikor idősebb lesz, akkor nem kell dolgoznia, hanem tudja élni az életet. Ez a példa tökéletesen bemutatja ezt is, csak nem egészségügyileg, hanem anyagilag. De szerintem egy jó irányadó.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam a Willy csapattól, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék kérni az összes nagybanisnak, a Willy csapat. Hát akkor a nagybani királyainak fog szólni egy jó kis sláger, ez egy duett lesz, Momoko Berci és Jászmin duettje, Shabadibi, Wapsuwap.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 rádiódik.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, hogy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasa.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Létezik-e roma festészet? A kérdés elsőre egyszerűnek tűnik, aztán az ember leül 7 roma képzőművésszel beszélgetni, és negyed óra alatt rájön, hogy erre egyetlen jó válasz sincsen. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nincs. Van, aki szerint csak addig létezik, amíg mások így nevezik. És akad olyan is, aki azt mondja, attól, hogy roma ember festette, a kép még nem feltétlenül roma festvény. A Herényiek Háza alkotó táborában Balogh Tibor, Bari Janó, Ferkovics József, Hályas Zoltán, Rácné Kalányos Gyöngyi, Sütő Gábor és Vári Zsolt ugyanazt a 3 kérdést kapták. Hogy mit jelent számukra a roma identitás? Milyen festői eszközökkel dolgoznak, és mit szeretnének, hogy a néző hazavigyen a képeikből? A válaszok azonban szinte semmibe sem hasonlítottak egymásra. Talán kevésbé meglepő, hogy a színek terén sem volt egyetértés. Volt, aki az élénk színek vibrálását és ritmusát viszi a vászonra, míg mások inkább a kevert árnyalatokat érzik közelebb magukhoz. A festészetről szóló beszélgetés közben azonban fenszíre kerültek az emberi sorsok is. A roma telepek világa, az intézetben töltött gyermekkor, az identitáskeresés és az eredet kutatása. Nem a festményekről szól igazán az interjú, hanem az emberekről, akik megfestik őket. Az egyik művészük, tehát Ferkovics József, a roma festőművész. Ferkovics József a kortárs magyar roma képzőművészet egyik kiemelkedő alakja. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte. Már fiatalkorában megmutatkozott rajztehetsége, azonban nehéz életkörülményei miatt hosszú és kitartó munkával tudta csak megvalósítani művészi álmait. Tanulmányait Pécsett és Budapesten folytatta, ahol grafikai és festészeti ismereteket szerzett. Ferkovics József művészetének középpontjában az ember áll. Festményein gyakran jelenik meg a roma kultúra, a család, a hagyományok, a szegénység, valamint a hit és a remény. Alkotásai nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem fontos társadalmi üzenetet is közvetítenek. Célja, hogy bemutassa a roma emberek életét, értékeit és történelmét, valamint erősítse a kölcsönös megértést a különböző kultúrák között. Munkásságának egyik legismertebb része a roma holokausztot feldolgozó képsorozat, amely a II. Világháború során üldözött és meggyilkolt romák emlékének állít emléket. Ezek a művek mély érzelmeket közvetítenek, és arra emlékeztetnek, hogy a történelem tragédiáiból tanulnunk kell. Alkotásait Magyarország mellett több külföldi kiállításon is bemutatták. Ferkovics József nem csak festőként, hanem közéleti szereplőként is sokat tett a roma közösségért. Évek óta aktívan részt vesz kulturális programok szervezésében és munkájával példát mutat a fiatalok számára. Több mint 100 kiállításon szerepeltek alkotásai, számos elismerésben részesült, és jelentős szerepet játszik a magyar roma művészet népszerűsítésében is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési

0: hírek.
1: Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot lezárták, és a hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. Időszakos lezárásra kell készülni a Hévízi úton a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a félútpálya a Sporttelep utcában, a Vadgesztenye utcánál. Le van zárva a Petőfi Sándor utca, a Kossuth-Lajos utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Doba utcában, a Gép utcánál. Le van zárva a Hajdú utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, illetve útszűkületen kell áthajtani a Pannónia utcánál is. Tart a felújítás a Virág Benedek utcánál, így a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti szakaszt egyirányosították. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Hungária körútnál, illetve le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést mind a kettő irányban a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál. A Madács Imre tér környékén le van zárva a Madács Imre út, illetve a Zsumbakseves Estjén utca és a Madács Imre tér közötti szakasz sem járható, az Asbót utca pedig kettő irányú Zsák utca lett. A Nagymezi utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Vezessen mindenki ügyesen és okosan, és hát természetesen azért ez szabályosan is, a Kressz előírásainak megfelelően, de azért mégis egy kicsit vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami ami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön változóan felhős, napos időre van kilátás, és a csapadék országszerte nem valószínű. Élénk és erős lesz ugyanakkor a szél, és hát sajnos az irányzata nyugatias lesz, viszont a mai délután cserébe 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy meleg, enyhén szeles, nyárias idő várható. Nem tudom, hogy ez mennyire meglepő akárkinek is, de ez van.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 3030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és elmondhatjátok nekem akár úgy is, teljesen nyugodtan, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ám bár több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok napi rendszerességgel, úgyhogy törekszem arra, hogy meglegyen az arany középút, és ezúton is elnézést, de inkább csak megértést szeretnék kérni azoktól, akiknek nem tudom azonnal, rögtön mindent felülüberelve teljesíteni a kívánságát. Egyrészt van egy érkezési sorrend, másrészt tényleg, hogyha valaki éppen hív, de közben SMS-t olvasok, azzal nem vagyunk előrébb. Vagy hogyha mennek a hírek, és akkor jön egy SMS, akkor se tudok mit csinálni, mert mire már eljutnék oda, hogy beolvassam azt az SMS-t, következik még 15 másik, és én meg úgy vagyok vele, hogy éppen aki leges legfelül van, annak a kívánságát teljesítem, úgyhogy most kis setétnak a kívánságát fogom teljesíteni, így nevezte meg magát az SMS-ben, így szól. Szia testvérem, kis setét vagyok, az édes bátyámnak, Zorinak üzenem, hogy nagyon szeretem őt, és nagyon szeretlek bátyám. Kis tücsi vagyok Mándokról, küldenék egy jó kis bódi dalt. Köszönöm szépen testvér, hogy beolvasod. Hát ne köszönd, ez természetes, hogy teljesítem a kívánságokat, ez az én munkám, igazából inkább hivatásomnak nevezném, mint munkának. Úgyhogy következzen egy jó kis bódi sláger, Bódi Margó és Nótár Méri duettje, az én virágom már elhervadt.

Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dippen.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, ugyanis csak napi bruttó 3 órányi műsoridő jut számunkra, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, légy szíves, ebbe a nagy melegben. Szeretnék kérni egy szerelmes számot, és küldöm mindenkinek, és kitartást ebbe a nagy melegben mindenkinek, és a gyureszomat imádom. Köszönöm nektek. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni, bár sajnos nem tudtuk meg, hogy pontosan kinek a kérésére, de gyuresznak, és mindenkinek szól a zene, és mindenkinek kitartást kívánunk ebbe a nagy melegbe. Most pedig akkor el is indítom Aranyszemek és Hibrid duettjét. Szeretném, ha szeretnél.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot lezárták, és a hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. Időszakos lezárásra kell készülni a Hévízi úton a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a félútpálya a Sporttelep utcában, a Vadgesztenye utcánál. Le van zárva a Petőfi Sándor utca, a Kossuth-Lajos utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Doba utcában, a Gép utcánál. Le van zárva a Hajdú utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, illetve útszűkületen kell áthajtani a Pannonia utcánál is. Tart a felújítás a Virág Benedek utcánál, így a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti szakaszt egyirányosították. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Hungária körútnál, illetve le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést mind a kettő irányban a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál. A Madács Imre tér környékén le van zárva a Madács Imre út, illetve a Zsumbakseves Estjén utca és a Madács Imre tér közötti szakasz sem járható, az Asbót utca pedig kettő irányú Zsák utca lett. A Nagymezi utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Vezessen mindenki ügyesen és okosan, és hát természetesen azért ez szabályosan is, a KRESZ előírásainak megfelelően, de azért mégis egy kicsit vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami ami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön változóan felhős, napos időre van kilátás, és a csapadék országszerte nem valószínű. Élénk és erős lesz ugyanakkor a szél, és hát sajnos az irányzata nyugatias lesz, viszont a mai délután cserébe 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy meleg, enyhén szeles, nyárias idő várható. Nem tudom, hogy ez mennyire meglepő akárkinek is, de ez van.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A tavaszi és nyári meleg párás időjárás a legtöbbünk számára a szabadságot és a strandolást jelenti, a mikroszkópikus gombák számára pedig tökéletes kánoánt. A magasabb hőmérséklet és a fokozott izzadás miatt a bőrünk hajlatai gyakrabban válnak nedvessé, ami ideális környezetet teremt a kórokozók elszaporodásához. Ha nem figyelünk, a kellemetlen viszketésből komoly egészségügyi probléma is előfordulhat. A nyári gombásodás leggyakoribb formája a lábgomba, de a melegben a testhajlatok is veszélybe kerülhetnek. A szakorvosok arra figyelmeztetnek, hogy bizonyos a gombafajok a bőr elszarosodott rétegében található keratinnal táplálkoznak, így a lábfejen, a körmökön, a törzsön vagy akár a fejbőrön is megtelepedhetnek. De ide tartozik a közkedvelt napgomba is, amely enyhén hámló barna vagy fehér foltokat hagy a háton és a vállakon. És most csodálkoztok azon, hogy ezt miért olvasom be? Hát az igazság az, hogy szerelőnél volt az autóm, és egy pár napig rá voltam kényszerítve arra, hogy vonattal közlekedjek, illetve tömegközlekedéssel, és hát most ha tetszik, ha nem, ez az igazság, sajnos rengeteg embernek kellemetlen az illata, ergo nem megfelelően tartja be a higiéniai előírásokat, amik amúgy alapvető dolgok szerintem, és hát így szeretném felhívni a figyelmét az embereknek arra, hogy egy kicsit figyeljenek oda jobban, ugyanis így nyáron nagyon komoly lábfertőzések, illetve a gombás, bakteriális dolgok előfordulhatnak, és tényleg nem nagy képűség, meg nem vagyok több, meg jobb másoknál, de annyira érdekes, hogy másoknak kellemetlen az illata, viszont bizonyos embereknek, akik igényesek, őnekik nem. És általában őnekik tiszta a cipőjük is, rendezett ápolt körmeik vannak, viszonylag jól is öltöznek, tehát nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy valaki higiénikus legyen, hanem csak szimplán igényesnek kell lenni ahhoz. És az igazság az, ha tetszik, ha nem, hogy amikor mentem a vonaton, 100 emberből 80 kellemetlen illatú volt. ez az igazság. Vagy fúrretek volt a cipője, vagy sárga voltak a körmén, tehát a körme is, hogy elsárgul már, meg ilyesmi, hogy tényleg figyeljünk oda jobban, főleg így nyáron az ilyen higiéniai dolgokra, mert nagyon csúnyán beleeshetünk egy olyan problémába, ami nem csak kellemetlen, hanem szinte már veszélyes is az egészségünkre nézve. Természetesen érdemes gyakran kezet mosni, tehát érdemes akár naponta többször is zuhanyozni, vagy ha az ember tényleg mondjuk egy fárasztó nap után mondjuk hazamegy, akkor nyugodtan lezuhanyozhat, lefürödhet. Senki nem fog rászólni azért, hogy de jó, tiszta, finom, illatos vagy, drágám. Senkinek nem fogja a felesége ezt mondani, hogy hú, de kár, hogy lefürödtél, most nagyon illatos vagy. Nyugodtan mossuk meg magunkat mindenhol, a térthajlatba, hónaj, könyöknél, mindenhol, mert ott tudnak a legjobban letelepedni ezek a gombás dolgok, és hogyha már jelentkeznek ezek a tünetek, érdemes minél előbb célzott gomba ellenes készítménnyel kezelni a felületet. Ugyanakkor, ha a panaszok néhány hét alatt sem javulnak, vagy kifejezetten terjedni kezdenek, mindenképpen bőrgyógyászhoz kell fordulni, de mondom még egyszer, ne haragudjon meg senki ezért, csak szimplán elég, hogyha naponta lefürdünk, és odafigyelünk a tisztaságunkra. A saját érdekünk, tehát így nem a gyógyszergyártó céggel szúrunk ki, vagy a feleségünkkel, vagy hanem csak magunkkal, hogyha szimplán nem fürdünk le, és nem vagyunk higiénikusak. Ennyi. És mivel ez közszolgálati blokk, ezért tartottam fontosnak, hogy felhozzam a figyelmet arra, hogy nyáron kifejezetten figyeljünk oda a higiéniára, most pedig akkor következzen az, amiért hallgatjátok a rádiót, a zene.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért te szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy röviden és tömören kövessétek Tomi példáját, akitől kaptam nem is olyan nagyon régen egy SMS-t, így szól. Szia testvérem, Tomi vagyok Bicskéről. Kollégáimnak szeretnék kérni egy pörgős dalt Budaörsre. Gabesznak pedig üzenném, hogy pörögjön fel, köszi szépen. Hát akkor Gabesz, pörögjél fel, a többieknek pedig további kellemes napot Budaörsön. Tomi kérésére Bicskéről fog szólni egy jó kis bubu.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rád.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: rádiónk, a mi hangunk.
1: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében.

0: rendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid elmondta, a kormány a szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. A MOL Bubihoz vásárolható havi bérletára 1500-ról 2500 forintra emelkedett, a korábbi féléves bérlet helyébe lépő éves előfizetés ára pedig 13000 forint helyett immár 21250 forintba kerül. Ez 60%-os drágulást jelent mindkét bérlet esetében, írja a Telex. Az áremelés kapcsán megszólalt a Magyar Kerékpáros Klub is, amely szerint túl magasak a díjak a szolgáltatás esetében, amit részben közpénzből tartanak fenn. A társaság a BKK-hoz fordult, arra kérve a közlekedési szervezetet, hogy szakmailag indokolják meg az árképzést, valamint a díjszabás felülvizsgálatát, mielőtt bevezetik az új árakat. Aligátorteknősre bukkantak a Balatonnál, az állatot rendkívül erős harapása miatt tilos kézzel megfogni, ugyanis súlyos sérülést okozhat. A most befogott példányt a Balatonföldvári Teknős Parkban helyezték el, írja az Időkép. Az aligátorteknős Magyarországon nem őshonos faj, ám így is szinte minden nyáron érkezik hír arról, hogy hazai vizekben találkoztak vele. Általában gondatlan állattartók helyezik ki őket, amivel óriási bajt is okozhatnak. Az állat ugyanis rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti tényezőkhöz, nincs természetes ellensége, ráadásul képes szaporodni is, amivel a hazai fajokat is kiszoríthatja. Fontos, hogy befogását kizárólag szakember végezheti. Budapest legnagyobb napelemparkját adták át a West End tetején. A közel futballpályányi méretű napelempark évente több mint 1,5 gigawattóra zöld energiát termel, ami mintegy 300 háztartás éves áramfogyasztásának felel meg. A 4 éves fejlesztési program eredményeként az épület együttes széndioxid kibocsátása 81%-kal csökkent 2019-hez képest. Az energiafelhasználás 80%-a pedig már megújuló forrásból származik. A korszerűsítés részeként modern gépészeti rendszereket, LED-világítást és mesterséges intelligenciával vezérelt épületfelügyeletet is bevezettek. Megújult a 1,5 hektáros tetőkert is, amely javítja a mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. A beruházás a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelkedő hazai példája.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot lezárták, és a hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. Időszakos lezárásra kell készülni a Hévízi úton a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a félútpálya a Sporttelep utcában, a Vadgesztenye utcánál. Le van zárva a Petőfi Sándor utca, a Kossuth-Lajos utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Doba utcában, a Gép utcánál. Le van zárva a Hajdú utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, illetve útszűkületen kell áthajtani a Pannonia utcánál is. Tart a felújítás a Virág Benedek utcán, így a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti szakaszt egyirányosították. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Hungária körútnál, illetve le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést mind a kettő irányban a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál. A Madács Imre tér környékén le van zárva a Madács Imre út, illetve a Rumbaksebes utca és a Madács Imre tér közötti szakasz sem járható, az Asbóth utca pedig kettő irányú zsák utca lett. A Nagymezi utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Vezessen mindenki ügyesen és okosan, és hát természetesen azért ez szabályosan is, a Kressz előírásainak megfelelően, de azért mégis egy kicsit vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai keddünkön változóan felhős napos időre van kilátás, és a csapadék országszerte nem valószínű. Élénk és erős lesz ugyanakkor a szél, és hát sajnos az irányzata nyugatias lesz, viszont a mai délután

0: délre 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy meleg, enyhén szeles nyárias idő várható. Nem tudom, hogy ez mennyire meglepő akárkinek is, de ez van.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Mikó Attilától. Így szól a kívánsága. Halihó, Mikó Attila vagyok. Fateromnak, Vancsik Lacinak szeretnék valami jó pörgőset küldeni. Csókollak titeket. Hát nagyon szépen köszönöm elsősorban ezt a jó SMS-t. Ilyen egy jó kívánság. Tehát köszönt, bemutatkozott, elmondta, hogy kinek, milyen zenét kér. Szerintem ez így, ahogy van, tökéletes volt. Kövessétek a példáját. Én pedig akkor most el is indítok egy jó kis dalt. Méghozzá legyen most akkor az Adunk, Veszünk, Cserélünk című sláger. Már is mondom nektek, hogy Gabinak az egyik legjobb dala fog szólni. Mikó Attila kérésére a drága édesapukájának, Vancsik Lacinak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

amennyiben én a helyetekben lennék, mindenféleképpen előkapnám a telefonomat, tárcsáznám a 06303030-100-as telefonszámot, és az alábbi telefonszámra vagy megírnám SMS-ben, vagy pedig felhívnám és megmondanám úgy, hogy ki vagyok, kinek, milyen zenét és miért szeretnék kérni, ugyanis most ez itt jelenleg éppen a Bódik kívánságsó, ami annyit takar számotokra, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi belefér a napi 3 órányi műsoridőbe, és hát azért az soknak tűnik bruttó 3 óra, de valójában az igazából kevesebb, mint hinnétek, ugyanis ebből le kell vonni, kérlek szépen, titeket a reklámokat, a híreket, az átvezetőket, magát a zenét is, a közszolgálati blokkról pedig nem is beszélek, ami súlyos 3 perc, ami akár egy jó kívánság is lehetne, úgyhogy törekszem az arany középútra, hogy tényleg a lehető legtöbb kívánságot teljesítsem. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, az Isten áldjon meg. Szeretném kérni, hogy legalább olvasd be. Most végeztünk a fiúkkal Szentendrén, de megyünk most Diósdra festeni. Köszönöm, hogy vannak a srácok. Robika, Józsi a főnök, illetve egy pörgős zenét szeretnénk, míg leérünk Diósdra. Köszönöm szépen, Isten áldjon meg, Zsolti. Na látjátok, én pont az ilyeneket szerettem, akik akkor is dolgoznak, amikor már nincsen hivatalosan munkaidő. Tehát amikor TikTokozok és bead nekem egy olyan élő videót, hogy közvetíti magát a srác, aki autófóliás, és mondjuk este 11 óra van, az nekem a szívemnek olyan jó érzés, hogy ő akkor is akar pénzt keresni, illetve termelni, amikor más már rég pihen. Ez vezet előre, mert ha spórolunk, attól nem lesz soha az életbe több, úgyhogy a jóisten áldja meg Zsoltit, Robikát, Józsit, a főnököt, illetve mindenkit. Kellemes munkát kívánok nektek, és sok szeretettel el is indítom akkor Kisgrófó és Nótár Miri duettjét. Ó, mami!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dinó.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. A Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot lezárták, és a hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. Időszakos lezárásra kell készülni a Hévízi úton a Hunor utca és a Kunigunda útja között. Le van zárva a félútpálya a Sporttelep utcában, a Vadgesztenye utcánál. Le van zárva a Petőfi Sándor utca, a Kossuth-Lajos utca után, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Doba utcában, a Gép utcánál. Le van zárva a Hajdú utca, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, illetve útszűkületen kell áthajtani a Pannónia utcánál is. Tart a felújítás a Virág Benedek utcában, így a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti szakaszt egyirányosították. Le van zárva a buszsáv a Tököli úton befelé a Hungária körútnál, illetve le van zárva a külső sáv a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést mind a kettő irányban a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál. A Madács Imre tér környékén le van zárva a Madács Imre út, illetve a Rumbaksebestyén utca és a Madács Imre tér közötti szakasz sem járható, az Asbóth utca pedig kettő irányú zsák utca lett. A Nagymezi utcában a Desefi utca közelében az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Vezessen mindenki ügyesen és okosan, és hát természetesen azért ez szabályosan is, a KRESZ előírásainak megfelelően, de azért mégis egy kicsit vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön változóan felhős napos időre van kilátás, és a csapadék országszerte nem valószínű. Élénk és erős lesz ugyanakkor a szél, és hát sajnos az irányzata nyugatias lesz, viszont a mai délután cserébe 32 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy meleg, enyhén szeles nyárias idő várható. Nem tudom, hogy ez mennyire meglepő akárkinek is, de ez van.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A külföldi autópályákon veszélyes csalók garázdálkodnak, és a magyar autósokra is vadásznak. Igyekeznek kicsalni a pénzüket és ellopni az értékeiket. A magyarok által kedvelt külföldi úti célokhoz vezető autópályákon megjelentek a csalók, akik változatos trükkökkel próbálják átverni a sofőröket. Az osztrák autóklub összeállítása felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes előre felkészülni, mert igen gazdag a csalók eszköztára, és vannak olyan módszerek is, amelyek jól beazonosíthatóak. Most eszembe jutott egy tök érdekes sztori, ugyanis egyszer én mentem az M1-es autópályán, és megálltam egy ilyen benzinkútnál, és hát egy roma testvérem természetesen odajött hozzám, és ott ajánlgatta az akkori legújabb, talán Samsung Galaxy S22 lehetett, és mondjuk kerülhetett 600 ezer forintba, ő meg 250 ezerért ott árulta nekem a zsebéből szó szerint. És hát az igazság az, hogy amikor van egy ilyen csaló, megtalál minket egy csaló, akkor nem kötelező beesni a csapdájába, nem kötelező engedni, hogy lehúzzon minket, nem kötelező az embereknek engedni, hogy becsapják őket. Tehát néha lehet csak nemet mondani. Nem muszáj mindig beleesni a csalóknak a csapdájába, és a csalóknak az áldozatává válni. Sajnos szinte minden nap olvasok be olyan cikket nektek, amire igazából azért van szükség, hogy felhozzam a figyelmeteket arra, hogy sajnos nagyon sok a szélhámos, és nagyon sok a csaló, és nem győzöm kihangsúlyozni, hogy mondjuk egy online csalásba sem kötelező belesétálni, úgymond. Tehát, hogy miért kell erőszakkal a pofonba belesétálnia az embereknek. Én nekem, amikor felajánlotta az úriember ezt a telefont, ezt a kihagyhatatlan egyszeri ajánlatot, akkor az én reakcióm csak szimplán ennyi volt. Ú, szegénykém, te most nagyon kicsesztél magaddal sajnos, mert a keresztapám az pont a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál osztályvezető, és sajnos ide kell hívjam. És képzeljétek el, hogy szerintem Usain Bolt meg Cristiano Ronaldo sem futott olyan gyorsan, mint ahogy ő akkor elfutott. de mások meg hivatalosan. Na, tényleg? És mennyi? Milyen árban? Milyen színű? Hány gigabájtos? És kifizetik, és lehúzzák őket, becsapják őket, kirabolják őket, utána meg oh no, most becsaptak engem, és lehúztak. Rendőrbácsi, segítsen! Tehát olyankor már hiába fordulunk rendőrséghez, hogyha a probléma megvan. Általában az ilyen csalók úgy felszívódnak, hogy azt most nem is tudom nektek kifejezni a rádióba az NMHH előírásai miatt. Tehát attól jobban már felszívódni nem is lehet ilyenkor, és csak felszeretném hozni a figyelmeteket arra, hogy egy undorító, mocskos világban élünk, ahol rengeteg a csaló és a szélhámos, és hát ez az igazság. Nem kötelező mindig elnyomottnak lenni, nem kötelező mindig másodrendűnek lenni, és nem kötelező mindig áldozatnak lenni. Tehát néha dominálhatunk mi is, és mondjuk visszaszólhatunk akár egy olyat, hogy az ember tényleg elszaladjon, ahogy én is tettem ezt igazából, és volt olyan csalás is például, hogy ilyen dugulás elhárítós csalás. Tehát most ő azt mondja neked, hogy hú, ez a dugulás elhárítás 800 ezer forint volt. Ki kötelez rá téged, hogy fizest ki? De tényleg, ki kötelez rá? Még hogyha számlát is ad, mit tud csinálni, hogyha nem fizetett ki? Tehát, hogy ha még hivatalos dolog lenne, még akkor se tudna mit csinálni, hogyha nem fizetett ki, mert a polgári peres eljárás, meg a feljelentés több hónap év, érted? Hát akkor egy ilyen csaló, hogyha bead neked egy 800 ezer forintos számlát egy dugulás elhárításra. Miért kell egyből kifizetni, és utólag meg jaj ne, becsaptak, és a rendőrséggel meg ott panaszkodni? Sose fogom megérteni.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

Elsősorban nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Egy csodás műsort zárhatok most le, másosorban pedig, amit az előbb mondtam, le kell zárjam a mai műsort, ugyanis eddig tartott a mai Bódi Kívánság Show, viszont pánikra semmi ok, holnap nagyon sok szeretettel és újult erővel visszatérek, hogy teljesítsem majd a további zenei kívánságokat. Viszont én addig is további kellemes időtöltést és minden jót kívánok az összes kedves hallgatónak, illetve hogy lássátok, hogy jó fej vagyok, és nem vagyok irigy meg spúr a többi emberre. Azoknak is minden jót kívánok, akik nem hallgattak minket, nem is fognak, és nem is akarnak. Én őket is szeretem, és ők is ugyanúgy emberek, mert a jó Isten előtt csak is jó és a rossz emberek vannak. Nincs olyan, hogy fekete vagy fehér, negatív vagy pozitív, Mercedes vagy BMW, csak jó és rossz emberek vannak, és ugyanebből a szempontból mondom, hogy vannak rádiódikkes emberek, meg nem rádiódikkes emberek, én nekem ugyanúgy emberek, nem tehetnek róla, hogy nem hallgatják a rádiót. Egyszer csak majd benne a fejük lágya, és egyszer ide kapcsolnak, remélem, hogy holnap délután 3-kor ez meg fog történni, és újabb hallgatókat fogok majd örvendeztetni a kívánság teljesítéssel. Én viszont mára tényleg elbúcsúzom, itt hagyom nektek T-Boss és Best Card duettjét.

0: a kívánságokat teljesíti.
1: Bódi Csabi Junior. Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Digben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasa.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány zongoristák a zene világában. A roma név évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be Európa zenei kultúrájában. A cigány muzsikusok kivételes hallásukról, improvizációs készségükről, ritmusérzékükről és előadói tehetségükről váltak ismerté. Bár a legtöbben a cigány zenét a hegedűvel, a cimbalommal vagy klarinéttal azonosítják, a zongora is fontos hangszerré vált a roma zenészek körében. Számos roma származású zongora művész bizonyította be, hogy a klasszikus zene, a jazz és a könnyű zene területén is a világ élvonalába lehet kerülni tehetséggel, szorgalommal és kitartással. A legismertebb roma zongora művész kétségtelenül Cifra György. Budapesten született 1921-ben egy szegény roma muzsikus családban. Már egészen kisgyermekként rendkívüli zenei tehetséget mutatott. Hallás után játszott el dallamokat, majd rögtönözni is képes volt. Fiatalon felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjébe, ahol kiváló mesterektől tanult. Életét azonban számos nehézség kísérte. A II. Világháború, majd a kommunista diktatúra évei alatt üldöztetés, börtön és kényszermunka is sújtotta. Ezek az embert próbáló megpróbáltatások sem törték meg művészi elhivatottságát. Az 1956-os forradalom után Franciaországba emigrált, ahol világhírű koncertzongorista lett. Előadásait páratlan virtuózitás, technikai biztonság és mély érzelmi átélés jellemezte. Különösen Liszt Ferenc műveinek tolmácsolásával vált legendává, de kiválóan játszotta Chopin és más zeneszerzők műveit is. Cifra György életútja jól példázza, hogy a tehetség, a kitartás képes legyőzni a nehézségeket. Nem csak előadóként alkotott maradandót, hanem alapítványt is létrehozott fiatal művészek számára. Nagyon fontos volt számára, hogy a következő nemzedékek is lehetőséget kapjanak tehetségük kibontakoztatására. Munkásságát Magyarországon és Franciaországban egyaránt nagy tisztelet övezi. A roma származású zongoristák közül a jazz világában is számos kiváló művész találunk. Közéjük tartozik Balázs József, akit az East Gypsy Band vezetőjeként ismertünk meg, roma zenei hagyományokat ötvözi a modern jazz stílusával. Játékában egyszerre jelenik meg a cigány dallamvilág gazdagsága, az improvizáció szabadsága és a jazz kifinomult harmónia világa. Koncertjeivel nem csak Magyarországon, hanem Európában is az Egyesült Államokban jelentős sikereket ért el. A roma zongoristák közös jellemzője az improvizáció különleges szerepe. A cigány zenei hagyományban mindig is fontos volt, hogy a zenész ne csupán lejátsza a kottát, hanem saját érzéseit és egyéniségét is beleadja az előadásba. Ez a szabadság és kreativitás a klasszikus zongora játékban is megjelenik, különösen Cifra György előadásain, amelyekben gyakran hallhatók egyedi díszítések és természetesen saját átiratok is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Digben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak, nézzük meg az első üzenetet. Szia Szabina, Szabó József szeretne küldeni egy számot a lányának Lilinek. Sok-sok szeretettel. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, és Lilinek is fog szólni a következő dal, mint ahogyan Balogh Katalin is szeretné a következő dalt a fiának, Bencének felajánlani, hiszen kíván neki is sok-sok sikert és sok-sok boldogságot, mert most érettségizett. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy írtatok nekem, és mindenkinek sok sikert kívánok az életbe.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Di.
1: Puszilag benneteket továbbra is. Kedves Szabina, a Pap Renáta szeretné küldeni a következő dalt Gitánótól, és Dávidnak szeretné felajánlani sok-sok szeretettel. Szép estét kíván minden hallgatónak, és nekem is. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Gitánótól sok-sok szeretettel le is fogjuk nektek játszani a dalt.

0: Sunenvója 100.3 Rádiódik.
1: Szia Szabina, Lakatos István szeretnék küldeni a következő számot a testvérének, Attilának. Lehet, akkor kérnéd a testvér himnuszt méghozzá Rokótól. Sok-sok szeretettel köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és átadtam neki, hogy te gondoltál rá.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, 6 órától este 8-ig itt vagyok, és készen állok arra, hogy tudjam továbbítani nektek a zenéket, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképp. Na de nézzük meg, hogy kik vannak még velem, és hogy milyen zenéket hallgatnátok meg most szívesen. Úgyhogy, kedves Szabina, Simon, Erika vagyok, és szeretném küldeni a következő dalt a barátnőmnek, Nikinek sok-sok szeretettel. Nagyon sokszor hallgatjuk a te zenédet, az Andó Ungrot, és nagyon szeretjük, még akkor is, hogyha mi Szlovákiában lakunk. Alig várjuk, hogy eljöjjön ide is egy diszkóba, úgyhogy millió puszi nektek. Köszönöm szépen, hát millió puszi nektek, és nagyon sokat járok mostanában fellépésre külföldre is, Csehországba, Szlovákiába, Romániába, úgyhogy tartsatok velem, és nagyon remélem, hogy hamarosan ti is fogtok velem találkozni, és meg tudom nektek élőben is a kellő jó kedvet teremteni, úgyhogy mindenféleképp tartsatok velem.

0: Dorút és a József Attila utca közötti szakaszon. A 24.hu információi szerint egy busz megállóban 4 kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük, a járműben 2 ültek. A lapkérdésére az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállított a kórházba a helyszíni ellátás után. 2 férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 ellenzéki civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Összesen 577 millió forintos kiadással számolnak a vármegyei és főispáni elnevezések kivezetésével kapcsolatban, szúrta ki a Népszava az erről szóló jogszabály módosítás egyik dokumentumában. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy újra felhasználnák a régi táblákat, csak hogy a magyar közút tájékoztatása szerint ezek a régi 2023-ban leszerelt megyenév táblák már nincsenek meg, mivel átmatricázás után forgalomterelésre, illetve egyéb korlátozásoknál használták fel azokat. A lap további tételként említi, hogy a Nemzeti Választási Irodánál a szoftverek módosítása is milliókba kerülhet, de a középületek tábláit és a hivatalos pecséteket is le kell cserélni. Feloldották a fürdési tilalmat a Szelidi-tónál, újra lehet strandolni. A legfrissebb vízminőségi vizsgálatok szerint a tóvize ismét megfelel az előírásoknak, ezért feloldották a korábbi fürdési tilalmat. A korlátozást az Enterococcus baktérium magas koncentrációja miatt vezették be, amelyet a rendkívüli hőség és egy helyi szennyeződés okozott. A megismételt mintavételek azonban már kiváló vízminőséget igazoltak. A hatóságok jelezték, a nyári szezonban továbbra is rendszeresen ellenőrzik a tóvizet. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini és Kaunas közötti járat a hétfő délelőtt, olvasható az airportal.hu Facebook oldalán. A repülőgép személyzete Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést, 10 óra után néhány perccel pedig biztonságosan leszállt a 31-er futópályán. A gép ezután a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a sürgősségi ügyeleti szolgálat megkezdte az érintett utas ellátását.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Rádió Dick.
1: Szeszpont 3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, megyünk tovább a fontos üzenetekkel. Pap Renáta szeretnék küldeni a következő dalt Dávidnak, és mindenkinek szép estét szeretnék kívánni. Ezen kívül pedig Lakatos István is szeretnék küldeni ezt a számot a testvérének, Attilának, mert nagyon sokat gondol rá, és sok-sok erőt kíván számára. Sok boldogságot, és mindenkinek jó egészséget kívánok én is!

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves Szabina, Kis Judit vagyok, és szeretnék küldeni egy jó kis dalt a kollégámnak, Péternek. Köszönöm a segítséget, és további sok sikert kívánok neki, hiszen nélküle nem lenne munkám. Ó, de kedves üzenet, nagyon segítőkész lehet akkor az úriember Péter. Neked szól, kedves Péter, a következő dal, és mindig legyél ilyen segítőkész, hiszen látod, a hála nem marad el. Most pedig, kedves hallgatók, hagyd szóljon a zene.

0: Ródi.
1: Szia, Szabina, a Varga László szeretnék küldeni a következő dalt, és ezt a számot a barátnőjének Rékának szeretnék küldeni, üzeni neki, hogy nagyon-nagyon hiányzik. Remélem, nem sokára együtt fogtok lenni, addig pedig kitartás nektek. A következő zene, hadd szóljon akkor a szerelmeseknek.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Kedves hallgatók, mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy a mai adás keretein belül is engem hallgattatok. Ennyi volt mára, holnap viszont találkozunk. Csúk csumi mindenkinek!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, hogy naká.
2: Igen.
3: Ez csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Létezik-e roma festészet? A kérdés

0: alkotás. Milyen festői eszközökkel dolgoznak, és mit szeretnének, hogy a néző hazavigyen a képeikből. A válaszok azonban szinte semmibe sem hasonlítottak egymásra. Talán kevésbé meglepő, hogy a színek terén sem volt egyetértés. Volt, aki az élénk színek vibrálását és ritmusát viszi a vászonra, míg mások inkább a kevert árnyalatokat érzik közelebb magukhoz. A festészetről szóló beszélgetés közben azonban fenszíre kerültek az emberi sorsok is. A roma telepek világa, az intézetben töltött gyermekkor, az identitáskeresés és az eredet kutatása. Nem a festményekről szól igazán az interjú, hanem az emberekről, akik megfestik őket. Az egyik művészük, tehát Ferkovics József, a roma festőművész. Ferkovics József a kortárs magyar roma képzőművészet egyik kiemelkedő alakja. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte. Már fiatal korában megmutatkozott rajz tehetsége, azonban nehéz életkörülményei miatt hosszú és kitartó munkával tudta csak megvalósítani művészi álmait. Tanulmányait Pécsett és Budapesten folytatta, ahol grafikai és festészeti ismereteket szerzett. Ferkovics József művészetének középpontjában az ember áll. Festményein gyakran jelenik meg a roma kultúra, a család, a hagyományok, a szegénység, valamint a hit és a remény. Alkotásai nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem fontos társadalmi üzenetet is közvetítenek. Célja, hogy bemutassa a roma emberek életét, értékeit és történelmét, valamint erősítse a kölcsönös megértést a különböző kultúrák között. Munkásságának egyik legismertebb része a roma holokausztot feldolgozó képsorozat, amely a II. Világháború során üldözött és meggyilkolt romák emlékének állít emléket. Ezek a művek mély érzelmeket közvetítenek, és arra emlékeztetnek, hogy a történelem tragédiáiból tanulnunk kell. Alkotásait Magyarország mellett több külföldi kiállításon is bemutatták. Ferkovics József nem csak festőként, hanem közéleti szereplőként is sokat tett a roma közösségért. Évek óta aktívan részt vesz kulturális programok szervezésében és munkájával példát mutat a fiatalok számára. Több mint 100 kiállításon szerepeltek alkotásai, számos elismerésben részesült, és jelentős szerepet játszik a magyar roma művészet népszerűsítésében is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
2: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
5: Isten éltessen téged meg.
6: Köszönöm
5: jól
6: szépen.
5: Érezd magad. Én egyetlen dologhoz szeretnék visszakanyarodni, amit mondtál, hogy más a természeted, mint a nyúdnak. Én a nyúdat egyébként nagyon szeretem.
6: Igen, tudom.
5: És szoktunk beszélgetni itt. Van, amiben ilyen nagyon egyivásúak vagyunk, ugye óvodapedagógus, én is annak tanultam, meg én, meg hogy kell bánni a gyerekekkel, azt iskola példa. Tehát az, hogy mindent, amit elmond arról, hogy kell a gyerekekkel bánni, az...
6: Tökéletes.
5: Igen, azt le kéne már végre gépelni, és aha, így nyomtatás. Ezt nagyon komolyan
6: én
5: mondom.
6: Én is tudom én ezt.
5: Nekem is az édesanyám így bánt a gyerekekkel, tehát az a fajta érzékenység, figyelem,
6: játékosság,
5: meg ne sértődjön, ne bántsuk meg a gyereket, nagyon figyelve a pici lelkére. Nekem olyan jó vele beszélgetni, mert totálisan az anyukámnak a stílusa, hogy a gyere, hogy velünk beszélt. Egyébként hogy van anyu?
6: Az én drága mamikám.
5: Hogy tessék. Van a mami, na mesél?
6: Mami? Nagyon, hát most fáj a keze, kicsit. De jó. Jó van.
5: De jól van? De hogy bírja azt, hogy nem dolgozik, nincs annyit közösség?
6: De mondd már el, hogy amire felkelünk, felhív, hogy?
5: Na... Mire ébredtek a mamára?
6: Azonnal gyertek át, mert itt van körülbelül 6 fajta kaja, és vigyétek el.
5: Aha.
6: Igaz. Még mindig.
7: Igen.
5: De ez ő hajnalba lefőzi, vagy
6: ez
5: mi?
6: Fel.
7: Nem, reggel 6-kor fel kell, mint 4. apám.
6: Vagy négykor
7: fel kell.
6: Igen.
7: És
6: neki jár.
7: Volt, amikor reggel 5-kor felkelt, volt, hogy ott aludtam, ugye a papa után, vagy elment, sokáig ott aludtam nála. És volt olyan, hogy ülök az ágyon, alszunk.
6: De ülök az ágyon?
7: Na. Mama ül az ágyon, én igen, meg alszok, igen. Így szerettem volna mondani, igen.
6: Na.
7: És annyit hallok,

0: hogy mama, nagyon-nagyon csörömpöl. És ő megfogta a pulykát, és akkor a reggel megfőzte.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Pulykát?
0: Igen.
1: Nagyon jó.
0: Utána hívta anyát, hogy jöjjünk át, jöjjönek átenni.
2: Hát, és bármikor persze.
0: Hát,
1: de szerinted azzal tölti most az, hogy nem tud mit csinálni, hogy több, hogy főzöcs kézzük otthon?
2: Ő mindig is főzött, szóval nem. Ő nem érzi, hogy egyedül van, csak lélekben. Uh-huh. De ugyanazt teszi, mint amikor élt apu. Ugyanazt csinálja, igen, amit apu tőle elvárt, mert apu egy nagyon-nagyon szeretett ilyen asztalos ember volt.
1: Igen?
2: Olyoly, nagyon vendégszerető volt apu. Úgyhogy oda bárki bement, az nem mehetett úgy el, hogy nem evett. Ah, nem. És akkor éjszaka, ha kellett, hogy Bike, állj fel. És anyu felállt, és kifőzte a hűtőt. Na most azért...
1: Hát persze.
2: Ebben anyura ütök. Ebben igen, hogyha kell, a családomért is, meg bárkiért is, akkor éjszaka igaz, fölkelek, és főzök nekik, amit kérnek. Ebben anyu vagyok.
0: Hát én úgy szeretem a mamát, ha fel kell, megfogja a kis húzós kosarát, az a kis valami, amit húz. Mondtam, mamára egyszer belemászok, vigyelen engem a piacra reggel.
2: Ő még mindig piacjáró.
0: Mindig.
2: Gyűlöli az ilyen Spár, meg Lidli, meg nem tudom. Nem szereti, mert azt mondja, kamon,
0: ritka,
2: meg műhús, meg mű, meg minden. Neki piac kell, a parasztasszonyoktól való drágább dolog nem baj, de az jó, mert nem tápos, meg nem tudom, minden is.
1: De amúgy ez egy életérzés.
2: Abszolút.
1: Szóval nekem van húzós kocsim, szeretem, vigyázok, yeah, rá, el ne vigye valaki.
2: Van. És engem ne vigyetek kocsival.
1: És ez a piacra menés, amikor már ismered a kofákat, már megismernek, há, már előre nyúlnak azért a dolog, hogy tudják, az majd neked kell, meg amikor már félre is rakják,
2: így
1: mondjuk
2: van
1: a sóskát.
2: Igen, nagyon ilyen, és akkor...
1: Idén nem láttam még.
2: Igen, és akkor kiabál velem, olyan lusta vagy, mint apád.
1: Tényleg?
2: Há, igen, nem, egy titóka teológus vagy. Filozófus, teológus, tánctanár, a világnak az esze vagy, de olyan lusta vagy, mint apád.
1: De mire gondolod?
2: Mert én nem vagyok koránkelős, de azért nem, mert nem alszok. De ha nem alszok, nem készülök ki. Ha ő nem alszik, minden baja van. Nyilván ez a normális. De én nem vagyok normális, vállalom. Én aput hozom, én ilyen vagyok.
1: De ilyen 5-6 órás alvós, vagy aki hajnalban alszik el, de muszáj korán felkelni?
2: Hát, ha muszáj felkelni, felkelek, de ha nincs miért, akkor nem.
1: Akkor tudsz aludni.
2: Hát, estig. Szóval nem... Nyilván,
1: de szerencsés amúgy.
2: Voltam fiatal menyecske.
1: Igen.
2: Nyilván 6-kor már főztem kávét taposomnak, meg anyósomnak, ha aludtam, ha nem. Szóval azért persze voltak elvárások, aminek megfeleltem. Megszületett Amanda. Nagyon fontos volt főzelékeket főzni, különböző ízűeket egy nap 5-ször, és turmixolva kellett 5 etetni. Napi 5-ször főztem. Nyilván nem a székekáposzta, vagy a csülkös pacal volt az, amit főztem, mert Amandához kellett igazodni.
1: Igen.
2: Ahogy Amanda elment, elkezdtem Mirellával együtt dagasztani, tésztázni, az apjának főzni, most már töltött káposztát, akkor most már lehet olyan tarja, ami Amandának sok volt, de nekik oké, és de már más, minden más. Egymáshoz igazodunk. Azért ez tényleg nagyon fontos, de a legmeghatározóbb mindig ott lyukadok ki, hogy Amanda, Amandához képest kellett élnünk. És ez olyan szinten megmaradt, hogy most már úgy főzelékhez nehezen nyúlok. Még mindig nehéz nekem főzeléket főzni. Akkor csinálok, hogyha megkérsz, hogy anyu, csinálsz krumpli főzeléket. Igen, de akkor pirosan, oké, ne fehéren. Hát akkor olyan Amandás. Az még nekem nehéz. De nem vagyok anyu. Na, ebben nem tudok, nem így alakult az életem. Hogyha úgy alakult volna, hogy Amanda egészséges, akkor nyilván 6-kor a piacon lennék, mint anyu, mert azt láttam, meg hát azt úgy kell, de nem
1: azért így alakult. Még fiatal vagy, megtörténhet.
2: 50 éves vagyok mindjárt.
1: Hát, mi még fiatalok vagyunk.
2: Fiatalok vagyunk, ha lesz unokám, akkor megyek neki a piacra. Vagy viszem magammal a piacra, és majd főzök.
0: Most akartam mondani, hogyha esetleg majd mamika meghallgassa a kis rádiót, akkor mama Lészi, csinálj már nekem sofját.
2: Értem?
0: Innen is üzenem neki.
1: Hát, ha a mama talál, mert én nem találok.
2: Hát ő képes lesz addig, mert nem, még nem
1: ugye?
2: Talál.
1: Ugye?
2: Igen. Ó, perce, hírem.
1: Akinek van sóskája, legyen szíves, írjon nekünk a 0-30-30-30-100-as telefonszámra, mert mindannyian
2: sóskát nagyon akarom ki. Kenni.
1: Én nagyon.
2: És nagyon finom édes.
1: De én évek óta nem találok egyébként, mert két éve ottól mindig
0: lehetett sóskát.
1: Eszem én a sóskát, de hát vagy nem találok mire elitbe, vagy anyutól hozok vidékről.
2: Az a
1: tehát
2: jó.
1: Ő vesz nekem, tudod.
2: Az a jó,
1: de itt Pesten én nem találok, és nagyon bosszantom.
0: Én mikor ettem ott óvodába?
2: Sóskát?
0: Meg hát mit csináltam? Óvodába.
2: Meg
1: jó, felpangáltam neked a lányt.
0: Igen, igen, most azt fogom mondani.
2: Tessék.
0: Úgyis benne.
1: Én nekem...

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Én azért is szeretem a soskát, mert egyébként kezétek el, az, mondjuk van három olyan étel, amit a legjobban főzök, és abból az egyik a soska. Halászlét, a soskát szokták nálam mindig szeretni nagyon, és mindig dicsérik, és úgy szeretném már begyűjtögetni azokat.
2: Halászlés vagy?
1: De amúgy halászlés is vagyok, igen. Azt is, hogy szeretik, aki evetne, hogy milyen jól csinálom.
2: Mert nagyon ízes, biztos, és sűrű.
1: Sűrű.
2: Tessék, látom. Sűrű. Értesz hozzá, nem mondtam, sűrű.
1: Igen.
2: Én nem vagyok halászlét, mert nekem a hal büdös. De vannak ilyen típusú emberek, hogy...
1: Semmi halat nem eszel?
2: Nem bírom megenni, nagyon-nagyon ritkán, mondjuk egy évben egyszer a fish mac szendvicset a Mekibe meg tudom enni.
1: Mert ez nagyon steril.
2: De és nagyon elszoktak ezek csodálkozni, hogy anyu halat eszel. De az
1: mert annyira nem bírom.
2: Nekem büdös.
1: És ha meg kell csinálni, mire állnak? A halat.
2: Megsütöm neki, de minden baj.
1: Te se,
3: jaj, de én a hajrudacskát szeretem.
1: De meg, te is az ilyen steril dolgokat. És akkor csak apu eszi otthon.
2: Ő szereti, meg a hekkeket, meg mindent.
3: Én ettől a kocsonyától vagyok ki.
1: Egyébként. Na mondd csak el, a te generációd, az nagyon ki van a kocsonyától.
3: Én nem tudom, meg. Remeg, igen? Meg...
2: De forrom, finom.
1: De egyébként a mama se csinált kocsonyát?
2: Dehogy nem.
1: De. És akkor kiskorodban sem ettél belőle?
3: Nem tudom, most soha nem ettem meg, de várjam, mert
2: én mindjárt 50 éves vagyok, és én sem bírom megenni a kocsonyát.
1: Nem bírod.
2: Na. A kocsonyát meg a halat nem.
1: Hogy kiment a divatból amúgy?
2: Ilyen érdekes. Nem, soha nem ettem meg, nem tudom, nekem nem finom, de forron nagyon finom.
1: Én meg úgy soha nem kóstoltam.
2: És nagyon ízes, finom leves, de mégis ragacsos egy kicsit. Nekem az úgy finom, mint mondjuk egy csülök.
1: Egy jó leves, olyan,
2: nem, ugye? Nem vagyok leveses. Nem na. Szeretem a levest.
3: Mamának kivonatban másik feladat? Leves. Kocsonya.
2: Nem szeretem a sima sárga leveseket, én úgy hívom. Nekem az olyan, mint egy forró sós víz. És hány ingerem van tőle?
1: Tényleg?
2: Igen, bocsánat a tyúkhús leveseseknek, de én nem szeretem.
1: Én bevallom, hogy én akkor szerettem meg a levest, amikor sok főtusra és főtzöldségre volt szükségem, hogy úgy kellett táplálkoznom. Mm. És akkor kénytelen voltam, ugye majdnem minden nap, vagy két nap megfőzni, és bár ami benne van, azt jobban szeretem, de amúgy a leves se jó. De amúgy a mai fiatalok, tudod, mivel eszik a levest? Korianderre, gyömbérre.
2: Persze, mindennel is.
1: Rámeneket esznek.
2: Így van.
1: Na mesélj csak erről, Mirella. No. Te rámenes vagy?
3: Egyébként igen.
1: Szereted?
3: Igen.
2: Minden hülyeséget.
1: De te megcsinálod magadnak, hogy megveszed?
2: Megcsinálja.
1: Meg is tud veszi. Csinálni?
2: Persze, meg is csinálja, meg is veszi. Minden ilyen újdonságos, hülyeséges, ázsiai, meg mindenfajtát
3: kóstoltat
2: meg velem.
1: Ja, te ebbe benne vagy?
2: Persze! Hát
1: igen?
2: Én igen.
3: Van az a, igen. Az a kínai snack.
1: Na mondjad csak.
3: Melyik az? Hosszúkás, ilyen szárított, édes csípős.
2: Olyan, mint egy csíp.
3: Olyan, mint egy kis csíps, ki van szárítva, és ilyen
2: kegyetlen
3: hosszú.
2: Csípős.
1: Igen.
3: És leég a torkot. Annak egyszer adtam.
2: De nagyon finom.
1: Veszélyes.
2: De nagyon finom.
3: Meg ez a mochi. Az is
1: ja, jó. Hát ez nagyon finom.
3: Mochi.
2: Na, szóval ő ilyeneket nagyon szeret. Persze, hogy benne vagyok, mert apu engem úgy tanított, amikor pici voltam, és nagyon sok mindent nem ettem meg. Eléggé kényes és utálatos kislány voltam. És azt mondta nekem, hogy mindent kóstolj meg, mert ízekben gazdagabb leszel. És ezt soha nem felejtettem el. És így ezeket a mócsingokat, amiket ő így összefőzöget,
3: na jó.
2: Amiket ő így összefőzöget, azért elsősorban azért kóstolom meg, mert kíváncsi vagyok, hogy mit eszik ő. Mert nem akarom, hogy tovább fogyjon. Aztán érdekes az ízkombináció. És van, ami még tetszik is. Abszolút. De én tényleg gulyásleves, babgulyás, tyúkpörkölt, gyúrtészta.
1: Én neked ezt... ez télen nyáron?
2: Hát a kedvenc, meg a marhapörkölt. Én pörköltös vagyok. Pörköltös.
3: Tudtam.
2: Nem nokedli tésztás. Pörköltös vagyok, és anyunál nagyon szeretem a zöldséges rizst, meg a sült húst. Mert abba profi az asszony, levesei profik, úgy hívjuk őket, hogy Petőfi leves. Minek nevezzelek?
3: Igen.
1: Igen.
2: Igen. Igen, mert hogy mindenféle gombóc, és minden van benne, hol tejszínes kapros, hol egy más ízvilágot ad neki. Anyu nagyon profi leveses. Én a rántott meg a habarásos leveseket tudom nagyon. Szóval abba is a komolyat. egy komoly tárkonyos raguleves mondjuk, hogyha a tejszínes világba megyek, hogyha a gyümölcsleves természetesen, ugye, hogy nagyon finoman, nagyon hidegen, tejszínes, görög gyümölcsleves.
1: Tényleg ízű. Már itt az ideje, de jó, hogy mondtad. Igen. A görög gyümölcsleves.
2: Hát tegnap nálunk az volt.
3: Lettem amúgy.
2: De a kajáktól, ahogy
1: én is kezdek, én is lassan kezdek. Úgyhogy hamarosan is engedlek titeket. Mindannyian megyünk.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a rádió.
1: Hogy már el a tegnapi gyümölcslevesbe mit tettél?
2: Aha, anyu főzte.
1: Ja, aha.
2: De mondom, hogy a narancstól kezdve minden volt.
1: A narancsot is beletesz?
2: Á, mindent. És nagyon szegfűszeges, fahéjas. És a görögleves por, az fontos, a knornak van, aha, egy ilyenje, amit egy picit összekevert tejszínnel. És egy nagyon különleges ízű... Szóval az, és akkor csináltunk karaj szeleteket tejszínes kapros mártásban tésztával.
1: Jó. Olyan jókat hallottam a szegfűszegről, képzeld el.
2: Én is.
1: Az egész testet regenerálja, újraindítja, aha, meg minden.
2: Akkor annyit elárulok, hogy a Muci parfümben lesz szegfűszeg. Hoppá!
1: Várjál, most én kapok belőle ilyen kis illat mintát.
2: Nem mintát fogsz belőle kapni.
1: Tényleg?
2: Hogyne. Már most kaptam egy testvajat, ami azért eléggé intenzív testvaj.
3: Ami, az nekem most kínai volt hirtelen.
2: Nem, testvaj, ami már az édes fűszer világába nyúlik. Nem ennéd meg. Szóval nem az a gyümölcsös, hogy fagy, uh-huh, és hogy hú, de megenni. Nem ennéd meg, csak az, hogy kicsit karácsonyi, egy furcsa hangulat, de mégsem, de úristen, mi ez? De nőies, fú, de szóval azért már úgy.
1: És tetszik neked az exotikum amúgy?
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen. Nekem nagyon, igen. Abszolút. És sima almás parfümöt nem fújnék.
1: Szóval legyen benne valami kis varázslat.
2: Abszolút, hát az kegyetlenül kell bele, és ezért mondjuk az egyik kedvenc parfümöm, nem mondok céget, de azt, hogy hipnotik.
1: Aha.
2: Az már elárul róla.
1: Aha.
2: Hogy az a világ az.
1: Az a te illatod.
2: Abszolút.
1: Amúgy én ezekkel a régi parfümökkel úgy vagyok, hogy mostanában mindegyiket szeretném megszerezni legalább piciben, hogy ott legyen a polcomon, és én ezen komolyan elgondolkodtam, hogy miért akarom ezt, mert hogy ragaszkodom az elmúlt dolgokhoz.
2: Ugye?
1: A múltamhoz ragaszkodom.
2: Hát, nagyon megértem.
1: És megdobban attól az ember, a szív, attól pici üvegtől, vagy hogy beleillatozok, hogy minden eszedbe jut, az, hogy fiatal voltál, az, hogy akkor mit ettél, merre jártál.
2: Kikkel beszélgetni.
1: Ugye? Egy illatról.
2: Hát, én nagy gyűjtő vagyok, és sok illatom csak ezért van.
1: Az emlékek miatt. Abban őrizik például, egy kis üvegcsében.
2: Például, Paloma Picasso, vagy egy Eternity, ami már nem kapható.
1: Már nem.
2: És pont ezért vannak nekem.
1: De nem adnál semmit.
2: Nem. Nem. És tudja, a kislány is mindig mondja, hogy anya, a régi nagy világ illataid. Mondom, igen. Imádom őket. Nagyon ritkán fújom be magam velük. Nagyon-nagyon ritkán. Mert sajnálom ahhoz kifújni, és akarom érezni azt a emléket, vagy azt. Igen. Azt az elmúlt szeretetet, ami már sosem lesz, mert gépi esedünk.
1: Hát meg az idő előre megy. Nagyon megfordítani nem lehet.
2: Nem is kell, hogyha szép lenne az egész. De hát nyilván pozitívan nézzük, és minden úgy jó, ahogy van, és úgy kell történnie, ahogy történik, de mégsem. Mégsem. Azért a szeretetnek nem kéne ilyen szinten elmúlnia, és elanyagiasodni, meg a hatalomvágy és minden is. És mennyivel jobb volt egy zsíros kenyér a földön leülve szeretetbe megenni, és a pénzről ciki volt beszélni. Szégyen volt. Igen. Ugye?
1: Igen.
2: Szégyen volt a pénzről beszélni. Ami most, ha nem arról beszélsz, nem vesznek igénybe. Hm. És akkor szoktam mondani, te engem. Hát ki ülne leveled egy asztalhoz? Hogyha minimum nem kell neked zsíros kenyér lila hagymával, amúgy meg tudom, hogy meghalsz érte. Mert homárt akarsz enni, ami nekem büdös. Minden szinten és minden értelemben büdös.
3: Rákoktélok.
2: Várj. Ugye egy homár mekkora? Mennyibe kerül?
1: Nagyon sok.
2: A Facebookból van. Jó. Normális úton kereste. Szóval nekem büdös minden értelemben egy homár. Értette, hogy mire akarok menni. Tényleg büdös. Nagyon büdös leszek tőle mindenhogy, és egy olyan szagom lesz tőle, amit nem lehet lemosni. Attól a furcsa büdösségtől. Szóval a zsíros kenyér lila hagymával, erős paprikával, olyanokkal, akiket nagyon szeretek, tök mindegy, hogy gazdag vagy szegény, ne lássam rajta, mert ne akkor jó egy ember, ha nem látom rajta. és üljünk le a földre vagy a fűbe, együk meg, énekeljünk, érezzük jól magunkat, sírjunk is, mert azt is tök jó együtt sírni, tök jó együtt nevetni. Miért nem beszélhetnénk a szomorúságról? Mert mindig azt mondják, hogy de csak a jóba. Nem, a rosszba is együtt kell lenni, hát az hoz minket még inkább össze. Szóval én egy ilyen típus vagyok, anyu is ilyen, apu még inkább ilyen volt. Én örülök, hogy a gyerekük lehetek. Én nagyon boldog gyerekkort értem, és tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy őket adta a szüleimnek, vagy hozzájuk születtem le. Nézőpont kérdése. Hálás vagyok Mirelláért, Amandáért, a férjemért, érted is, hogy itt vagyunk, mert nagyon kedves vagy, nagyon szeretem.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Félreérthetően kommunikált az alapítvány volt kuratóriumi elnöke Orbán Balázs az MCC alapítványának megszüntetéséről, erről írt az MCC vezetése. Közölték, a KEKVA megszüntetéséről hozott határozat nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. Mint emlékeztetnek, a KEKVA megszüntetése után nyilatkozhat az eredeti alapító, jelen esetben a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja ez alapítványt. A vezetés jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt, fogalmazott az MCC vezetősége. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon.

0: kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Leginkább a betegségektől, a demenciától és az időskori kiszolgáltatottság mellett a pénzügyi gondoktól félnek a magyar idősek, derült ki az Érmák Nonprofit Kft. És az Európion közös felméréséből. A kutatás eredményei szerint a válaszadók 70%-át nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, közel fele pedig attól is fél, hogy elmagányosodik időskorára. Mindezek ellenére a megkérdezettek 39%-a elutasítja az idős otthonba költözés lehetőségét. Az is probléma, hogyha valaki mégis bejut egy otthonba, havonta átlagosan 300-450 ezer forint térítési díjat kell fizetnie, miközben az átlagos nyugdíj 2-300 ezer forint körüli. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mi hamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járó betegek MR vizsgálatainak elvégzésére, a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a Hatvani Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat jelölte ki, tájékoztattak.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Anyu, hát most akkor szóljak én is egy-két szó.
4: Hallgatok.
3: Hát, annyit mondok, annyit mondok.
4: Most töljön.
3: Én büszke vagyok magamra, a apura. Hát van. Nem igaz.
4: Ismerem. Ismerem.
3: De igen.
4: Büszke vagy rám.
3: Mi is büszke vagyunk rád. De ne sírjál.
4: Mert sírsz. Érted? Szóval ennyire. Én neki ilyen mély vagyok. Ennyire, igen, anya.
3: De akkor is nekem a mamika, az mamika fog maradni.
4: És akkor is lelép tőlem.
3: De mamika.
4: Ennyire imád, mert nagyon imád, de akkor is konok makacs szemétlándon.
5: Azt mondod?
4: Hát ő nagyon.
3: Nem igaz.
4: De annyira szeret, hogy na. Régna.
5: De figyelj már, mindenkinek ilyen ám a gyereke, nehogy azt régy. De a gyerekek konokak, de úgy hát szeretnek, azért, hogy közben kizsigerelnek.
4: Igen, de azért az nagyon fontos, hogy egy anyát, de a tisztelet nagyon fontos. Én az anyukámat olyan szinten tisztelem, hogy a véleménye a mai napig nagyon-nagyon fontos nekem, és bármire képes vagyok. Csak ne bántsam meg. Ne lássam a könnyét, a könnyet a szemében, ami általam van neki. Na azt én már nem bírnám ki. Anyu nem sírhat, főleg nem miattam. Nem.
5: Hát nyilván.
4: Igen. 40 akárhány éves voltam, amikor apu előtt rágyújtottam először. Szóval olyan szinten nekem attól sokkal jobban tisztelem őket, hogy fájdalmat okozzak nekik. Ezt meg kéne tanulnod. Hogy tudom, hogy nagyon szeretsz, de ne fájdíts meg. Mert az nagyon tud fájni. Ebben van nála baj. De attól függetlenül nagyon szeretem én is őt. Meg jó, hogy van. De igen, nem olyanok a mostani gyerekek, mint amilyenek mi voltunk.
5: De ez baj.
4: Igen. Igen. Baj. Igen.
5: De nekik szerinted baj lesz, igen, vagy csak nekünk baj?
4: Igen, mert éjszaka jön a lelkiismeret. Igen. Baj. Érzi, hogy nem kellett volna, csak az a hirtelen, ami jön, és nincsen kontroll, mert nem tudom meg.
5: De Muci, te soha nem voltál rossz fiatal korod, bőszintén.
4: De igen, de akkor is figyeltem arra, hogy anyu meg apu ne sérüljön soha. Az nagyon fontos volt.
5: De te abban sérülsz, hogy annyira félted őt, vagy abban, hogy csalódsz a viselkedésre?
4: Mind a kettő. Igen. Nagyon féltem őt, egyértelmű a Amanda után, hogy nagyon féltem őt, és a viselkedése igen, csalódást okoz. Ő az én lányom. Nem. Az én lányom ne így viselkedjen. Nem azért, mert én vagyok valaki. Nem. Mert nem ezt a nevelést kapja.
5: Jaj, de sokszor.

0: nem úgy viselkednek a gyerekek.
1: Hát én azt tudom. Meg utánozzák egymást az iskolába, a bolondságot.
0: Amúgy ez elmúlik.
1: Remélem.
0: Tehát ilyen 20, hát nem olyan hamar, ilyen 25 után már teljesen normálisak lesznek.
1: Hagyja az Isten,
0: komolyan.
1: Mit tudom én, leutánozni egymást, hogy mondjuk divat az emo. Erigyna. Hát mi az? Most, igen.
0: Gyerekes dolog.
1: Bár az lenne, de amikor meglátod a gyönyörű kislányodat, akinek volt egy álomszép göndör haja, hogy öröm volt nézni. Ő egy szakadt farmer, bemósan egy tépet fejjel eléd áll. Most csak ez egy ilyen eltúlzott téma, és megkérdezem, hogy mit érzel? És akkor mondja, hogy de anyu, így jó. De nem jó. Nem látod, hogy nem jó. Aztán eltelik egy év, és akkor mondja, hogy drága Jóstenem, de bolond voltam, anyu.
0: De figyelj, ez ilyen fiatalos dolog szerintem.
1: De várj, mert behibáztat. Miért nem öltél meg?
0: Aha.
1: Érted?
0: Hogy neked kellett volna.
1: De miért nem öltél meg?
0: Résen lenni.
1: Hát mondom, csúsztál. Hát megöltelek. Nem volt kit. Mert akkor még inkább haragudtál rám. Szóval de vannak köztünk ilyenek, de aztán mikor ketten vagyunk, és jön a tánc, és jön a sírás hozzá, akkor úgy minden a helyén. Én biztonságban vonják ott.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Mit tervezel a nyárra?
2: Spontán élek. Abszolút spontán élek.
3: Mi így élünk.
2: Igen, abszolút spontán élek. Mit tervezek? Jövünk, megyünk, intézkedünk. Ma délután már nagyon tudunk a zongorán. Ebből értettél.
1: Jól esett.
2: Igen. Ebből értettél. Mindent és semmit. Anyuval nagyon sokat szeretnék lenni, amennyit csak lehet. Nyilván Mirellával, a családommal, sok fellépés, dalok írása, sokszor találkozunk itt is akár, bárhol is, sok beszélgetések, sok segítséget nyújthassak az életük bereket fiataloknak, mert nekem az nagyon fontos, hogy adjak, nem tudom miért, így vagyok beprogramozva, adni magamból mindent is el, és akkor szokták kérdezni, hogy nem fogy el az a rengeteg energia, nem, mert mindig újra kivirágzom, és pont attól, mert tudok adni, látom, hogy jól vagy, és tőled visszajön hozzám a pozitív energia, és attól én is jól vagyok. Úgyhogy én nagyon szeretek adni, és visszakapom anélkül, hogy te akarnád nekem azt visszaadni.
1: Színpadon merre leszel?
2: Ja, mindenfelé. Ahol fellép a férjem, ott már én is vagyok.
1: Okay.
2: Ott már én is vagyok, mert hogy most lett egy olyan dal, amit ő szeretett volna, hogy rólam szóljon, szóval nagyon érdekes magamról írni, úgyhogy ő kéri. És akkor ott én táncolok, és most már a közönség engem elkülönít Stefánótól. Már úgy mondják, hogy és akkor a Muci.
1: Okay.
2: És akkor én ott táncolok is, nyilván tanítok is, de nem, ezt sokszor kérdezik, a múltkor Máté is kérdezte, hogy én nem hirdetem magam tánctanárként. Mert én nem tudok pénzt elvenni gyerekektől azért, hogy én tanítsam őket táncolni. Nekem az itt nem.
1: Nem megy.
2: Nem. Úgy igen, hogy van egy kulturális program, és akkor van egy olyan projekt, hogy egy havi kurzus, amire megkérnek tánctanításra, tegyük fel, te vagy, megegyezünk az összegben, az a kettőnk dolga, meghirdetjük egy jó nagy terembe, lehetőleg tükrös terembe, ingyenes a gyerekeknek a belépés, és hogy 20-an vannak, vagy 100-an, vagy 200-an, nekem.
1: Ezt így mindegy. Kellene egyébként csinálni.
2: Csak
1: mindig, ugye?
2: Szerintem így lenne a gyönyörű, empatikus, igazi, szívvel lélekkel tanítás, és nem azért, hogy fú, de sok pénzem legyen belőle, mert amúgy meg nekem nem is pénzről szól, de nyilván, hogyha lehet vele keresni, akkor okés, de ne, engem nem irányíthat a pénz, nem ár.
1: Persze.
2: Hol?
1: De amúgy meg, hogyha ingyen meg lehet tanulni, írni, olvasni, akkor igen, lehessen ingyen tanulni, táncolni is.
2: Igen.
1: Oldják meg, fizessék ki az, akik...
2: A szervező.
1: Így van.
2: Igen, mint ahogyan egy tanár azért tanult, hogy irodalomszakos tanár legyen, és megtanítja a gyerekeket ingyen ezért. Nem a gyerektől fogja elkérni a pénzt, hogy megtanítsa a második világháborúra, hogy mi történt, bár most már ez történelem, de igen. Így tudom csak elképzelni, mert attól sokkal jobban szeretem, ráadásul gyenge pontok nekem a gyerekek, meg az özvegyek. Szóval én meghalnék, hogyha egy gyerektől pénzt kérne, azért elvennem, hogy én megtanítottam lépni kettőt jobbra, kettőt balra. Nem. Nem. Nekem ettől lentem nincs. De bocsánatot kérek a tánctanároktól, mert nyilván vannak tök jó milyen magániskolák, meg mindenek is. Nem tudom.
1: Én de neked ez nem
2: szimpatikus. Nem megy. Nem, hogy nem szimpatikus. Nem megy. Kész. Egyszerűen nem megy. Én ilyen vagyok.
1: Drágáim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük.
1: Veletek még elbeszélgetnénk hetekig is akár. És gyertek máskor is.
2: Jövünk.
1: És nagyon-nagyon nagyot nőttél.
2: Igen.
1: Drága Mirella.
3: Hát...
1: Hú, volt ebben minden.
2: Minden, a parfüm jön, aztán lesz majd még egy másik parfüm is, de azt majd Mátéval, azt egy dubai parfümőr fogja.
1: Na, mondd, ezt még mondd el.
2: Mondjam el? Igen. Jó. Szóval van egy parfümőr, akinek felvetettük Mátéval ezt a témát, így feldobtuk, hogy szeretnék egy parfümöt, ott én szeretném. Dubajban fog elkészülni az illatom. aminek a neve Muci lesz, és ott egy gyönyörű üveg is lesz, szóval az egy óriási projekt lesz majd, ha ott leszünk, ott fogunk tartani, akkor beszélünk is róla, meg akkor ugye Máté is ebben úgy benne lesz, mert ott minden is lesz. Hozzám tervezett ruha, üveg, és minden.
1: Mindent látni akarunk, és mindenről hallani
2: és mindenből
1: akarunk.
2: Is kapni fogsz.
1: Hát, ha mutatsz belőle, nagyon boldog lesz.
2: Alap dolog, így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltad.
2: Mi köszönjük. Viszontlátásra. Mindenkinek.
3: Sziasztok!

0: Gyöngye, 100.3 Rádiódik.
1: Itt a Roma Szalomban Mirella és Muci beszélgetett velem, most már tényleg elég régóta, és nagyon hosszan beszélgettünk sok témáról, de közösen hiányoltuk Stefánot, úgyhogy úgy éreztem, neki is meg kell szólalnia, beszélgetést hallhatnak vele, és aztán még egy dalt, maradjanak velem. Mennyit mentek körülbelül? Minden héten mentek muzsikálni?
2: Általában igen.
1: Általában igen.
3: Igen. Sokszor, többször. Hetente többször.
1: És nagy ecseden kívül, gondolom, haza is jártok,
3: persze,
1: ugye?
3: Persze, persze.
1: Na?
2: Hát igen, csak már ott már nincsenek rokonok, még a Mucinak maradtak, de már nekem már ott nincs rokonom.
3: És aki nekem rokonom, az neked, nem?
2: Hát igen. Mondjuk így is vehetjük.
3: Igen.
1: Muci elmesélte, milyen volt, bocsáss meg, a nagy ecseri gyerekkor. Neked milyen volt?
2: Hát mi 83-ba kerültünk föl, 7 éves voltam.
3: És neked ott lent milyen volt? Neki nagyon jó volt.
2: Nekem már inkább itt volt jó.
3: Igen?
1: Nem emlékszel arra a 7 éves korodat?
2: De.
3: Ők futkároztak a sárban, a vele korosztályokkal.
1: Hát abban az időben ki nem futkározott a sárban?
3: Én nem.
1: Tényleg?
3: Igen, nem engedték anyám.
1: Nem engedték?
3: Nem, hát.
2: Nekem már inkább Budapesten volt jó. Amikor felkerültünk 83-ba.
3: Ő itt futkározott.
2: Igen.
1: Én ezt nem akartam tőled kérdezni, te tudtad, hogy van cigánytelep.
3: Igen.
1: De vágyottál oda ki, hogy beszélgess
3: azokkal? Hát én mentem volna, csak nem engedtek a nyelmét.
1: De miért nem engedtek?
3: Hát mert ott mondták, hogy ott zavarkodnak a gyerekek, megöldösik egymást, közben nem. Csak játszottak, de hát magyar csináltunk belőle, mert összefogad.
1: De nem tudtak.
3: Nem tudtak, mert megmaradt.
1: Nagyon nem tudtak.
3: Nem, hát, sose fognak senki.
1: Na, felkerültél 7 évesen Pestre. Merre laktatok?
2: Óbudára kerültünk.
1: Oh.
2: Harmadik kerület.
1: Hát ez
2: római
1: nem,
2: fürdő a legjobb.
1: Nem a romák közé keveredtél akkor.
3: Nem.
2: Igen.
3: Nem.
2: Iskola után fociztam.
1: Iskolában volt több cigány rajtad kívül?
2: Nem.
1: Ugye?
3: Ő magyar suliban járt, igen.
1: Az milyen érzés, amikor?
2: Megszoktam.
1: Igen?
3: Jó.
2: Suli után foci.
3: Testvérek.
2: Lovak közt. Rengeteg lovunk volt.
1: De hogyan?
3: Jaj, az
1: fontos. De várj, most ez hogyan volt ez Budapesten lovat?
2: Hát apám lovas cigány volt.
1: Oké. Okay.
3: Ott lent Szabolcsba is.
1: És
2: itt is folytatta.
1: A harmadik kerületbe. De hogyan?
3: Mert hogy a Mocsaras dűlőre mentek
1: igen.
3: lakni. Ugye? Jól tudom?
1: Te kertesházban
3: igen.
1: laktál.
3: Igen. És mondd már el, hány éves voltál, amikor 11 ló rád volt bízva?
2: 10-11 éves.
1: Komolyan?
3: Hónapokig. Ő nála ez volt a nevelés. Apósom kőkeményen nevelt, egy olácigány csurár ember, aki így tört be a fiát, hogy ne csavarogjon, hogy 11 lovat hagyott rá.
1: Erről írtam el dalt.
3: Most van egy
2: a mostani az új, az
3: hasonló, igen, de nem pont arról, hogy ő tartotta a lovakat ilyen pici korában, de az új dal erről szól, hogy a csurárvérű emberek milyenek is igazán. Hogy hogyan élték meg a vásárban való létet, hintóval jöttek haza, hogy a szavuknak nagyon emberei, és az apja őt így törte.
1: De akkor te értesz a lovakhoz.
2: Hát azért nem értek hozzá.
1: De most akkor mutatnék egy lovat, akkor meg tudom mondani, hogy ez egészséges fiatal. Mennyit ér az
2: nagyjából nem vagyok profi, tehát
3: de
2: nem.
3: Ilyen szerint.
1: De azért nagyon nem tudnának elvinni a kútra.
2: Hát nagyon nem.
1: Ugye?
3: Ne higgyél neki, ilyen szerény. Nagyon ért hozzá.
1: Igen, persze. Rafinál.
3: Nagyon. Nem, de szerény.
1: Te hogy állsz a lovakkal?
2: Sehogy.
3: Én félek tőle.
1: Te félsz tőle?
3: Igen.
1: És a lány akart már lovagolni?
3: Igen, őt neki tetszik, lovagolt, és sokszor vittük.
1: Igen?
3: Persze,
1: igen.
3: Ő szeret. Ő mindent ki akar próbálni, ő igazi mostani gyerek.
1: Igen.
3: Ő szereti az ilyen diliséget.
1: De tudod, hogy ez a legutolsó generáció, ezek most megint hajlanak a régi
3: igen,
1: dolgok
3: igen,
1: felé.
3: Igen, igen.
1: Tehát visszamentek a 80-as évek divatjára, zenében is, igen. meg úgy tevékenységekben is.
3: Igaz.
1: Olyan jó lenne, ha kibújnának a mobiltelefonból, de komolyan.
3: Hallottad ezt?
1: És azt, hogyha lovagol, akkor legalább már ott remélem, ott nem mobiltelefonhoz.
3: Ott nem, mert ott elveszem tőle.
2: Hát igen, a 80-as években apám lovas volt, úgyhogy abban nőttem föl.
1: Volt kedvenc lovatok?
2: Volt bizony, sok.
1: Sok
2: rengeteg.
1: Én nem de csak neked az a van olyan, volt. Amire emlékszel?
2: Sok van.
1: Sok.
3: De volt valami Csikó.
2: A őről ja, kis póni volt, nem?
3: Póni volt.
1: Volt póni lovató.
2: Az volt a 11. igen.
3: Az volt a 11. Mm. Sokat mesél, így esténként mondjuk nem tud elaludni, és akkor eszébe jut egy ló.
2: Hát a gyerekkorom.
3: Tényleg? Aha, és akkor elmondja nekem, hogy mondjuk az, hogy hívják azt a lovat, amelyik vad, és nem, nincs még megtörve, betörve, zabolátlan, nem tudom.
1: Hát igen, például.
3: És akkor, hogy mit tudom, volt hozzá 10 éves, és hogy hogyan bírt el azzal igen, a nagy darab lóval. Neked is mesélte?
2: Hát apámtól látta, néztem, hogy mit csinál.
3: És akkor pici gyerekként, hogy
2: úgyhogy lovas családból származok.
1: A lovak azok megnyugtatják egyébként az embert. Tehát, például az autistáknak ajánlják, hogy menjenek terápia. Lók közelében, de. Legyenek. Mennyibe kerül most egy ló Magyarországon?
2: Nem tudom.
3: Na, változó.
1: Nem álmodj már nem valami.
3: Melyik, hogy milyen volt. Fajta ló? Azért vannak frízlovak, vannak,
2: nem tudom,
3: különböző fajták.
2: Hát biztos drága.
3: Több millió is lehet.
1: Több millió is lehet egy szép egészséges ló, ugye?
3: Így van. Igen.
1: Nem bánod, hogy nem foglalkozol már ezzel?
2: Nem.
1: Most így eszembe jutott, ez egy jó.
2: Gyerekként szerettem őket, sokat fociztam, bár inkább lettem volna focista.
3: Én ezt nem bírom.
1: De figyelj, de nincs olyan férfi, mindegy, hogy klasszikus zenész, vagy nem író, vagy mindenki focizni, akkor most komolyan mondod.
3: Nem, ez direkt.
2: Lettem volna focista.
1: Azt hiszed, hogy vicces, egy csomó sikeres zenész mondta ebben a stúdióban, ugyane? De úgy tudtál focizni.
2: Nagyon.
1: Nem.
2: Nagyon.
3: Figyelj,
1: de most át kell, hogy nézzek.
3: Ő ilyen szemét.
1: Ugye, szemtelenkedik vele.
3: Rafináltkodik, ha velem is így.
1: Lehet, hogy azért mondja, mert nem tud focizni.
3: Nem hát.
1: Ugye? Két bal lábos.
3: Nyomorult, nem. Tudod focizni?
2: Nagyon.
3: Nagyon?
2: Eretetlen vagyok.
1: Hát most te nem tudod, hogy focizik.
3: Sose láttam, de biliárdozni nagyon tud.
1: Te is?
3: Hát azért nem, de ő tud.
2: De hogy lettem én énekes? Nem értem. Akkor én fociztam meg a...
1: Hát, ha legközelebb, Stefánom, hozzájön, behívunk egy pszichológus, mert tényleg komoly gond van az, hogy lett énekes.
3: Én ezt nem bírom.
1: De várjál már kiskorodban is, én Cseppecske volt, ott is énekeltél már, vagy utána jutott eszembe.
2: Hát amikor sétáltam sokat.
3: Igen, mert hogy azt is tetted.
2: Igen, elindultam nyarok.
3: Figyeld, rafinált.
2: És... jött egy dallam, és magammal le tudtam vokálozni.
3: Ez igaz.
2: Tehát jött. És voltam mondjuk 8 éves, vagy 9.
1: Te jártál zenei iskolába?
3: Nem.
1: Nem, sem jó. Okay.
3: Zsiger.
1: Csak bocsánat,
3: megkérdezni. Ős tehetség abszolút.
1: Hát azért az abszolút halás, meg ezek, azokat nem is lehet megtanulni.
3: Nem, hát.
2: 12 éves voltam, amikor megtanultam gitározni, tudtam 3 akkordot, és...
1: És mit szólt a lovas apu ehhez?
3: Nem tetszett neki?
2: Az elején nem örült.
1: Hú,
3: nem tetszett
2: volt
3: neki.
2: A zenéből.
3: Hogy miért nem arra hajlik, amire apa megtanítja?
2: Ja.
3: Miért kell a zene? Mit akarsz, fiam? Sose leszel senki. Persze, jött ez. De akkor, hát voltak a lovak is, de a zene az.
2: Ja, kitartottam a zenénél.
1: Aminek minden rajongót nagyon örül, szerintem. Jó, és akkor ti mikor eljutottunk oda, ti mikor találkoztatok?
3: Először?
1: Hol?
3: Egy klubban, Csepelen, amit annó apu csinált, szegény Messes Zolival. Zolinak hívták Messest?
2: Nem, Feri.
3: Feri, jó. Sajnos már mind a kettő elhunyt, és akkor ők csináltak egy ilyen cigány klubot, mert hogy régen rengeteg cigány klub volt, nagyon hiányoznak.
1: Nagyon.
3: Hát átvette a hagyjuk, hogy mi. De akkor tényleg nagyon jók voltak ezek a klubok, és akkor apu ott csinált egy ilyen klubot, ahova ő lejött a Bódi Gusztival. És én voltam, mondom, 13-14. Szerintem ez ilyen első látásra történő dolog.
2: Hát hogy nem áll?
3: Nézz oda, hát így szemétkedik.
1: De te merted figyelni őt? Azért
3: de
1: nem tudom, hogy engedtél.
3: Hát te persze. Ne sunyiskodjál, mert úgy kifogtál magadnak, ha nem hagytál békén.
1: De akkor te titkon figyelgetheted.
3: Nem figyeltem, mert én táncoltam, én el voltam, én el voltam magamtól ájulva. Hogy nekem
1: csábít.
3: Nem hagyod békét.
2: Nem igaz.
3: Nem igaz, nagyon jók vagyunk itt. Na, szóval én táncoltam, ő énekelt, és ahogy táncoltam, ő nagyon figyelt. Na de hát azért én táborokban nőttem fel, engem mindig nagyon sokan figyeltek. Nyilván a táborvezető lánya voltam, persze ugye voltam magamtól ájulva.
2: Így van.
3: Hát most figyelj, ez az igazság, de nem szálltam el, csak tudtam. És akkor ő nagyon figyelgetett engem a kis szoknyanadrágomba, hogy ott nagyon-nagyon tettem magam táncolni, és úgy odafigyeltem, hogy kinéz engem annyira. És hát ránéztem, és hát igen.
2: Piros Lacoste pulóver.
3: Az volt rajta tény. És igen,
1: és ott már beszélgettetek?
3: Ha hol? Ha két árva nyomorult gyerek. Ne, szégyelősek voltunk, és szerintem ez a normális.
1: Persze.
3: Hogy én 13 voltam, ő 14.
1: Jó, de picikét.
3: Minden kis aranyosak, és nem akkor tudom. Ő nagyon tudott már akkor énekelni, én meg nagyon tudtam táncolni, és akkor ott az úgy működött, hogy mindig találkoztunk abba a klubba.
1: Jött, aha,
3: és értem. Jöttek a fellépések.
1: Jó, ez olyan romantikus.
3: Nagyon.
2: Szép világ volt. Nagyon.
1: És már nincs ilyen.
3: Na, sosem le, nincs hát. És jöttek a fellépések, és mi ketten táncoltunk egymással. Minket így osztottak be.
1: Aha.
3: Hogy mi párba táncoltunk. Hello. És hát nem is hittük volna, hogy mi egyszer egy pár leszünk, de aztán az én unokatestvéremmel jött ő mindig, aztán már affináltkodott. És akkor minden héten kétszer-háromszor eljött hozzánk a testvéremmel Kam, aha, apuhoz tanulni gitározni.
1: Ki találta?
3: Rafináltkodott.
1: Nagyon.
3: És onnantól kezdve az már nem apuhoz járás volt, hát az hozzám járás volt, de sose szóltunk egymáshoz olyat.
1: Uh-huh.
3: De éreztük mind a ketten, hogy valami.
2: Jó. Már a végén az 2002-es zsigulival megcsináltottam hátul a kipfogócsövet kája.
3: Hogy halljam.
2: Hogy jó hangos legyen.
1: Hogy hány éves volt ez?
2: 18.
3: De azért tedd már hozzá, hogy addig nem hagytál békén.
1: Mert ez nagyon sok.
2: 18 évesen vizsgáztam le.
1: Ez nagyon sok.
3: Várjál.
2: És az első utam, beültem az autóba, dobogtattam
3: a jött. Figyel.
2: Gázt.
3: De miért
2: úgy? Hogy hallja. Hogy jöjjön ki.
1: De akkor te évekig szerelmes voltál belé?
3: Várjunk.
1: Vagy nem mondod most, figyelj, jó van, őszintet, bocsánat.
3: Kimondjuk az őszintét,
2: mert... Hát tetszett nekem, na, ennyi.
3: Ne álljunk meg, mert hírem van, hogy sose hazudok. Oké?
1: Okay? Halljuk az igazságot.
3: Nem? Jöhet az igazság?
1: Az igazság pillanata.
3: Most véged. Mehet Mirella az igazság?
4: Zörgesed.
3: Mondom. Na figyelj. 13 éves koromban megismerkedtünk, ő volt 14. Járt hozzánk, fellépések, stb. Blablabla. Bla. Engem onnantól nem hagyott békén. Szó szerint. Több ezer táborban voltam. Hogyha valamelyik fiúnak tetszettem, ő azt mindig megtudta, és mindig megakadályozta.
1: Tényleg?
3: Közben ő megnősült, ilyen cigányosan, mondjuk, hogy ilyen cigányosan, az akkori felesége volt 14 éves, csoda, hogy nem 6, na de 14, ő pedig volt 16. Kettő év volt köztetek,
2: ugye? Részeg voltam, nem emlékszek semmire.
1: De te ezt tudtam?
3: Tudtam, nagyon fájt, nagyon sírtam.
1: Jó.
3: Na de azért fájt, mert mondjuk, mert a lagzi előtt két nappal még nálam volt. Na de mindegy, hagyjuk, ne menjünk bele a részletekbe, áldja meg az Isten a volt feleséget is, meg őt is.
2: Nem emlékszek semmire.
3: Hát hallgass, ne védekezz, bazd
2: meg. Egy héten háromszor ittam, úgyhogy nem tudom, miről van
3: ne szó. Ne higgyél neki, mert védekezik, szégyeli magát. Na de ne, tényleg semmi gond, ez egy cigány dolog, kész, megnősült, kettő évig éltek együtt, a két év alatt se hagyott békén, azért ezt tudni kell, úgyhogy a volt feleség, ha ezt hallja, ő is tudja, hogy a két év alatt se hagyott békén, de úgy, hogy hozzám sem ért, és semmi nem volt, csak akkor is jött apuhoz gitározni erőszakkal.
1: Ilyen plátói szerelem.
3: Igen, de sosem volt szó, mondom, köztünk semmi olyanról, ami kettőnkről szól, de megakadályozta azt, hogy ha jönni akartak cigányok megkéretni, ő mindig tudta.
1: Nagyon erőszakos volt.
3: Nem voltam. Hagyott békén most, igaz?
2: Addig erről kihozanodta.
3: Nézd, oda hazudik. Igen. Igen, de akkor számoljunk, akkor voltam én 13. 17 éves korom, még nem hagyott békén. 17 évesen elszöktünk. Ő addig rávált. Ahogy elvált, azon a napon, jogos, a kipufogó mászolt a ház
2: előtt. Az biztos is.
3: Azon a napon?
2: Már még a lökhájtókat is leszettem,
1: elszöktél
3: vele. De hol, azon a napon nem?
4: Rigma.
3: Hát én nem, sose azt sem tudtam, hogy ő hol van meg, nem. Nem. Elmentünk egy táborba, mint mindig, anyujékkal, és a Bódi Gusztinak a nagyobbik fia, a kis Guszti,
1: igen,
3: aki ő neki elsőnak a testvére, de velem nőtt fel Gusztika.
1: Aha.
3: Nagyon szerettem, nagyon, most is imádjuk egymást, és mi kiskorunkban megbeszéltük, hogyha lesz gyerekünk, egymásnak kereszteljük. Úgyhogy a Gusztávót én kereszteltem meg ő. És a Gusztika felhívott a táborba, mint mindig. Szia, Muci, mit csinálsz? Megyünk a strandra. Adok neked valakit. Mondom, adjál. Na most a Gusztika tudta, hogy Mucinak soha senki nem fog kelleni, csak ő, Stefano. A Mucinak nem lehet más férje, neki csak a Stefano lehet. Ha ezren fogják körbevenni, akkor se kell neki senki. És ez így is volt, így is van, és így is lesz. Örülj neki.
1: De várj, én ezt akarom, tehát te elszöktél a férjeddel.
3: Igen.
1: De az a szoros család, meleg, nagyon odafigyel. Hogy merted ezt megcsinálni?
3: A szerelem.
1: Igen, nem féltél?
3: Hát dehogy nem, de akkor is megtette. Hát haragudott apám.
1: Hát hogyne.
3: De az én nagymamám, meg az ő apukája, elsőnök a testvérek, ezért nagyanyám lefele szájjal tette a családot a testvéréért. Uh-huh. Hallgassatok, uh-huh, ez az én öcsém, jó lesz. Így.
1: Ez olyan aranyos volt, komolyan. Abba hát a korban, meg a más.
3: Hát nem,
1: igen.
3: Persze.
2: Más világban.
1: Meg maga ez a szöktetés.
3: Hát nagyanyám vigyázott rá, ugyanúgy, mint apósom én rám.
1: És amikor valaki elszökik, mondjuk ti elszöktetek, akkor mikor mentél haza utána?
3: Hát várjál.
2: Pár nap.
3: Elszöktünk egy olyan szállodába, ahol neki ismerőse volt a főnök.
1: Ú, de vagány volt.
3: Hát ő nagyon vagicsávó volt. Ő ezt kitervelte. Hát zenek minden volt, persze, kitervelte. Na mindegy. Úgyhogy 17 éves koromban szöktünk el. Ő elvált júniusban, jól tudom, és mi szeptember 4-én kerültünk össze.
4: Vége.
3: Most lett 30 éve.
2: Most kitállal minden.
3: Mindent kimondok, véged. Hát én őszinte vagyok, hírem van. Ha fáj, ha nem, bocs.
4: Amúgy igen, ezt én is meg akartam kérdezni, sose értettem, hogy hogy lehettek testvérek.
3: Nem, hát úgy, hogy a Marcsa mámi,
4: igen,
3: meg a Jenő papu,
4: igen,
3: első unoka testvérek voltak.
4: Eddig tudom.
3: Oké, és akkor a János papa,
4: igen,
3: meg apa,
4: igen,
3: második unoka testvérek.
4: Elég, ma.
3: Ha látod. Hát
4: és nekem nem mondtad volna?
3: Hát most
2: ne
3: meg
2: tudjam nagyon sokat.
3: De ez nem baj, ha most tudja. Na és akkor igen, elszöktünk, és azóta együtt vagyunk. Sose váltunk el. Mindig együtt vagyunk. Hogyha voltak vitáink is, akkor is apósom jött értem. Az egy após volt.
1: Igen?
3: Bizony. Jött tette lefele szájjal, és mondta, hogy ez a menyem, plusz a húgom, ezt nem hagyom. Nagyanyám...
1: Nem biztos, hogy jó választ
3: és
1: ebben a fokban.
3: És nagyanyám ugyanígy.
2: Kemény szukás.
3: És nagyanyám ugyanígy. A fiait verte szét, ez az én öcsém, nem baj, hogy rossz fiatal, hagy csavarogjon, majd megjavul. És nagyanyám, meg apósom összebeszéltek olyankor, na, Mucikám, mert így nagyanyádhoz, az az én testvérem, ott a helyed, nem anyádnál, nem apádnál, nagyanyádnál a helyed, a fiamat majd én felpofozom, jövünk érted. Úgy is volt, szóval itt ez a tradíció, ez úgy erős volt, és hát mind a kettőnket védett a egyik oldalon a nagymama, a másik oldalon az após, mert a rokonság ott van. De apujéknak fájt, igen, fájt. Fájt, hogy nagyon értelmesnek neveltek. És hogy miért akarom ezt a rokonházakságot.
1: Aha, értem.
3: De nem tudtuk, hogy rokonok vagyunk. Nem tudtuk.
1: Aha.
3: Egyébként meg nem is érezzük a testvérséget.
1: Mert nem együtt nőttek. Nem nőttetek fel, hogy rokonok vagy.
3: Igen.
1: Értem.
3: Igen.
1: Nem abban a tudatban.
3: Nem. De olyan nagyon hamar kialakult ez a zenei kapcsolódás köztünk, hogy még inkább összekovácsolt minket. És nagyon megszerették apujék az ő lelkét. És apósom is az enyémet. és akkor így.
2: Hát igen.
1: Én nekem az az utolsó kérdésem, hogy te minden, amit elmondtál, szüleidről, nagyszüleidről, főleg a nőkről, te úgy érzed, nyilván ez nálam egy kicsit ilyen költői kérdés, mert én látom benned, hogy te mindenükkel együtt tovább tudtad vinni őket.
3: Igen.
1: Ugye?
3: Igen.
1: Nem volt hatása rád ez a kor? Már olyan rossz hatás?
3: Nem.
1: Ugye?
3: Nem, hát nem asszimilálódtam, csak integrálódtam.
1: Igen.
3: Sose fogok
1: azt. De a jó dolgok az megmaradt.
3: Hogyne, hát cigány vagyok, cigánynak születtem, és büszke vagyok rá.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Nagyon
1: szépen. Továbbra is hallgatjuk Stefánót. Köszönöm a rádióhallgatók figyelmét, és maradjanak velünk.

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na most már egy csomó mindent tudok a fejemről, hogy mi hogy van. Még a fejnél maradunk a tanulásban?
2: Így van, hiszen még csak most fog jönni az orrunk. Ez pedig úgy van, hogy nak.
3: Nak. De ez nincs többes szám, vagy naká.
2: Igen.
3: Csak simán nak.
2: Ez csak simán nak, így van. Mivel csak egy orrunk van, úgyhogy szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány zongoristák a zene világában. A roma név évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be Európa zenei kultúrájában. A cigány muzsikusok kivételes hallásukról, improvizációs készségükről, ritmusérzékükről és előadói tehetségükről váltak ismerté. Bár a legtöbben a cigány zenét a hegedűvel, a cimbalommal vagy klarinéttal azonosítják, a zongora is fontos hangszerré vált a roma zenészek körében. Számos roma származású zongora művész bizonyította be, hogy a klasszikus zene, a jazz és a könnyű zene területén is a világ élvonalába lehet kerülni tehetséggel, szorgalommal és kitartással. A legismertebb roma zongora művész kétségtelenül Cifra György. Budapesten született 1921-ben egy szegény roma muzsikus családban. Már egészen kisgyermekként rendkívüli zenei tehetséget mutatott. Hallás után játszott el dallamokat, majd rögtönözni is képes volt. Fiatalon felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjébe, ahol kiváló mesterektől tanult. Életét azonban számos nehézség kísérte. A II. Világháború, majd a kommunista diktatúra évei alatt üldöztetés, börtön és kényszermunka is sújtotta. Ezek az embert próbáló megpróbáltatások sem törték meg művészi elhivatottságát.

0: számára, hogy a következő nemzedékek is lehetőséget kapjanak tehetségük kibontakoztatására. Munkásságát Magyarországon és Franciaországban egyaránt nagy tisztelet övezi. A roma származású zongoristák közül a jazz világában is számos kiváló művész találunk. Közéjük tartozik Balázs József, akit az East Gypsy Band vezetőjeként ismertünk meg, roma zenei hagyományokat ötvözi a modern jazz stílusával. Játékában egyszerre jelenik meg a cigány dallamvilág gazdagsága, az improvizáció szabadsága és a jazz kifinomult harmónia világa. Koncertjeivel nem csak Magyarországon, hanem Európában is az Egyesült Államokban jelentős sikereket ért el. A roma zongoristák közös jellemzője az improvizáció különleges szerepe. A cigány zenei hagyományban mindig is fontos volt, hogy a zenész ne csupán lejátsza a kottát, hanem saját érzéseit és egyéniségét is beleadja az előadásba. Ez a szabadság és kreativitás a klasszikus zongora játékban is megjelenik, különösen Cifra György előadásain, amelyekben gyakran hallhatók egyedi díszítések és természetesen saját átiratok is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

meg csókollak. Úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd meg csókollak. Úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, amelyben a mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai műsorunk egy különleges utazásra hívja önöket. Július első napjai ugyanis több olyan kiváló cigány származású muzsikushoz kapcsolódnak, akik meghatározó alakjai voltak a magyar zenekultúrának. Július 7-én emlékezünk Radics Béla legendás prímás születésére. Július 8-án pedig egyszerre idézhetjük fel Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth Díjas zongoraművész születésének és Boros Lajos a 20. század egyik legnagyobb prímásának halálának évfordulóját. Első pillantásra talán úgy tűnhet, hogy három egymástól távol álló művészről lesz szó. Az egyikük a 19. századi cigányprímások világát képviseli, a másik a klasszikus vendéglátó cigányzene utolsó nagy mestere, a harmadik pedig a magyar jazz egyik legnagyobb megújítója. Valójában azonban mindhárman ugyanannak a több évszázados zenei hagyománynak más-más korszakát testesítik meg. Egy olyan hagyományét, amely nélkül a magyar zenetörténet egészen másként alakult volna. Ha ma valaki külföldön meghallja a magyar cigány zene kifejezést, talán már csak néhány ismert dallam jut eszébe. A 19. században azonban egészen más volt a helyzet. Európa szerte a magyar cigány prímások jelentették Magyarország egyik legismertebb kulturális jelképét. A kor utazói szinte

Kivétel nélkül beszámoltak arról a különleges muzsikáról, amelyet a pesti kávéházakban, a fogadókban vagy az arisztokrata bálokon hallottak. Ezek a muzsikusok nem egyszerűen szórakoztatták a közönséget, hanem érzelmeket közvetítettek. Egy-egy lassú magyar nóta előadása alatt teljes csend telepedett a teremre. Majd néhány perc múlva egy tüzes csárdás olyan lelkesedést váltott ki, hogy a vendégek gyakran együtt énekelték vagy tapsolták a dallamot. Nem véletlen, hogy még Liszt Ferencet is mélyen lenyűgözte ez a világ. Bár később sok vita bontakozott ki arról, hogy mennyiben tekinthető ez a zene magyar népzenének, és mennyiben cigány hagyománynak. Abban mindenki egyetértett, hogy a cigány muzsikusok előadó művészete egészen kivételes volt. Nem csupán eljátszották a dallamokat, hanem minden egyes előadásban újra alkották azokat. A rögtönzés, a pillanat hangulatának megérzése és a közönséggel való szinte láthatatlan párbeszéd tette őket utánozhatatlanná. Ebben a világban született meg 1867. július 7-én Radics Béla, akinek évfordulójára ezen a héten emlékezünk. Saját korában a neve fogalomnak számított. Olyan családban nőtt fel, ahol a zene nem tantárgy volt, hanem az élet természetes része. A gyermekek előbb tanulták meg hallás után felismerni a dallamokat, mint ahogy olvasni kezdtek volna. A hangszer ott volt a családi összejöveteleken, a vendéglőkben és az ünnepeken egyaránt. A tudás nem könyvekből, hanem az idősebb muzsikusok játékának figyeléséből öröklődött tovább. Radics Béla fiatalon már olyan kivételes tehetségnek bizonyult, hogy Budapest legjobb vendéglői igyekeztek megszerezni maguknak. A 19. század végének pezsgő fővárosában a prémás személye gyakran legalább akkora vonzerőt jelentett, mint maga az étterem vagy a kávéház. Az emberek nem egyszerű háttérzenét szerettek volna hallani. Egy estére élményt kerestek. A jó prímás pedig pontosan tudta, mikor kell egy dallamot szinte suttogva megszólaltatni, és mikor kell olyan szenvedéllyel játszani, hogy az egész terem vele együtt lélegezzen. A korabeli visszaemlékezések szerint a legnagyobb prímások valósággal olvastak a közönség arcáról. Egyetlen pillantásból tudták, milyen dallam következzen. Ha kellett, vidámságot teremtettek, ha kellett, könnyeket csaltak a hallgatók szemébe. Ez a különleges kapcsolat tette a cigányzenét élő művészetté, hiszen ugyanaz a nóta soha nem szólt kétszer teljesen ugyanúgy. Most pedig hallgassuk meg egy felvételt, amely ezt a világot idézi fel. A következő percekben a 100 tagú cigányzenekar előadásában magyar nóták és csárdások csendülnek fel, miközben a hegedű és a cimbalom hangját hallgatjuk. Érdemes persze elképzelni a századforduló budapestjének kávéházait és báltermeit, ahol Radics Béla és kortársai estéről estére hasonló hangulatot varázsoltak a közönség elé. Most következzék a 100 tagú cigányzenekar előadásában Dini Kupa csirtája. A vezető prímások Bufó Rigó Sándor, Lendvai Csócsi József és édesapám Suki András.

A most hallott muzsika talán közelebb hozta azt a különleges előadói világot, amelyben a Prímás nem egyszerűen zenész volt, hanem történetmesélő is. A dallamok minden este új életre keltek, és talán éppen ezért maradhattak fenn nemzedékeken keresztül. A következő percekben egy olyan művész pályáját idézzük fel, aki ezt a hagyományt már a 20. században vitte tovább, és akit sokan egyszerűen csak a Prímások királyának neveztek. Az előző percekben a 19. század legendás prímásának, Radics Bélának a világába látogattunk el. Most pedig lépjünk közelebb a jelenhez, és ismerkedjünk meg egy olyan muzsikussal, aki a magyar cigányzene talán utolsó olyan képviselője volt, akit az egész ország ismert és szeretett. Ő Boros Lajos, akinek halálának évfordulójára július 8-án emlékezünk. Ha valaki a 20. század második felében bekapcsolta a rádiót vagy a televíziót, jó eséllyel találkozhatott Boros Lajos nevével. Zenekarával nem csak Magyarország legismertebb koncerttermeiben lépett fel, hanem bejárta szinte az egész világot. Játékát hallhatták Európa nagyvárosaiban, Észak-Amerikában és Ázsiában is. Bárhol muzsikált, mindig ugyanazt a hagyományt képviselte. Azt a sajátosan magyaros előadásmódot, amelyben a virtuózitás, a szenvedély és a kifinomult zenei ízlés egyszerre van jelen. A cigányzenéről sokaknak ma is elsősorban az éttermek jutnak eszébe. Pedig ez a műfaj jóval több ennél. A legjobb cigányzenekarok valójában kamarazenészi pontossággal dolgoztak. A Prímásnak nem csak kiváló hangszeres tudással kellett rendelkeznie, hanem irányítania kellett a teljes együttest is. Egyetlen apró mozdulatával tempót váltott, belépést jelzett, vagy éppen visszafogta a zenekar hangerejét. A zenészek szinte lélegzetvételből értették egymást. Boros Lajos ebben a közegben vált legendává. Játékára mindig jellemző volt a rendkívüli elegancia. Nem a külsőséges virtuózitásra törekedett, hanem arra, hogy minden dallamnak lelke legyen. A lassú magyar nóták előadásában különösen utánozhatatlan volt. Hegedűje szinte énekelt, és a legapróbb díszítések is természetesnek hatottak. Nem véletlen, hogy sokan egyszerűen a Prímások királyának nevezték. Ez persze nem hivatalos cím volt, hanem a közönség szeretetének és a szakma elismerésének kifejezése. Kevés muzsikus mondhatja el magáról, hogy több generáció is ugyanazzal a tisztelettel beszél róla. Boros Lajos közéjük tartozott. Pályafutásának egyik fontos állomása volt a száztagú cigányzenekar, amely a magyar zenei élet egyik különleges együttese. A zenekar létrejötte önmagában is megható történet. 1985-ben, amikor Járóka Sándor Prímást temették, a búcsúztatáson több száz cigányzenész gyűlt össze. A közös muzsikálás olyan elementáris élményt jelentett számukra, és a jelenlévőknek, hogy megszületett az elhatározás, ezt az együttest nem szabad feloszlatni. Így alakult meg a száztagú cigányzenekar, amely hamarosan Magyarország egyik legismertebb kulturális nagykövete lett. A zenekar különlegessége nem csupán a létszámában rejlik. Gondoljunk bele, egyszerre több tucat hegedű, brácsa, nagybőgő, cimbalom és klarnét szólal meg. Mégis olyan fegyelmezetten és egységesen játszanak, mintha egyetlen hatalmas hangszer lenne a kezükben. Ez óriási szakmai felkészültséget és évtizedes közös zenei gondolkodást igényel. Sokan nem tudják, hogy a cigányzenészek jelentős része klasszikus zenei képzésben is részesült. A kiváló Prímások repertoárjában nem csak magyar nóták és csárdások szerepeltek, hanem operák részletei, verbunkosok, sőt Liszt, Brahms vagy Sarasate művek is.
Ez a sokoldalúság tette lehetővé, hogy a cigány zenekarok a világ bármely koncerttermében megállják a helyüket. Boros Lajos művészetének egyik legfontosabb üzenete talán éppen az volt, hogy a hagyomány nem múzeumi tárgy. A hagyomány addig él, amíg vannak olyan művészek, akik saját személyiségükön keresztül újra és újra életre keltik. Ő nem egyszerűen őrizte elődei örökségét, hanem tovább is adta azt a fiatalabb nemzedéknek. Most ismét zenével folytatjuk a műsorunkat. A következő felvételen Boros Lajos és zenekara szólaltat meg egy csokorra valót a magyar cigányzene legismertebb dallamaiból. Figyeljék meg a primás játékának finomságait, a cimbalom ragyogó hangzását, valamint azt a különleges összhangot, amely évtizedeken át a magyar cigányzenekarok védjegye volt. A következő felvételen Boros Lajos és zenekara muzsikál nekünk. A zenekar tagjai pedig Bőgön Saláta, Brácsán Tipő, Cselló Szegfű Károly, cimbalom Csík Sándor, klarnét Burka és segédprímás pedig Beke Sándor voltak. A felvétel a 70-es években készült.

A most hallott felvétel jól érzékelteti, miért vált Boros Lajos a magyar cigányzene egyik legismertebb alakjává. Játékában egyszerre volt jelen a virtuózitás, a kifinomultság és az a bensőséges hang, amely a legjobb prímásokat mindig megkülönböztette. Egy ilyen előadás után könnyen megértjük, hogy a magyar cigányzene miért vált évszázadokon át hazánk egyik legismertebb kulturális jelképévé. Műsorunk utolsó részében azonban nagyot ugrunk az időben, egy olyan művészhez érkezünk, aki ugyanebben a cigányzenei hagyományból indult el, mégis egészen új irányba vezette azt. A klasszikus cigányzenéből, Bartók és Liszt örökségéből, valamint az amerikai jazz világából olyan egyéni zenei nyelvet teremtett, amelyet ma már az egész világ számon tart. A következő percek főszereplője Szakcsi Lakatos Béla lesz. A mai műsorunk végéhez közeledve elérkeztünk egy olyan művészhez, akinek neve már nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi jazz életben is fogalommá vált. Július 8-án emlékezünk Szakcsi Lakatos Béla születésének évfordulójára. Bár elsősorban jazz zongoristaként tartjuk számon, művészetének gyökerei ugyanabban a gazdag cigányzenei hagyományban nyúlnak vissza, amelyről egész mai adásunk szólt. Sokszor hajlamosak vagyunk éles határvonalakat húzni a különböző zenei műfajok közé. A klasszikus zene külön világ, a cigányzene egy másik, a jazz pedig hát egy harmadik. Gondoljuk gyakran. Szakcsi Lakatos Béla pályája azonban éppen azt bizonyította, hogy a valódi művészet nem ismeri ezeket a mesterséges határokat. Gyermekkorában ugyanúgy körülvette a cigány muzsika természetes közege, mint egykor Radics Bélát vagy Boros Lajost. A családi zenélés, a hallás utáni tanulás, az improvizáció öröme szinte anyanyelvként épült be a személyiségébe. Később ehhez társult a klasszikus zenei képzés, majd a jazz világa, amelyben kivételes szabadságot talált. A jazz egyik legfontosabb eleme az improvizáció. Ez sokak számára amerikai eredetű sajátosságnak tűnik. Ha pedig belegondolunk, a magyar cigány prímások évszázadokon keresztül ugyanezt tették. Nem szó szerint ismételték a dallamokat, hanem minden előadásban új életet leheltek beléjük. Egy jó prímás soha nem játszott el kétszer teljesen ugyanúgy ugyanazt a nótát. Ugyanez a szabadság felfedezhető a jazz legnagyobb mestereinél is. Talán éppen ezért tudott Szakcsi Lakatos Béla olyan természetességgel mozogni ebben a világban. Zongora játékában egyszerre volt jelen a cigány muzsika szenvedélye, a klasszikus zene formai fegyelme és a jazz felszabadult kreativitása. Koncertjein gyakran előfordult, hogy egyetlen motívumból egész zenei történetet épített fel. A közönség persze szinte együtt lélegzett vele, mert mindenki tudta, amit hallanak, az ott és akkor születik meg. Pályafutása során számtalan kiváló muzsikussal dolgozott együtt, itthon és külföldön egyaránt. Komponistaként is maradandót alkotott. Filmzenéket írt, színpadi művek szerzője volt, és mindig nyitott maradt az új zenei utak felé. Soha nem mondott le azonban arról az örökségről, amelyet családjától kapott. Éppen ellenkezőleg ezt a hagyományt vitte magával a világ koncerttermeibe. Számomra talán ez Szakcsi Lakatos Béla életművének legfontosabb üzenete. Megmutatta, hogy a hagyomány nem békjó, hanem kiinduló pont. Minél mélyebben ismeri valaki saját gyökereit, annál bátrabban indulhat el új irányokba. A legnagyobb művészek nem elfordulnak a múltjuktól, hanem abból építkeznek. Ha visszatekintünk mai műsorunk három főszereplőjére, különös ívet rajzol ki előttünk a magyar zenetörténet.
Radics Béla a 19. század legendás prímás világát képviselte, amikor a cigányzenészek voltak Magyarország legismertebb kulturális nagykövetei. Boros Lajos ezt a hagyományt őrizte és adta tovább a 20. században, miközben a világ számos országában ismertette meg a közönséggel a magyar cigányzene szépségét. Szakcsi Lakatos Béla pedig bebizonyította, hogy ugyanebből a hagyományból kiindulva egészen új zenei nyelv is születhet, amely egyszerre magyar és egyetemes. A három művész pályája között több mint egy évszázad telt el. Mégis ugyanaz köti össze őket. A muzsika iránti alázat, a páratlan improvizációs készség és az a képesség, hogy hangszerükön keresztül közvetlenül tudtak szólni az emberek lelkéhez. Mai műsorunk végén hallgassunk meg egy olyan felvételt, amely méltó lezárása lehet ennek a zenei utazásnak. A következő percekben Szakcsi Lakatos Béla zongorajátékát hallgathatjuk meg. Érdemes figyelni arra, hogyan találkozik játékában a klasszikus zene fegyelme, a cigány muzsika érzelmi gazdagsága és a jazz improvizatív szabadsága. Ez a különleges zenei nyelv tette őt a magyar zeneművészet egyik legnagyobb egyéniségévé. A Szakcsi Lakatos Béla trió előadásában I Can't Get No Satisfaction című dalt hallgathatjuk meg.

0: A mai műsorunkban három különböző korszak, három kivételes muzsikusát idéztük fel. Megemlékeztünk Radics Béla születésének, Boros Lajos halálának és Szakcsi Lakatos Béla születésének ezen a héten esedékes évfordulójáról. Bár életük más-más korban bontakozott ki, mindhárman ugyanabban a gazdag magyar cigányzenei örökségnek voltak méltó képviselői. A zene története sokszor nem csak a művekről szól, hanem az emberekről is, akik életükkel, tehetségükkel és személyiségükkel továbbadják azt egyik nemzedékről a másikra. A mai adás három művésze ezt a folytonosságot testesíti meg, a hagyomány tiszteletét, a mesterség iránti alázatot és a folyamatos megújulás képességét. Bízom benne, hogy műsorunkkal sikerült közelebb hoznunk Önökhöz ezt a különleges világot, és talán kedvet ébresztettünk ahhoz is, hogy újra meghallgassák ezeknek a kiváló muzsikusoknak a felvételeit. Köszönöm, hogy velem tartottak, a mikrofonnál dr. Suki András köszöni megtisztelő figyelmüket. Önök a Rádiódik kulturális műsorát hallották itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. Tartsanak velünk holnap is, a viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódíkben.
2: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
2: A mi hangunk.
1: Rádiódík. Romákról, nem csak romáknak.

semmit sem vár. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk.

Május tavaszán, ami elmúlt, nem jön vissza soha már. Ha majd halkan jön az alkony, ne vár rám a Dunaparton, csacsika, kicsi kislány. Ne sírj, kislány, felejtsd el a nevemet. Nézd az öreg citadella, ki nevet. Lesz majd más, ki szeret téged. Látod, kislány, ez az élet, rohanunk.

nem fáj semmi, semmi, de semmi se fáj. Én kerülöm a józanságot, és keresek egy szebb világot, egy szebbet, hol csendes

bánat vonul. Hamisít minden és hazug a szó. Részegnek lenni, de jó, bizony nagyon jó. Én szeretek részeg lenni, mert akkor nékem nem fáj semmi, semmi, de semmi.

nem segített rajtam senki sem. Szerelmes lettem egy szép asszonyban, fájó szívvel elmegyek tovább. Hát nem vagyok én már az, aki voltam,

is kovaszál, a sír magába után. Szeressük egymást, gyerekek,

0: Rompodrom
1: 103 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval. Csík,

velem, még az éjjel mindet elverem. Jajajajaj, drida, drida, na na na na, drida, tunna, tunna, na na na na. Rózsi, Rózsi, öltöz feketébe, mondd meg a boltba, hogy az uradnak vége. Meghaltam, de sajnálom, az adóságot mind rájuk hagyom. Jaj, drida, drida, na na na na, drida, na na na na na na na. Rózsi, öltöz fekete ruhába, mondd meg a boltba, hogy miattam vagy gyászba. Fogd be a lovat, hozd a szerepet, nevél aztán oldjunk ereket. Fogd be a lovat,

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter szerint lezárultak a tárgyalások az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, és a helyreállítási terv szövege véglegessé vált. A tárcavezető az országgyűlés hétfői ülésén napirendelőt azt mondta, a végső döntés pénteken várható az uniós tagállamok pénzügyminiszteri tanácsülésén, és minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születhet. Vitézi Dávid elmondta, a kormánya szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és jogszabályokat már az országgyűlés elé terjesztette. A miniszter bírálta az előző kormány uniós politikáját, és úgy fogalmazott, a korábbi brüsszeli kampányok végül a magyar gazdaságot, a vasutat, az egészségügyet és a felsőoktatást hozták nehezebb helyzetbe. A MOL Bubihoz vásárolható havi bérletára 1500-ról 2500 forintra emelkedett, a korábbi féléves bérlet helyébe lépő éves előfizetés ára pedig 13000 forint helyett immár 21250 forintba kerül. Ez 60%-os drágulást jelent mindkét bérlet esetében, írja a Telex. Az áremelés kapcsán megszólalt a Magyar Kerékpáros Klub is, amely szerint túl magasak a díjak a szolgáltatás esetében, amit részben közpénzből tartanak fenn. A társaság a BKK-hoz fordult, arra kérve a közlekedési szervezetet, hogy szakmailag indokolják meg az árképzést, valamint a díjszabás felülvizsgálatát, mielőtt bevezetik az új árakat. Aligátor teknősre bukkantak a Balatonnál, az állatot rendkívül erős harapása miatt tilos kézzel megfogni, ugyanis súlyos sérülést okozhat. A most befogott példányt a Balatonföldvári Teknős Parkban helyezték el, írja az Időkép. Az aligátor teknős Magyarországon nem őshonos faj, ám így is szinte minden nyáron érkezik hír arról, hogy hazai vizekben találkoztak vele. Általában gondatlan állattartók helyezik ki őket, amivel óriási bajt is okozhatnak. Az állat ugyanis rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti tényezőkhöz. Nincs természetes ellensége, ráadásul képes szaporodni is, amivel a hazai fajokat is kiszoríthatja. Fontos, hogy befogását kizárólag szakember végezheti. Budapest legnagyobb

0: Mikroklímát, segíti a csapadékvíz helyben tartását és növeli a városi zöld felületeket. A beruházás a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelkedő hazai példája.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 29-e, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai napon szeretném folytatni a nemrégen elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halper László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Halper László barátom, Zenész legendák. Legendás történetek legendás roma zenészekről című könyvéből szeretnék idézni. A fejezet címe Az utolsó szójogán. Ebben a fejezetben azokkal a legendás muzsikusokkal készült interjúkat olvashatják, akik haláluk előtt Halper Lászlóval osztották meg utoljára emlékeiket életükről, pályafutásukról. Ebben az első kiemelkedő művész József Sívó, vagyis Sívó József professzor, aki 1931-től 2007-ig élt. A világ legrangosabb pódiumain koncertezett, emellett a bécsi filharmonikusok koncertmestere, majd a Bécsi Zeneakadémia professzora volt. Úgy tudom, hogy a professzor úr Aradon született, és a család csak később költözött Budapestre. Igen, apám repatriáltatta magát, mert egy nyakas magyar volt, ami abban is megnyilvánult, hogy akkoriban délben játszotta a rádió a magyar himnuszt, amit ő nyitott ablaknál hallgatott. Ez tilos volt, úgyhogy ilyenkor jöttek a rendőrök, pár ezer lejt kértek, és felszólították, hogy kapcsolja ki a rádiót. Erre ő azt válaszolta, hogy most már megfizettem az árát, végighallgatom. Úgyhogy ez drága mulatság volt, és egy idő után apám úgy döntött, hogy átköltözünk Magyarországra. Rögtön megkaptuk az állampolgárságot, így minden rendben volt. Ha jól tudom, az édesapja testvérei kiváló bőgősök voltak. Igen, az egyik magyar Imrénél volt, a másik Burasanyinál. Professzor úr már Erdélyben elkezdett hegedülni? Én már 3 éves koromban elkezdtem hegedülni. Először anyám kezdett tanítani, majd később apám is tanított. Először népdalokat tanultam, ez úgy ment, hogy játszottak valamit a hegedűn, én pedig néztem az ujjaikat, és leutánoztam, amit játszottak. Így egyszer csak hegedültem. Ki volt az első tanár, akitől ön hegedülni tanult? Én Enescunál tanultam, még Erdélyben voltunk, de ez nem volt hosszú idő. Később Magyarországon Országtivadarhoz kerültem. Ő egy csodálatos ember, egy igazi humanista volt. Azt mondta nekem, ide hallgassál, ne menj Zatureczki edéhez, menj Rados Dezsőhöz, mert ő egy nagyon okos ember. Erre Zatureczki olyan mérges lett, hogy csak na. Így én Radosnál jelentkeztem a Zeneakadémián, és ő felvett. Ekkor 16-17 éves lehettem. Érdekes, hogy a Zeneakadémián a Reményi díjat az 1950-51-es tanévben nyertem, pont 10 évre rá, hogy Banyák Kálmán is elnyerte. Vele és Kontra Tónival jó barátságban voltunk az akadémián. Tóni egy ilyen színes kutya volt. Írtózatosan jól hegedült ő is. A Bartók teremben volt szonáta estem 1956. október 23-án. A zongorista egy orosz fiú volt, Lázár Berman. Mire a koncert végén kijöttünk, már lövöldöztek. 56. december 13-án engem ötöd magammal kidobtak Magyarországról. Behivatott minket, zeneakadémistákat, Fasang Árpád, a Népművelődési Minisztérium osztályvezetője. Kezünkben nyomott egy-egy útlevelet, és azt mondta, hallgassatok rám, most tűnjetek el, ha majd minden rendben lesz, visszahívlak benneteket. Sajnos pénzt nem adott, még mindig megvan ez az útlevelem,

0: amivel 13-án átléptem a határt. A magyar határőr úgy nézett ránk, mintha szellemeket látna, amikor az ellenőrzéskör átadtuk a hivatalos útleveleinket. Amikor megkaptam az útlevelet, Garai Gyuri jött be. Isten nyugosztalja, és azt mondta, ide figyelj Jóska! Ha még egyszer megláklak Budapesten, úgy rúglak segbe, hogy eltűnsz ebből az országból véglegesen. Aztán később többször is találkoztam Gyurival, már itt külföldön, Bécsben is. Nem lehetett könnyű helyzetben, amikor megérkezett Bécsbe fiatal emberként minden háttér nélkül. Először a Brahms Placon aludtam az utcán, a Brahms szobor alatt. Ez egy nagyon muzikális hely, csak télen egy kicsit hideg volt. Másnap elkezdtem járni a várost, bementem a Kertner Strasséhoz, és egyszer csak felnézek ezekre a cégérekre, és látom, hogy egy hegedű van kiakasztva. Hát mondom, ez az. Trösklernek volt az üzlete, aki egy nagy hangszerész volt. Bementem, és egy ilyen magyar pantomimmal, mert a nyelv még sehol sem volt, magyaráztam, hogy én egy hegedűs vagyok. Az öreg felállt, nagyon kedves volt, kinyitotta a páncélszekrényt, kivett egy hegedűt, és a kezembe adta. Mondtam magamnak, hogy most itt nincs mese, hegedülni kell. Miután hegedültem, ő eltűnt és felhívta a világhírű hegedűművészt, Odnoposzofot, hogy jöjjön, mert van itt valaki, akit meg kell hallgatnia. Miután meghallgatott, Odnoposzof azt mondta, nézd fiam, én felveszlek téged a főiskolára, és adok neked havi 1000 shilling ösztöndíjat, hogy meg tudjál élni. Azt is mondta, hogy adjam le az útlevelemet, én leadtam, erre azonnal bezártak. Gyanús volt, hogy ki az Isten jön útlevéllel Ausztriába, amikor 100 000-ek jönnek gyalog. Mondtam, hogy én nem szeretek gyalogolni ilyen távolságokat. Először azt mondták, hogy 2-3 napot kell bent lennem, de ebből egy hét lett. Ott volt Zaturecki is, mert oda mindenkit bevágtak, aki ilyen szolgálati útlevéllel jött Bécsbe, mint én. Mi Zatureckivel egy tömegszobában aludtunk, ott volt a szaxofonos hegedűs Piroska Zoli is. Mi lett a másik 4 fiúval, akik útlevelet kaptak? Szétszélettünk, mert mindenki máshová kapott vízumot. Franco Petty és a Pap Gyuri például Párizsba mentek. Miután a hivatalos dolgok rendeződtek, megismertem Márta Argericset, az argentin zongora művésznőt. Akkor hirdették meg a Genfi nemzetközi zenei versenyt, amit egyébként 57-ben Márta Argerics 17 évesen megnyert, amin én el akartam indulni. A problémám az ehhez szükséges pénz volt, de azt mondtam az ismerőseimnek, hogy megnyerem a versenyt, és a díjból visszaadom a pénzt, amit kölcsönadnak nekem. Nagy szájú voltam. Márta Argerics meg erre azt mondta, hogy akkor ott ő fog kísérni engem. A zsűriben ott volt többek között Sziget József, Zino Francescatti, meg még ilyen nagy nevek. Ilyenkor az embernek azért tele van a nadrágja. Miután a versenyt megnyertem, visszajöttem Bécsbe, és telefonon megkeresett az akkori belügyminiszter. Azt kérdezte, most hova akarsz menni? Mire én azt válaszoltam, hogy sehova. Erre ő azzal folytatta, nézd, én adok neked, mint államérdek egy osztrák állampolgárságot, de többet nem tudok segíteni. Nekem több nem is kell, válaszoltam neki. Ez nagy segítség volt. Ezután megkérdeztem, hogy mibe kerül ez. Csak annyiba, válaszolta, hogy Genfben, az aranykönyvben, amelyben a győztesek nevét beírják, kiavítjuk az állampolgárságodat magyarról, magyar származású osztrák állampolgárra. Amikor utoljára Genfben jártam, megnéztem, és tényleg ez volt beírva. Hogyan alakultak ezután a bécsi évek? Odnoposzof sokat segített, és Rozsnyai Zoltán megalakította a Filharmónia Hungarika nevű disszidensekből álló zenekart. Benne voltam én is, Banyák is. Részben ebből éltem. A magyar lapok azt írták, hogy nyomortanyán élek. Európa egyik legszebb szállodájában, az Esplada hotelben laktam. Ma nem tudnám megfizetni. Aztán jött Doráti Antal, kvázi átvette a zenekart, és elkezdtünk turnézni. 1959 végén a zenekar átköltözött Németországba, Marlba. Ebben az évben meghirdettek egy próbajátékot a bécsi filharmonikusoknál. Erre jelentkezhettem, hiszen osztrák állampolgár voltam. 72-en voltunk erre az egy állásra, de én jó formában voltam, mert nem régen volt a Genfi verseny, meg minden. Karajan volt a zenekar karmestere. Sikerült bekerülnöm, akkor még tudtistának. utána 1963-ban lettem koncertmester. Karajan kötelezett rá, hogy megpályázzam a koncertmesteri állást. Nagyon is be voltam csinálva, mert akkor még nem volt olyan zenekari rutinom, ami igazán kellett volna ahhoz, hogy a világ egyik leghíresebb zenekaránál koncertmester legyek. Karajan ezt egy mozdulattal elintézte. Majd megtanulja, és hozzátette. Maga játszon. Ha nem akar játszani, felmondunk. Hát nem volt kérdés, mit csináljak. Abban a zenekarban is sok jó hegedűs volt. A balettekben a hegedű szólók mindig a legnehezebbek. A többiek mindig azt mondták, hogy új hús, játsza ő a szólót. Így mindig én játszottam ezeket a nehéz szólókat. Utána ez rajtam maradt, mert nem akarta ezeket senki sem játszani. Addig, amíg az igazgatóságnál elintéztem, hogy az egyik kollégám legyen balettkoncertmester. Így szabadultam meg ettől. Még nehezebb volt számomra, amikor átvettem Willy Boszkowskitól a vonós négyesét. Ez tulajdonképpen a pécsi filharmonikusok kvártettje volt, és a Bécs belvárosában lévő muzikfelányben működött, ahol a híres bécsi újévi koncertet rendezik. Ott három muzsikus ült mellettem. A második hegedűs Strasser, a csellista Bravec, később Schweinweier játszott helyette, és a szóló brácsista Strengrudi, aki valami egész hihetetlen ember volt. Később megértettem, hogy az igazi zenekarvezető Strasser volt, mert ő csinálta a koncerteket, és nagyon nehéz programokat állított össze. Sosem volt fáradt, és nem is hegedült jól. Egyszer Schneider Hunt, aki az egyik alapító tagja volt ennek a kvártetnek, megkérdeztem, hogy mondd, miért vetted őt föl? Azt válaszolta, hogy mert szép a kézírása. De erre mit válaszolhattam volna? Csak azt, hogy oké. Ezt elfogadom. De ez azután már túl sok volt nekem, mert ez napi 18 óra munkát jelentett. Minden hónapban négyszer játszottunk a muzikferányban, és minden hónapban új programot. Emellett mentünk turnékra is. Ez egy nagyon patinás kvártett volt, nem volt nagy művészet eladni. A kvártettben előttem először Wolfgang Schneiderhan hegedült, utána jött Walter Barilli, azután Willy Boszkowski, majd én. Emellett még szólóztam is, tehát öt különböző dolgot kellett csinálnom egyszerre. Itt az ember már a régebben megszerzett tudásból élt, mert gyakorlatilag már nem nagyon volt idő. 1972-ben eljöttem a bécsi filharmonikusoktól, mert meghívtak a Bécsi Zeneakadémiára tanítani. Ezután a tanítás mellett csak szólókoncerteket vállaltam. A híres hegedűművészek közül kikkel sikerült jó barátságba kerülnie? Ezekkel az emberekkel nem lehet jó barátságba kerülni, velük kollegális kapcsolatba lehet kerülni. Vagy elfogadják az embert, vagy nem. Igazi barátság Schering, Milstein és Francescatti volt, de ezek mind olyan hotel barátságok voltak. Milsteinnel volt egy érdekes történetem. Itt játszott Bécsben velünk a filharmonikusokkal, oda jött a próba után, és azt mondta, hogy délután meghívna egy kávéra. A Hotel Zaherben lakott, elmentem oda egy kávéra. Ő kinyitotta a hegedűtokját, és megmutatta a Maria Teresa Stradiváriát. Ő nevezte így el a Goldman Stradiváriát a lánya és a felesége után. Nagyon szép hangszer volt, nekem egy kicsit kicsi volt a hangja, de az ő kezében minden szólt. Ő egy igazi jelenség volt. Kijött a hosszú sájával, ami a földig ért, és elkezdett hegedülni. Olyan egyszerűen az életemben nem hallottam senkit hegedülni. Visszatérve a történethez, ki kellett próbálnom a Stradivárit. Ezelől nem lehetett kitérni. Az ilyen nagy művészek nem viccelnek, vagy utoljára láttuk egymást. Kíváncsi volt rá, hogy a bécsi filharmonikusok koncertmestere hogyan hegedül. Mi már Scheringgel jól ismertük egymást, amikor Zágrábban összetalálkoztunk egy versenyen. Mindketten benne voltunk a zsűriben. Egymás mellett laktunk a szállodában. Egyszer csak bekopogott, és azt kérdezte, Jóska, játszottál te már az én Stradivárimon? Mondtam neki, hogy nem. Erő azt mondta, próbáljuk ki. Szeretném a te kezedben hallani a hangját. Játsszuk Bach D-moll szóló szonátáját. Én megkérdeztem, hogy végig-e. Mire ő? Nem. Egy tételt te játszol, egy tételt én. Így végig is játszottuk a darabot. Aztán vele később színpadon is játszottunk együtt Bach kettős versenyét. Menuhinnal is játszottam Londonban két hegedűs versenyt. Szigetivel Svájcban találkoztam. Nála voltam a házában. Azt mondta, Fiam, menjünk is sétálni. Egyszer csak megállt, rám nézett és azt kérdezte, mondd, játszottad te Bach hadszóló szonátáját? Igen, válaszoltam. És kívülről játszottad le? Kérdezte. Igen, válaszoltam. Akkor meg tudnád-e mondani, hogy az A-moll szóló szonáta fúgájának első 10 taktusában milyen hangok vannak? Hát én egy kicsit elszédültem erre a kérdésre, 3 taktust sikerült összeszednem, utána leálltam, és azt mondtam, hogy ez így nem fair. Erre ő megkérdezte, miért fiam, te azt mondtad, hogy játszottad koncerten is. Igen, mondtam, játszottam. Mire ő? Akkor tudnod kell. Aztán mondtam neki, hogy mester, ez olyan nehéz, mert én elhiszem, hogy tudja ezeket a darabokat kívülről, de most azt mondja nekem, mit akar. Nem, fiam, válaszolta, felmegyünk a lakásba, megkapod a kottát, amelyiket akarod, van 5 kiadás, és kérdezzél ki, te is. Felmentünk, leült velem szembe, letette a kottákat, és mindent tudott fejből. Borzalmasan szégyeltem magam. Egyszer pont ránéztem, amikor a kottában lapoznom kellett, és akkor ő is olyan mozdulatot tett a fejével, mintha lapozna. Kerestem egy másik helyet, ahol lapozni kellett. Megint ugyanazt a mozdulatot csinálta a fejével. Ekkor már biztos voltam benne, én mondtam is neki, hogy mester, magának vizuális memóriája van. Mire ő megkérdezte, miért az nem szabad, hogy legyen? Megkérdeztem tőle, hogy ezt meg lehet-e tanulni. Erre azt válaszolta, hogy persze, amikor elmész délutánonként sétálni, és elmész egy drogéria előtt, megállsz, megnézed a kirakatot. Nézed 2-3 percig, utána tovább mész 3 lépés után megállsz, és megpróbálod végig gondolni, melyik parfüm hol volt a kirakatban. Először csak 1-2-t jegyzel meg, egy hónap múlva már 10-et, és egy év múlva tudod az egész kirakatot. Ezzel megtanulod a kottát is lefényképezni a fejedben. Ezek hihetetlen tanácsok. Én próbáltam, de óriási fejfájást kaptam egy hónap után. Ez volt az első találkozásunk Szigeti Jóska bácsival. David Oistrachkal is barátságban voltam. Egyszer felhívott telefonom Bécsben, hogy Jóska, megvannak neked a Brahms szonáták kottái? Mondtam, hogy persze. Kérlek, add kölcsön. Mondtam, jó, rendben van. Vártam, hogy majd visszaadja. Véletlenül találkoztam egy hét múlva vele, és kérdeztem, David, szükséged van még a Brahms kottáimra? Nem, de meg akarom venni neked. Miért? Eldobtad? Kérdeztem. Nem, dehogy, válaszolta. Add nekem vissza a saját kottámat, mert ez a kotta már világhírű lett, mert ebből már játszott Schering, és alá is írta. Játszott Gulda, és ő is aláírta. Amikor David Oistrach visszaadta a kottát, akkor láttam, hogy rengeteg bejegyzést írt bele, és rájöttem, hogy ezért nem akarta visszaadni, hogy ne lássam ezeket. Melyek voltak professzor úr pályafutásának legfontosabb állomásai? Játszottam New Yorkban, a Carnegie Hallban, de minden koncert egyformán fontos. Amikor az ember a pódiumon van, ott minden vérre megy. Amikor Londonban játszottam, bementem Hillhez, az egyik leghíresebb hangszerészhez, és mondtam, hogy egy hegedűt szeretnék venni. Mutatott Stradivárikat, mondtam, hogy nagyon szép, de egyik sem tetszett igazán. Elővette a Guarnerit, és rögtön volt egy ilyen kapcsolat a hegedű és közöttem. Mondtam, hogy ez az, ezt keresem. Azt válaszolta, hogy jó, de szabad-e valami mást is mutatnia? Mondtam, hogy persze. Mutatott egy gyönyörű nemesányit, amit ő nemesányitól vett, mint egy eredeti Guarneri degészút. Aztán írt neki nemesányi, hogy ezt a hegedűt ő csinálta, csak meg akarta mutatni, hogy Hilt is be lehet csapni. Azt is megírta, hogy a pénzt visszautalta a Bond Street-i bankba. Egyébként Hill nagyon sokat fizetett a hegedűért, de nem a hegedűt, hanem a pénzt küldte vissza nemesányinak. Én ezt a hegedűt szerettem volna megvenni, mert egy gyönyörű hegedű volt. De Hill ezt nem adta. Azt mondta, hogy ezért ő megfizette az iskolapénzt, és ez a hegedű a múzeumban marad, amíg ő él. Nem tudom, hogy később mi lett a hegedűvel. Azt mondtam a Guarnerivel kapcsolatban Hillnek, hogy ez nem egy kiló kenyér, engedje meg, hogy kipróbáljam. Hazaviszem, és vagy hegedűt hozom vissza másnap, harmadnap, vagy a pénzt utalom át. Az az igazság, hogy én már akkor tudtam, hogy ez a hegedű az enyém. Később azt mondta Milstein, hogy ezt a hegedűt ő akarta megvenni. Hát mondom, Istenem, magának van sok szép hegedűje, nekem meg nincs. Koncertezem a világban, és sehol sem találtam egy igazán jó hegedűt, ez meg pont jó volt nekem. Elmentem a bankba, és jó sok dollárt utaltam át ezért a hegedűért Hillnek. Utána hallottam, hogy délután bement Milstein Hillhez, és átkozódott, hogy el lett adva a hegedű, amit ő akart megvenni. Egy évvel később találkoztam Milsteinnel Zürichben. Eljött a próbámra, odajött hozzám, gondoltam, hogy most már talán megnyugodott, és mondta, hogy ezt a hegedűt ő akarta megvenni. Mondtam neki, hogy azért vettem meg, mert nekem nem volt hegedűm, de ha akarja ezt a hegedűt, akkor cseréljünk. Adja oda a Mária Terezát, én meg odaadom ezt a Gvárnérit. Erre azt válaszolta, hogy mesüge azért nem vagyok. Halper László, zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből Sárközi Gábor című fejezet, aki 1924 és 2006 között élt. Hegedűművész, jazzgitáros. 25 évig játszott a Flamand televízió zenekarában. Apám zenész volt, szintén hegedűs. Anyám az akkoriban híres muzsikus Kozák Gábor lánya volt, és ő zongorázott. Először apám kezdett tanítani, utána bekerültem a postás zenedébe Országtivadarhoz. Én voltam a legjobb növendéke, ezért 13-14 éves koromban átvitt a zeneakadémiára. Ettől kezdve a tanulás mellett dolgoztam is. Csak úgy magamtól elkezdtem egy kicsit gitározni, aztán a nagybátyám segített, hogy bekerüljek egy együttesbe. Később a zongorista Dégel Károly zenekarába gitároztam. Vele a Shanghai bárban dolgoztunk. Ezután lementünk Miskolcra, pontosabban Görömböly Tapolcára, később dolgoztunk Nagykanizsán is. Azután bekerültem a Firu zenekarba. Ezekkel a zenekarokkal tánczenét játszottunk. A Firu zenekarral hosszú évekig játszottam. A Spolarics kávéház bárjában kezdtem velük muzsikálni. Ez egy nagyon közismert zenekar volt. 1947-ben kaptam egy ajánlatot Szepesi Gyula trombitástól, aki korábban a Csepi zenekarban játszott, és nemrég érkezett haza Teheránból. Ott kint megbízást kapott, hogy állítson össze egy együttest, és azután ezzel a zenekarral 1948-ban kimentünk Teheránba, Iránba. Én azóta is külföldön élek. A saját együttesemmel dolgoztam Irakba, Törökországban, Egyiptomban, Cipruson, Libanonban. Teheránban úgy muzsikáltunk, hogy először a vacsorához játszottunk nemzetközi dalokat, stb. És utána volt tánczene. Ezt úgy oldottuk meg, hogy Mágó Béla barátom, aki kiváló cimbalmos, a tánczenében bőgőt vett a kezébe. Itt Teheránban kaptam egy ajánlatot Hollandiából. Kicsit már untam a Közel-Keletet. Először Bécsbe mentem egy kabaréba játszani, mert onnan is kaptam ajánlatot, és onnan mentem át Amsterdamba, a Carlton Hotelbe. Innen később elmentem Belgiumba, Brüsszelbe körülnézni. A fiaimat már iskoláztatni kellett. Megtetszett Brüsszel, mert jók voltak a lakásviszonyok, és a zenészeket is jól megfizették. Most már 42 éve élek itt. 25 évig dolgoztam a televízióban. A Flamand TV-nél én voltam a hegedű szekció vezetője. Oda úgy kerültem, hogy megismerkedtem 2-3 zenésszel, és az egyik azt mondta nekem, hogy jól ismeri a zenekar vezetőt a Flamand televíziónál. Úgy hallottam, mondta, hogy a zenekar gitárosa beteg. Ha akarod, beszélek vele, hogy bemehess helyettesíteni. Így kezdődött. Nagyon tetszett nekik a játékom, és minden rendben volt. Először sokat helyettesítettem, később állandó tag lettem a zenekarban. Mindenki tudta, hogy hegedülök is. Lassan-lassan abba hagytam a gitározást, átmentem a hegedűre, mert láttam, hogy nagyobb szükség van rá. A vonósoknak nem volt első hegedűsük, aki összefogja a vonós szekciót. Én lettem az első hegedűs, és minden rendben volt. Sok televízió felvétel készült velem. Mielőtt külföldre került, itthon kikkel muzsikált? Bacsik Elekkel nagyon jó barátok voltunk. A 40-es években Sándor Pál volt a zenei igazgató a rádióban. ő nagyon szeretett minket. Elekkel csináltunk egy együttest, és majdnem minden hónapban kétszer játszottunk a rádióban. Trióban muzsikáltunk egy bőgőssel, hol én gitároztam, és Bacsik hegedült, hol fordítva, én hegedültem, és Bacsik gitározott. Abban az időben még nem tudták felvenni a rádióadásokat, csak élő adás létezett. Radics Gáborral a New York kávéházban majdnem egy évig dolgoztam. Gitároztam, és második hegedűt játszottam. Nagyon szerettük egymást Gabival. Tudna egy-két érdekes embert említeni, akiknek muzsikált? Egyiptomban Faruk volt a király annak idején. Őt aztán elüldözték, és Olaszországban élt. Mi az egyik kastélyában játszottunk neki. Teheránban a sah minden pénteken leküldette az udvarmesterét, és felhúzatta a zenekarát valamelyik kastélyába, ahol éppen estéit tartott. Persze ez a szálloda főnökének nem tetszett, és írt neki egy levelet. Ezután nem az egész zenekart vitték föl, csak két zenészt a zenekarból. Ketten mentünk fel, táncra kellett játszani. A sakk embere azt kérte, hogy küldjenek fel egy hegedűst és egy szaxofonost. De hát ez két szóló hangszer, nem tudtuk, hogyan fogunk táncra játszani. Szerencsénk volt, mert én gitároztam is, a szaxofonos pedig jól zongorázott. Így szépen összehoztunk mindent. Úgy tudom, hogy az ön édesapja együtt játszott a híres prémással, Magyari Imrével. Igen, apám sokáig volt Magyari Imrével. Magyari Imre fiával is nagyon jóba voltam. Nagyon közvetlen emberek voltak. Magyari Imre nagyon szeretett enni. Ez vitte őt el. Otthon böjtölt a feleség előtt, aztán bement a Hungáriába, és rendelt egy 12 személyes imbiszt. Azt mind megette. Fiatalon, 46 éves korában hunyt el. Halpert László, zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből, Lakatos Pecek Géza című fejezet, aki 1944 és 2005 között élt. Legendás jazzdobos. 2004-ben életművének elismeréseként Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki a kulturális miniszter. Zenés családból származom. Az őseim nagyrészt nagybőgősök voltak. A nagyapám, nagybátyám és az apám is az volt. Én először hegedülni tanultam, de az katasztrófa volt, mert abszolút tehetségtelennek tűntem ezen a hangszeren. Aztán 12 éves koromban kezdtem dobolni, tanulni a Szófia utcai OSK stúdióban. Jámbor Lajos bácsi volt a tanárom, aki az operaházban volt ütős. Nagyon szerettem őt. Nagyon aranyos ember volt, igazi úriember, aki nagyon szerette a romákat. 4 évig tanultam nála. Miután abbahagyta a tanítást, át kellett mennem Bányai tanárúrhoz. Hozzá is szerettem járni, ő egy kicsit más stílust, tánczenét játszott. Hozzá 3 évig jártam. Persze sokat tanultam magamtól is, illetve a rádióból. Mivel a lemezjátszónk nem volt, sokat hallgattam a rádiót, különösen a Music USA adását. Fiatalon kezdtem dolgozni, 15 évesen már a Szabadság szállóban játszottam, ami a Rákóczi úton volt. A zenekarban Duka Norbert bőgőzött, Balogh Tibi zongorázott, és Lakatos Ablakos Dezső szaxofonozott. Először úgy volt, hogy Szakcsi Lakatos Béla fog zongorázni, de ő a Csepi zenekarral kiment Romániába. Egész Pest rólunk beszélt, hogy fiatal muzsikus létünkre milyen jól játszunk. Abban az időben Martini Lajos zenekara volt a legnagyobb sztár. 5 tagú együttes volt, és nagyon nagy nevek játszottak benne. Kovács Gyula dobolt, Martini zongorázott, Kovács Andor gitározott. Nagyon jól játszottak. Jazzes tánczenét. Ők minden éjjel eljöttek minket meghallgatni. 18 éves koromban levizsgáztam az OSK stúdióban, és bekerültem a Holéci zenekarba. Ez az együttes Big Band volt, akikkel a Tarka Színpad nevű revű színházban játszottunk, a Dohány utca és a Nyár utca sarkán. Ezután Hollici Ákos kiment Németországba, és ajánlott nekünk egy szerződést. Ekkor mentem először külföldre. Az első város Köln volt, ahol játszottunk. Eleinte nehéz dolgunk volt, mert nem volt énekesünk. Németország tele volt olasz együttesekkel, akik úgy énekeltek, mint a pacsirták. Ezért ki is dobtak minket arról a helyről, ahol először játszottunk. Akkor beköltöztünk egy magyar paphoz, és minden nap próbáltunk. Mi is megtanultunk több szólamban énekelni. Ezután minden könnyebb volt, még újságcikk is megjelent rólunk, amiben azt írták, hogy a magyar zenekar nagyon jól játszik és énekel. 1966-ig játszottam Holéci Ákos zenekarában, de akkor haza kellett jönnöm a katonaság miatt. Szerencsére sikerült elintéznem, hogy ne kelljen bevonulnom. Szakcsi Lakatos Bélának is ugyancsak emiatt kellett hazajönnie. Így itthon megalakítottuk az LDL, azaz Lakatos Duka Lakatos nevű zenekart. Sokáig játszottunk így együtt. Akkoriban több lehetősége volt egy zenekarnak. 1967-ben Nyugat-Berlinben kaptunk szerződést, egy Trojka nevű orosz étteremben játszottunk trióban. Nagyon híres hely volt, rengeteg gazdag ember járt oda. Rajtunk kívül volt ott egy magyar cigány zenekar is, akikkel felváltva játszottunk. 2000 márkát kerestünk havonta, ami akkor nagyon jó pénz volt. Amikor ismét hazajöttem, másnap már Pege Aladárral játszottam. Később együtt kimentünk Brüsszelbe, majd átmentem Hamburgba, mert utánam jött a német feleségem. 1970. december 16-án kimentem Amerikába. Lakatos Ablakos Dezső már kint volt, hajó muzsikát. Miután a dobosa elment a zenekarból, rögtön engem hívott a helyére. Így a következő évre Dezső öccse, Vili is kijött, és alakítottunk egy zenekart. Finnországból egy cigány gyerek, Csonka Flórián jött bőgőzni, akit mi csak Sulónak hívtunk. Így játszottunk 1973-ig, amikor átjöttünk Európába. Itt 6 hónapig léptünk fel Helsinkiben és Stockholmban. Szeptember közepén érkeztünk Helsinkibe, ahol akkor már térdig érő hó volt. Kérdeztem Dezsőt, Dezsőkém, hova jöttünk? Szibériába? Másnap azonnal elmentünk bundákat, kucsmákat venni. Helsinkiben egy nagyon szép hotelben játszottunk 2 hónapig. Aztán Stockholm, majd megint Helsinki, és ezután mentünk vissza Amerikába, a hajóra. A hajón megismerkedtem egy hölgyel, akit el is vettem feleségül. Floridába költöztünk 8 hónapig, szinte senkivel sem játszottam, mert ott senki sem ismert. A feleségem szerencsére nagyon ügyes asszony volt, minden este elvitt valahová, és beültetett játszani. Így megismertek, és hamarosan csöngött a telefon, és tehetséges fiatal gyerekek hívtak egy hotelbe játszani. Már majdnem egy éve játszottam ott, amikor Dezső telefonált Atlantából, hogy menjek oda vele muzsikálni. Milyen egy barát? Ott hagytam csapott papot, a drága jó helyet, ahol a pénzem is megvolt, mentem. Akkor ott együtt játszottunk Dezsővel, az öccsével, Vilivel és az osztrák romagitárossal, Karl Ratzerrel, aki kiváló muzsikus volt. Később nem volt elég munkánk, és én visszamentem Floridába. Egy híres zongorista, Bill Davis, akinek volt egy triója, elhívott a zenekarába. Mit ad Isten, amikor megint minden a legjobban ment, szólt a telefon. Dezső hívott, hogy gyere, mert bajban vagyunk. Hát persze, hogy mentem. Így aztán megint együtt muzsikáltunk. 1978-ban jöttem haza Magyarországra, mert édesanyám nagyon beteg volt. Ahogy hazaértem Amerikából, másnap megint Pege Aladárral játszottunk. 82-ben átmentem a Kaszakő együttesbe, ahol olyan kiváló muzsikusokkal játszottam együtt, mint László Attila, Csanyi Zoli, Horváth Kornél és Latman Béla. Nagyon jó zenekar volt, és tetszett, hogy egy kicsit más stílust játszottunk, mint amit általában szoktam. Később készítettem egy saját lemezt, amin a bőgős Torma Rudin kívül mindenkit Lakatosnak hívnak. Szakcsi Lakatos Béla zongorázott, Lakatos Ablakos Dezső és Toni Lakatos szaxofonozott. 1985-ben nyílt meg a Kati Bár. Itt én játszottam először dúóban Pleszkán Fricivel, majd Sipos Bandi jött oda bőgőzni. Nem sokkal később Bontovics Kati is csatlakozott hozzánk. Úgy ment a hely, hogy 2-3 nappal előbb kellett bejelentkezni, hogy be tudjon jutni valaki a helységbe. A legmenőbb hely volt Pesten. Ahogy én nyitottam, én is zártam be a Kati Bárt 1989-ben. Mostanában sokat járok a kiváló zongoristával, Csík Gusztávval Svájcba játszani. Ott sikerült megismerkednem a világhírű Quincy Jones-szal 1998-ban. Akkor volt Quincy 65 éves, és ott ünnepelte meg a születésnapját. A partin egy nagy zenekarral játszotta a film zenéit. Abban a hotelben lakott, ahol mi muzsikáltunk, és este, vacsora után mindig beszállt hozzánk játszani. Tudsz, Tilleman is ott volt, és ő is beszállt a közös zenélésbe. Egy héten át minden este így muzsikáltunk. Ez óriási élmény volt. Az életemben nagyon sok esetben szerencsés voltam. Az életemben ez a legfontosabb. Lehetsz te a világ legnagyobb tehetsége, legjobb zenész, ha nincsen szerencséd, akkor elvesztél. A mai napon szerettem volna folytatni a nemrégiben elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halpert László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Ki gyere már! Drága nezúton edéb lesz a rakávtumé. Rolát szoppa ungrok. Kadi gyili visávlasz morocignokál. O Giorgio! Taj Muricio!

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Létezik-e roma festészet? A kérdés elsőre egyszerűnek tűnik, aztán az ember leül 7 roma képzőművésszel beszélgetni, és negyed óra alatt rájön, hogy erre egyetlen jó válasz sincsen. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nincs. Van, aki szerint csak addig létezik, amíg mások így nevezik. És akad olyan is, aki azt mondja, attól, hogy roma ember festette, a kép még nem feltétlenül roma festvény. A Herényiek háza alkotó táborában Balogh Tibor, Bari Janó, Ferkovics József, Hájas Zoltán, Rácné Kalányos Gyöngyi, Sütő Gábor és Vári Zsolt ugyanazt a 3 kérdést kapták. Hogy mit jelent számukra a roma identitás? Milyen festői eszközökkel dolgoznak, és mit szeretnének, hogy a néző hazavigyen a képeikből? A válaszok azonban szinte semmibe sem hasonlítottak egymásra. Talán kevésbé meglepő, hogy a színek terén sem volt egyetértés. Volt, aki az élénk színek vibrálását és ritmusát viszi a vászonra, míg mások inkább a kevert árnyalatokat érzik közelebb magukhoz. A festészetről szóló beszélgetés közben azonban fennszínre kerültek az emberi sorsok is. A roma telepek világa, az intézetben töltött gyermekkor, az identitás keresés és az eredet kutatása. Nem a festményekről szól igazán az interjú, hanem az emberekről, akik megfestik őket. Az egyik művészük, tehát Ferkovics József, a roma festőművész. Ferkovics József a kortárs magyar roma képzőművészet egyik kiemelkedő alakja. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte. Már fiatal korában megmutatkozott rajztehetsége, azonban nehéz életkörülményei miatt hosszú és kitartó munkával tudta csak megvalósítani művészi álmait. Tanulmányait Pécsett és Budapesten folytatta, ahol grafikai és festészeti ismereteket szerzett. Ferkovics József művészetének középpontjában az ember áll. Festményein gyakran jelenik meg a roma kultúra, a család, a hagyományok, a szegénység, valamint a hit és a remény. Alkotásai nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem fontos társadalmi üzenetet is közvetítenek. Célja, hogy bemutassa a roma emberek életét, értékeit és történelmét, valamint erősítse a kölcsönös megértést a különböző kultúrák között. Munkásságának egyik legismertebb része a roma holokausztot feldolgozó képsorozat, amely a II. Világháború során üldözött és meggyilkolt romák emlékének állít emléket. Ezek a művek mély érzelmeket

0: 100.3 Rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 30-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai napon szeretném folytatni a nemrégen elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halper László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Halper László Zenész legendák, legendás történetek legendás roma zenészekről című könyvéből Lakatos Mújkó Gábor című fejezet, aki 1929 és 2005 között élt. Csellóművész, 36 éven keresztül volt a Magyar Állami Operaház tagja. 5 éves koromban kezdtem hegedülni, 6 évesen már 50-60 dalt tudtam. Nem csak nótákat, hanem például operett részleteket, mint a Víjadal a Víg özvegyből. A Kottát még nem ismertem, hiszen még iskolába se jártam, de később a papától megtanultam a Kotta olvasást. Édesapám is zenész volt, nagybőgős, de 46 és 47-ben abba hagyta a muzsikálást, mert nagyon nehéz volt elhelyezkedni. Átképezte magát másik szakmára. Onnan is ment nyugdíjba, és 93 évesen halt meg. Volt Vácon, egy tamburmajor, aki eljött hozzánk vendégségbe. Édesapám Báci volt, az egész rokonsága ott lakott, és a szíve őt is mindig odahúzta. Ez a tamburmajor meghallgatott engem, és kérdezte, hogy tudom-e, hogy a Kottában mit jelent a félhang, a nyolcad, stb. Én ezeket akkor még nem ismertem. Ő kért anyámtól egy almát, és megkérdezte, hogy tudom-e, mi ez. Azt válaszoltam, hogy persze, ez egy alma. Erre ő azt mondta, hogy nem, ez egy egész. Azzal folytatta, hogyha ezt ketté vágom, akkor ez két fél lesz. Így magyarázta el, hogy mi az egész hang, fél hang, és így tovább. Ott volt egy kotta papír, arra le is írta ezeket. Így elmagyarázta a kotta írás alapjait. A nagybátyám roma karmester volt. Tanított nálam idősebb gyerekeket. Engem ugyan sajnos nem tanított, de őt is hallgattam, amikor magyaráz nekik, és ebből is sokat tanultam. A nagylányok, akikkel az iskolai kórusban is énekeltünk, vasárnaponként elvittek templomba, mert mindenáron kispap akartam lenni. Templom után fogtam a kis hegedűmet, és elindultam. Megvoltak a kijelölt helyeim. Tudtam, hogy kinek mit kell játszani. Ez szokás volt abban az időben, minden vasárnap 2-3 pengővel mentem haza. Ez a családnak két napi élelmet jelentett. Édesapám ismerte Lovászi Ferencet, aki Vác első prímása volt. Ő az akkori Tabánban, az Attila körúton lévő Kakuk étteremben muzsikált. Ez az étterem egy bárónői volt. Elmentünk őt meghallgatni. Nekem nagyon megtetszett a játéka. Édesapámat mindenki nagyon szerette. Volt egy miniszteri tanácsos ismerőse, akihez elment és mondta neki, hogy a családja lent van Vácon. Szeretne valahogy itt Pesten egy lakáshoz jutni. Ez a tanácsos telefonált egy hölgynek, aki által szerzett nekünk egy lakást. Így 1940-ben kaptunk a Pongráci úti városi házakban egy félkomfortos lakást. Édesapám mindig romákhoz vitt tanulni. Már kezdtem ideges lenni, hogy nem jó ez így, mást is kellene tanulnom. El tudtam hegedülni.

0: tanulni sok mindent, még a Tannheiser bevonulási indulót is, meg a Radics Béla valcert, amire azt mondták, hogy nagyon szépen játszom. Egyszer édesapám hazahozott egy csellót, amit meg kellett javítani, és amikor elkészült vele, én elkezdtem játszani rajta. Megkérdezte, hogy tetszik-e nekem ez a hangszer. Nekem a hangja nagyon megtetszik, válaszoltam neki. Erre ő azt mondta, hogy akkor te csellista leszel, kisbőgős. Ezután elvitt egy rokonunkhoz, aki katonazenész volt. Pozzanozott és csellózott. Ő kezdett el oktatni. Aztán ő ajánlotta Bálint Jóskát, aki az operaházban volt csellista. Vele később kollégák is lettünk ott. Ő azt mondta, hogy nem vállal tanítást, de ajánlotta Banda Edét, a nagyon híres prímás Banda Marci unokáját. Egyébként az én nagyapám Banda Marci zenekarában volt brácsás. Így hát megkerestük Banda Edét. Ők a Terész körúton laktak a 16 szám alatt. Edus bácsi, Banda Ede apja fogadott minket. Banda Ede az akkori fővárosi zenekarban játszott. Elvállalta a tanításomat, de őt 1943-ban behívták katonának. Telefonált a Nemzeti Zenedébe Friss Antal tanárúrnak, és beajánlott neki. Az én apám is éppen akkor katona volt. Bevitt a rádióba, a hatos stúdióba, és ott bemutatott Friss Tóni bácsinak. Na jól van, mondta. Tudod, hol van a Semmelweis utca? Hozd a hangszeredet, ekkor is ekkor. Ezután nála kezdtem tanulni. Ekkor 11 éves voltam. Aztán jött 1944-45, Tóni bácsi pedig csak technikai dolgokat tanított nekem a hangszeren. Én meg könyörögtem neki, hogy etüdöket szeretnék tanulni, mert minél előbb szeretnék egy zenekarba elkerülni. Eközben 43-44-ben Rigó Gábor felvett az akkori Rajkóba, az Ostende Kávéház zenekarába. Engem ő már 37-38-ban fel akart venni, csak a nagyanyám nem engedett. Akkoriban a pesti rokonoknál laktunk, és még nem hegedültem. Velem a zenekarban nem volt probléma, mert Rigó Gábor odaadta a kottákat, amiket játszott a zenekar. Költő és paraszt, Orpheus Nyitán, Strauss keringők, és én ezeket gond nélkül lejátszottam. Akkoriban nagyon sok hegedűs volt ott. Banyák Kálmán is ott volt. Vele 44-ben, 45-ben sokszor bent maradtunk. Ott aludtunk az Ostende kávéházban. Éjjel hazamenni nagyon veszélyes volt. Akkor mentek a levetkőztetések. Bár rólunk sokat nem tudtak volna levenni, de azért féltünk. Mi ismertük az öreg Grószt, az Ostende tulajdonosát, ő meghalt Auschwitzban. A fia túlélte, és a háború után újra megnyitotta a kávéházat. Akkor ott volt Banyák Kálmán, Bobe Gáspár, a makai testvérek. Az egyik makai öreg Rajkó volt, Olaszországban is kint volt, olasz dalokat énekelt nagyon jól. Kinézetre is olyan volt, mint egy olasz. Velünk muzsikált még a nagybőgős Kolbász. A zenekarban volt két nagybőgő, két cselló, két cimbalom, két brácsa, Zugulu és Dadogós Vili. Ők Mátyás téri gyerekek voltak. Aztán én 45-ben, anélkül, hogy szóltam volna Friss tanár úrnak, bementem a Zeneakadémiára. A meghallgatáson ott ültek mind a híres tanárok. Szabolcsi Bence, Zatureczki Ede, Zsámboki Miklós. Akkor még csak két cselló tanár volt a Zeneakadémián, Kerpei Jenő és Zsámboki Miklós. Miklós bácsi aranyos ember volt, de én Kerpeihez kerültem. Felvettek második előkészítőbe, de aztán egy év alatt ugrottam, úgyhogy a következő évben már első akadémista lettem. Mindent megtanultam, egy hibám volt, hogy azt, amit a többiek 2-3 óráig gyakoroltak, én egy fél, 3/4 óra alatt megtanultam. Könnyelmű voltam, mert nekem akkor is többet kellett volna gyakorolni. Közben 47-ben elvittek a haverok a Beszkárthoz, mondták, hogy gyere, neked dolgozni kell. Öten voltunk testvérek, én voltam a legidősebb. Elég nehéz helyzetben voltunk. Jelentkeztem a Beszkáthoz, kalauznak. Nem vettek fel. A tisztvizsga rendben volt, de nem értem föl a villamos csengőjét. Váltóőr lettem itt a Sajó utcában. Itt volt a központ. Ez 3 hónapig tartott, januártól márciusig. Minden nap máshol kellett dolgozni. Az Orci téren, a Mártírok útján, ahova beosztottak. Szörnyű volt, sokat fáztam. A főellenőr azt mondta, hogy nem tud velem mit kezdeni, így betettek a központba. A központban ott ült valaki az íróasztalnál, és azt mondja nekem, hogy te meg mit keresel itt? Barna Zsolt nevű csellista volt, aki szintén a Kerpeihez járt a Zeneakadémián. Hát mondom, váltóőr vagyok. Erre azt mondja, hogy ne viccelj, délután gyere be a zeneterembe, a Vilma királynő útra. Akkor alakult a Beszkárt Harmónia Szimfonikus Zenekara Majorosi Aladár vezetésével. A Samesza Erdélyi Miklós volt. Oda mentem a zeneterembe. Még egyszer. Oda mentem a zeneterembe, de ott nem volt senki. Azt mondja a szolgálatvezető, hogy fiam, most nincs itt senki sem. Menj át ide a Damjanics utcába, a Józsi bácsi kocsmájába. Ott keresse meg Steiger urat, aki a fúvó zenekar karnagya. Átmentem a csellóval. Steiger azt mondta, amikor megkerestem, hogy na öcsi, jól van. Ilka néni, adjon egy házmestert ennek a gyereknek. A házmester az a fröccs, ami 3 deci bor, 2 deci szódavíz. Így kezdte. Jézus Mária, gondoltam, hova kerültem? Mondtam neki, hogy én nem iszom. A lényeg az, hogy meghallgattak és felvettek. Végre leváltottak a Sajó utcában, mint váltóőr. Attól kezdve a Beszkárt zenekaránál voltam 3 éven keresztül. 47-től 50-ig. Közben persze jártam az akadémiára, de nem végeztem el, mert akkor alakult a Honvéd Művészegyüttes 50-ben, és az akadémistákat szedték oda össze. Ez egy nagy szimfonikus zenekar volt. Először nem akartam oda menni, mert akkor neveztek ki szólamvezetőnek a Beszkárt zenekarban. Majorosi Aladár még rám is kiabált, hogy mit képzel maga, átjáróház ez? A Honvéd együttésnél 2 próbajáték volt a Váci utcai Tiszti házban. Első nap Szász Árpi barátom mondta nekem, hogy gyere a próbajátékra, mert téged most fognak bevinni katonának. 2 vagy 3 évet le fogsz ott nyomni, és akkor véged lesz. Hát elmentem a próbajátékra. Dávid Lulu zeneszerző és Gergely Pál vezette az együttest, és Vásárhelyi Zoltán volt a kórusvezető. Meghallgattak, felvettek. Úgyhogy én nem voltam katona. 7 évig, mint polgári alkalmazott voltam a Honvéd Művészegyüttesben. Így nem tudtam elvégezni a zeneakadémiát. De ott a zenekarban annyit tanultam, hogy még a művésztanár képzőhöz is elég lett volna. A Honvéd Művészegyüttesben az utolsó időben már Kerekes János és Lukács Ervin volt a karmester. Az egész Rigoletto operát előadták az együttes tagjai. A férfi szólisták, a női szólisták, a kórustagok és a zenekar. Én már szólamvezető voltam, mert Szász Árpád, aki addig a szólamvezető volt, átment az operába. Miután 1956-ban megjöttünk a 4 hónapos kínai turnéról, feloszlott a Honvéd Művészegyüttes. Bementem a szakszervezetbe, Kerekes Jánoshoz, és mondtam neki, hogy itt állok állás nélkül. Ő azt mondta, hogy nem tud segíteni. Aztán találkoztam Szász Árpi barátommal. Ő megkérdezi, hogy miért nem jöttem a próbajátékra az operába. Kérdeztem, hogy milyen próbajáték volt. Aztán mondja, februárban volt egy próbajáték az operaházban. Hát én nem tudtam erről. És ráadásul egy olyan gyenge tagot vettek fel, akit hozzánk nem vettek fel a művészegyüttesbe. Erre azt mondta Árpi, hogy áprilisban lesz még egy próbajáték, arra feltétlenül készüljek fel. Megadta az anyagot, hogy körülbelül miket fognak kérni. Áprilisban el is mentem. Spanyol fal mögött kellett játszani. Sorszámot kaptunk, hogy igazságos legyen a meghallgatás. Vittem a Bach G-dur szvitet és egy szonátát. Csak egy tételt kellett volna játszani. Frank Noé bácsi volt a zongora kísérő, és mondtam neki, hogy egy Bachot fogok játszani. Ő leült, én behangoltam, és ő elkezdte a Boccherini koncertet, amit második darabnak vittem. Hát mindegy, eljátszottam. Kerekes még oda is szólt Szász Árpinak, hogy olyan ismerős ez a cselló hang. Erre Szász mondja, hát ő a Mujkó. A lényeg az, hogy felvettek. 1957. május 1-től 36 éven keresztül voltam az Operaház tagja. 66 éves koromban jöttem el. Velem egy napon játszott ezen a próbajátékon a Bőgős Béla öcsém. Nagyon szorítottunk egymásnak, de szerencsére őt is fölvették, pedig 25-en jelentkeztek egy állásra. 1958-ban bekerültem Béla öcsémmel együtt a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarába. Ezt a zenekart az Operaház legjobb muzsikusaiból állítják össze. Ebben a zenekarban is nyugdíjazásomig játszottam. Ezzel a két zenekarral bejártam szinte egész Európát. Eljutottam a világ több csodálatos országába. Eljutottam a világ több csodálatos országába, például Japánba és Mexikóba is. Dolgoztam a világ leghíresebb karmestereivel, Kodály Zoltánnal, Sorti Györggyel, Komor Vilmossal, Kóródi Andrással, Lamberto Gardelivel, Lori Mazellel, Doráti Antallal, Kobayashi Kenichiroval. Kísértünk kiváló csellistákat, Starker János, Perényi Miklós, André Navarra. Hegedű művészeket, Yehudi Benuhin, Stefan Ruha, Dávid és Igor Oistrach, Hennék Schering és világhírű zongora művészeket, Cifra György, Szyatoszláv Richter. Simándi Jóskától kezdve, Ilos Falvi, Réti Jóska. Velük mind a legjobb barátságban voltam, és persze a balettesekkel is. Fülöp Viktor, Róna Viktor, Lakatos Gabriella, Kun Zsuzsa. Egy nagy család voltunk. Volt az operaklub, ahol déltől éjjel egyig mindig volt valaki. Persze, ha előadás volt, akkor nem volt ivászat. Utána aztán lehetett egy kicsit lazítani. Nagyon kellemes volt. A karmesterek közül Ferencsik Jánossal szerettem a legjobban dolgozni. A Zeneakadémián két zenekar volt. A kisebbik zenekarban szinte minden hangszerből csak egy volt, mert nem nagyon jártak erre az órára a diákok. Ezért Ferencsik félkézzel zongorázott, félkézzel dirigált, és közben fütyülte a szólamokat. Amikor tudtam, hogy ő tartja az órát, beosontam és leültem az utolsó pulthoz. Bejött, megköszörülte a torkát, és körülnézett. Észrevett, tudta, hogy én nem tartozom oda, de nem szólt. Csak arra kellett nagyon vigyáznom, hogy ne legyen semmi tévedés, mert akkor kidobott volna, az biztos. Nagyszerű karmester volt. Lukács Ervin és Erdélyi Miklós is nagyon jó karmester volt. Erdélyi Miklóssal nagyon jó barátságban voltam. A Mujkó becenevet hogyan kapta? 1940-ben vagy 41-ben ment a Gülbaba című film. Maklári Zoli bácsi játszotta a Mujkó cigányt, akinek volt 6 purdéja. Futballozás közben megszólal egy gyerek, hogy Mujkó, rúgd ide a labdát! Ezután rajtam maradt ez a név. Halper László zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről. A következő fejezet Jávori Vilmosról szól. 1945 és 2007 között élt. Magyarország egyik vezető jazzdobosa volt. Zenei tehetsége kivételes kedvességgel és segítőkészséggel párosult. A fiatal tehetségek sorsát is mindig szívén viselte. Számtalan kiváló dobos került ki tanítványai közül. 2001-ben pedagógiai munkájáért Weiner Leo díjat kapott, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjével tüntették ki. A Magyar Jazz Szövetség 2007-ben neki ítélte a Szabó Gábor díjat. Hogyan lettél dobos? Hogy indult a karriered? Nekem nagyon könnyű dolgom volt, mert apám, anyám zenész volt, és ami nagyon érdekes, anyám dobos volt. én úgy nőttem föl, hogy tulajdonképpen már anyám hasában is doboltam. Ott volt a dob az ágyam mellett. Azt kellett kerülgetnem, amióta az eszemet tudom. 4-5 éves koromban már nagyjából ismertem a kottát. Hol, milyen zenekarban játszott anyukád? Abban az időben az úgynevezett vendéglátóiparban muzsikált. Nagyon jó zenész volt, így komoly tánczenekarokban játszott. Én el sem tudtam képzelni, hogy más pályát válasszak, vagy más hangszert. Azóta sem jutott jobb az eszembe. Később jártam konziba, aztán elkezdtem jazzelgetni, amit imádtam mindig. Ez egy gyógyíthatatlan betegség, aminek a világon semmi értelme, mert éhen kell halni annak, aki nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy jazzt játszon éjjel-nappal. Én aztán rájöttem, hogy mindent kell muzsikálni. Imádtam dobolni, játszottam operettekben, a televízióban, az összes szilveszteri műsorban, kabaré műsorokban. Amik léteztek filmzenék, azokat is mind én doboltam abban az időben. Dolgoztam Turán Lászlóval, aki zseniális zongorista volt. Szakcsival is nagyon sokat dolgoztunk úgy, hogy az öreg Turán vitt minket. Mi még gyerekek voltunk, nagyon szeretett minket, és nagyon sok pénzt kerestünk vele. Nagyon jó volt vele dolgozni, nagyon sokat lehetett tőle tanulni. Aztán játszottam Szabó István Oscar-díjas filmjétől kezdve, amit a Begekvártettel csináltunk annó, Bukán összes filmzenéjében. Akkor virágzott a magyar filmgyártás, a 60-as évek végétől a 80-as évek közepéig. Nagyon sok stúdiómunkát is csináltam. A rádióban szinte minden nap bent voltam. Borzasztó sokat dolgoztam, amit persze imádtam, és elhittem, hogy itt egyszer jobb lesz. Hát sajnos nem lett jobb. Rendszerváltás ide-oda. Itt a kultúra a 36. rendbe szorult le. Senki sem kíváncsi arra, hogy jó zene legyen. Ez főleg a média tragikus közönség kiszolgálási harcának köszönhető. Az a céljuk, hogy minél jobban alá tudjanak menni a közönség igényének, és minél ízléstelenebb dolgokkal jönnek elő. Sajnos ez egy kétélű penge, mert ebből tragédia lesz. Csak a borzalmas zenéken nőnek fel emberek, és nem kapnak információt semmiféle jó muzsikáról. Ez tragikus lesz azoknak, akik ma muzsikát tanulnak, mert nem lesz kinek játszani egy rendes épkézláb zenét. Nekem ez nagyon szívügyem, mert vezetek egy iskolát, és tanítok már nagyon régen. Imádom csinálni, és látom, hogy nagyon nagy baj lesz. Élő zenét nagyon kevés helyen lehet hallani. A te gyermekkorod ennek pont az ellentéte volt, rengeteg helyen szólt a zene. Kikkel találkoztál az idősebb generációból? Sokukkal találkoztam, bacsikelekkel muzsikáltam is. Ők szinte mind 56-ban diszidáltak. Mi viszont sokat utaztunk, én például 66-tól jártam külföldre. Majdnem az összes fesztiválon az összes zenekarral én voltam kint. Felváltva csináltuk ezeket az utazó jazz cirkuszokat Kőszegivel. Bécsben, Stockholmban és New Yorkban találkoztam, és játszottam sok régi zenésszel. Olyanokkal, mint Zoller Attila, bacsikelek. Az öreg patkánnyal is találkoztam, de vele nem játszottam, mert akkor cigány zenekarral volt kint. 1971 nyarától 6 hónapig muzsikáltam a New Yorki MK-ben Szakcsival. Fél óránként váltottuk egymást egy cigány zenekarral, aminek Hosszú Géza volt a primása. Ő nagyon jól hegedült, és nagyon zoral is volt. Olyan erős volt, hogy a Manhattani telefonkönyvet, ami nagyon vastag, puszta kézzel el tudta szakítani. Milyen volt annak idején belecsöppenni a New Yorki zenekari életbe? Nekünk ez borzasztóan nagy dolog volt, mi abban a tudatban nőttünk fel, itt Magyarországon, abban az időben, hogy Amerika az egyetlen és utolérhetetlen ebben a műfajban. Ez, azt hiszem, most is így van. A jazz az a zene, amit ott művelnek a legmagasabb fokon. Ott lenni olyan nagy dolog volt nekünk, mint egy gyereknek, aki először életében bekerül egy édességboltba, és bármit ehet. Egyszerűen hihetetlen katarzis volt. Megérkeztünk New Yorkba, és ájúdoztunk szinte mindentől. Amikor New Yorkban sétáltunk, már maga a látvány fantasztikus volt. Hétfőnként volt szabad napunk, és akkor aztán bevetettük magunkat az összes jazzklubba. Lett rögtön egy csomó barátunk. Akkor már kint élt Dzsinda György, azaz Sam, ahogy itthon ismerik, és vele is sokat találkoztunk. Bill Evans-t rendszeresen elmentünk meghallgatni. Szerintem ő volt a világ egyik legnagyobb zongoristája. Szóval egy fantasztikus zenei életbe csöppentünk bele, ami nekünk hihetetlen volt. Ez a 6 hónap olyan volt, mint egy csoda. Gondoltatok arra, hogy esetleg kimaradtok? Én nem, én mindig hazajöttem külföldről, elsősorban a családi tényezők miatt. Nagyon sok nagy nevű zenekarban játszottál egyebek közt a Rákfogóban. A Rákfogót tulajdonképpen még Amerikában alakítottuk meg Bélával, amikor jöttünk haza a repülőn. Először is bevásároltunk, hoztunk színpadi dolgokat. Szakcsi vette egy Fender zongorát és egy Hammond orgonát. Ezek voltak az első ilyen hangszerek Magyarországon. Én vettem egy csodálatos énekberendezést, ami szintén ritkaság számba ment. Addig borzasztó, összeeszkábált erősítőkön játszottunk. Természetesen vettem egy fantasztikus dobfelszerelést is. Amikor hazaértünk, rögtön összeállt az akkori Rákfogó. Ebben Babos volt benne, Bögöly és később Német Jancsi. Ez volt az alapcsapat. Ezzel nagyon sokat muzsikáltunk. Abban az időben nagyon sok jazzklub volt. Vidéken elsősorban az egyetemeken, főiskolákon, ahol minden héten voltak jazzkoncertek. Pesten a Petőfi Sándor utcában, az építő klubjában játszottunk rendszeresen. Az autóból szinte ki se szálltunk, mert hol Debrecenben, hol Miskolcon, hol Nyíregyházán, hol Szombathelyen játszottunk. Föl sem tudom sorolni, mert az összes nagyvárosban, az egyetemeken komoly támogatást kaptak a jazz programok. Ma az egyetemeken híre hamva sincs az élő zenének. Úgy tudom, hogy nagyon szeretsz tanítani. Most egy kicsit gizdáskodom, elmondom, hogy a gyerekek, akik nálam tanulnak, az élvonalban vannak. A dobverseny 7 versenyzőjéből 5 nálam tanult, természetesen az első 3 is. Kik voltak azok a tanárok, akik rád nagy hatással voltak? Először klasszikus zenét tanultam. Természetesen édesanyámtól tanultam a legtöbbet, aki, ahogy már említettem, dobos volt. Már 4-5 éves koromban megtanított olvasni, és rögtön nagyon jó könyveket adott a kezembe, ami nagyon fontos. Később jártam konziba, de nem voltam az az alkat, aki bírja a gyűrődést. Mindig a saját utamat jártam, és nagyon makacs, önfejű voltam. Ez bizonyos fokig nagyon rossz, bizonyos fokig nagyon jó. Így tudtam azt elérni, hogy kitartottam a szakma mellett, és mindent megpróbáltam nagyon jól megcsinálni. Magánéleted hogyan alakult? Nagyon hamar megnősültem, 23 éves koromban. Aztán rögtön jött a lányom. Összesen 3 gyerekem van, közülük 2 Amerikában él. Mivel foglalkozol mostanában? Jelenleg az időm nagy részét leköti a tanítás. Kicsit kevesebbet muzsikálok, sokat járok Svájcba és Amerikába, ami nagyon fárasztó a tanítás mellett. Hetente 3-szor vagyok az iskolában, reggel 8-tól este 8-ig. Ez bizony nagyon kemény munka. Hétvégéken próbálok pihenni, regenerálódni. Most van egy zenekarom, amivel szeretnék egy kicsit többet muzsikálni. Még hál' Isten úgy érzem, hogy van hozzá energiám, erőm. Majd, ha nagyon megöregszem, csak hallgató leszek. Halpert László, zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből, Vili Lakatos fejezete. Lakatos Vilmos 1947-től 2008-ig élt. Jazz zongorista hangszerelő. Svájcban, egy jazzklubban a Stampin' at the Savoy című számot játszotta, a zongora szóló közben lett rosszul, és elhunyt. Zenés családból származom, a papám cimbalmos volt. Hárman voltunk testvérek, mind a hárman zenészek lettünk. Legidősebb bátyám Lakatos Elek cimbalmos. Ő Las Vegasban él, a fiatalabb bátyám a szaxofonos Lakatos Ablakos Dezső volt. Én 6 évesen kezdtem zongorázni, amit egy időre abba hagytam, és aztán 12 éves koromban kezdtem újra komolyan tanulni. Klasszikus zenével foglalkoztam 16-17 éves koromig. Aztán jártam az OSK stúdióba, majd Taller Gyulától tanultam. Közben sokat segített egy Csimcsam nevű zongorista. Dezső kollégái, Csík Guszti, Balogh Csibe Jenő szintén mutogattak jó dolgokat a zongorán. Így segítették a karrieremet. 16-17 éves koromban kezdtük kialakítani a saját zenekarunkat. A galeriben benne volt a három szaxofonos, Németh János, Rádui Misi, Szajkó Nyerges József, a dobos Jávori Vili és a három bőgős Súló Csonka Flórián, Piki és Csokkó. Tulajdonképpen így kezdődött a karrierünk. Akkor a bátyám még már nagy srácok voltak. Balogh Csibe Jenő és Szakcsi Lakatos Béla olyan 4 évvel voltak idősebbek, mint én és a barátaim. Mi csak jártunk utánuk és próbáltunk tanulni tőlük. Aztán 18 éves koromban kimentem külföldre egy rövid időre Németh Jancsival és Rádui Misivel. Akkor még nem diszidáltunk, hanem visszajöttünk. Aztán itthon egy egész évig a sportszállóban játszottam. A zenekarban nagyon jó zenészek voltak a kollégáim. A basszusgitáros trombitás Lakatos József öcsi, a dobos Butkai és a gitáros énekes Mercsényi Tomi. Később a Belvárosi Kávéházban zongoráztam. Ezután jelentkezett Szajkó, hogy van egy külföldi szerződése. Így mentünk ki 1969 elején külföldre, és én azóta is kint élek. Külföldön mi volt az első állomás? Először Dániába mentünk, ahol több helyen játszottunk. 3-4 városban is megfordultunk, és mindenhol nagy sikerünk volt. Kopenhágában a legelegánsabb helyen is játszottunk, amit úgy hívtak, hogy Valencia. Ez egy híres karmester klubja volt. Olyasmi hely volt ez, mint Párizsban a Moulin Rouge. A színpad lépcsőzetesen volt kialakítva, a nézők pedig páholyokban ültek. Szajkó Józsi, aki hegedült és szakszofonozott is, ő egy nagyszerű zenész. Annyira tetszett a tulajnak, hogy nem is kellett adót fizetnünk. Nagyon jól éreztük magunkat. 1969 végén, 70 elején pedig Dezső bátyámhoz mentem ki Amerikába, Miami-ba. Ott először sétahajókon játszottam. Amerikában a leginkább Atlantában laktam. Amikor megérkeztem oda, Körösi János jazzzongorista már ott élt. Nagyon kedves volt, mert rögtön segített nekem munkát találni. Egy nagyon kellemes étteremben kezdhettem be, rögtön az érkezésem napján. Így sokkal könnyebb volt az életem. Az akkori feleségem amerikai volt, és ő szintén egy étteremben kapott menedzseri állást. Később 1,5-2 évig játszottam egy klubban. Walter Midisnek hívták. Ez egy funk, jazz, soul klub volt. Itt 3-4 tagú zenekarokkal játszottam. A zenekarban mind jó barátaim játszottak. Ricky Keller volt a bőgős, akivel az amerikai karrierem során legalább 5 évet játszottunk együtt. Az amerikai születésű spanyol Luis Stefanel volt az ütőhangszeres, akivel nagyon sok felvételen dolgoztunk együtt. A dobos Jondrico Scott volt, aki utána Stevie Wonderrel játszott. Még meg kell említenem egy másik dobost is, aki ott játszott velünk. Ő Robi González, vele szintén legalább 3-4 évet dolgoztam együtt. Robi később játszott Chick Corea-val és Mike Sternnel is. Ebben a klubban nagyon sok jó fekete énekesnővel léptem föl, akiktől nagyon sokat tanultam. Az ember egy idő után rájön, hogy hogyan is kell soul zenét játszani. Templomokban is sokat zongoráztam, ahol ilyen halleluja stílusú zenét kísértem. Ez is nagyon érdekes volt, mert mint zenész minden szempontból szerettem volna fejlődni, és ehhez ez is hozzátartozott. Atlantában született a fiam is, William Andrew Lakatos. Ezután úgy 2,5 évig laktam New Yorkban, a 23. utcában. Ez jó hely volt, mert egész közel volt a Fat Tuesday Jazz Club. A Park Avenue folytatása a University Avenue, ott volt a Bradley's nevű híres zongorabár, ahol párszor felléptem. ott az összes nagy sztár játszott, beleértve Bill Evans-t és más hasonló kvalitású zongoristákat. A Village Vanguardban is játszottam a Sonny Fortune Quartettel. Később a bátyám Dezső is ott lakott New Yorkban, együtt is dolgoztunk néhány zenekarban. Az osztrák roma gitárossal, Karl Ratzerrel is játszottunk egy kvartettben, egy énekeslányt kísértünk. A világhírű dobossal, Adam Nussbaummal is csináltunk egy zenekart. Rádúj Misi is ott lakott New Yorkban, de vele valahogy sohasem jött össze, hogy együtt játszunk. Meg kell említenem George Jindát, akivel nagyon közeli kapcsolatot tartottunk. Őt néhány privát rendezvényre vittem magammal dobolni. New Yorkban úgy emlékszem, hogy egy fantasztikus periódusa volt az életemnek. Zeneileg egy teljesen új élmény volt. Szerintem minden zenésznek jót tesz úgy zeneileg, mint lelkileg, ha eltöltött néhány évet. New Yorkban tényleg megtalálod a legjobbakat. A konkurencia óriási, hiszen mindenki fel van készülve, és el szeretne valamit érni. Az utóbbi időkben részben visszaköltöztem Európába. Olaszországba kezdtem az európai karrieremet. A popzene világába léptem be Molnár Mária segítségével, aki az életem párja. Az összes olasz nagy sztárnak hangszereltem és készítettem lemezeket. Többek között dolgoztam Gianni Morandival, Renato Zeroval, Celentanoval, Amy Stewarttal, aki ugyan amerikai, de Olaszországban él, és ott nagyon nagy sztár. Amyvel 3, Renatoval 4 lemezt készítettem. Mindegyikükkel a turnéjukon is részt vettem, mint zenei igazgató. Zongoráztam és vezényeltem a koncertjeiken. Mostanában Svájcban dolgozom, ahol leginkább amerikai énekesnőket kísérek. Együtt dolgozom például Bonnie Tylerrel és Alice Dale-lel. A szabad időmben hotelekben is játszom és lemezeket készítek. A francia Svájcban gyakran játszom jazzklubokban. A mai napon szerettem volna folytatni a nemrégiben elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halpert László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon.
1: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süs felnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Félreérthetően kommunikált az alapítvány volt kuratóriumi elnöke Orbán Balázs az MCC alapítványának megszüntetéséről, erről írt az MCC vezetése. Közölték, a KEKVA megszüntetéséről hozott határozat nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. Mint emlékeztetnek, a KEKVA megszüntetése után nyilatkozhat az eredeti alapító, jelen esetben a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja ez alapítványt. A vezetés jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt, fogalmazott az MCC vezetősége. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja 2,2 millió forintot. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások, a húsvéti időszak és az otthon start program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Leginkább a betegségektől, a demenciától és az időskori kiszolgáltatottság mellett a pénzügyi gondoktól félnek a magyar idősek, derült ki az Érmák Nonprofit Kft. És az Európion közös felméréséből. A kutatás eredményei szerint a válaszadók 70%-át nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, közel fele pedig attól is fél, hogy elmagányosodik időskorára. Mindezek ellenére a megkérdezettek 39%-a elutasítja az idős otthonba költözés lehetőségét. Az is probléma, hogyha valaki mégis bejut egy otthonba, havonta átlagosan 300-450 ezer forint térítési díjat kell fizetnie, miközben az átlagos nyugdíj 2-300 ezer forint körüli. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az MR diagnosztikai vizsgálatokat jelenleg nem tudják elvégezni, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Kiemelték, mindent megtesznek a hiba mi hamarabbi elhárítása érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fekvő és járó betegek MR vizsgálatainak elvégzésére, a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a Hatvani Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat jelölte ki, tájékoztattak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes.

a mai napon Halper László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Halper László Zenész legendák második rész. Legendás zenészek történetei az új rákfogótól a kis rákfogóig című könyvéből, Szakcsi Lakatos Béla című fejezet. Aki 1943-ban született, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész és zeneszerző. Hogyan alakult meg a legendás rákfogó zenekar? 1971-ben Jávori Villel kint voltunk fél évig Amerikában. Én hoztam onnan egy Fender zongorát, aminek a szállítása a repülőn drágább volt, mint maga a zongora. Szoller Attila segített New Yorkban, hogy olcsón megkapjam ezt a hangszert. Magyarországon nekem volt először Fender zongorám, és én kezdtem először fúziós jazzt játszani. Addig vendéglátóban játszottam. Először Magyarországon, majd Poléci zenekarral Nyugat-Németországban és Amerikában is ezt csináltam. Amikor hazajöttem, úgy gondoltam, hogy kiszállok a vendéglátóból. Csinálok egy zenekart Jávori Vilivel. New Yorkban akkor már tombolt a fúziós zene, és mi Vilivel ott voltunk a Mahavishnu Orchestra bemutatkozó koncertjén. Akkor a jazzzenészek Chick Coreától kezdve mind ezt játszották. Amikor hazajöttem, én is ilyen zenét akartam játszani. Magyarországon a jazzzenészek azt mondták, hogy tönkretettem a jazzt azzal, hogy fúziós zenét kezdtem játszani. Nem tettem tönkre, sőt 5-6 év múlva ők is fúziós zenét játszottak. A Siriust is ugyanezek a hatások érték Ausztráliában. Ők ott élték át ennek az új fúziós zenének az előretörését, és ők is ilyet kezdtek játszani. A Siriusszal majdnem egyszerre jöttünk haza, mi Vilivel egy hónappal később érkeztünk meg, és megalapítottuk a Rákfogó együttest. Viccesen azt szoktam mondani, hogy mi megelőztük a Siriust, mert amire ők hazaértek, nekünk már volt 2 koncertünk. A Rákfogó tagjai úgy jöttek össze, hogy először is én felfedeztem Kati Horváth Lajost. Egyszer elmentem a József utcába, egy kocsmába, ebéd után egy málnát inni, nem alkoholt, és Lajos ott állt az ajtóban. Megismert engem, bemutatkozott, és mondta, hogy menjünk fel az egyik barátjához, mert hegedülni szeretne nekem. Fel is mentünk, de miután a barátjának az egész családja cimbalmos volt, mondta a fiú Lalinak, hogy nekik nincs hegedűjük. Erre Lali azt mondta, az lehetetlen, hogy az egész lakásban nincs egy hegedű. És elkezdett keresgélni a szekrényekben, meg mindenhol. Erre mondta a fiú, hogy ő csak jobban tudja, hogy van-e hegedűjük, de Lali addig keresgélt, hogy az egyik szekrényben az ágynemű húzatok mögött tényleg talált egy hegedűt. Így aztán elkezdett játszani, később én is leültem zongorázni, és játszottam Lajossal valamit. Miután a Mahavishnu Orchestrában volt hegedű, arra gondoltam, hogy az én zenekaromban is legyen. Ezért elhívtam őt a Rákfogóba. Még kellett egy gitár és egy basszusgitár. Jávori Vili mondta nekem, hogy van egy fiatal gitáros, Babos Gyulának hívják. Ők nagyon jó barátok voltak. Mondtam, hogy én még nem hallottam róla, és ismeretlen zenészeket nem akarok bevenni a zenekarba. Vili erősködött, hogy fain gyerek, meg minden. Amikor bemutatta nekem, emlékszem, Gyula öltönyben és nyakkendőben volt. Meghallgattam gitározni, és bevettem az együttesbe. Babos meg a Lakatos Bögöly Bélát ajánlotta basszusgitározni, és mondta, hogy Bögöly a basszusgitár mellett énekel is. Énekben ugyan nem gondolkoztam, de gondoltam, hadd énekeljen. Így összeállt a zenekar. Gitár, basszusgitár, hegedű, zongora, dob. Írtam számokat, elkezdtünk próbálni, és felmerült, hogy mi legyen a zenekar neve. Bögöly mondta, hogy ők régebben csináltak egy új rákfogó nevű zenekart Orszánszki Jackivel, amiben ő dobolt és Mogyorósi László gitározott. Csodálkoztam, hogy miért hívták a zenekart új rákfogónak, amikor ez volt az első ilyen nevű együttes. Bögöly megkérdezett, hogy mit szólnék ahhoz, ha ez a zenekar

0: rákfogó lenne. Mondtam, jó, legyen rákfogó. Jól szólt a zenekar, a gitár és a hegedű unisonóban játszotta a témákat. Először a Petőfi Sándor utcai klubban léptünk föl, nagy sikerünk volt. A Sirius együttes tagjai eljöttek az egyik koncertünkre, és mondták, hogy ők is ilyen zenében gondolkodnak. Orszánszki Jackie-nek nagyon megtetszett a zenénk, mert a Sirius inkább a modern popzene felé ment, mi meg inkább a jazz felé. Jackie mondta, hogy Rádúj Misivel kedvük lenne velünk játszani. Jávori Vili elment a zenekarból, a helyére Kőszegi Imrét hívtuk. Így kialakult Rákfogó új felállása. Abból, hogy Jackie és Misi a Rákfogóban is játszott, azért volt probléma, mert a Sirius együttes vezetője, Baroni Zsolt nem nagyon akarta, hogy a zenekarának a frontemberei máshol is játszanak. De Orszánszki Jackie elég erős egyéniség volt, és azt mondta, hogy majd ők Misivel ezt megoldják. Végül ez a Rákfogó Kőszegi Imre, Babos Gyula, Orszánszki Jackie, Rádúj Misi és én lett igazán híres. 72-től 74-ig játszottunk így együtt. Voltunk Nyugat-Berlinben, ahol pár napig egy jazzklubban játszottunk, de volt koncertünk Kelet-Németországban is. Ennek az volt az érdekessége, hogy oda eredetileg egy Dixieland zenekar ment volna. Féltünk is, mert a közönség egy ilyen zenekart várt, és nem tudtuk, minket hogyan fogadnak majd. Amit mi játszottunk, az amúgy is egy teljesen új zene volt, nem csak a Dixielandhez képest, pláne Kelet-Németországban. Ez a zene annyira megdöbbentette az embereket, hogy a koncert végén állva tapsoltak. Mi Rádúj Misivel játszottunk Pegével is, vele 1970-ben voltunk a Montreux Jazz Fesztiválon, ahol Rádúj Misi megnyerte a legjobb szólistának járó díjat. Ezzel a díjjal az amerikai Berkeley Jazz Iskolába szóló ösztöndíj is járt. Ezt az ösztöndíjat nem volt egyszerű Magyarországról igénybe venni. Hosszú időbe telt, amire Misi elintézte, de végül kiment Amerikába. Ezután szaxofon nélkül maradtunk. Volt még egy nagy sikerünk, amikor a Rákfogó kiment a Varsói Jazz Fesztiválra. Lengyelországban nagyon erős zenei élet volt, és ma is az van. Azon a fesztiválon mi voltunk a sztárok, mert rajtunk kívül csak Jan Garberek játszott fúziós zenét. Nagyon nagy sikerünk volt, a televízióban élőadásban adták a koncertünket. Az ottani zenészek a mai napig emlegetik, hogy ott játszott a Rákfogó. Ezután itthon még volt egy pár koncertünk, aztán Orszánszki Jackie bejelentette, hogy elmegy Ausztráliába. Ezzel a Rákfogó megszűnt. Érdekes dolog volt, hogy amikor már Jackie is elment, felhívtak az Interkoncerttől, ami akkoriban egy állami menedzsment iroda volt. Két fiúval beszéltem, akik azt mondták, hogy őket érdekelné a zenekar. Hallották, hogy Varsóban milyen sikerünk volt, és azt mondták, szeretnék a Rákfogót nyugatra menedzselni. Mondtam nekik, hogy ez már tárgytalan, mert megszűnt a zenekar. Erre egy évre ez a két srác is diszidált. Ezután Jávori Vili visszajött Magyarországra, és mondta, hogy csináljuk megint egy Rákfogót. Lakatos Bögöly Béla visszajött basszusgitározni, Babos maradt a gitáros, és Németh Jancsit vettük be szaxofonosnak. A mini együttes akkor nagyon nagy sztár volt. Velük koncerteztünk. Ebben a Rákfogóban aztán lettek zenekari problémák, és nem ment tovább a dolog. Egy ideig nem is nagyon beszéltem Babossal. 72-től elkezdtem tanítani a jazz tanszakon, ahová Gonda János hívott. Babos Gyula is tanított ott, és egyszer üzent, hogy szeretne velem egy fontos dologról beszélni. Ezen nagyon meglepődtem, hiszen akkor nem voltunk túl jóba. Ott az iskolában bementünk egy üres terembe, bezártuk az ajtót, leültünk, és Gyuszi mondta, hogy van egy problémája. Elmondta, hogy szólt neki Erdős Péter, a hanglemezgyár igazgatója, hogy csinálhat egy lemezt. Kérdezte, tudok-e valakit, aki zongorázna az együttesében. Én Füsti Balogh Gábort ajánlottam, mondtam, hogy nagyon jó zongorista. A Kis Rákfogóban játszik. Füsti Balogh Gábor az unokaöcsém volt. őt én vittem be a jazzbe, én tanítottam jazzzongorázni. Babos hallgatott egy darabig, majd megkérdezte, hogy nem vállalnám-e inkább én. Nem válaszoltam rögtön, de ő mondta, hogy hagyjuk a régi dolgokat, vállaljam el. Így elvállaltam. Még a rákfogó idejében, 1979-ben csináltunk egy lemezt, Figyelem felvétel, éjszaka a stúdióban címmel. Presser meg más rockzenészek szerették a jazzt, és közösen csináltunk egy jazzes lemezt. Dandó Péter Pipó basszusgitározott, Kőszeg Imre és Solti Jancsi dobolt, Dés László szaxofonozott, Babos Gyuszi és Karácsony János gitározott, Lech István, Másik János és én zongoráztunk. Ezután Dés Lászlónak a Dimenzió együttessel is felajánlottak egy lemezt, és Babosnak is. Babos a Saturnusba Gritz Pétert hívta dobolni, és Dandó Péter Pipót basszusgitározni. Gritz Péter egy fiatal, nagyon ügyes dobos volt, jó érzékkel tudta játszani azt a zenét, amit elképzeltünk. Amikor összejöttünk próbálni, azon gondolkodtunk, hogy milyen zenét játszunk. Én felvetettem, hogy játszunk cigányos zenét. Jó magyar nótákból próbáljunk kiszedegetni dallamokat, és azokat harmonizáljuk meg jazzesen. Ezt a többiek egy kicsit furcsálották, de elfogadták. A Saturnus első lemezén, amit 1980-ban csináltunk, nem minden szám volt ilyen, de pár számban voltak romás, rubátós dallamok. Azóta beszéltünk erről Babossal, és egyetértettünk abban, hogyha ezt a vonalat tovább vittük volna, az egy teljesen egyéni hangzású zene lehetett volna. Amikor Gritz Péter elment a zenekarból, egy rövid ideig Lakatos Pece Géza jött a helyére, de aztán Kőszeg Imre lett a dobosunk. A Csigaházak című lemezt már vele vettük föl. Nagy sikere volt az együttesnek, popzenekarokkal együtt turnéztunk. Volt egy tévéfelvételünk, mi játszottunk először, és utánunk Presser Gábor zenekara, az LGT. A műsor végén együtt játszottunk Presser Gáborral két zongorán, és aztán a többiek is beszálltak. Ennek olyan nagy sikere volt, hogy abban a hónapban ez volt a legnézettebb műsor. A Saturnusszal egy kicsit más irányba mentünk, mint a Rákfogóval, de ez is jó zene volt. Katona Klárinak is megtetszett a zenekar, és pár zenésszel kiegészülve őt is kísértük. Az egy nagyon jó zenekar volt, Klári büszke is volt rá. Fogarasi János Hammond orgonázott, én Fender zongoráztam, Solti János dobolt, Babos gitározott, Lakatos Ablakos Dezső szaxofonozott, Dandó Péter Pipó basszus gitározott. A Saturnusszal lett volna még egy holland lemezszerződésünk, de az valamiért sajnos nem jött össze. Én közben elkezdtem Amerikába járni, így a zenekar megszűnt. Halper László, zenész legendák második rész, legendás zenészek történetei az Új Rákfogótól a Kis Rákfogóig című könyvéből, Kati Horváth Lajos című fejezet. Aki 1952-ben született, hegedű művész, zeneszerző, a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatója, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja. Zeneszerzői és előadó művészi munkássága elismeréseképpen 2001-ben a Köztársasági Érdemrend Lovak keresztje, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje, állami kitüntetésben részesült. 2011-ben érdemes művészdíjat kapott. Az az igazság, hogy szerénykedni nem szeretek, és azt is el kell mondani, hogy az ember nem csak magának tulajdonít bármilyen sikert vagy eredményt, hanem mindenek előtt Istennek. Mert ott osztják ki először a tehetséget. Nagyon sokat kell köszönni a szülőknek, a genetikának, mert anélkül ugye nincs semmi. De nagyon szorosan hozzátartozik a szorgalom is. A szorgalom gyakran felér a tehetséggel, vagy bármilyen adottsággal. Az a legszerencsésebb, ha a kettő párosul. Én, mivel a családnak és a dinasztiának egyes tagjai zseniálisak voltak a jazz terén, nagyon imádtam a jazzt, és mindig hallgattam, ahogy apámék próbálnak. Mindig volt zongoránk, gitárunk, hegedünk, brácsánk, tehát váltakoztak a hangszerek. A testvéreim is tanultak cimbalmozni, dobolni, gitározni. Én versenyló típusnak születtem, nem tudtam elviselni, hiába hegedülni vagy gitározni tanultam, hogy a testvérem jobban zongorázzon vagy cimbalmozzon, mint én. Csak úgy ugráltam a hangszerekhez, és nagyon imádtam minden hangszert. Így volt szerencsém jól megtanulni ezeken a hangszereken játszani. Nem hagytam, hogy egyik a másiktól nagyon lemaradjon. Imádtam a hegedű hangját, számomra mindig az volt a non plus ultra. 1967-ben vagy 68-ban, amikor 17 éves lehettem, azt hiszem Kelet-Berlinben játszottunk. A színpadon egy gyönyörű Bösendorfer zongora volt, és előtte állt a zenekar és a cimbalom. Én édesapám zenekarába játszottam. Záróra felé, 10 órakor, 10:30 körül a vendégek már kezdtek hazamenni. Már csak egy-két asztalnál ültek. Csak a góré meg a pincérek voltak ott. Apám kinyitotta a zongorát, és jazzeket játszott. Aztán volt olyan, hogy apám játszott, én meg jobb kézzel ráztam rá, vagy bal kézzel basszust játszottam neki. Aztán, amikor befejezte, mondtam neki: apukám, most én is játszom egy kicsit. Ő meg azt mondta: persze, játsz csak. Szóval játszottam jazzeket, meg mindent. Egyre jobban belemerültem. Aztán volt olyan is, hogy nagy kegyesen megengedte apám, hogy rágyújtsak. Hát mert nem lehetett előtte cigarettázni, és nekem is öntött egy kis pohár sört, vagy egy fröccsöt, de módjával. Akkor még egy kicsit tüzesebb lettem, és még többet játszottam. Klasszikusokat, meg a saját feldolgozásaimat. Olyannyira, hogy édesapám azt mondta, nem akar engem megbántani, vagy elvenni a kedvemet a hegedüléstől, de legalább 5-ször olyan jól zongorázom, mint ahogy hegedülök. Na most ennél nagyobb sértés sohasem mondhatott volna senki, pláne az édesapám. Ettől kezdve az az igazság, hogy 2000-rel kezdtem el gyakorolni a hegedűn. De olyanokat, hogy egy tartott hangot képes voltam húzni akár egy percig is, hogy az ne remegjen be, hanem egyforma és egyenletes legyen. A hangszíneket, a skálákat, az etüdöket évekig gyakoroltam. Egy évig képes voltam egy kottának az etüdjeit A-tól Z-ig oda-vissza játszani, aztán amikor már nagyon untam és precíz is volt, és úgy éreztem, hogy rájöttem a titokra és a trükkre, akkor más hangnemekben megpróbáltam eljátszani. Emellett rengeteget skáláztam oda-vissza. Közben haragudtam magamra, és nem akartam soha többé zongorázni. De a belső hallásom nem engedte meg, hogy ne zongorázzak. Meg otthon volt a drága zongoránk. Szóval belül éreztem, hogy nem tudok magam elől elbújni, és csak odaültem a zongorához. Aztán, amikor édesapámmal kint voltunk külföldön, és a keleti országokban fillérek voltak a hangszerek, apám rögtön vett egy gitárt. Gitározgattunk, meg minden. És azt mondta: fiam, te nagyon jól játszol ezen a lócombon is. Gyere, akkor most én hegedülök, és te gitározzál. Szóval lócombnak hívta a gitárt. Hát ez az igazság, hogy tényleg nagyon szerettem a hangszereket, de mindig vigyáztam, hogy ne adja ki magamból annyit, nehogy apám vagy valaki túl dicsérjen valamelyik más hangszeren, mert én mindig azt vártam, hogy a hegedűért dicsérjenek meg. Aztán, amikor 18-20 éves lettem, már tudtam, hogy hová tartozom. Már 16 éves koromban Szakcsi Lakatos Béláékkal egy zenekarban játszottam a Szabadságszállóban. Aztán többek között Lakatos Ablakossal kezdtem zenélni. Ahol játszottunk, csak a góri engedte meg, hogy játszak, mert túl fiatal voltam, és ha jöttek a rendőrök, akik éjszaka járták a lokálokat, el kellett, hogy bújjak a függöny mögé. Éreztem azt, hogy a sikereim a jazz területén megvannak. Akkoriban elektromos hegedűn még nem nagyon játszott senki itt Magyarországon. Csak apám és Radics Gabi. Abban az időben kezdett feljönni Jean-Luc Ponty, akivel egyébként jó személyes barátságban is vagyunk. Előtte is csak Staff Smithről lehetett hallani, meg Grappelliről. akkor azt gondoltam, hogy nem is akarok annyit gitározni, azt inkább csinálja valaki más. Bevettük Babos Gyulát a zenekarba, mert ő volt akkor, aki nagyon jól gitározott. Én akkortól már csak hegedültem. 1969-70 környékén megalakítottuk a Rákfogót, Rádúj Misi, Szakcsi, Babos és én. Bögöly énekelt a bandában. Aztán amikor hazajött, a Sirius zenekar Ausztráliából, Orszánszki Jackie is csatlakozott hozzánk, és időnként, amikor itthon volt, Lakatos Ablakos Dezső is mindig beszállt. Például az egyetemi színpadi felvételen is csodálatosan játszik. Akkor így játszottunk. Ebben az időben játszottam még a Sirius zenekarban is, mint meghívott állandó sztárvendég. Aztán egy év múlva jött Szabados György kvartettje, amely nagyon modern és érdekes zenét játszott akkoriban. Így ingáztam mindaddig, amíg éreztem, hogy jó ez a dolog, ami most megy, meg divat. De tudtam, hogy azt, hogy komolyabban kellene muzsikálni, meg többet kellene profitálni a zenélésből. Édesapám nagyon jó barátságban volt Szász Józsi bácsival, aki a Zeneakadémia professzora, tanára volt, és én tőle vettem órákat. Etüdöket, koncerteket tanultam, emellett a Szófia utcai stúdióba is jártam. Itt Egerland professzor úrnál tanultam. Miután ott befejeztem a tanulmányaimat, már csak Szász professzor úrhoz jártam tanulni, miközben magánórákat vettem a számomra legnagyobb élő hegedűművésztől, Kovács Dénes, Kossuth Díjas professzort Hultól. 1974-ben, akkor voltam pontosan 22 éves, hazajött Cifra György. Persze nem először, hanem akkor már harmadszor vagy negyedszer jött Magyarországra. És meghallgatást tartott a Zeneakadémián. Mondtam édesapámnak, hogy Cifra György a Hiltonban lakik, és kértem, hogy keresse meg, hogy én is bekerüljek abba a létszámba, akiket meg akarnak hallgatni. Ez azért volt nehéz, mert nem voltam zeneakadémiai hallgató. Mondjuk az nem volt előírva, hogy annak kell lenni, de inkább azokat részesítették előnyben. Apám Cifra György feleségével tudott csak beszélni telefonon. Ő rögtön azt mondta, Katikám, te vagy az? Azonnal gyere, üljél taxiba. Apám kiöltözött elegánsan, elment és mondta, hogy van egy fia, és szeretné, hogyha meghallgatnák. Akkor kérte Cifra, hogy a listára írjanak fel engem is, és adjanak egy időpontot. Utána mondta nekem a felesége, tudod, hogy milyen híres családból származol, ugyan nem vagy akadémiai hallgató, de szépen és jól kell játszanod. A meghallgatáson zsűri is volt, ami a professzorokból állt. Ők döntötték el, hogy ki mehetett St. Louisbe a 3 hónapos ösztöndíjas mesterkurzusra. Nekem volt egy listám, és azt mondtam, hogy arról bármit eljátszom, amit kérnek. Ez egy kicsit nagyképűnek tűnhetett részemről, és utólag is úgy érzem, hogy biztosan az is volt. Mondták, hogy ők nem szeretnének választani, hanem játszam azt, amit akarok. Ne sértődjek meg, ha leállítanak, mert nem hallgatnak mindent végig. Ha úgy gondolják, hogy amit játszom megfelelt, akkor kopognak. Azt is mondták, hogy majd csak később fognak értesíteni az eredményről. Játszottam egy Paganini Caprice-t. Nézték, hogy Cifra hogyan reagál, és akkor ő azt kérdezte, szeretnék-e még valamit játszani, mert meghallgatnák szívesen. Az az igazság, nem azt mondom, hogy a többiek kutyaütők voltak, de a jelentkezők közül többen beletévesztettek, rontottak, én pedig tényleg koncertszerűen eljátszottam egy Paganini darabot, őrült tempóban. Hát ugye rengeteg munka volt mögötte 10 év? Mindig volt egy olyan időszak, amikor csak hegedűversenyt vagy csak Paganini etüdöt gyakoroltam. De akkor azt egy évig csináltam. Lassan negyedekben gyakoroltam, aztán amikor elő akartam adni, akkor rendes tempóban játszottam el. Szóval tényleg nagyon mentek ezek a darabok. Aztán mondtam, ott a meghallgatáson a professzoroknak, hogyha lehetséges lenne, nem egy írott darabot játszanék el, hanem egyik saját művemet szeretném előadni. Ez Bartók emlékére írtam, és egy néhány perces szólószonáta volt. Azt szerettem volna végigjátszani. Annak tényleg sikere volt. Kovács Dénes professzor úr is, meg a többiek is azt mondták, hogy zseniális. így aztán ösztöndíjjal kikerültem Párizsba 3 hónapra. De a 3 hónap letelte után sem akartam hazajönni. Az ösztöndíjamat meghosszabbították 6 hónapra. Akkor még nem ment olyan egyszerűen a követségen keresztüli hosszabbítás. Mondták, hogy jöjjek haza, úgy kell kapnom egy újabb meghívást, hogy itthon vagyok, és akkor 1 évre visszamehetek. Közben 1975-ben megnősültem. 76-ban megszületett a lányom, és még abban az évben kaptam meghívást Sanlisba, Cifrához. Ő mondta, hogy pontosan abban az évben Yehudi Menuhinnak is lesz Franciaországban egy kurzusa. Menuhinnak Svájcban, Amerikában, New Yorkban és Londonban is voltak már kurzusai. Mindig úton volt. Mi utazó apostolnak hívtuk őt. Cifra felhívta a Menuhin alapítványt, hogy Magyarországról van egy tehetséges roma gyerek, és szeretné, ha meghallgatnák. Mondták, hogy nagyon szívesen és örömmel meghallgatnának, de inkább 1 hónap múlva menjek játszani, amikor Menuhin is ott lesz. Megmondták a dátumot, én meg elkezdtem rá készülni. Gondolkodtam, hogy mit játszak neki. Tudtam, hogy Bartók Béla írt Menuhinnak egy szólószonátát, és hogy Menuhin játszotta a világon a legjobban a Bartók műveket. Mondtam magamban, hogy neki nem fogok Bartók szólószonátát játszani, hanem eljátszom a saját szonátámat, amit Bartók emlékére írtam, ami tényleg hasonló hangvételű és borzasztóan nehéz és kacifántos. Tudtam, hogy azt ritmusban játszani, meg a hangokat memorizálni fantasztikus dolog, és ezzel meg tudom majd lepni őt. Hála Istennek sikere volt a darabnak, nagyon tetszett neki, úgyhogy abban a pillanatban azt mondta, hogy fel vagyok véve, és dolgozzunk együtt, meg minden. Sajnos nem tudtam jól a nyelvet, de nemhogy a franciát, még a németet sem. Nem tudtam magam jól kifejezni, akkor ott tolmácsoltak nekem rögtön. Volt ott egy magyar elmélettanár, aki kint élt már 20 éve, és ő tolmácsolta nekem, amit a mester kérdezett tőlem. Nem volt valós minden, amit elmondtam, mert én azt is beletettem, hogy Erdélyben végigjártam majdnem azokat az utakat, amiket Bartók Béla. De ennek a fele sem volt igaz, de hát akkor kellett valamit mondanom, hogy ott lehessek és maradhassak. Mindezzel azt szerettem volna érzékeltetni és elmondani, hogy a mostani pályafutásomig bezárólag, tehát gyakorlatilag az egész életemet valahol Cifra Györgynek és Menuhinnak köszönhetem. Amikor itt volt Cifra lánya, keresték azokat, akik ott az alapítványi kurzuson tanultak. A papájáról szerettek volna egy filmet csinálni, és szerettek volna anekdotákat hallani. Én egy hosszú riportot adtam, több mint 1/2 órásat. Akkor is elmondtam, hogy a kinti bemutatkozásomra nem kerülhetett volna sor, ha ők nem segítenek. Szóval akkor én kint nagyon kemény tanulásba kezdtem. Először nem kaptam meg az 5 évre szóló tartózkodási engedélyt, ezért még egyszer haza kellett jönnöm, úgyhogy 82-ben fejeztem be az akadémiát. Párizsban tanultam 6 éven keresztül, és utána tanárként még 8 évig ott maradtam az akadémián. Amire nagyon büszke vagyok, és amit a riportjaimban mindig elmondok, az az, hogy a diplomát úgy kaptam meg Menuhintól, mint az asszisztense. Azután ott tanítottam az alapítványnál, és nagyon sokat utaztam vele Európában, és még többet Franciaország területén, ahol együtt mentünk romákhoz, vándorcigányokhoz. Menuhin nagyon komoly kutatásokat végzett a zenében, de nem hiszem, hogy be kellene mutatnom őt, hiszen ismerik a könyveit, meg a filmjeit. A vérem a tanulmányi időm alatt csak nem nyugodott, mert hívtak a barátok, meg az ismerősök, így jazzistákkal is mentem fellépni, mert pénzt azt kellett hazaküldenem, míg aztán a végén 1 év múlva kihozattam a családomat is. Az ösztöndíj az ugye nagyon kevés volt, ezért éjjel lokálokban játszottam, de aztán később nem engedtek éjjel játszani, mert másnap délelőtt nem tudtam megfelelő teljesítmény nyújtani. Cifra is mondta, hogy ha megtudja, hogy éjjel lokálban játszom, akkor ő fog róla gondoskodni, hogy egész Franciaországban kirúgjanak az éjszakai helyekről. Azt mondta, Apádék a legnagyobb tehetségek voltak, és világnagyságok lehettek volna. De ne ess bele abba a hibába, amit annak idején mi. És itt magát is beleértette. Úgyhogy aztán már nem volt szabad, hogy olyan jazzklubban játszani. Úgyhogy aztán már nem volt szabad, csak olyan jazzklubban játszani, amit csak 10-11 óráig tartott nyitva. És tényleg azt mondta, legyél művész, mert nagy művész lehet belőled. Aztán Gioco Sereffel játszottam, akkor leültem barátságba Jean-Luc Pontival. Játszottam Bar Philipszel, François Cohennel, aki a Magma alapítója volt. Ott játszottam először a Midem fesztiválon. Herbie Hancockkal, akinek annak idején nagyon nagy sajtóviszhangja volt itt Magyarországon is. Ő el is akart vinni Amerikába, de nem mertem belevágni, mert akkor a karrierem keresztbe tört volna, meg a diplomát se szereztem volna meg. Úgyhogy azt hiszem, hogy ami eredményt a zenében elértem, azt mindenféleképpen a jazznek és az improvizációs készségemnek köszönhetem. Jelenleg is nagyon sokat improvizálok. Szakcsi Lakatos Bélával több mint 40 éve muzsikálunk együtt. Sok sikeres koncertet adtunk itthon és külföldön egyaránt. 1970 és 80 között jazzrockot és jazzt játszottunk. Később kizárólag modern, kortárs, klasszikus zenét improvizáltunk. A közös munkánkra nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk itthon és külföldön is. 2002-ben készítettünk egy duólemezt In One Breath címmel, ami komoly nemzetközi sikert aratott. Több külföldi szaklap is elismerően írt az albumról. Ezen a lemezen is kortárs klasszikus zenét improvizálunk. Ennek a CD-nek az az érdekessége, hogy a világ 4 legnagyobb élő zeneszerzőjének tiszteletére játszottuk föl a darabokat, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ebből 3 magyar. Kurtág, Ligeti György és Ötvös Péter, míg a negyedik, a francia Pierre Boulez. Mielőtt megjelent volna a lemezem, a kiadó nekik is elküldte, hogy hallgassák meg, és mondjanak róla véleményt. Ők még élnek, vissza tudnak írni, nem olyan, mintha omást írnánk egy már nem élő személynek. Olyan jó kritikákat kaptunk tőlük, hogy például Ötvös Péterét rá is nyomtatták a lemezborító hátoldalára. Egyébként nem szokásos, pláne a kortárs zenében, hogy Magyarországon valakit így feldicsérjenek. Szóval a lemeznek nagyon jó volt a visszhangja. Már a megjelenés előtt is nagyon sikeres volt, ami azt igazolja és bizonyítja, hogy van lehetőség arra, hogy ne csak a jazzben, hanem a klasszikus zenében is legyen improvizáció. Szakcsi Lakatos Béla mondását idézem. Valamikor nagyon sokat improvizált például Mozart is, meg Bach is, mert különben nem lettek volna ilyen géniuszok. És igenis, nem fektettek mindent papírra, hanem leültek és improvizáltak. Bach órákon át tudta játszani az invenciókat. Bachnak benne volt a fejében, meg a vérében a zene. Meg az ujjaiban, amit aztán le is kottázott. Mi most ezt szeretnénk visszahozni és csinálni. Megalkottam az életem egyik legfontosabb művét. Egy 65-70 tagú teljes szimfonikus zenekart egyedül vettem föl különböző sávokra. 6 nagybőgőt, 6 csellót, 5 brácsát, 35 hegedűt, gitárt, hárfát, cimbalmot, zongorát, nagy dobot, ütős hangszereket, elhangolt citerát. Ilyen felállásban megcsináltam a Bibliát a teremtéstől az apokalipszisig. Az a címe a lemeznek, hogy Alfa és Omega. Ennek a különlegessége az, hogy a lemezen hallható összes hangszert, amit csak felsoroltam, azt több sávon fülhallgatóval, visszahallgatva és újra rájátszva, én magam játszottam fel. Amivel a barátaimat és a közeli ismerőseimet is megleptem, az az volt, hogy a fúvósokat, tehát a basszus, az alt, a tenor, a szoprán és a szopranino és piccolo furuját is én játszottam fel. Ezeket a furujákat Csider Károly barátom adta a felvételekhez. A lemezen 12 szájharmonikán is játszottam. köztük egy nagy basszus szájharmonikán. Ezeket Szabó István hangszerész, ő adta kölcsön, aki szegény akkor még élt. Ami a lemezen is ki van emelve, hogy Babos Gyula volt a zenei rendező. Nagy munka volt, és ő nagyon ért hozzá. Évek óta ő a zenei rendező, és a felvételvezetőm is egyben. Ő volt végig a segítőtársam, aki tényleg nagyon nagy munkát végzett a lemezen, és mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, mert, ahogy mondta, ez neki is nagy kihívást jelentett. Ezzel a lemezzel tulajdonképpen a zenész szerető embereket, a világot, és nem utolsó sorban önmagamat szerettem volna megajándékozni. Azt hiszem, ezt azért is egyedül csináltam meg, mert a zenei alkotásomat én ismerem a legjobban, és én tudtam a legjobban megvalósítani. Ahhoz, hogy az interpretátor a papírról bensőségesen le tudja játszani a zenét, és hogy a zene tükrözze a zeneszerző valós elképzeléseit, nagyon sokat kell tanulnia. Ez a munka számomra is nagy kihívást jelentett. Voltak, akik kiszámolták, hogy legalább 1000 évesnek kéne lennem ahhoz, hogy ennyi hangszeren, ilyen színvonalon tudjak játszani. A lemez megjelenése után kaptam egy felkérést az izraeli filharmonikusoktól, hogy ők szeretnék előadni a darabomat. A probléma csak az volt, hogy ez a művem, miután alapvetően improvizációk sora, nem lett lekottázva. Egy nagyon jó barátom vállalta, hogy a stúdió felvételről sávonként leírja az egész darabot. Úgy érzem, én így egyedül tudom megvalósítani a legjobban a zenei elképzeléseimet. A Dallas Pashamad című filmhez írott zeném felvételkor is én játszottam minden hangszeren. A fiammal is készítettünk egy lemezt, amin én elsősorban zongorán kísérem őt, csak egy szólót játszom hegedűn, amikor a fiam brácsázik. Nagyon megtisztelve éreztem magam, amikor többen is megkértek, hogy pályázzam meg ezt az igazgatói állást, mert úgy érezték, hogy komoly esélyem van ennek az elnyerésére, mivel előtte 12 évig vezettem egy kulturális intézményt, a Napházat. A pályázatom alapján engem választott meg a fővárosi közgyűlés főigazgatónak. Nagy reményekkel nézünk az elé, hogy a tervek szerint a fővárosi és a kormányzati vezetésnek egyaránt az a szándéka, hogy országossá teszi ezt a kulturális és oktatási központot. Az intézmény neve Európai Kulturális és Oktatási Központ lesz, amely vezetésének várományosa vagyok. Azt gondolom, hogy a lehetőségeink kiszélesednek, és új színes programokkal tudjuk majd gazdagítani a kultúrát, a társművészeteket és az oktatást. Ezzel is tudjuk majd segíteni a felzárkóztatási programot, a kormányzattal együttműködve, az Európai Unió elvárásainak megfelelően, és nem utolsó sorban mindannyiunk megelégedésére. Ezek mellett rendes tagja lett az Európai Tudományos és Művészeti Akadémiának is. Nagyon megtiszteltetés számomra, és büszkeséggel tölt el, hogy most 61 néhány évesen megérhettem azt, hogy beválasztottak egy olyan társaságba, amelynek 29 Nobel-díjas tagja van. Köztük van Placido Domingo, Daniel Barenboim, Zumi Mehta, akik meghallgatták az Alfa és Omega című lemezet. És ennek alapján gondolják azt, hogy 2014-ben én legyek az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia új rendes tagja. Úgy gondolom, elsősorban azt értékelték, hogy ezen a lemezen én szólaltattam meg az összes akusztikus hangszert. A mai napon szerettem volna folytatni a nemrégiben elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halpert László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Na, ez a Rádió Di. Rádió Di. Romákról. Rádió Di. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádió Di. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány zongoristák a zene világában. A roma név évszázadok óta meghatározó szerepet tölt be Európa zenei kultúrájában. A cigány muzsikusok kivételes hallásukról, improvizációs készségükről, ritmusérzékükről és előadói tehetségükről váltak ismerté. Bár a legtöbben a cigány zenét a hegedűvel, a cimbalommal vagy klarinéttal azonosítják, a zongora is fontos hangszerré vált a roma zenészek körében. Számos roma származású zongora művész bizonyította be, hogy a klasszikus zene, a jazz és a könnyű zene területén is a világ élvonalába lehet kerülni tehetséggel, szorgalommal és kitartással. A legismertebb roma zongora művész kétségtelenül Cifra György. Budapesten született 1921-ben egy szegény roma muzsikus családban. Már egészen kisgyermekként rendkívüli zenei tehetséget mutatott. Hallás után játszott el dallamokat, majd rögtönözni is képes volt. Fiatalon felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődjébe, ahol kiváló mesterektől tanult. Életét azonban számos nehézség kísérte. A II. Világháború, majd a kommunista diktatúra évei alatt üldöztetés, börtön és kényszermunka is sújtotta. Ezek az embert próbáló megpróbáltatások sem törték meg művészi elhivatottságát. Az 1956-os forradalom után Franciaországba emigrált, ahol világhírű koncertzongorista lett. Előadásait páratlan virtuózitás, technikai biztonság és mély érzelmi átélés jellemezte. Különösen Liszt Ferenc műveinek tolmácsolásával vált legendává, de kiválóan játszotta Chopin és más zeneszerzők műveit is. Cifra György életútja jól példázza, hogy a tehetség, a kitartás képes legyőzni a nehézségeket. Nem csak előadóként alkotott maradandót, hanem alapítványt is létrehozott fiatal művészek számára. Nagyon fontos volt számára, hogy a következő nemzedékek is lehetőséget kapjanak tehetségük kibontakoztatására. Munkásságát Magyarországon és Franciaországban egyaránt nagy tisztelet övezi. A roma származású zongoristák közül a jazz világában is számos kiváló művész találunk. Közéjük tartozik Balázs József, akit az East Gypsy Band vezetőjeként ismertünk meg, roma zenei hagyományokat ötvözi a modern jazz stílusával. Játékában egyszerre jelenik meg a cigány dallamvilág gazdagsága, az improvizáció szabadsága és a jazz kifinomult harmónia világa. Koncertjeivel nem csak Magyarországon, hanem Európában is az Egyesült Államokban jelentős sikereket ért el. A roma zongoristák közös jellemzője az improvizáció különleges szerepe. A cigány zenei hagyományban mindig is fontos volt, hogy a zenész ne csupán lejátsza a kottát, hanem saját érzéseit és egyéniségét is beleadja az előadásba. Ez a szabadság és kreativitás a klasszikus zongora játékban is megjelenik, különösen Cifra György előadásain, amelyekben gyakran hallhatók egyedi díszítések és természetesen saját átiratok is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Di kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!